0: áll kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország primása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a Mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározatban a miniszterelnök a pénzügyminisztert és a vidék és a településfejlesztési minisztert bízta meg, hogy gondoskodjanak a támogatási keret 10 milliárd forintra történő emeléséről beépülő jelleggel 2027-től. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen, az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Ajlik Csenge, író, költő. A fiatal a 27. életévét éppen, hogy betöltött alkotó Eger mellett él, a Noszfaj felé vezető úton egy igazán romantikus házban, gyönyörű kilátással a környékre, de mégis egy olyan helyen, ahol nincs folyóvíz, s a mindennapi élet is sokkal küzdelmesebb, mint egy összkomfortos lakásban. nem beszélve a magányról. Amit tudtam róla, hogy költőként már letette a névjegyét, hiszen tavaly megjelent a Napkút kiadónál első verses kötete, a Madár mindig, amiben háttérnek ott a természet, a madarak, de a költemények elsősorban a saját magával történő beszélgetések lenyomatai. Írnia kell, mert szétfeszíti az alkotási vágy. Na de hogyan jutott el az egykori dobós, gimnazista, kínai tagozatos lány, aki elvégezte az egyetemet, megjárta Kínát, és volt többféle állása Budapesten, szóval Ajlik Csenge hogyan jutott el a vállalt magányhoz, és ezt alkalmasint mivel oldja? Ezekre a kérdésekre igyekeztem választ kapni. Minden esetre az nagyon beszédes, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy miken dolgozik mostanában, azt mondta, egy regényen és egy verseskötetén. Az utóbbinak a munkacíme Kerti széket a magány.

0: Itt beszélgetünk Eger mellett, Eger és Noszfaj között félúton körülbelül. A Bükk aljában csodálatos innen a kilátás. Mindenesetre kint vagy a városból. Nem olyan túl messzire, kocsival könnyen bejárható, amúgy sincsenek itt túl nagy távolságok, de mégis azért ez a komfortfokozat, ahogyan te itt élsz, ez nagyon messze van attól, ami átlagosnak mondható, amire általában az embereknek szükségük van, hogy ne kelljen extra erőfeszítéseket tenni azért, hogy meleg legyen, vagy hideg legyen a lakásban, hogy folyjon a víz a lakásban, rendben legyen az áram, és így tovább. Azért neked mondjuk ilyen szempontból lényegesen küzdelmesebbek a mindennapjaid. De ezt a helyzetet te választottad. És miért?
1: Azért választottam főleg, mert a legtöbb inspirációt egyébként a természetből nyerem. Meg mielőtt ide költöztem, a magánéletemben több olyan dolog történt, amiben azt éreztem, hogy egy dobozba vagyok bezárva, de ez sem más tette velem. Tehát, hogy te is említetted, hogy ezt én választottam, már ott is kezdtem ráébredni, hogy ezt is én választom. Nyilván egy jó alkotó mindenből kiveszi azt, amit szeretne használni a művészetében, de ugyanúgy egy jó alkotó azt is érzi, mikor kell lépnie valahova máshova, vagy megváltoztatni az életkörülményeit. És akkor jöttem ide, ez igazából a nagyapámnak az öröksége, és most itt vagyok.
0: Mióta van benned ez az alkotási vágy? Mióta tudod azt, hogy neked alkotni kell?
1: Talán gimnazista koromban volt az első, de ez még nem volt kell. Ez nem volt egy ennyire erős érzés, inkább az, hogy jobban érzem magam. Hogyha a szavakkal gyurmázok, vagy ki tudom fejezni magam olyan dolgokról, amiket más nem tud a környezetemben. De magamnak egy ilyen önvallomást le tudom írni. A kell, az szerintem inkább az elmúlt években jött ilyen missziószerűen, hogy én enélkül nem tudnám már elképzelni az életemet. Most érzem azt, hogy nem tudok elválni tőle.
0: Jelent meg már egy verses köteted, verseidet rendszeresen publikálod, sőt most egy regényen is dolgozol. Tehát mindenképpen az írás az a keret, amiben gondolkozol. Van esetleg más út is? Szoktál például rajzolni, vagy zenélni?
1: Festeni szoktam, de én azt úgy hívom, hogy csúnya festés, az direkt csak arra használom, hogy minden nyomást levegyek magamról, az tényleg csak az alkotásért él. Nem mutogatom, van, amikor meg sem őrzöm. Tehát ez egy nagyon halandó dolog, és azt tud engem kilendíteni abból, amikor az írásba jön egy olyan blokk, amikor inkább kellnek érzem, feladatnak érzem. A festés az mindenképpen ilyen, meg egyébként mostanában az éneklés, mert kicsivel arrébb egy zeneszerző hölgy lakik ugyanígy, ezt az életstílust választotta, és egy erdei sétán, amikor megismerkedtünk, akkor hívott át magához, hogy van egy zongorája, és mi lenne énekelnénk, és azóta járok át hozzá, ő egyébként fest is, neki az egész háza, a saját keze munkája. Nála szoktam csak egyedül énekelni, de látod, ez is olyan dolog, hogy nem várok el tőle semmit. Tehát nem akarok énekes lenni, nem akarok festőművész lenni, ez egy játék.
0: Nem volt neked olyan nagyon messze, hogy befejezted a gimnáziumot, az egri Dobó István gimnázium volt, és ott kínai nyelvet tanultál, és ez azért fontos, mert a kínai az végül is a te professzionális végzettséged lett. A nyelvészet, a tolmácsolás, meg a keleti tudományok. Erre hogy találtál rá?
1: Igazából ez talált rám. Egész egyszerűen az angol mellé nem szerettem volna németet választani, és akkor a kínai maradt. Hamarabb szerettem meg a kultúráját, meg a filozófiáját, semmint a nyelvet, de utána talán ott segített egy olyan szülői útmutatás is, hogy ennek lesz értéke. Minél több időt, meg évet szánsz rá, vagy mondjuk volt kiutazásom is Kínában, oldatlanul azt érzed, hogy ez még bővebb és bővebb tudás lehet. Szóval most is éppen ebben vagyok, mert most több hónapig egyáltalán nem vállaltam se kínaival kapcsolatos munkát, se tolmácsolást, és most kezdtem el újra, hogy életben tartsam ezt a dolgot.
0: Egyébként a kínai nyelvtudásodat még hol tudtad használni eddigi nagyon rövid életed során, mert annyira fiatal vagy még, ugye 26 éves?
1: Most lettem 27.
0: Tehát annyira fiatal vagy még, hogy nem tudunk nagyon-nagyon hosszú táblatokban gondolkodni, de mégis, hogy elvégezted az egyetemet.
1: Uh-huh. Keleti nyelvek és kultúrák, ez a szaknak a neve, és kínai szakirány, így zárójelesen.
0: Ez a szakterülethez kapcsolódóan milyen munkáid voltak?
1: Először TCM területen dolgoztam.
0: Ez
1: a Traditional Chinese Medicine, ez a hagyományos kínai orvoslás. Budapesten egy kínai orvosi központban, ez volt az első munkahelyem egyébként, ahol kínaiak voltak az orvosok, ők két évente cserélődtek, magyarok vagy külföldiek a páciensek, de a lényeg, hogy ezek az orvosok nem beszélték se az angol nyelvet, se a magyart, és akkor köztük kellett tolmácsolni például akupunktúrás kezeléseken, vagy ezek a kínai teafűzetek elkészítése során meg útmutatót adni neki. Abban volt izgalmas, hogy kicsit ebbe a területbe is betekintést nyerhettem, meg elsőre jó nagy mély víz volt tényleg emberek egészségügyi állapotával kapcsolatban tolmácsolni, tehát nem azt mondom, hogy az volt a legnyugodtabb betanulási időszakom, de tény, hogy az nyelvileg is egy nagy tőke volt. Aztán szabadúszóként egyébként több helyre mentem, gyárakba, akkor kínai beruházások helyszínére, a Budapest-Belgrád vasútvonalon is, de ott csak egy ilyen 2-3 alkalommal, nagyon egyszerű, nagyon alap dolgokat, amivel lehetett könnyíteni a kínai munkások, magyar munkások közti kommunikációt. Aztán a legutóbbi olyan munkahelyem, ami rendes, stabil munkahely és nem szabadúszás, az pedig egy logisztikai cégnél volt. Ott volt a legtöbb kiutazásom Kínába.
0: Most ezek a területek olyan nagyon messze vannak a te lelkedtől szerintem.
1: Igen, hát én is csodálkozok magamon. A logisztika az nagyon messze, meg ahhoz már nem is tudtam egy idő után kötődni, hogy hát itt élek a környezet kellős közepén, meg úgy szívügyemnek tartom, hogy környezetbarátabban élni, és akkor olyan szegmensben dolgozni, ahol kamionok mennek A-ból B-be. Tehát ott éreztem is, hogy kicsit meghasonulok

0: Mióta laksz itt pontosan?
1: Pontosan 2022. augusztusa óta. Hát ugye előtte Pesten éltem, amikor az orvoslással kapcsolatos munkám volt. A 2022-es év még egy nagyon átállási folyamat volt. Még zajlott itt a felújítás, de én már több időt töltöttem itt, mint például Pesten. Még akkori párommal együtt voltunk, tehát hogyha például olyan munkám volt, ami Pesten van, akkor nem volt probléma nekem mondjuk 2-3 hetet Pesten lenni, de az volt már az átállási időszak, hogy így szép lassan lecsorogtam erre a helyre.
0: És azt mondtad, hogy neked már nem lesz többet rendes, normális állásod.
1: Én soha se akartam rendes, normális állást. Ezt tudom, hogy lehet úgy is fordítani, főleg, hogy én is beszélgetek a szüleimmel, vagy akár a szüleimmel egykor osztályban lévőekkel, hogy a fiatalok nem akarnak dolgozni. Inkább azt érzem, hogy nem soha nem kellett noszogatni arra, se a tanulmányaim során, se a munka során, hogy elvégezzem a feladatomat. És nagyon sokszor láttam olyat is, például amikor volt egy fix munkaidőm, valahova bedolgoztam, hogy például én energiákban ezt tudnám tömbösíteni. Volt olyan is, hogy ezt a feladatot én elvégeztem délig. Azt éreztem, hogy tényleg nem a munka alól kibújás, de hogy lehetne másképp is, ahol optimálisan ki tudom használni azt az energiát, amit erre fordítok. És az is nyilván szempont volt, hogy szerencsére az utolsó munkahelyemen már tudtam részmunkaidőben dolgozni, hogy mellette tudjak írni, de mindig ez volt a veszőparipám, hogy ahogy azt érzem, hogy nem tudok mellette alkotni, én általában azt a munkahelyet elhagytam. Ha visszatekintek, soha nem mérlegeltem, hogy mit fogok utána csinálni. Ez így visszagondolva lehettem volna szerintem felelősségteljesebb, de olyan szinten érzem olyankor azt, hogy nem azt csinálom, amit csinálnom kellene, vagy amit csinálni szeretnék, hogy képtelen voltam rá, tehát nekem azért a szabadúszó munkáim között, vagy a állásaim között voltak olyan munkák, ami lehet, hogy ezzel a végzettsége, hogy valaki tud kínaiul tolmácsolni, vagy beszélni, valamilyen szinten akár derogálónak tűnhet, de én voltam nagy kertben is csomagoló, füstölőket csomagoltam egész nap, voltam vendéglátásban is, azóta is van, hogy most is vendéglátásban vagy kis közértbe besegítek. Hogyha azt érzem, hogy viszont szükséges az agyamnak az, hogy olyan munkát végezzek, aminek látom a kézzel fogható eredményét. De erre is most jöttem rá, hogy az írás mellé nekem még egy irodai munka, ami fix, az kiüti egymást. De mondjuk az írás mellé vendéglátásban dolgozni, vagy paloszantót csomagolni, amikor látod, hogy A-ból mi lesz a B, az eredmény, és nem az agyi, meg a mentális síkon mozog, hanem abszolút fizikai, oké, kiviszem a tányért, letörlöm, visszaviszem, kiszolgálom, nagyon pihentető nekem.
0: Ebből élsz most meg az írás mellett? Ilyen munkákból?
1: Most abból élek meg, hogy egyébként az otthonomat alkotóházként is fenntartom, tehát lehetősége van más alkotóknak ide elvonulni, illetve most eseményszervezőként is bedolgozok pont egy kávézóba, ahova úgy jelentkeztem, hogy mint vendéglátás, hogy kiegészítésként, és ők kértek fel inkább arra, hogy jó volna a több kulturális program a gerbe, vagy esetleg csak edukációs szempontból. Szóval most ott kezdtek náluk ilyen eseményszervező pozícióba, és egyébként meg mindenből, ami szabadságot biztosít, tehát ugyanúgy még tolmácsolok is, üzemi tolmácsolás, például pont jövő héten megyek egy gyárba tolmácsolni. Szóval igazából nekem szinte mindegy, ameddig azt érzem, hogy szívesen mennék, találok benne örömöt, és most pont azt érzem, hogy végre valahogy még folyamatában vagyok, de sikerül összerakosgatnom, hogy ahogy benne vagyok abban a munkában, azt örömtelien végezzem. Tehát valahogy nekem az öröm a kulcs, hogy én ugyanolyan örömtelien szolgálok fel, de utána ugyanolyan örömtelien megyek el mondjuk üzemi tolmácsolásra, mert más, mert változatos, és a monotonitást én ezek szerint ennyire nem kívánom magamnak.
0: Ugye mondod, hogy a házad alkotóházként is tud működni, ez hogy tud működni, hogy találnak meg téged, és milyen az együttjáték akkor, amikor itt jönnek mindenféle emberek, és egyáltalán kik azok, és milyen műfajban jönnek alkotni, és itt is nyitottnak kell lenned. Itt is feladod azt a zártságot, vagy remetességet, amit egyébként vállaltál ezzel az életformával.
1: Ez nagyon idevág ez a kérdés, és azért aktuális, mert ez nem régóta van így, hogy én vágyom az emberek társaságára. Tehát amikor annó ide elköltöztem, oké, hogy bejártam az irodába, inkább nagyobb szenvedéssel sem, mint örömmel, de utána akkor én vagy egyből hazajöttem, akkor én már senkinek nem vettem fel a telefont, olyan teljes lemerültséget éreztem, és most a nagy magányba, hogy rengeteg vers született erről, hogy egyedül lenni, és hogyan ismeri meg magát jobban az ember. Eljött az a pont, hogy elmentem a falig, hogy már nagyon-nagyon-nagyon kevés interakcióm volt emberekkel, És mindig nekem az alkotásom jelez vissza arról, hogy én most abban a folyamatban élek, amiben tényleg áldásos számomra, és visszajelzett az alkotás, hogy azt vettem észre, hogy ugyanazokat a köröket futtatom, már átment egy siránkozásba a tényleg versírás helyett, és egyszerűen nincs új ötletem, de azért nincs új ötletem, mert csak egy bizonyos pontig tud magával beszélgetni az ember. Tehát egy idő után ugyanazt fogom magamnak tanácsolni, és egy idő után ugyanarra fogok jutni önmagammal, és éreztem azt, hogy jó, akkor lehet, hogy megérettem arra, hogy ameddig én tudom, mivel nem fix a munkaidőm, hogy én bármikor visszavonulhatok, és lehetek egyedül, addig igazából miért nem vagyok közösségben? Hát azért ilyen 2-2,5 év biztos, hogy volt, hogy tényleg így elmalmoztam a gondolataimmal, meg megszületett a kötet, meg most elkezdtem a regényt. Az a kulcs ennek, hogy én választom meg, hogy ezért jó, ilyen félig meddig remetének lenni, hogy én választom meg. Tehát amikor én azt mondom, hogy az alkotóház most nem fogadok vendéget, oké, most meg vagyok, anyagilag nem megyek tolmácsolni, akkor én eltölthetek 3 vagy 4 napot egybefüggően itt egyedül, vagy egy hetet, úgyhogy teljes egyedül lét van. Az a döntés szabadsága az, ami jót tesz nekem. Hogy de ha azt érzem, hogy most 2 hónapig a fejemen fogok pörögni és emberekkel lenni, akkor az is egy opció.

0: Beszéljünk az alkotóházról. Ez az a helyzet, amikor a te házad, ami egyébként háromszintes, és van még egy kutyád is.
1: Igen.
0: Na, tehát amikor megosztod a házat, akkor kik azok, honnan tudják, hogy jöhetnek hozzá, mennyi időre, mi az, amit elviselsz magad körül, egyáltalán szoktak-e itt alkotások létrejönni?
1: Eddig az a tapasztalat, hogy azzal a céllal jönnek, hogy alkossanak, de ez a ház meg a hely sajátossága, hogy a hely elhagyása után kezdődik az alkotás. Itt annyira egy befogadó folyamat létezik, vagy egy lenyugvás, egy szembenézés saját magaddal, csendesség, újra kalibrálás, gondolkodás, hogy az valahogy utána, eddig az a tapasztalat, hogy inkább utána történik az alkotás, hogy honnan tudnak róla, amikor használtam, most pont nem használom az Instagram felületét, de én oda írtam ki teljes hirtelen elgondolásból először, hogy akkor innentől ez egy elérhető opció. Hát azért mégis olyan emberek vannak ebbe a követőbázisba, akik ismernek, hallottak már rólam, tehát inkább egy biztonságos felület, hogy nem rögtön vadidegenek jönnek el hozzám. De azóta ezen kívül nagyon sok hirdetménye vagy promóciója ennek nincs. Én azt gondolom, hogy ahogy én élem az életemet, ezek az emberekkel vagy találkozok, vagy összefutok rendezvényen, említésre kerül, és akkor szívesen jönnek. Volt olyan, aki szájhagyomány útján, hogy hallottam, hogy itt volt nálad XY, és eljönnek, most még jobban ezt a vonalat szeretném erősíteni, mert izgalmasabbnak tartom. Főként voltak már itt festőművészek, egy restaurátorhölgy, legutóbb egy színésznő. Most a következő vendégem egy író és költő úr, ő mondjuk pont úgy lesz itt, hogy vigyázz is nekem a házra, mert akkor nekem el kell utaznom, szóval ő lesz közben a paradicsomlocsoló ember is, szóval ahogy kérdezted, hogy mi fér bele, mi nem fér bele, ez mindig az adott alkotótól függ, aki jönni szeretne. Tehát én meghallgatom, hogy ő hogyan képzeli el, hogy mire van itt szüksége, mire van igénye, és elindulhat egy párbeszéd erről, egy kommunikációt. Tehát annyira szigorú szabályaim nincsenek, egyetlen egy, hogy tiszteljék azt, hogy igazából ez nem egy vendégház, hanem az otthonom. Tehát nekem ez egy nagyon intim dolog, hogy egyedül is voltam itt rengeteg évig, és pont utána megbeengedek olyan embereket, akik nem a közeli barátaim, de én azt érzem, hogy ez is egy gyakorlat, mert én alapvetően nehezen nyílok meg. De nagyon izgalmas és jó dolog megtenni.
0: És ez bevételi forrás is neked egyben?
1: Egyben igen. Főleg a párbeszédet szeretem, mert a profit az egy sokadlagos rétege, ami miatt jó ezt csinálni. Mert amikor valaki itt van, akkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mire van szükség, ha arra van szüksége az alkotónak, hogy igen, és szívesen beszélgetne, menjünk el közösen túrázni, ismerem a környéket, mert én akkor főzök is rájuk abban a pár napban, amikor itt vannak, akkor én ebben partner vagyok. És legtöbbször az a visszajelzés, hogy a legtöbb ember szeret, hiába, hogy eljön elvonulni, szeretné, hogy kísérve legyen, szeretné, hogy beszéljenek hozzá este. Tehát azt tapasztalom, hogy akik eljönnek ide, egyszerre vágynak az egyedül létre, de egyszerre szokatlan számukra. És nagyon érdekes ezzel is így zsonglőrködni, hogy közben elindul egy olyan alkotási folyamat, hogy nagyon érdekes beszélgetésem volt legutóbb egy színésznővel, hogy mennyire ugyanolyanok vagyunk, de teljesen más szakmában. És ez is hogy tud létrejönni, hogy a valós térben vagyunk, most ez is kulcsfontosságú, hogy minden az interneten zajlik, valós térben vagyunk egy szép helyen, és egyszerűen tényleg egy teljesen más életformát tudsz megismerni. És ez így bekapcsol gombokat, vagy jó helyen vakarja meg az emberek agyát.
0: Ez például téged inspirál az alkotásaidban, az
1: nagyon,
0: ilyen találkozásra?
1: Nagyon. Meg én nagyon sokat pihenek, amikor itt vannak. Tehát az, hogy én főzök, meg készülök, meg takarítok, meg hogyha kell, hozom, viszem őket, ez úgy tűnhet kívülről, hogy ez mondjuk fárasztó, de én azt érzem, hogy pihenek, mert ilyenkor nekem a szószoros értelmében nem kell alkotnom, nem kell idézőjelesen dolgoznom, tehát nekem gondoskodnom kell valakiről. És az a nagy egyedüllét után megint egy nagyon nagy ajándék nekem, hogy mondtam is ennek a színésznőnek, hogy nekem boldogság reggel, meg az étkezésekor mindenből kettőt csinálni. Tehát én évek óta itt magammal beszélgetek, és mindenből egy adagot készítek. És már csak az szép számomra, hogy most csináltok kettőt, vagy hármat. Vagy hogy közösen esszük meg, és körülülünk egy asztalt. Nem az, hogy egyedül gyorsan túlesek rajta, és megyek a dolgomra. Tehát így visszahoznak abba az életbe ezek az emberek, amit tényleg élek.

0: Ugye mondod, hogy ha nincs vendéged, és sokat vagy egyedül, akkor mindig magaddal beszélgetsz. És szerintem a Madár mindig című kötetet, az első és eddig egyetlen megjelent verses kötetet, az tulajdonképpen ennek a lenyomata. A magaddal való gondolkodásnak, a magadról való gondolkodásnak, a természetről való gondolkodásnak, a madarak, a cinegék, meg a varjak és a sirályok. Ilyen fejezetekben rendezted a verseidet, a sirályokon elgondolkodtam, mert a sirályok nem itt szoktak repkedni.
1: Hát igen, a sirályok az úgy született a kötetbe, hogy amikor raktam össze a verseket, akkor sok tengerparti vagy vízparti blokkot találtam, és akkor rájöttem, hogy oké, ezek a madarak nem csak az erdei madarak, vagy ez a madár dolog, amit most próbálok valahogy megszülni magamból, ezek szerint nem csak ez a hely, vagy nem feltétlenül csak itt kezdődött ez a folyamat, hanem kezdődött akár az utazásaim során is, és így illesztettem be.
0: Ugye ez a köteted, a Madár mindig az 2025-ben jelent meg, de hát előtte már évek óta verseket írtál, sőt, létrehoztál egy verslevelek című vállalkozást. Erre hogy kell gondolni? Mi ez tulajdonképpen?
1: A vállalkozásra senki sem úgy gondolja, hogy ez egy KFT, ez egy vállalkozás egy feladatra, inkább így fogalmaznám, ami az, hogy kaptam ajándékba egy régi írógépet, és azzal kezdtem el bíbelődni otthon. Nagyon kellett az elején koncentrálnom, hogy ne üssek félre, akkor újra kell kezdeni, törölni kell, ecsetelni kell. És először csak a barátaimnak így alkalmakra írtam verseket, meg a gondolataimat, és bedobtam a postaládájukba, hogy milyen jó, hogyha valaki talál ott mást is, mint nem tudom, számlát, meg csekket, és utána éreztem azt, hogy több barátnőmnek is, vagy barátomnak volt olyan visszajelzés, hogy nagyon ráéreztél, meg hogy tök jó, meg jól esett, hogy egyébként én nagyon szeretek másokat hallgatni, meg szeretem azt az elmélyült figyelmet, amikor valaki megnyílik magáról, vagy szeretne valamit megosztani, de nem tudja artikulálni mondjuk versbe, vagy szövegbe, neki nem az az erőssége, és így kikommunikáltam egész egyszerűen. Először csak barátok közt, hogy szülinapra, névnapra, de nagyon nem azt a részét akartam megfogni, hogy akkor ez egy gyártósor, és akkor boldog névnapot, és akkor rímel minden sor, hanem tényleg szerintem most ez vagy igaz, vagy nem. Én azt tapasztalom így, hogy egyre több megrendelésem van, hogy nagyon sok emberben van gátoltság, hogyha arról van szó, hogy szavakkal elmondani, amit érzek. Főleg olyan érzésekről van szó, vagy olyan személynek akarja kikommunikálni, ami nem biztos, hogy egy asztalnál egy beszélgetéskor ez meg tud történni, mert túl sok zavar van a térben, túl sok konfliktus, túl sok olyan kimondatlanság vagy szőnyeg alá seprés, és van egy távolsága, de egyszerre közelsége is, hogy nem én írtam, valaki írta, mintha nem lenne közöm hozzá, de végül is a legmélyebb dolgaimról szól. Tavaly, vagy tavaly előtt volt az első esküvői felkérés, ami nagyon újdonság volt, hogy mint meghívó voltak versek. Ugye a Nász népnek a meghívók azok versek voltak. Az volt a legnagyobb munkám eddig. Az körülbelül 120 oldal gépelés. Egy vers volt, ami a párról szólt, és az volt igazából az ajándék is. Egy ajándék része a Nász népnek, meg mellette egy külön papíron a hagyományos meghívó részletek, hogy mikor, hol, mi fog történni.
0: És akkor ezeket te gépelgetted?
1: Igen.
0: Ezen a régi írógépen?
1: Igen. Hát ezt... Elbíbelődtem vele.
0: Tehát akkor ez egy ilyen vállalkozás, igen. Ez a verslevelek. Aztán van egy másik, ez egészen új, ebben nem csak te vagy benned. Ugye ez a címe, hogy Esély, Jótékonysági és Művészeti Társaság. Ennek vagy az egyik alapító tagja. Ez igen. Mit jelent? Kikkel alapítottátok? Hol alapítottátok? Hogyan működik ez az esélytársaság?
1: Igen. Kincses Kriszta újságíró kért fel. Neki volt egyébként ez az ötlete, ez az egész esély. Négyen vagyunk benne, így és Krisztinka, meg így és Tímea, tehát így négyen. És igazából az első dolog nem is az volt, hogy egy művészeti jótékonysági társaság, csak egy könyvgyűjtéssel kapcsolatban írt nekem Kriszta, hogy gyerekeknek szeretne karácsonyi könyvgyűjtést szervezni, de hát ezt azért egyedül ez egy nagy meló, hogy szeretnék-e csatlakozni, és nagyon volt kedvem. És mind a négyen ugyanazt éreztük, hogy volt értelme, örömöt okozott, tudtunk vele segíteni, de közben a művészet is mellette voltak, tartottunk egy köszönő eseményt, ahova nagyon nívós fellépők is eljöttek, köztük ifjabb Csúri Sándor, meg Koszonál Izabella, meg Mika is. Szóval egy gyönyörű rendezvény jött létre, ahol egyszerűen azt éreztük, hogy lehetne még különböző módon, kreatívabban valahogy tényleg felhívni a figyelmet fontos dolgokra, de a művészetet is belevinni valahogy. Igazából egy nagyon egyszerű ötletként indult ez az egész. Most például élményfestő rendezvényünk lesz Budapesten a Pixisben, ahol egy állatmenhelynek gyűjtünk. Ilyen és ehhez hasonló törekvéseink vannak, de nincs se leszűkítve, se kitágítva. Négyen, amikor beszélgetünk, és valakinek van valamilyen ötlete, hogy mi az, amit most fontosnak tartunk, mi az a hely, szervezet vagy hely, ahova szívesen adományoznánk, de azt milyen művészettel tudjuk összekötni, azt igyekszünk megvalósítani.

0: Miken dolgozol mostanában?
1: Most párhuzamosan dolgozok egy regényen, kisregénynek indult regény lesz belőle, meg egy verseskötetem.
0: Nézzük a regényt!
1: Még pár évvel ezelőtt kezdtem el írni a KMTG Íróakadémia Berkeiben, amikor még ott voltam diák. Igazából ez egy Kárpát-medencei tehetséggondozó szervezet. Ez egy 3 éves képzés, ahova felvesznek fiatalokat, és akkor ott tudnak tanulni különböző alkotóktól, műhelymunkák vannak. Ez egy ösztöndíjas képzés, és én még ott kezdtem el ezt írni egy próza műhelyen. Aztán kicsit később ugyanerre a szövegre, ahogy foglalkoztam vele, a Móricz Zsigmond ösztöndíjat kaptam meg tavaly, 2025-ben. Alapvetően az ösztöndíjas időszak alatt nem tudtam ezt befejezni, és ezt szeretném most tényleg pontot tenni a végére a regénynek, aminek az a munka címe, hogy a bába. Amiről szól, az az álmokon keresztüli kapcsolódás és mellette a rítusok és a gyógyulás történet, tehát az egyik síkon fut egy ma élőnőnek az élete, a másik síkon pedig egy 8-9. Század környékén élő magyar tátos nővel, aki bába is, és ők egymás életét álmodják, és különböző szálakon kapcsolódik össze az, hogy a pogány hagyomány, illetve a keresztény hagyomány hogyan tudja fedni egymást, hogy nem egymás ellentmondásai, de ezen felül a nőiséggel is foglalkozik, bár már csak részben, és különböző olyan élettörténetekkel, amit szerintem egy ilyen összekapcsolódással még talán nem mágikus realizmus, de akár az is lehet, szerintem azért még abba a zsánerbe nem fér bele elmondani azokat a történeteket, ami azt hiszük, hogy távol van tőlünk, de igazából ma is él.
0: Hogy jutott neked eszedbe a tátos nőnek a története?
1: Engem ez mindig nagyon foglalkoztatott, és egyébként sokat olvastam csak ezzel kapcsolatban, meg mióta itt lakok, alapvetően ha már természetről van szó, vagy az én hitvilágomról, hogy oké, hogy meg vagyok keresztelve, de nekem nagyon sokáig volt egy olyan felfogásom, hogy inkább Isten félő voltam, meg a büntető Istent láttam, ahelyett, hogy a nagy egészt vizsgáltam volna, és nem azt mondom, hogy egyik rosszabb a másiknál, csak amikor nekem volt egy betegségem, akkor éreztem azt, hogy igazából az én hitem is miben van pontosan. Hogy nagyon elkezdett ez engem foglalkoztatni, és már nem tudom pontosan azt a napját, vagy percét, amikor én elkezdtem a régi rítusokkal, vagy a rituálékkal foglalkozni, ezt nem tudnám felidézni, de egyszerűen teljesen magával ragadott az, hogy ez mennyire egy élő dolog egyébként szerintem. Aztán nyilván az erdélyi túráim során sok olyan helyet találtam, akár csak valaki, aki ugyanúgy az erdőbe jár és levelekből kirak mondjuk egy mintát, vagy kövekből kirak valaki. Tehát ezek alapvetően egy varázslatos dolognak tartom, nevezhetjük mágikusnak is, hogy ez annyira nem áll távol attól, mint amikor mondjuk valaki rakott egy szentélyt kövekből régen például.
0: Akkor amikor arról beszélgetünk, hogy milyen fontos neked a természet, és az mennyire nagyon komolyan megjelenik a verseidben, különösebben a verses kötetben, ami a Madár mindig címet viseli, akkor az jutott eszembe, hogy panteisztikus lehet neked a világképed, és ez olyan nagyon régi időkből jön valahogy vissza ez a panteisztikus világép, amikor összeér a természet, és valahogy a transzcendencia, és ez annyira jellemző volt sok-sok évtizeddel ezelőtt is. És valahogy te tulajdonképpen, mintha abból valahogy áthoznád ezeket a gondolatokat így a 21. századba.
1: Abszolút. Ezt érzem én is, hogy ilyen a hitvilágom. Korábban volt köztem meg Isten között egy ilyen tátongó hatalmas szakadék. És felfelé. Tehát, hogy fölöttem áll, plusz messze van tőlem. És rájöttem, hogy én nem is hiszek benne, nem félek tőle. Amiben én hiszek, az közel van hozzám, és barátságos, és nem felettem van, hanem így ül velem szemben például.
0: Tehát ennyit a készülő regényről. Mikor a fejezetbe? Van-e határidő?
1: Hát magamnak megadtam a 2026 végét. Tehát annál tovább, ha húzom, akkor már nagyon távol lesz tőlem, és nem lesz jó. Szóval most 2026 vége.
0: Akkor nézzük a verses kötetet, ami szintén készülőben van.
1: A versek az egy feloldás ennek a prózának. Ennek a munka címe egyébként a verses kötetnek az az, hogy Kerti széket a magánynak, felkiáltója. Ez igazából azért tud csak párhuzamosan íródni mellette, mert a regényírás az most inkább feladat, tehát az minden napomba bele van kalkulálva, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor is, hogyha csak 3 sor, akkor is, ha csak 4, akkor is, hogyha szenvedés, mert egyébként tudom, hogy el fogom engedni, tehát ez nagyon következetesnek kell lenni, és mellette a versírás az megmaradhat játéknak, és ezért nem érzem azt, hogy az írással büntetném magam, hogy feladat és csinálni kell. Azt tényleg akkor használom, akkor írom, akkor foglalkozok a versekkel, amikor azt érzem, hogy most már nagyon szenvedtetem magam ezzel a regényírásos 2 órás munkablokkal, akkor át

0: Nemrégen megjelent két versed.
1: Az Ambrózia folyóiratban jelent meg, az egyiknek az a címe, hogy Senki sem jön, a másik pedig a Gyertyák háza.
0: Mind a kettő a magányról szól.
1: Igen.
0: És a Senki sem jön, az még arról, hogy ahogy a József Attila megfogalmazta ezt nagyon szépen, hogy kölyökséged örök időnyi, de végül is föl kell már nőni. Uh-huh. És azt gondolom, a te felnövésedről szól.
1: Igen.
0: Hogy akármi van, akárki jön, akárki megy, bármennyi emberrel találkozhatsz még az életben, igazából te vagy magadnak, de mindannyian magunknak vagyunk, és ehhez képest nyithatunk persze más emberek felé, de akkor leszünk igazán felnőttek, hogyha egyébként abszolút érvényes individuumként tudunk létezni a világban, és nekem erről szól ez a te verset.
1: Igen, tényleg, erről is szól, meg ahogy a versben is említem, ez a felnövés pillanata volt nekem, hogy vajasztam tényleg a konyhába a kalácsot, és oké, hogy az ember tudja, hogy senki sem jön, főleg ha egyedül van, hogy egyedül vagyok, de az volt a pillanata, hogy már nem csak tudod, hanem magadévá tetted, és elfogadtad, hogy senki sem jön. De nem úgy elfogadás, hogy akkor még egyet keserlek rajta, és még szomorú leszek, inkább szomorú a vers, de egy ilyen önmagamnak a feloldozás, hogy jó, senki sem jön, és innentől akkor már tudok normálisan élni, mert nem kell ez a várakozáshoz ilyen görcsösen ragaszkodni, hogy valaki jönni fog, Ezek felesleges, mederbe terelt vízfolyamok, ennek semmi értelme. Inkább egy ilyen megkönnyebbülés, hogy fú, jó, végre felnőttem, keserű, de legalább ezt már nem kell éltetni, ezt a várakozást.
0: De ettől még nyitott vagy?
1: Én nyitott vagyok, én egy nagyon nyitott szívű embernek gondolom magam, de most egy nagyon-nagyon jó helyen vagyok, vagy jó érzésben, hogy ha senki sem jön, akkor mi történik, és arra jutottam, hogy semmi. És ez nagyon jó érzés, mert innentől, ha valaki jön, az már csak emelhet rajtam.
0: Ez a két vers az Ambrózia nevű online folyóiratban, ezek részei lesznek az új verses kötetnek?
1: Igen.
0: És azt látod magad előtt, hogy ez körülbelül mikor és hol fog megjelenni?
1: A regény után valamikor.
0: A regény az ki fogja kiadni?
1: Nem tudom.
0: A Naphút kiadó adta ki az első kötetedet, igen. A Madár mindiget.
1: Igen.
0: Van velük egy ilyen lehetőség a továbbiakra?
1: Még nem beszéltem velük, biztos, hogy van. Először pontot rakok biztos a kézirat végére, és közben is még sok minden történhet. Sok kapcsolódás létrejöhet, vagy lehetőség. Egyszerűen először be kell fejezni, és utána meg megtalálja a helyét valahol.
0: Szoktál azon gondolkozni itt ülve, ebben a gyönyörű természetben is figyelve a természetre, környezettudatosan élni. Tehát ezen közben szoktál azon gondolkozni, hogy most

0: Hogy látod magad, mit tudom én, akár csak egy év múlva, de pláne 5 vagy 10, akarsz egy családod, gyereket, stb. Tehát szoktál-e ilyesmiken gondolkodni?
1: Nagyon sokat gondolkodtam azon a részén, hogy azért én is tisztában vagyok azzal, hogy milyen korban vagyok, hogy a nőknek más az órájuk, de én tudom, ezt a terhet már így a szülinapomkor levettem magamról, tehát én nagyon szeretnék anyuka lenni egyébként, de nem tudom, milyen elengedés történt most velem az elmúlt hetekben, hogy mindig oda jutok, amikor így boncolom tovább a kérdéseket, de mi lesz, ha, csak oda jutok, hogy semmi. Magamban rendbe raktam ezt, hogy ahogy én most élek, azt szerintem, hogy a legboldogabb, ami valaha voltam, és ez nem azt jelenti, hogy nem lenne nyitottságom, de most először érzek tényleges nyitottságot, mert nincsenek már ilyen fixírozott pontjaim, hogy ennek, meg ennek, meg ennek hány éves koromig kell teljesülnie. Ami főleg azért a házasság gyerekvállalással volt bennem nagyon erősen, és most érzem azt, hogy annyiféle forgatókönyv, és ha most itt tartunk, szerelem, barátság, munka létezik, hogy nem akarom már magam alatt vágni a fát. Gondolkodok rajta, hogy a kérdésedet megválaszoljam, de nem tudom megválaszolni neked, hogy mondjuk egy év múlva hol leszek. Lehet, hogy tök máshol, lehet egy másik kontinensen.
0: A család? Édesanyád, édesapád, testvéreid vannak?
1: Van egy bátyám.
0: És ők mit gondolnak a te életedről?
1: Szerintem ők mindig is olyanok voltak a családom, hogyha látják, hogy boldog vagyok, akkor ők is azok. Tényleg csak akkor aggódtak, amikor láttak itt engem úgy, hogy azért nem voltam a legjobb formámban, mert volt ilyen is. De szerintem amúgy büszkék rám, biztos, hogy van bennük sok féltés, meg kérdője.
0: Gondolkoznak azon, hogy lehetett a mi lányunkból egy ilyen típusú személyiség, ha nem volt egyébként ilyen a családban.
1: Igen, néha, sőt, gyakran érzem a fekete bárány szerepét magamon. Amikor mondjuk tényleg sikereket érek el, vagy volt a könyvkiadás, vagy bármi, akkor azért viccesen szoktak a szüleim veszekedni, ez tőlem örökölt, ez biztos, hogy tőlem jön. Tehát amikor jó dolgok történnek, akkor azért harcolnak azért, hogy ez melyik ágról jöhetett. De egyébként tény, hogy hát sok mindenben hasonlítok is rájuk, de tudom, hogy vannak olyan rétegei, mint picit nehéz elhelyezni.
0: Aki rólad, tőled szeretne olvasni, az hol kutakodjon, hol talál meg téged?
1: Kutakodhat az interneten is bátran, meg most már van e-book verziója a Madár mindignek, de egyébként a kötet az megtalálható a magyarországi könyvesboltokban, meg Bookline-on is. Szóval valahogy így tudnám őket elirányítani, hogy keresgéljenek az internet világába, vagy nekem is írhatnak, még jobb, felkeresnek.
0: Facebook oldalodon megtalálnak, és akkor innentől kezdve lehet veled kapcsolatot építeni?
1: Lehet, hát hogyha kíváncsiak, akkor én nagyon-nagyon szívesen. Egyébként nagyon meglepő módon mostanában gyakran keresnek meg idegenek. Az elején úgy óckodtam ettől. Aztán szép lassan teret adtam ennek, és nagyon érdekes embereket lehet azért így megismerni. Néha soknak tudom érezni, de hogy a versek miatt úgy azt érzik, hogy akkor nekem megnyílhatnak. Itt azért már kicsit összemosódik a költő és a barátkozás szerepe, tehát ezzel óvatosan kell bánni, de legtöbbször nyitott vagyok ezekre, mert akik ilyenkor írnak, az az érzésem, hogy hasonlóan magányos helyről keresnek fel, mint amiben én voltam, amikor ezt írtam. És a kerti széket a magánynak is biztos vagyok benne, hogy ilyen lesz, hogy ha valakinek arra van szüksége, hogy beszélgessünk, akkor én erre nyitott vagyok. Most már kicsit tudatosabban, hogy saját keretrendszeremen belül, de igen, elérnek.

A mai kávéház vendége Ajlik Csenge író, költő volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározatban a miniszterelnök a pénzügyminisztert és a vidék és a településfejlesztési minisztert bízta meg, hogy gondoskodjanak a támogatási keret 10 milliárd forintra történő emeléséről beépülő jelleggel 2027-től. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya mára 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedésbiztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen, az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Feldebrőn a Hárs ünnepet látogatjuk meg, majd egy debreceni kiállítás kapcsán a rovarevő növényekkel találkozhatunk. Elsőként Feldebrőn egy hagyományőrző díjlovaglóval beszélgetünk.
1: Eke Zoltán.
0: Titulus van-e csapatvezető? Vagy ilyenkor?
1: Hát végülis hagyományőrző huszár, főhadnagy vagyok. Egyesület alelnöke.
0: És a társ?
1: Ő pedig Favori Vihar, ő egy 11 éves Favori törzsből származó lipicei herélt. 10 hónapos kora óta a társam.
0: Gyönyörű, jó érzés, ugye?
1: Igen, igen. Hát minden, amit tud, azt együtt hoztunk össze. Az én belovaglásom, az én tanításom.
0: Szép szürke, ugye?
1: Igen, szürke.
0: Ahogy láttam, van itt egy pár fajta ló, de az mindenki más.
1: Igen,
0: minden ló?
1: Igen, igen, minden ló más. Más típusú lovak, ő egy 11 éves lipicai.
0: Igen, hát gyönyörű, szép.
1: A többi egy félvérló egyébként. Hát vannak elég sok helyről, mert istenmezeiről jöttek.
0: És hogy lehet összeállni egy csapatnak így?
1: Hát a lovas emberek ismerik egymást a környéken.
0: Tehát a bemutatónak a lényege az, hogy azokat a kunsztokat megoldják, fektetés, cserdítés,
1: igen,
0: mellette,
1: igen,
0: térdelés. Ilyeneket csinálnak, de hát azért a vágtából, stb. Majd meglátjuk, hogy miket csinálnak önök.
1: Hát fiúk, ők csikós bemutatót fognak csinálni, én pedig huszárruhában egyébként egy díjlovas bemutatót fog csinálni a lóval.
0: Tehát a díjlovaglás az azt jelenti, hogy itt a mozgásra kell adni a hangsúlyt.
1: Igen, igen, igen.
0: Térdemelés, lábletétel.
1: Így van, itt a lónak az alkalmas mozgás koordinációját használjuk egyébként. Mindegyik ló nem alkalmas rá, ki kell válogatni.
0: Tehát egyébként azért ehhez 2-3-5 év is kell, ugye?
1: Igen, igen.
0: Mert
1: igen.
0: 2-3 az már a
1: hosszú éves munka.
0: Az a kezdet, az 5 év az már, amikor már megszokta úgymond a gazdát vagy társat?
1: Hát inkább úgy mondanám egyébként, hogy 2-3 év alatt egy alapszinte lehet belovagolni egy lovat. Hát az azt jelenti, hogy bizalommal megyen jobb kézre, bal kézre, lépés, ügetés, vágta. Mind a három járműben biztosan megy, és akkor utána kezdünk el a lóval úgy dolgozni, hogy kezdjük tovább idomítani.
0: Ugye a dolgozás az azt jelenti, hogy mind a két félnek oda kell figyelni.
1: Így van.
0: Tehát én, hogyha nem vagyok jó a lónak, nem szeret meg, akkor hiába kezdek bármit vele, ugye?
1: Igen, meg kell lenni, ugyanúgy, mint az emberek között a ló, meg a lovasok között is meg kell lenni a kémiának, mert egyébként van egyébként olyan lovas, akinek egyébként egyszerűen nem jön be a lónak a stílusa, vagy a lónak nem jön be a lovas stílusa. Igazából megvannak a kötött dolgok, amit belovaglásnál használunk, ami le van írva, hogy azt úgy kell csinálni, úgy kell idomítani egy lovat, de akkor is mindenkinek megvan a maga a stílusa, és nem minden jó lónak jön össze.
0: Fegyelmezni egyébként ilyenkor már nem kell, vagy azért van bizonyos jelzés, amivel lehet fegyelmezni?
1: Hát idomításnál egyébként a fegyelmezés az inkább a lónak a büntetés, a hátraléptetés. Úgyhogy a fegyelmezést így, legalábbis én így gondolom. Mások nem így gondolják, de mikor ront valamit, azt igazából tudni kell, hogy minden eredendő hiba egyébként a nagy százalékban a lovastól ered, nem a lótól.
0: Mert a ló nem érzi a biztonságot.
1: Nem a lótól, ha megadjuk a lónak a megfelelő segítséget időbe, akkor általában szokott működni a dolog.
0: Egyébként mennyire szereti úgymond az idegeneket, akik oda mennek, vagy azért vigyázni kell egy kicsit rá, mert jobban lónak, hogyha békén hagyják.
1: Hát ő nekem igazából egy gazdás ló, úgyhogy igazából is mondták a bemondóba, hogy nélkülem ne jöjjön ide senki, mert egyébként ha rúgni nem rúg, de hajlamos harapni.
0: Akkor hátul rúg, előre harap, de természetesen attól is függ, hogy mennyire bizalmaskodik vele valaki. Hát így nem megyek oda hozzá.
1: Igen, a simogatást egy idő után megunja, az a lényeg.
0: Nem, hát, mert akkor nem kap kaját. Vagy nem ahhoz ragaszkodik egyébként, nem azt szoktam meg, hogy simogatás után megdicsértem, és akkor enni kap, jutalmat kap, cukrot, vagy bármi
1: más. Nekem megvan adva az, hogy mikor kap enni a ló egyébként, ez betartom, az nem jutalmazás egyébként a lónak, hogy etetjük.
0: De jó, én még nem voltam ló, de azért
1: lónak nem jutalmazás.
0: Úgy láttam már, amikor úgy etetik a lovat, de lehet, hogy
1: igen,
0: úgy szoktatták.
1: Igen, úgy szoktatták. Úgy szoktatták.
0: A nyereg az rajta van szépen, ez egy sima...
1: Ez egy dílovagló nyereg. Ez egy angol dílovagló nyereg.
0: Hát nem a magyar nyereg, most nem a kurultájról jött, hanem...
1: Nem. Hát egyébként a huszárkodáshoz a hagyományos nyereg egyébként a boknyereg, de nem véletlenül találták ki dílovagláshoz ezt a típusú nyerget, szükséges egyébként hozzá.
0: Ez azt jelenti, hogy itt azért biztosan kell megülni a lovat?
1: Másképp ülteti a lovast, igen, könnyebben tudja segítségeket
0: tehát
1: adni neki.
0: Előre tolja egyébként egy kicsit a súlypontot, nem hátra?
1: Nem, hátul van. A díjlovas az mindig egyenes derékkel, egyenes háttal, inkább a függőleges mögött egy kicsikét a vállal, nem kikönnyített lovaglás, mint a díjúzatók is.
0: Mint a tudték lovagolni, de ön azért elég jó fel van öltözve, pedig beleg van.
1: Ez egy másik öltözet egyébként, ennél mindjárt melegebb ruhát veszek föl.
0: Igen?
1: Igen, hát igazán a főzőversenyen részt vettünk, és akkor igazán felkérés, hogy egy hortobágyis lambukat csináljak, és igazán ahhoz ez a ruházat az érdemes, és úgyhogy mindjárt átöltözök.
0: Hogyha hagyom, csizma az van, sarkantyú?
1: Sarkantyút azt mindjárt fel
0: fogok venni. Ja, fel kell tenni, de ezt nem használja.
1: Hát
0: úgy, csak bemutatóra.
1: Segítségadás az is egyébként, igen. Mert igazán a komoly lovasnál igazán szár segítség, tesú segítség, csizma segítség, pálca segítség, sarkantyú segítség. Ezek mind segítség a lónak egyébként.
0: Én földön már tudok mindent még felülni, nem ülnék rá. Egyébként a nadrág az lovagló nadrág.
1: Az egy lovagló nadrág, így van, a felső része az a szilvásváradi csikós, a ménes gazdaságnak a csikós ruhája.
0: Azt nagyjából lehet ismerni, és a kalap az nem hortobágyi, nem, hogy más, ez csikós kalap.
1: Ez csikós kalap, így van. Egyébként onnan származik, mert...
0: Hortobágyról?
1: Igen, Hortobágyról származik a kalap, mert hát igaz, a legjobb kalap készít az hajdúságból.
0: Hát persze, hát párat ismernék, úgy névről is, de most nem... Úgyhogy nem is kell reklámozni
1: így van,
0: őket.
1: Nem kell reklámozni, mert nekik megvan a saját reklám.
0: Így van,
1: keresettek is nagyon.
0: Hát láttam párszor már ott, hát most is a vásáron is árultak egész igen. Biztos.
1: Igen.
0: De a bajusz a saját, azt nem kölcsönözte.
1: Azt nem kölcsönöztem, a saját, így van. Hát az a huszár egyesületünk van egyébként Tózon, ez a huszárvirtushoz való.
0: És mióta van huszár egyesület?
1: Mi ezt 2 éve csináljuk. Baráti társasággal.
0: Ahhoz képest, hát a fiatalok akkor.
1: Igen.
0: Mondjuk 2 év alatt minden cuccot be lehet szerezni?
1: Nem. Hát még nagyon sok minden hiányzik, úgyhogy hát nagyon sok pénzbe kerül minden.
0: Még a levegő is lassan. Úgy,
1: igen.
0: És egyébként úgy akkor hányan vannak?
1: Hát mi az Ózdi Huszár Egyesületben 10 taggal vagyunk.
0: Nagyon szép szám, igen. Akkor már bármire mehetnek.
1: Igen.
0: Hívják is önöket, vagy még be kell futtatni magukat?
1: Amúgy vannak kötelező programok az önkormányzatnál, mert igazán mindenféle, igazán mind augusztus 20-ára és állami ünnepre díszergés van.
0: Akkor úgy, támogatás is van?
1: Így van. Apró pénztámogatás.
0: Ami kiesik az erdőből is szinte. Eke Zoltán, hagyományőrző, díjlovaglót hallották.

0: folytatjuk műsorunkat, mégpedig a szőlő szenteléssel, mely után Holló Gábor atyával beszélgetünk.
1: Ne félj ország, ujjongj és örvendj, mert nagy dolgokat vitt végbe az Úr. Ne féljetek, ti állatai a földnek, mert sarjadnak immár a puszta legelői. A fa megtermi gyümölcsét, a fügefa s a szőlő megadja termését. Sion fiai, ti is ujjongjatok és örvendezzetek az Úrban, a ti istenetekben, mert megadta nektek az igazság esőjét, és korai meg késői esőt hullat rátok, mint egykor. És megtelnek a szérük gabonával, és árad a sajtókból a bor, meg az olaj. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.
1: Joel próféta fölhívja a figyelmünket, hogy minden jó ajándék fölülről van, hogy az esőt az Isten hullatja, és ezért imádkozunk, ezért könyörgünk most, amikor megálljuk a szőlőt, akkor tulajdonképpen a saját erőfeszítésünket, munkánkat ajánljuk föl az Isten kegyelmébe, és kérjük, hogy szentelje meg, sokasítsa meg azt a gyümölcsöt, amit tőle kapunk. Ezért könyörögünk most, Istenünk, te a világ kezdetétől fogva gondviseléseddel meghagytad, hogy a föld zöldellő füvet és mindenféle gyümölcsöt teremjen. Te magot adsz a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Add kérünk, hogy ezt a szőlőt bőkezőséged és áldásod sokszorosan termővé tegye, emberkéz munkája művelje, és így gazdag termést hozzon, hogy néped adományaiddal eltelve itt és mindörökké szüntelenül dicsérjen téged Krisztus, ami Urunk által. És áldja meg termésünket, és áldjon meg bennünket is a bőkezőség Istene, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Ámen.
0: Olyan gyakran nem szokott szőlőt szentelni, ugye?
3: Nem volt még rá példa idáig.
0: Hát akkor erre készülés kellett valamilyen módon előkeresni, hogy mi lehet mondani.
3: Az áldások könyvében van egy szöveg, amit segítségül lehet hívni. Joel próféta könyvéből vett szentírási olvasmánnyal és egy könyörgéssel. Körülbelül két mondattal egészítettem még ki.
0: Gondolkodtam volna, hogy valahogy hol lehet találni, hát ezért csak megtalálta, hogy mivel lehet. Hát mit mondjak, kenyérszentelésen X-szer voltam.
3: Itt a szőlőszentelés, ez volt az első. Kenyérszentelés, az már egy pár alkalommal volt lehetőségem megtenni, szőlő ez volt az első.
0: Mióta van itt ezen a tájon?
3: Augusztus 1-ével kerültem ide Velperétre, mint plébániai kormányzó. Már összetett a feladat, mert van egy iskola lelkészi feladatköröm is, ami megmaradt. Ez továbbra is Egerhez köt, az Eszterházi Egyetem gyakorlóiskolájának vagyok a lelkipásztora, és emellett innentől ellátom Verpelét, plébánia és a hozzátartozó települések lelkipásztori szolgálatát, ez Aldebrőt, Feldebrőt és Tarna Szent Máriát foglalja magában.
0: Azért nem maradt munka nélkül.
3: Ezután sem.
0: De természetesen még nem ismeri akkor a település lakóit, vagy előtte azért tájékozódott?
3: Olyan módon tájékozódtam, hogy ugye az előző plébánosnak a tragikus és sajnálatos halálát követően a bazilikából mi jártunk ki, mikor melyikünk az ott lévő atyák közül Verpelétre és a hozzátartozó templomokba miséket bemutatni, temetéseket elvégezni, keresztelni és így tovább. És így azért alapvetően már volt ismeretségem, volt fogalmam, de nyilván ahhoz, hogy alaposabban megismerkedjünk itt a vidékkel, az emberekkel, ehhez majd több időre lesz még szükség.
0: Két lakiként azért először még nehezebb, de gondolom, hogy idővel azért csak kijön plébániáról.
3: Itt lakom Verpeléten.
0: Ja, már itt, igen.
3: Augusztus eleje óta, illetve hát július utolsó napjaiban
0: le vagyok maradva.
3: Kiköltöztem és elfoglaltam. Tehát ez előírás, hogy a plébánosnak helyben kell lakni.
0: Hát igen, hogyha úgy sikerül.
3: Igen, igen, igen. De hála Istennek olyan állapotban van a plébánia, amit rögtön el lehetett foglalni.
0: hát akkor megszerethetik a későbbiekben, bár a fiatalok, mint a kis macskát, úgy szeretik még. Utána már utána egy picikét másképp foglalkoznak vele, megszokják, tehát olyan kevés már a plébános, hogy most már muszáj szeretniük, hogy megtartani őket.
3: Igen, ezt tapasztalom, hogy nagy-nagy szeretettel vártak és fogadtak az itteni hívek. Hát eleve már nagyon nagy ajándékként élik meg azt, hogy kaptak helyben lakó papot. Ugye mivel kevesen vagyunk, ahogyan azt említette is, nem jut mindenhová lelkipásztor, és hát azt gondolom, hogy ez egy tényleg nagyon örömteli dolog, hogy itt Verpeléten lehet helyben lakó pap.
0: Most mi lesz a nehezebb feladat, az iskolai problémákat megoldani, hogyha vannak, mert biztosan vannak, mert mindenütt vannak, vagy pedig hát ugye a híveket valamilyen módon oda szoktatni a plébániához, mert hát ugye közösség nélkül egy plébános nem érzi jól magát, nem érezheti jól magát.
3: Hát alapvetően az iskolával kapcsolatban sem probléma megoldásban gondolkodok, hanem építkezni szeretnék, és ott is leginkább a közösséget, a hívő közösséget, az egyházat építeni. Nehézségek meg egy plébániának a hívő közösségében is felütik a fejüket időről időre, megoldandó problémák, feladatok, de én azt gondolom, hogy ezt is, azt is szeretném a jövőben szeretettel folytatni.
0: Azért mondom, mert pár évet tanítottam, azért én is pedagógus vagyok, de mellette volt pár dolgom már az egyházközségünkkel is mezőkövezem. Tehát nem olyan könnyű az, mint ahogy kívülről meg lehet úgy szatszolni, hogy mi lesz. Tehát ehhez kell egy bizonyos fajta olyan hozzáállás, meg affinitás is, ami rádióban néha viszél hallgattam, mint hogyha meg lenne. Nem akarok így kedveskedni, illetve, de végül is úgy érzem, hogy megvan hozzá a képessége. Úgy érzi, vagy csak én érzem így?
3: Én is úgy érzem, hogy megvan a képességem hozzá, az biztos, hogy nagyfokú rugalmasság kell. Az iskola lelkészséghez biztosan, és gondolom, hogy a plébánia vezetéshez is, mert káplánként is ez volt a tapasztalatom. Én azt gondolom, hogy az én adottságaim megvannak azokhoz a feladatokhoz, szolgálatokhoz, amiket a diszpozíciómban kaptam.
0: Nem úgy jöttem ide, mint hogy a teljesen ismeretlen lennék. A családot nagyjából azért házas hétvégés koromból ismerem. Tehát azért ilyen nagyon-nagyon szolgálatkész volt a család is, illetve hát önt is úgy ismertem. Még akkor gyerekként azért nem tegezzem le, mert nem találkoztunk azóta. Tehát szolgálatkész a család is. Anyukája is.
3: Igen, igen, igen. Édesapám is. Egy segítőkész, jó szívű ember volt, édesanyám is az. Azt gondolom, hogy a mi családunkban ez mindig fontos érték volt. Ne csak a magunk érdekét tartsuk szem előtt, hanem legyünk ott. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk, amikor nehezebb időszakot éltünk meg a családomban, ugye édesapám elvesztése utáni időszakban, hogy egy rengeteg önzetlen segítőkészséggel, szeretettel találkoztunk. Ezt én nagyon fontosnak tartom.
0: Tudom, hogy ilyenkor nehéz, mert hát én is nagyon jól ismertem, és hát sokszor találkoztunk, nagyon-nagyon fájt nekünk is. Tehát fel tudtak állni arra a szintre, hogy azért végül is képesek arra, hogy levessenek valamit, mégpedig azt a községet, itt községet most, illetve hát tulajdonképpen egy beilleszkedik ebbe a fajta úgymond közösségbe. És ez a közösség, hát az önök.
3: Így van.
0: Köszönöm, hogy egy kicsit zavaró, gondolom önnek is a zene, de hát legalább a hangulat
3: ilyen. Ezt most így tudtuk megoldani, de köszönöm a lehetőséget.
0: A legjobbakat.
3: Isten áldja.
0: Dicsérte.
3: És ezt kívánom a kedves hallgatóknak is.
0: Holló Gábor atyát hallották a feldebrői szülőszentelésről.

0: szépszámú érdeklődő akár képregényeket nézegethetett, vagy lerajzoltathatta magát.
1: Mester Csaba vagyok, képregényrajzoló is, jelen esetben karikatúrista is.
0: A képregényeket régebben, valamikor a 20. század elején szerették, hát más nem volt, tévé nem volt, mozi már, és nagyon-nagyon nagy volt akkor a népszerűsége.
1: Igen, igen, hát ugye nagy nevek Zórád Ernő, ugye Kocsmáros Pál, ők nagy képregényalkotók voltak, és ők mind a fülesbe rajzoltak annó, és legendás történeteket jelenítettek meg így.
0: Megmondom őszintén, nem vagyok annyira gyerek, de azért még én is képregényeket olvasgattam, szerettem, mert hát jobban megértettem a képekről, meg csodáltam azért a rajzokat. Ahhoz azért gógyi is kell.
1: Igen, főleg képzelőerő, és ugye az, hogy praktizálni kell igazából, tehát én is voltam olyan szerencsés, hogy egy festőművészhez jártam rajzolni, ő a Szerdahelyi István volt, már sajnos nem él, de nagyon sok dologra megtanított, ami ugye fontos ehhez a műfajhoz. Az arányok, ugye, hogy tudunk egy figurát élővé varázsolni, vagy mozgásban ábrázolni, tehát ez mind...
0: Egyébként kik veszik meg a képregényeket? Azok, akik olyan húrfangos eszűek, hogy szeretik azt, hogy mások fejezzék ki azt, amit szeretnének látni, vagy pedig olyanok, akik egyébként is már kicsit megöregedtek.
1: Nem feltétlenül egyébként, tehát érdekes, hogy nem annyira korhoz kötött, tehát nekünk ugye, amivel mi zenei képregényekre fókuszálunk, tehát a ezeket a típusú képregényeket én a Tóth Labanc Attilával csinálom, ő az írója. Ő egyébként a Tankcsapdának a basszusgitárosa volt annak idején, és most tanárbácsi, és írja ezeket a képregényeket. Vele dolgozom együtt, és azt vettük észre, ugye a bőrzéken, a képregény bőrzéken, amikor meglátogattunk egy-egy ilyen eseményt, hogy ez inkább a fiatalokat vonzza. Hát persze nyilván az idősek is bejönnek, akik régóta gyűjtik ezeket a irodalmi, mondjuk az, hogy a 9. művészetnek a termékeit, de igazából tehát az akcióképregények révén ez a műfaj, ez tulajdonképpen fiatal tudott maradni.
0: Ugye, hogyha a művészeteket nézzük, a 9-nek mondjuk, azért a művészetnek van egy bizonyos kritériuma. Tehát egyik az, hogy gyönyörködtessen, a másik az, hogy ide is szóljon, nem csak a szememnek, hanem a fejemhez is valamit, a harmadik meg kapogjon egy kicsit itt a szívemnél is. Tehát tulajdonképpen akkor emberközpontú kell, hogy legyen egy ilyen alkotás.
1: Igen, igen, úgyhogy egy kicsit aggódunk is itt ugyanúgy a mesterséges intelligencia térnyerését illetően. Tehát mi is azt vettük észre, hogy persze ugyanúgy, mint egy-egy muzsikánál, tehát óhatatlanul szükség van az emberre, tehát az emberi kreativitásra, és ez többnyire meg is látszik a végterméken. Tehát, hogy mi is erre fókuszálnánk igazából, hogy legyen karakteres a dolog, amit csinálunk. És egyrészt tanító jellegű, és másrészt pedig, hogy etikai nevelési szándék is legyen mögötte.
0: Tulajdonképpen akkor van egy réteg, aki ismeri és szereti ezt a fajta alkotást, illetve hát gyűjtés, mint ahogy mondta.
1: Így van, így van.
0: Az örök érték lehet.
1: Igen, tehát meg vannak, akik kifejezetten a tréfás, hogy is mondjam, a humoros jellege miatt preferálják ezt a műfajt. Tehát mindenki más miatt keresgeti. Van, aki a vizuális látványa miatt, illetve hogyha megkedvel egy alkotót, akkor képes megvenni az összes alkotását. Tehát, hogyha ugyanúgy, mint egy zenénél, igazából, hogyha szeretünk egy előadót, ugye nyilván akkor megpróbáljuk megvásárolni az összes lemezét.
0: Hát a zeneit nem Tankcsapdás egy csepet sem, de hát, hogyha a másik oldalra, a humoros grafikára megyünk át, ahhoz mi kell, hogy az ember úgy fogjon meg egy arcot, egy mozdulatot, hogy humorosnak tűnjön, nem sértőnek.
1: Igen, mondjuk, amikor sokáig nézünk egy karaktert, akkor nyilván kilátjuk belőle azokat a kis részleteket, vagy eltúlozható dolgokat, ami miatt ugye azt felismerjük. Tehát ez a karikatúrának is a, igen, az alapja. És akkor mi igyekszünk a képregények kapcsán is ezt átvinni. Tehát, hogy ezek a bizonyos karakterek, ugye ebbe főleg a Kocsmáros Pár volt jó a Piszkos Fred képregényei kapcsán, hogy nagyon jól elkülöníthetők voltak a figurái, tehát azonnal meg lehetett ismerni a stílusát is. És
0: a világ végén is megismerték, amikor úgy volt. Tehát tulajdonképpen, amikor leül ide, akkor...
1: Hát megnézem profilból, szemből, így van, és a karakterisztikus dolgokat kiemelem.
0: Riporterként én, hogyha elmegyek valaki mellett, ránézek, rá kell, hogy nézzek, akkor szinte látom, hogy mit tudok belőle kihúzni, vagy nem kihúzni, mi marad meg benne. De ugyanez van akkor egy karikaturistánál is akkor?
1: Így van. Egyébként minden ember izgalmas maga, és sokszor, hogy is mondjam, az emberek is megnyílnak, tehát mesélnek el olyan történeteket, vagy olyan dolgokat, amik én nem is kérdeztem, de nagyon jó szórakozást lett, és kölcsönösen megismerjük egymást lehetőleg.
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon közel áll a mi szakmánk egymáshoz.
1: Igen.
0: Ön hallgat, én meg beszélek közben, de nagyon-nagyon köszönöm. Úgy látom, megjöttek a felvonulók, úgyhogy most már lehet
1: dolgozni. És köszönjük szépen a riportot, és igen, a kedves hallgatók, hogyha tehetik, akkor nézzenek utána a Masterlap kiadó képregényeinek.
0: Hol lehet egyébként?
1: Hát többnyire képregénybőrzéken szoktunk jelen lenni, illetve a Facebookon.
0: Mester Csaba grafikus képregényalkotót hallották a felzebrői sokadalomból.

0: A faluban történő traktoros lovas felvonulás után Jakab Ernő polgármesterrel beszélgettünk.
1: Neki nem 10 órakor kezdődött, neki már tegnap reggel 6 órától
0: folyamatosan.
1: Hát én végül is igen, jó szervezés, de tegnap reggeltől mi folyamatosan állítottuk a sátrakat, készítünk, díszítettünk, aludtunk egy pár órát, reggel 5-re jöttünk, így ment a főzés, amiben én is beszálltam.
0: Jó.
1: Úgyhogy töltött káposztát készítettem.
0: Megkóstoltam, nem is olyan rossz az. Mert én Szabolcsi vagyok, és
1: az másokfajta Szabolcs,
0: így paradicsomosabbak, de jó volt ez.
1: Hát volt olyan, aki először azt hitte, hogy valami probléma van vele, mert hogy savanyú volt, de hát a káposzta miatt a haraszt is savanyú volt, a sima káposzta is, úgyhogy nem, nincs emberre gond. Meg azért, ha Szabolcs az mások, mert abban nem daráljuk a húst, hanem vágjuk apróra.
0: Ja, köszönöm, én jobban tudom egy kicsikét.
1: Én nekem szokás a szakmám, úgyhogy...
0: Ja, hát akkor
1: papírom van róla.
0: Tévedtem.
1: Nem.
0: Nekem meg papírom van róla, hogy ott születtem.
1: Ja, az erősebb, így van.
0: Egyébként, polgármester úr, mióta van ez a típusú rendezvényük?
1: Régebben kettő olyan úgymond fesztivál ünnep volt Feldebrőn. Volt egy a Ribizli fesztivál, ez nyár elején volt, és akkor utána volt a Szüreti. A Ribizli az nagyobb volt, a Szüreti az kisebb volt. És mind a kettő a templom körül volt. És 2019 októberre, tehát 2020-ban döntöttünk úgy, hogy akkor legyen egy nagyobb, és ez lett a Hás Szüreti fesztivál, amit így megpróbálunk a nyár végére bezsúfolni. Próbálunk igazodni a többi településhez is, hogy időben szépen sorba jöjjünk. Aldebrő, Bécs, Feldebrő, sok lovasunk van, aki minden helyen fellép, és részt vettek a Szüreti felvonulásba, úgyhogy most egyetlen egy van is itt a focipályán, ahol látjuk ezt a környéket, hogy ez gyönyörű, hűvös, árnyékos, régi ősfák vannak, őszsebb, tehát ettől tökéletes a fejünknek nem is lehetne.
0: Hárs, ugye a Debrőjét, aki nem ismerte, nem volt fiatal, szinte mindenki azt hívott annak idején Debrői házlevelűt. Más itthoni minőség nem volt. A többit elvitték Szovjetunióba. Mellette ugye azt is tudjuk, hogy Tokajban is a házlevelű, az is fontos. De itt a Debrői, az Debrői.
1: Így van, az a Debrői ház, így van.
0: Tehát a házlevelűből lett ház itt a fesztivál.
1: Így van.
0: Ez a házfesztivál, ez tulajdonképpen a Ribizlit is takarja akkor egy picikét.
1: Hát már sajnos a Ribizli ezen a térségen
0: kifagyott.
1: Tehát annyira változott a klíma, hogy nem terem meg. Rásült idén is, nagyon sok kihalt, már nem éri meg befogok, és nem csak nem éri meg befogok, nincs is.
0: Nagyon kellemes helyen vagyunk, és azért nekem meglepő volt, hogy ló mindenütt. Aki szereti a lovat, az, hogyha ide jön, akkor boldog lesz.
1: Így van. Hát van egy egyesületünk, ez a Tarnamente Hagyományozó és Sport Lovos Egyesület, ennek a székhelye Feldebrőn van, és akkor azért is a lovak. De a hagyományőrzés miatt is a szüret, a lovasok nekünk egybefordnak.
0: Egyébként úgy a lakosság mennyire fogadja el, mert én nem látok senkit, akire rá lenne írva, hogy én aldebrői, feldebrői vagyok, vagy a szomszéd verpeléti lennék, de azért itt vannak, gondolom, szinte mindenki, aki idevaló.
1: Így van, és nagyon sokan a környező településekről is. Tehát. De jöttek Andornak tájáról, jöttek Egerből, látok itt káriakat, kompoltiakat, kápolnaiakat, hogy azért van híre, és azért vagyunk egy jó páran. Nagy a terület, és eloszlanak az emberek. Ha kicsibre tennénk, látszan, hogy mennyien vannak.
0: Fentről, hogyha megnéznénk, lefényképeznénk, hát akkor lehetne rúgnal látni. Igazából bejárták a falut. Ugye le volt az rövid.
1: Úgyhogy
0: mindenki láthatta, illetve hát nem is tudom, hogy látta-e mindenki, mert itt van kint, vagy az úton. Egyébként ilyenkor már kezdődik a szüret.
1: Sőt, már lassan majdnem vége. De most már ott vagyunk, hogy
0: szüzi. Szárazság miatt?
1: Így van. De ahogy beszéltem szőlészborászokkal, körülbelül egy hónappal előrébb vagyunk, mint az átlag, a régi időhöz képest. Tehát az, hogy már július végén elkezdődött a szüret, ilyen nem nagyon volt. Általában szeptember elején kezdődött, mindig gyermekkoromban, hogy nem emlékszem rá. Első voltak mindig a pezsgő fajták, és akkor utána jött a többi. Most már furcsa, mert jövő héten szedik a kékfrankos. Jó rozénak szedik a kékfrankos, két hét múlva szedik rendesen, de most úgy néz, hogy szeptember közepére le is megy a szüret. És ezért is kellett előrehozni, két éve volt, azt hiszem, körülbelül ugyanilyen időjárás, majdnem ilyen, amikor a szüreti fesztivál nem tudtunk már szőlőt szerezni. Nem tudtunk dekorálni szőlővel, mert már lement a szüret.
0: Szóval akkor van ez a fajta hektikusság, de hát azért egyik év hozza a másikat talán. Nem hagyják abba a szőlészetet.
1: Hát nagyon remélem. Tehát azért itt mi tényleg a szőlőről vagyunk kéne, mert tényleg, hogyha valaki azt mondja, hogy debrújhársat, feldebrő, aldebrő jut az eszébe. Tehát ez az év, ez biztos, hogy megviselte őket. Minőségre mi nem tudjuk, hogy milyen lesz a szőlő. Ahogy hallom, hogy az UV miatt is nem olyan lesz a beltartalma a bornak. Töppettek a szemek, nincs olyan neftartalma. A felvásárlási árak azok nem nőttek, de elvileg nem kellett annyit permetezni, hogy nem volt annyira esős idő, a Rizharmat peronoszpóra nem támadta úgy a szőlőt, viszont bejött ez az újfajta betegség.
0: A másik pedig az, hogy igazából azért a szőlőművelés gépiesített lett. Van-e még kézi?
1: Van. Tehát én azt mondom, a mecést azt nem tudják helyettesíteni. Most már utána végül is mindent lehet. De a meccés, a kötés sem. Kötést annyit tudnak segíteni, sőt a meccésnél is, hogy beletesznek gépbe, tehát, hogy motoros meccőolló rásegítéssel, de a tudás az nem tudja helyettesíteni. Ugyanígy a kötözőgép, amit lehajt az ember, tehát az még emberi erő, hála Istennek, tehát azért még oda kell. Nem tudja teljesen gépesíteni, reméljük, hogy nem is fogja tudni.
0: Csak én arra gondoltam, hogy van-e még fiatal?
1: Szőlő?
0: De vagy szőlőművelő?
1: Ember,
0: a szőlőművelő.
1: Van. Vannak még egy páran, nem ment el a kedvük tőle. Annyi, hogy hát napszámosokat nehéz találni. Olyat is, aki ért hozzá, azt még nehezebb szerintem találni. Nagyon messziről hordják ide az embereket, tehát pedig szőlő, úgymond területen vagyunk, itt az egri borvidéknél. Azért ide most lenne, de messziről jönnek sokszor. Látom őket reggelente, jönnek buszokkal, kis buszokkal hozzák őket a szőlészek. Nem egy kerendő szakma, hogy mondjam. Minket azért még szüleink tanítottak, nagyszüleink, dédszüleink, én egri származású vagyok, felnémeti. Engem édesapám, nagyapám tanított medszeni, anyum szőlészborász, vagyis az eredeti szakmai után ő egészségügybe ment. Nekem a szőlőben ment el a gyerekkorom. Tehát nekünk az megszokott volt kisgyerekkoromtól, hogy én a szőlőben, nővéremotthon takarít, én a szüleimmel a szőlőbe, a meccéstől kezdve, a vennyige hordás, a kötés, minden. És mi még kézzel csináltuk, tehát kézzel kapáltunk, kézzel permeteztünk, hajnapban mentünk kémporozni, 3-4-kor keltünk. Tehát ez bennünk van. Az, hogy a mostani fiatalok, hát nem nagyon látok úgymond a szőlőbe fiatal srácko gyerekeket ilyen családi gazdaságban. Sőt, nem is nagyon van, nem tudom, van egy még egyáltalán ilyen családi gazdaság, hogy mit tudom, egy családnak 4-5-6 hektár, az már sok, inkább legyen 1-2 hektár, mi egy 2 hektár körül mentünk.
0: Azon mosolygok, hogy én szabolcsi vagyok, nálunk a dohány volt. Ugyanolyan nehéz minden munkája, mint a szőlőnek. Meg kell kezdeni, ugye, korán a melegágy rakással, palánta nevelés, gyújtosás, utána ajtohányt leszedni, tetejét, felfűzni, szárítani és csomózni. És amire vége van, akkorára már kezdődik az újabb. Ugyanez a szőlőnél is.
1: Így van, sőt, nekünk nem csak szőlő, még kukorica is volt, tehát annak is.
0: Ja, hát az
1: is
0: együtt kapál. Jár.
1: Bizony. Hát meg akkor az állattenyésztés, sertés, volt nekünk szarvas, marha, volt fejüstehenünk, kisbikánk, nekünk minden volt gyerekkoromban. Szoktam mondani viccesen, hogy a tehén bonyolult állat, én mégis megfejtem.
0: Keresztrejtvénybe.
1: Igen, édesanyám megtanított fejni, mert mindig azt mondták, úgy kell fejni, hogy habozzon a tej, úgyhogy még kézzel fejtünk. Utána jött a gépesítés, de hát már annak is vége.
0: Akkor polgármester úr sok mindenhez ért. Melyik a nehezebb, az emberekkel bánni, vagy pedig hát megfőzni?
1: Emberekkel bánni mindig nehéz. Ott van minden fajta köztük. Lehet őket szeretni, lehet kedvelni, lehet őket, bocsánat, így mondom, gyűlölni is. Van minden. Nagyon nehéz az emberekkel bánni.
0: Te vállalta?
1: Így van. Nem bántam meg, nem is bántam meg soha.
0: Jakab Ernőt, feldebrő polgármesterét hallhatták.

0: végezetül akkor jöjjenek a rovarevő növények.
1: Kovács Kálmán vagyok.
0: Mondta, hogy Balmazújváros környékéről jöttek, vagyis honnan?
1: Konkrétan Balmazújvárosra jöttünk, innen Debrecen mellől.
0: Mondjuk nagyjából azért Balmazújváros elég sokan ismerik, volt rendényes foci csapat, Kamilla,
1: Szati. Így van, Veres Péter, ugye Sós Imre híres színészünk volt, így van.
0: Úgyhogy nem kell sok mindenkinek bemutatni, de azért mégis a alás körzetünkben van, akit nem tudja. Ami csábító volt, hogy majdnem meg lehetne nem enni, hanem etetni az ujjamat. Mondjuk ez egy kicsit nagy trükk, de nem igaz, mert ezek rovarokat esznek csak, ugye?
1: Így van, a rovarokat fognak meg, valamilyen illatot csalogatnak ki, ugye a rovar ezt megérzi, beleszáll, és például a Vénusz légycsapónál úgy működik a csapdának az aktiválása, hogy mind a két lebegyben 3-3 érzékelőször található, és kettő vagy több érintésre, tehát kombinációra becsukódik a csapda. Ilyenkor a rovar a mozgásból, a szőrszálon keresztül felveszi a mozgást, a csapda pedig úgy fog összehúzódni, ha érzi, hogy nagyobb rovar van benne, tehát nagyobb az ellenállás magában a csapdában, akkor a csapda egyre jobban fog szorosan összezáródni. Ha egy kisebb rovar van benne és nem mutat ellenállást, akkor a csapda ki fog nyílni és kiengedi a rovart, ugyanis sokkal több energiát veszít azzal a növény, hogy becsukódik, mint hogy a rovarból fel tudna szívni.
0: Hány fajta van itt most? Mert gondolom, hogy nem csak egyfajta rovarevő növény van.
1: Nagyon sok fajta van egyébként. Most jelenleg nekünk vénuszlégycsapó, kürtvirág, harmadfű és kancsókák vannak. Ugye azokon belül is több fajta található. Például a vénuszlégycsapónál már azt lehet mondani, hogy megszámlálhatatlan. Már legalább több mint 300 változat található. Ugye itt arra kell gondolni, hogy fűrészes, esetleg a fogazata, a színe, hogy vörös, hosszabb a levélszára, rövidebb a levélszára. Esetleg itt van olyan, hogy mutáns csapdákat hozták. Már a csapdának az alakja is egy nem szokványos formát vesz fel. A kürtvirágoknál is nagyon fontos az, hogy egy magasabbra növő fajról beszélünk, vagy egy bokrosodóról, ugye, és ráluk pedig a színek, amik a legszembetűnőbbek.
0: Tehát a rovarokat oda kell csalogatni illattal, színnel?
1: Illattal, színnel. Olyan illatokat árasztanak, amit emberi orr nem érez, tehát csak a rovarok tudják megérezni, kivéve a harmadfűnél, és a harmadfői ragacsos harmadcseppeket termel a levelén. Ugye ez a rovar egy vízimitációnak hiszi, azt hiszi, hogy víz, rá akar szállni, inni, de beleragad, tehát igazából úgy működik, mint egy légypapír.
0: Az ember azt gondolná, hogy csak a trópusokon vannak rovarevő növények. Ez igaz, vagy nem teljesen?
1: Hát igen, a legtöbben azt hiszik, hogy trópusi növények meg ilyen dzsungelekben élnek, ilyen esőerdőben, egyébként nem így van. Például pont a legnépszerűbb a Vénusz légycsapó vagy a kürtvirág, ők észak-amerikai növények. A Vénusz légycsapó konkrétan csak Carolina államban ő terem meg, Észak-Amerikában, és a kürtvirág is csak Észak-Amerika, csak ők már esetleg teljesen egész észak, tehát Kanadáig is fel vannak szaporodva. A harmafüveket meg azt szoktuk mondani, hogy Antarktiszon kívül az egész világon megtalálhatóak, tehát Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában is, vagy akár Ausztráliában.
0: És mégsem.

0: igazából terjedtek el úgy a köztudatban, meg a valóságban sem, azért, mert nem ismerjük, vagy azért, mert hát az emberek félnek egy kicsit tőle.
1: Ismerik az emberek, mert nagyon sokan megismerik, inkább az a sok teória, ami leeng a növény körül, tehát ez a leharapja az ujjunkat, igen, tehát a gyerkőcök nagyon sokszor félnek, hogy úristen, megharap, ugye mi próbáljuk, hogy a mi országos szinten járunk rendezvényekre, és mindig mondjuk úgymond az igét hirdetjük, ahogy az elnökünk mondja, hogy nem ártalmasak emberre, állatra, tehát méreganyagot, toxint ezek a növények nem termelnek, hogy ártalmas legyen mondjuk egy emberre vagy egy gyermekre, illetve ugye sokan hiszik azt, hogy a fogazata a vénzlétcsapónak az szúr, de egyébként nem olyan, mint a kaktusztüske, hanem azért hívjuk pillána, olyan, mint az emberi szempilla. Szóval ez, meg a másik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az etetés, ez kötelező náluk, mint egy kutyánál, macskánál, mindig elmondjuk, hogy nincs szó kötelező etetésről, amit megfog magának a növény, azt el tudja fogyasztani, de ha ők soha az életben nem ennének egy rovart se, akkor se halnának éhen. Tehát ők is minden növény fotoszintetizálással élnek, és azzal fejlődnek tovább.
0: Tehát táplálékot a földből is tud magához vonzani, tehát felszívni, vagy pedig csak a fotoszintetizálás élteti egy darabig, de nem fejlődik, így gondolom, hogyha nem eszik.
1: Lassú ütemű fejlődésük van egyébként, mert gyenge gyökérrendszerrel rendelkeznek, illetve ahol ők élnek, ugye alacsony nitrogéntartalmú mocsaras tőzeg lápokban élnek, és mert olyan kevés tápanyagot tudnak felszívni, ezért nekik már kialakult az evolúcióval évszázadok során, hogy nincs is szüksége sok tápanyagra. Ezért nagyon fontos például, arra térünk az öntözésére, hogy például őket csak lágy vízzel, tehát esővízzel vagy desztillált vízzel tudjuk itatni. A csapvíz, kútvíz, ásványvíz, ezek például nagyon rövid idő alatt elpusztítják a növényeinket.
0: Hogyan élnek telepekben, vagy egyénileg külön-külön?
1: Telepekben élnek egyébként, nagyon sok bennük az önporzó, vagy illetve a egyszerű szél vagy a rovar porzással nagyon könnyen tudnak szaporodni. Igazából el tudják maguk körül szórni a magjaikat, például a kürtvirágnak kell a hideg kezelés, a magnak. A kürtvirág például ilyen márciusban levirágzik, be van porozva, a rovarok esetleg beporozzák, vagy ha valamennyire magát be tudja a szél által porozni. Október vége, novemberre fognak a magtokok beérni, akkor kiszórja magjait, kap télen egy hidegkezelés, és tavasszal már a magok elkezdenek kikelni. A Vénusznál ugyanígy van, náluk nincs hidegkezelés, ugyanúgy elszórja magjait, és szépen évközben folyamatosan nőnek kifele. Tehát telepekben egyről a kancsóka az, amelyek úgymond, mint az orchideák, ilyen fánfutó, ilyen félfás növények, ők úgy élnek telepekben, hogy nem együtt, hanem így szép egymás melletti növögetnek felfele, és ugye az ágai ágazódnak elfele, és akkor úgy futnak be fákat.
0: Kaktuszos sokat, egy csomót lehet látni, tehát hegyek vannak belőle, de rohadt evő növényeket, úgymond ápolgatókat nem nagyon láttam még. Nem sokan vannak akkor az országban.
1: Kevesen vagyunk, de azt merem mondani, hogy egyre népszerűbbé tudjuk tenni a különböző rendezvényekkel. Ugye mi járjuk az országot, Szeged, Pécs, Debrecen, ugye Budapest, és egyre népszerűbbek. Azt veszük észre, hogy a csoportjaimban, amik ugye a közösségi oldalon megtalálható csoportjaimban egyre többen szállnak be, lépnek be hozzánk. Általában azt lehet mondani, hogy most ilyen körülbelül, akiket itt tudunk, ilyen 3000 ember az országban, ami azért nem egy nagy szám, de azt mondom, hogy ha csak ezt a tematikát nézzük, a ragadozó növényeket, akkor viszont ez egy szép szám. Sajnos az a probléma, hogy olyan helyen is beszerezhető ez a növény, ahol már nem jól tartják őket, illetve nem tudnak szakszerű tájékoztatást adni a vásárlóknak. Hazaviszik, tegyük fel például a csapvízzel, megölik egy-két hét után, amikor nálunk nagyon sokszor van, hogy jönnek, és akkor mondják, ó, nekem volt, én elpusztítottam. Mindig mondjuk, hogy a csapvíz, és mondja, igen, azt kapott, hát, ja, azt nem kell kapni. Szóval az a probléma, hogy sajnos tesznek bizonyos emberek, meg bizonyos üzletek azért, hogy az emberek ne akarnak utána újból ilyen növényeket tartani.
0: Vagy pedig újat vegyenek, és akkor
1: Nagyon kevesen vannak, általában mi azért próbáljuk magunkat jobban reklámozni, hogy ezek hazai termesztésű növények, ezeket mi termeljük, ezek nem import növények, nem külföldről vannak behozva, ezért mi tudjuk garantálni, hogy ez tényleg ez itthon, ez magról nevelkedett, ez saját növényünk, és mi adunk azért szakszerű tájékoztatást, papírformában, internet elérhetőséget adunk, tehát igazából minket csúnyán mondva lehet zaklatni egész nap kérdésekkel.
0: Ki lehet a csoport tagja, az is, aki nem fog növényt termeszteni, beléphet, csak aztán nézelődik, vagy tanulgat, vagy pedig mindenki, aki vett növényt.
1: aki vett növényt, aki már vesz csak egy Vénusz lécsapót, az is beléphet hozzánk. Nyilván a hobbi az ugye úgy indul, hogy egy darab terméket vagy tárgyat veszünk valamiből, itt is úgy, hogy valaki megveszi az első növényt, ha tetszik neki, akkor elkezdi gazdagítani. Én is úgy indítottam, hogy volt két darab növényem, és most körülbelül olyan 1500-1600 növényem van otthon, amivel foglalkozok.
0: Akkor van, mivel foglalkozik?
1: Hát van, így munka mellett van, hogy így ilyen főállásban dolgozunk, és akkor mellette nekünk ez ilyen hobbi is, de igazából már ilyen második munkahely is igazából, ugye, azt is mernénk mondani.
0: Iskolákba mennek, gondolom iskolák nézik általában.
1: Iskolákba nem nagyon szoktunk igazából menni. Terveztük bár, de az a baj, annyira kevés az időnk már arra is, hogy még járjunk ilyen tematikus előadásokat tartani, hogy általában azt szoktam mondani, hogy aki szeretne csoport, akkor az jöjjön ki hozzánk személyesen, és akkor ott esetleg szét tud nézni nálunk ott a telepén a fóliákat, és akkor láthatják, hogy mi milyen körülmények között tartjuk a növényeket, meg hogy miért, mekkora kínálattal büszkélkedhetünk itt Magyarországon.
0: Elérhetőség internet?
1: Internet, így van. Közösségi oldal, saját weboldalunk van, webshopunk van, szóval lehet nálunk rendelni egész évben egyébként a növényeket is.
0: Mit üssek be?
1: Ez a cserepes agarozók, tehát Facebookon is hívunk, hogy a cserepes agarozók, és a weboldalunk is a www.cserepesagarozók.hu, illetve az egyesületünk a Maron, ugye ez a Magyar Rovaremésztő Növénytársaság, saját videómegosztó portálon van csatornánk, ott is töltünk fel videókat, ugyanúgy külön témára bontjuk, hogy februári, március, áprilisi teendők, milyen rendezvényeken fogunk részt venni esetleg, vagy tartás segítséget nyújtunk az embereknek.
0: Köszönöm szépen, jó étvágyat a növényeknek is.
1: Köszönjük szépen, további szép napot.
0: Kovács Kálmánt hallották a rovarevő növényekről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, A Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározatban a miniszterelnök a pénzügyminisztert és a vidék és a településfejlesztési minisztert bízta meg, hogy gondoskodjanak a támogatási keret 10 milliárd forintra történő emeléséről beépülő jelleggel 2027-től. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.máv.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya mára 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedésbiztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es években.
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost, aki ebben a műsorban állandó beszélgető partnerem, a műsor zenei szerkesztője. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves Laci atya, Isten hozott nálunk rádiónk egri stúdiójában.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Kedves Zsőbe, egy kis kiegészítést hadd tegyek ahhoz, amit mondtál. Emlegettük már korábban, hogy az ötletet ehhez a témakörhöz te adtad, tehát következésképpen most nem én vagyok az egyedüli szerkesztő, hanem ezt most közösen készítjük, társszerkesztőként ülünk itt a stúdió asztalánál.
2: És természetesen, mint mindig, most is szívvel, lélekkel készítjük ezt a műsort, mert nekünk nagyon fontos, és remélhetőleg a kedves hallgatók is legalább annyira megszerették ezt a műsort, mint amennyire mi szeretjük.
3: Hadd mondjak erre már valamit. Az egyik néni annyit mondott nekem a közelmúltban, hogy atya, tekintve ezt a régi zenéket, hiánypótló ez a műsor. Nekem ez mind a lánykoromat, meg a középiskolai kollégista időmet idézi fel. Sok olyan zenét hallunk ebbe a műsorba, folytatta a néni, hogy azóta szinte nem is hallottam. Éppen ezért már a naptáramban minden második kedre beírtam, hogy mikor lesz a műsor, és hogy olyankor tudjam hallgatni.
2: Tulajdonképpen értéket mentünk ebben a műsorban. És tovább folytatjuk zenei időutazásunkat, hiszen az újabb sorozatunk címe és témája nem más, mint Utazzunk a világban a zene segítségével. Ha Leonard Bernstein, akkor West Side Story. És ha West Side Story, akkor természetesen egy olyan részlet ebből a műből, amelyben utazunk. Egy ilyen dalra esett a választásod, kedves Laci atya?
3: Igen, a dal címe is ez, hogy Amerika. Jól emlékszem, hogy papnövendék voltam. 1985-ben kezdtem meg Egerben a papi tanulmányaimat, és ezt a filmet a televízióban kispapkoromban láttam először. Azt mondhatni róla, hogy egy modern Rómeó és Júlia történet, átültetve az 1950-es évek körüli időszakra, ha jól tudom, abban az időszakra játszódik. A lényege, hogy ez a dal az egyike ennek a zenés filmnek, musicalnek, amely szintén hatalmas nagy sikert aratott, ugyanolyan nagy sikert, mint maga a film. Ebből adódóan már nekem akkor úgy megtetszett, hogy elhatároztam, hogy megpróbálom csak a dalt külön megszerezni. És hál' Istennek, hogy akkor még volt kívánság műsor, onnan tudtuk is ezt kérni.
2: És most meghallgatjuk ezt a felvételt, amely tehát nem lesz más, mint Leonard Bernstein West Side Story című musicaljéből az Amerika című dal. Leonard Bernstein és zenekara játszik 1957-ből.

0: És maradunk továbbra is Amerikában. Időzzünk még ebben az országban, javaslom, kedves Laci atya. Már csak azért is, hiszen a most következő felvételünk címe is egészen pontosan az, hogy Amerika. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Egy angol együttes játszotta ezt. A kiskönyvemben, a Ki kicsoda a külföldi rockzenében címűben egyetlen betűt nem találtam róluk.
0: Pedig olyan szép az elnevezésük, Nice, Nice együttes, és az angolul azt jelenti, hogy szép.
1: Igen, igen. Annyit tudtam meg idősebbektől, hogy angol progresszív rockzenét játszó együttes volt az 1960-as években. Leonard Bernsteinnek ezt az Amerika című dalát dolgozták fel, zenekari változatban, kemény hangzásban, úgy emlegetik ezt, hogy hard rock, kemény rock. Nagyon pazar ez a feldolgozás, és mintegy elővetíti már azt az ötletet, amiről már mi itt adáson kívül Böbivel beszélgettünk, hogy a régi klasszikus hard rock együttesek közül, ami felvételt ismertem és nekem tetszett, az mind megvan a gyűjteményemben. Példaként néhány, Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth, Black Sabbath, hagyd ne soroljam, és emlegettük Böbével, hogy majdon tervezünk olyan adásokat is, amiben kifejezetten ilyen felvételket fogunk válogatni és lejátszani. Tehát mintegy elővetítésként vehetjük most már ezt a dalt, hogy majd lesz a műsorainkban ilyen hangzás is. Most azonban mi térjünk ide-vissza. Ezt a dalt szintén a Petőfi Rádió valamilyen műsorába hallottam, és nem adták le végig a zenét, arra is emlékszem, de utána a műsorvezető mondta, hogy mi az, amit hallottunk. Én rögtön megjegyeztem, így aztán már később nem volt probléma az, hogy a hívek segítségével megint csak tudjam kérni a kívánság műsorban.
0: Nos, ennyi bevezető után hallgassuk akkor a Nice együttes Amerika című felvételét. Szóljon egy stúdióváltozat 1968-ból.

0: És maradunk még mindig Amerikában, legalábbis a dal és a most következő felvétel címét tekintve mindenképpen, hiszen Kölykök Amerikában ez a most következő dalunk címe, amelyről ezentúl még mit mondhatunk el.
1: Érdekesség lesz, hogy ez a felvétel 1981-ben jelent meg. Mi ezt a műsort úgy szoktuk emlegetni, hogy 60-as, 70-es évek beli válogatás. De többször szóltunk arról már Böbével, hogy ez nem jelent szigorú határokat, valamiféle falat, hanem ha a későbbi időkben is találunk olyan dalt, amelyben felfedezek hasonló értéket, akkor azokat is örömmel vettem fel a gyűjteményembe. Ebben a dalban az 1970-es évek rock and roll hangzását fedeztem fel. Annyit tudok erről a hölgyről, Kim Wilde, hogy angol énekesnő. Nagyon-nagyon kellemes ez a dala, és úgy emlékszem, úgy emlegették, hogy ez volt az a dala, amellyel igazából befutott, és óriási világsikert aratott. De nem ez volt számomra a mérvadó, hanem az, hogy megtetszett, és ezáltal rögzítettem a gyűjteményemben.
0: Remélhetőleg a kedves hallgatóknak is fog tetszeni, mert most meghallgatjuk a Kölykök Amerikában Kids in America címmel Kim Wilde felvételét. Szóljon a dal 1981-ből.

0: Kedves atya, Amerika nem csak nagy ország, hanem egy olyan ország is, amelyről számtalan dal született. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy egy újabb felvétel témája Amerika, és még zenei időutazásunkban ebben az országban kirándulunk és időzünk a folytatásban is, hiszen az egész USA azt beszéli, erről hallunk hamarosan. Mit mondhatunk el a dallal kapcsolatban?
1: Middle of the Road, így hívják az együttest, aki ezt előadta. Amikor a rágógumi zenéket játszottuk, emlékezhetnek a kedves hallgatók, ott leadtuk az egyik leges, legnagyobb sikerüket, a Csörpi Csörpi Csíp Csíp című hatalmas világslágerüket.
0: Milyen jó dal az is.
1: Bizony, nem ok nélkül lett az is aranylemezes felvétel. Ugyanerről a csapatról van szó. Ennek az az érdekessége, hogy én ezt úgy ismertem meg, hogy a bátyámnak az egyik kazettáján még arra is emlékszem, hogy az egyik oldal első számaként szerepelt. Sokat hallgattam, és örömömre szolgált, mikor egyszer véletlenül találtam egy papírost a bátyám feljegyzéseivel, amelyen szerepelt, hogy milyen dalok vannak ezen a kazettán cím és előadó szerint. Ő nem ezt a címet írta, ő így írta le, hogy miről beszélnek az emberek az USA-ban. Későbbiekben aztán, amikor gimnazista voltam, egy rádió és televízió újságban egy műsorban megtaláltam ezt a címet, hogy az egész USA azt beszéli, vagyis a Magyar Rádió nyilvántartásában ilyen címen szerepelt. Ebből adódóan, megint elkövetve a turpisságot, tudtam kérni a kívánság műsorba a hívek segítségével. Bőbe szoktam mondani, hogy rádió történeti pillanat, mert erről a dalról is elmondhatom, hogy leszámítva azt az egy alkalmat, amikor ezt nekem a kívánságba leadták, és én rögzítettem, gyerekkorom óta egyszer sem hallottam az országos médiában. De hála Istennek, itt a Szent István Rádióban elhangozhat. Elővettem a kiskönyvemet a Kicsoda a külföldi rockzenében, és erről az együttesről nagyon röviden ennyit találtam. Olaszországban lett népszerű 1971-ben, és akkor vette fel popmuzsika stílus meghatározására is használt nevét. Schlager gyárából az első sikeres dalok Csörpi Csörpi Csip Csip, Twiddle Dee Twiddle Dum és a Soleil Soleil. Hadd ne mondjam, hogy mindegyik megvan a gyűjteményben, ha jó Isten adja, majd ezeket is meghallgatjuk.
0: Nos, ennyi információ után akkor hallgassuk meg. Az egész USA azt beszéli The Talk of All the USA című felvételét a Middle of the Road együttesnek. Szóljon a dal 1973-ból.

0: A folytatásban a Beach Boys együttes felvétele szól hamarosan, maradunk Amerikában, és ha már Beach Boys, akkor nem csodálkozhatunk, hogy a fiúkkal szörfözni fogunk, legalábbis a zene segítségével mindenképpen. Szörfözés az Egyesült Államokban. Ez a hamarosan hallható felvétel címe, amelyről még mit mondhatunk el.
1: Úgy emlékszem, gyerekkoromból úgy emlegették, hogy tengerparti fiúk, így fordították az együttes nevét, és ebből adódóan alakult ki, hogy szinte jellemzőjük az a stílus, hogy vízisízés, szörfözés. Legtöbb dologban ilyesmit fedeztem fel, mind a mellett, hogy nagyon nagy sikereket éltek el ezzel a stílussal.
0: És a dalaik hangulata olyan tengerparti érzést, hangulatot, idegen szóval feelinget csalogat elő az emberből. Nem lehet ezt megmagyarázni másképpen, csak hogy olyan érzéseket vált ki a hallgatóságból, amelyeket jó hallgatni a tengerparton.
1: Társul még ehhez a nagyon pazar ének. Nagyon ügyesen énekelnek a fiúk, és nagy hangsúlyt fektettek az énekre, a vokára is. A kiskönyvemben röviden csak ennyi van róluk. Az 1960-as évek leghíresebb amerikai rockzenészei Dél-Kaliforniában. Első lemezük Surfing Safari 1962-ből. Ezt még több, mint 30 követte. Mutatja, hogy nagyon profi zenészek voltak a fiúk. Én láttam egyszer róluk egy kis filmet, egy koncertfelvételt, és nagyon megmaradt bennem, hogy a kamera mutatott két fiatal lányt. A Barbar End című felvételét játszották akkor, és az egyik lány folyamatosan énekelt az énekessel úgy, hogy a barátnőjének ütögette a vállát, valamit mondott, de ki gondolom biztatta őt is, hogy énekeljél velem. Ez is mutatja, hogy ezekkel a dalokkal milyen hangulatot tudtak kelteni, illetve hogy fel tudták vidítani az ember szívét, lelkét.
0: Szörfözzünk akkor, javaslom a folytatásban az Egyesült Államokban, Surfing USA, ez a most következő dal címe, amelyet a Beach Boys együttes énekel nekünk 1963-ból.

0: Maradjunk még Amerikában, és Amerikán belül is javaslom, hogy kiránduljunk el New Orleansba. Miért is?
1: Egy olyan felvétel következik, amelyet én korábban nem ismertem, hanem csak a feldolgozását. És amikor ezt meghallottam, akkor jöttem rá, hogy ez egy időben jóval korábbi változat annál, mint amit én ismertem. New Orleans-i csata. Ilyen címen szerepelt a rádió és televízió újságban, Johnny Horton énekelte. Róla csak annyit tudok, hogy amerikai énekes volt, és ragyogó ez a dala, nem ok nélkül aratott vele óriási sikert. Nekem is nagyon-nagyon megtetszett, és ebből adódóan sikerült is a gyűjteményembe megszerezni.
0: Johnny Horton énekel nekünk 1959-ből The Battle of New Orleans című dala szól, amely magyarra fordítva, szabad fordításban úgy hangzik, hogy a New Orleans-i csata. Hallgassuk akkor ezt a dalt itt a Szent István Rádióban.

0: Egy picit délebre kirándulunk, Amerikát elhagyjuk, és most dél felé vesszük az irányt, egészen pontosan utazzunk át Mexikóba. Javaslom, a zene segítségével tegyünk így, és már is elárulod nekünk, hogy a most következő Mexikó című dalról mit mondhatunk még el.
1: Érdekessége volt ennek a felvételnek, hogy ritkán lehetett hallani gyerekkoromban a magyar rádióban, hogy miért, nem tudom. Gyakorlatilag csak a hétfői kívánság műsorokban szerepelt, ott se mindig. Éppen ezért számomra mindig nagy csemege volt, amikor ezt hallottam, és nagy örömömre szolgált, amikor ezt először még mono kazettás magnóval középhullámú rádiósugárzásból fel tudtam venni. Les Humphreys énekegyüttes. Ebből már sejtik is a kedves hallgatók, hogy a csapat vezetője Humphreys dolgozta fel az előbbi felvételt egy jó pár évvel később. Láttam róluk fényképet, és onnan tudom, hogy nagyon nagy számú csapat volt, szerintem 50-60-an biztosan voltak, nagyon sok fiú és lány, akik énekkart alkottak. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek az énekre, a kristálytiszta vokára. Majd ebben a felvételben is ezt hallhatják a kedves hallgatók. Nem ok nélkül lett ez a csapat nagyon népszerű, és több daluk óriási világsiker. A kiskönyvemben nagyon röviden a következőt találtam róluk. Humphreys együttesének karrierje az 1970-es évek elején a Német Szövetségi Köztársaságban kezdődött. A vokális adottságokat kihasználva egy sor világsikert adtak elő. Mexikó, Kansas City, Mamelu, és így tovább. Ennyit röviden, megint hadd mondjam el, hogy ezt a pár dalt, amit felsorolt a kis könyvecském, őrzöm a gyűjteményemben, tehát mindegyik megvan, mindegyik ragyogó, tehát a jóisten segít, majd ezeket is meg fogjuk hallgatni. Ha hallják ezt a kedves hallgatók, egyből rá fognak ismerni, hogy a korábbi, a Johnny Horton felvételnek a feldolgozása ez.
0: Meghallgatjuk akkor a Les Humphreys Singers Mexikó című dalát 1972-ből.

0: És maradunk még mindig Mexikóban. A most következő dal címe is pontosan ez, vagyis Mexikó. Mindemellett még mit mondhatunk el róla?
1: Azt hiszem, hogy ebből már ki is találták a kedves hallgatók, hogy Bob Moore az előadó, egy zenekari felvétel fog következni. A kiskönyvemben, amit emlegetek, róla se találtam semmit, annyi rémlik az emlékeimből, hogy amerikai zenész és zenekarvezető volt, és megtudtam azt, hogy 2021-ben hunyt el. Nagyon-nagyon jó ez a felvétele, egy igazi főbemászó dallam, mindig örömmel hallgatom, és erről is elmondhatom azt, hogy nyugtatja az ember lelkét, idegrendszerét, és még azt, amit már más dalnál is emlegettem, hogy velem egy idős ez a felvétel is.
0: 1961-ből szól tehát Bob Moore Mexikó című felvétele itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy velünk utaztak. Köszönjük, hogy utitársaink voltak, és arra biztatjuk Önöket, hogy tegyenek így legközelebb, 2 hét múlva is. Hiszen ha már a sorozatunk elején említettük, hogy a vonatozásról is valamikor majd beszélgetünk, és vonatos dalokat is egy csokorba gyűjtesz, kedves Laci atya, akkor kérjük a kedves hallgatókat, hogy a Szent István Rádió képzeletbeli pályaudvarán legyenek vendégeink 2 hét múlva is. Szálljanak fel a mi zenei időutazásos vonatunkra, és utazzanak velünk akkor is. Már azonban köszönjük szépen a zenei időutazást, és köszönöm szépen a beszélgetést Szédes László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy a technikai munkatárs Birincsik Márton segítségét is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. augusztus 30-án vasárnap. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikus kolléga Birincsik Márton, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, az üzenet világos, mindaz, amik vagyunk és amink van, Isten ajándéka, amelyet azért bízott ránk, hogy az ő kezében egymás számára az üdvösség eszközei lehessünk, az igazságosságban, onnan kiindulva, ahol nap mint nap élünk és dolgozunk, és azokkal az emberekkel kezdve, akikkel mindennapjainkat megosztjuk, hogy aztán nagy és nyitott szívvel az egész világ felé forduljunk. Kedves hallgatóink! Műsorismertetésünket követően elhangzik a nap imája, majd a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk. Ezután névnap és kalendárium rovatunk következik. A 6 órai hírek után Szent Pázmán hitvalló, a Karitász szentje életét ismerhetik meg. Majd a nap versében Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért című versét, Albu Erzsébet mondja el. 6 óra 30 perckor megismételjük a vatikáni rádió tegnapi adását. A 7 órai hírek után velünk imádkozhatják a nap imáját, majd újra meghallgathatják egyházi híreinket. 7 óra 20 perctől az evangélium szól magyar, szlovák, roma és német nyelven. 7 óra 35 perctől a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. A 8 órai hírek után az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban a csirkemell változatos felhasználását ismerhetik meg Sülye Károlyné segítségével. 8 óra 35 perckor a Szerzetesek félórája című műsorunk vendége, Pem Gilbert Antal, ferences szerzetes, a Miskolc-Vasgyári plébánia plébánosa. 8 órától rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Ebben görög-katolikus műsor szól. Kisújszállási frekvenciánkon pedig a Napról napra című műsorunkban regionális műsor, illetve lelkiségi műsor hangzik el. 9 órakor híreket mondunk, ezután Ökumené címmel református krónika szól. 9 óra 50 perckor részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órától szentmisét közvetítünk a bazilikából. 11 óra 5 perckor meghallgathatják a Mesterségem címere című portré műsorunkat. Adásunkban az Avasi Arborétumba látogatunk. Adorján Eszterrel, az Avasi Arborétum Alapítvány elnökével, okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélgetünk, többek között nagyapja örökségéről, valamint az arborétum sajátosságairól. Délben az Úrangyalát imádkozzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb délben jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A nap imája.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya, ima a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam, a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Erdő Péter bíboros szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hősi áldozatainkra. 1526-2026, írták a Sándor Palota közösségi oldalán. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Mohács nem csak veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen rendezett katonai tiszteletadáson. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk, hanem arról is, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg, katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. Tudták, hogy vannak pillanatok, amikor a kötelesség fontosabb a félelemnél, tette hozzá. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu les jours en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genazzano-i Jótanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a római pápai egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kártágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton. Az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hősi áldozatainkra. 1526-2026, írták a Sándor Palota közösségi oldalán. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Mohács nem csak veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mohácsi nemzeti emlékhelyen rendezett katonai tiszteletadáson. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk, hanem arról is, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg, katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. Tudták, hogy vannak pillanatok, amikor a kötelesség fontosabb a félelemnél, tette hozzá. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma Rózsa névnap van. A rózsa nevet már az Árpád-korban használták Magyarországon. Az 1990-es években ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Minden kedves Rózsa nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy augusztus 30-ához milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. Szenci Molnár Albert, református pap, az első magyar-latin szótár készítője 1574-ben a mai napon született. Szenci egyházi író, nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító volt. Életének főműve az 1603-ban készült latin-magyar szótár, amelyet személyesen adott át Rudolf királynak Prágában, ahol egyébként Keplerrel is megismerkedett, később Móricz hesseni fejedelem udvarában, majd Bethlen Gábor pártfogoltjaként élt, 1626-tól haláláig pedig Kolozsváron lakott. Híres latin-magyar szótára nyitotta meg az utat a magyar értelmiség előtt az európai tudomány felé. A szótárt a 19. század közepéig használták. Írt egy latin nyelvű magyar nyelvtant is. 1607. évi teljes zsoltár fordítása addigi munkásságának betetőzése volt. A 150 zsoltárt 130 dallamra szervezte, kb. Ugyanennyi versformára gazdag rímeléssel. Kiadott egy javított Károli Bibliát, lefordította Calvin institúcióját, a Heidelbergi Kátét, megjelentette az átdolgozott Vizsói Bibliát. Tehát Szenci Molnár Albert, református pap, az első magyar-latin szótár készítője 1574-ben a mai napon született. A második bécsi döntés értelmében Észak-Erdély ismét Magyarország felhatósága alá került. Ez 1940. augusztus 30-án volt. A döntést Bécsben hirdették ki. Erdély 43 ezer négyzetkilométeres területe 2,1 millió lakossal, melynek 51,4%-a volt magyar, került újra Magyarországhoz. Románia korábban már kénytelen volt átengedni a Szovjetuniónak Besszarábiát és Észak-Bukovinát, majd Bulgáriával is meg kellett egyeznie Dél-Dobrudzsa átadásáról. Ugyanakkor elutasította azt a magyar követelést, hogy mondjon le Erdély nagy részét.

József tervei alapján. Pollak részt vett a pécsi székesegyház helyreállításában, majd a pesti német színház már megkezdett építését vezette. A székesfehérvári megyeháza, melynek előzetes terveit ugyancsak ő dolgozta át, a hazai klasszicista megyeházák sorának elindítója, egy új városmag kezdete lett. A középületek mellett számos pesti polgárházat és palotát is tervezett. A horvát, illetve pálfi házat, a hatalmas Vrum házat, az almási, később Zicsi palotát és a tisztán klasszicista jellegű volt Festetics palotát. Az ő műve volt a finom, oszlopos homlokzatú régi vigadó, amely Pest 1849-es ágyúzása következtében pusztult el. Nevéhez fűződött a Nemzeti Múzeum épületének létrehozása is, amelynek külső és belső architektúrája a klasszicizmus egyik legszebb, Európa szerte elismert alkotása. Az 1808-ban alakult Szépészeti Bizottság vezető építészeként feladata volt nem csak saját művei, hanem az egységes elvek szerint épülő Pest sok száz építkezésének jóváhagyása, ellenőrzése is. Tehát Pollak Mihály német származású magyar építész, a Nemzeti Múzeum építője 1773-ban a mai napon született. Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója 1846-ban a mai napon született. Kressz Géza 1887. március 27-én alapított egyesülete az év május 10-én a még épülő Szent István Bazilika tövében a Lipót Bazár tér 47 szám alatti épület szűk kis helyiségében kezdte meg működését. Személyzete kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és 7 mentőből állt. Az első napon lépett szolgálatba a bécsi mentőktől ajándékba kapott első, lóvontatású, hordággyal felszerelt, zárt mentőkocsi, mely az akkori idő szerint korszerűnek volt mondható. A jármű nyitott bakján a kocsis és még egy személy, a belsőjében pedig az orvos és a segédje foglaltak helyet. A mentőkocsi az egyébként engedélyezetnél nagyobb sebességgel haladhatott, de csengetéssel kellett jeleznie jöttét, hogy a közlekedés más résztvevői neki szabad utat engedhessenek. Az egyesület működése első napján 2 hívást kapott. Az emberek azonban hamar megismerték a hasznos feladatot ellátó intézményt, és rövidesen már napi 25 hívásnak kellett eleget tennie a fővárosban. Tehát Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója 1846-ban a mai napon született. Visi Károly meteorológus, aki tévéstúdiót létesített, hogy közérthetően szakértőktől kaphassanak a nézők időjárás jelentést, 1935-ben a mai napon született. Teljes nevén Visi Károly György. Arra törekedett, hogy a meteorológiát közelebb hozza az emberekhez, szakmája eredményeit és szolgáltatásait minél közérthetőbben tegye elérhetővé az emberek számára. 1997-ben javaslatára létrejött az UMS épületében az a tévéstúdió, amely azóta több tévétársaságot is kiszolgált, ahol Visi Károly, mint az MTV főmeteorológusa, valamint meteorológus kollégái adtak, illetve adnak naponta többször is szakértő jelentést. Adam is Anna költő és előadó művész, zene és dalszövegíró, 1943-ban a mai napon született. Adam is Anna rövid jogászi tevékenysége után teljesen a művészetnek szentelte életét. Az Omega, majd az LGT együttesnek írt szövegeket, illetve zenész színpadi művek dalainak szövegeit írta. Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, 30 éves vagyok. Karakterlemezeket és szólóalbumokat készített, összegyűrt szavak, tolvajlásaim. 1965 óta publikál, verseket ír, egyedi dalokat komponál, írja koncertlemezek, filmzenék szövegét. Összesen 70 lemez és számos kislemez elkészítésében működött közre. Műveivel Amerikában is nagy sikert aratott. Több nemzetközi dalfesztivál fődíja mellett 1977-ben elnyerte az Amerikai Dalfesztivál lírai versenyének kategória díját is.
1995-ben művészi munkájának hazai elismeréseként megkapta a Magyar Köztársaság

Ifjúsági Érdemrend tiszti keresztjét. 1997-ben átfogó válogatást adtak ki a zene és vers szövegíró életművéből. Tehát Adamis Anna költő és előadó művész, zene és dalszövegíró 1943-ban a mai napon született. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Erdő Péter bíboros szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hősi áldozatainkra. 1526-2026, írták a Sándor Palota közösségi oldalán. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Mohács nem csak veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen rendezett katonai tiszteletadáson. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk, hanem arról is, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg, katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. Tudták, hogy vannak pillanatok, amikor a kötelesség fontosabb a félelemnél, tette hozzá. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Pázmán Pammachius, hitvalló, a Karitás szentje. 350 körül született, Rómában halt meg 409-410 körül. Pázmán ősei római nemesek és a szenátus tagjai voltak. Azt a keveset is, amit tudunk róla, Szent Jeromosnak köszönhetjük, aki följegyezte róla, hogy Pázmán, más néven Pammachius, konzuli és prokonzuli tisztséget viselt. Felesége Paulina és lánya Paula is a szentek között van számon tartva. Amikor felesége időnap előtt meghalt, Pázmán leegyszerűsítette életmódját, többé már nem a szenátor pompás bíborruhájában járt, hanem egyszerű tunikában. Vagyonát a szegényekre fordította. Ezért nevezte aztán Szent Jeromos őt a szegények kincstárnokának és a rászorulók barátjának. Jeromos így írt Pázmánról, Pammachiusról. Más házas emberek ibolyát, rózsát, liliomot és bíborvirágukat szórnak hitvesük sírjára, és ezzel akarják enyhíteni szívük fájdalmát. Barátom, Pammachius azonban az irgalmasság balzsamával öntözi a szent hamvakat és a tiszteletre méltó csontokat. Pázmán életszentségét látva barátai nem egyszer kigúnyolták, ám őt ez nem törte le. Osztiában egy nagy menedékhelyet emelt, a Mons Szőlüszon pedig egy oratórium helyén bazilikát, amelyet sokáig az ő nevével fémjeleztek. Ma Szent János és Szent Pál bazilikája néven tartjuk számon, de akkoriban ez a felirat állt rajta. Kiépítette Krisztusért ezt a nagy és tiszteletre méltó épületet? Akarod tudni? Pammachius, ő a hit előmozdítója. Pammachius életstílusa sokakra megdöbbentően hatott. Egy művelt, hatalmas és gazdag arisztokrata, aki mindent a szegények szolgálatára szentelt. Ráadásul aszketikus életet élt, ami korábban visszatetsző dolog volt. Míg a papság körében is ellenállásba ütközött az aszkézis. Mint fölszentelt pap állást foglalt az egyház belső küzdelmeiben is. Amikor Jovinianus szerzetes, eretnek tanokat kezdett prédikálni, ő Szent Jeromossal az igaz tanítás mellett foglalt állást. Harcolt a donatista eretnekekkel is. Ez kiváltotta Szent Ágoston dicséretét. Része volt a lánglelkű, de sajnos tévtanokat is terjesztő Origenész elítélésében. Akkor halt meg, amikor a nyugati gótok betörtek Rómába. Halála után Szent Jeromos azt írta róla, az Úrnak a gazdagokra szórt jaj kiáltása egyáltalán nem vonatkozott Pammachiusra. Gazdagsága és nagy hatalma szent eszköz volt a szeretet parancsának a megvalósítására. Ugyancsak Jeromos írta a gazdag és nemes Juliánnak, nincs okod arra, hogy nemesi helyzeteddel és gazdagságot terhével mentegetőzzél. Tekints a szent férfiúra Pammachiusra és a mélységes hitű papra, valamint Paulinusra, akik nem csak gazdagságukat, hanem önmagukat is odaadták az Úrnak. Sokat tanulhatunk a mai nap szentjétől, Szent Pázmántól, más néven Szent Pammachiustól. Ő a Karitás szentje volt. Mi is legyünk buzgók a szeretet szolgálat gyakorlásában.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért. Álljatok szóba velük, szegények ők nagyon. Nem baj, hogy emlékeztek rá, az utcán hevertek részegen. Azóta levezekelték bűneiket, s ha újból berúgnak, ismét elmennek a templomba, s Mária oltára előtt a kemény, hideg köveket öntözik könnyeikkel. A szűz nézi őket, és mosolyog. Mindannyiszor, ha férfi jön elé, térdet hajtva, kedve lenne hangosan felnevetni. Ismeri jól ezt a fajtát. Nem sokára talpra állnak, kihívóan tekintenek majd körül, s hogy hazafele indulnak, lábbelijüket durván csapkodják a köveken. Mária jól ismeri az ilyen fickókat, és azt is megbocsájtja nekik, hogy kegyetlenül bánnak az asszonyokkal, akik az ő gyámoltalan nővérei. Haraggal elfordulhatna, meg rovó szavakkal illethetné őket, és ilyenkor szebb ő, és fényesebb tekintetű, mint valaha is. Úgy véli, az ilyenek nem a fenyítéstől, hanem a türelmes jóságtól épülnek. Együtt érez asszonytársaival, de azért hasonló viselkedésre inti őket. Bántanak minket, mondja, de azért mi vagyunk az erősebbek. Dohányoznak, állandóan a szeszes italokat szomjuhozzák, és kielégíthetetlenek a szerelemben. Nem elég istenverés ez a számukra? Én szánom szegényeket, s a segítségét fordulnak hozzám, közben járok értük. Álljatok velük szóba, testvérkéim, mondja. Nem megátalkodott gonoszok ők. Csupán szánalmasan tökéletlenek. Mire is jutnának, Istenem, ha nem lennénk türelmes szolgálóik, és elvonnánk tőlük gyámolító segítségünk?
1: Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért című versét Albu Erzsébet mondta el. Kassák Lajos, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenéséért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, s ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a TET címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe. Az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a Türt, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg a baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészet és a társadalomért felelős embert.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után, azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amelyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkáim segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezánói Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szentatya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szentatya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta,

0: nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni. A családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának, és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország primása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton. Az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hősi áldozatainkra. 1526-2026, írták a Sándor Palota közösségi oldalán. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Mohács nem csak veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mohácsi nemzeti emlékhelyen rendezett katonai tiszteletadáson. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk, hanem arról is, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg, katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. Tudták, hogy vannak pillanatok, amikor a kötelesség fontosabb a félelemnél, tette hozzá. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány a távirat irodával. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel együttműködve. További részletek az adomány.baptistasegély.hu oldalon találhatók. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Ternyák Csaba érseket hallják.
2: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
1: A főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. Zsámboki Sándor, Jászfényszaru polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
3: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel, és ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció ne fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk potom 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
1: A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel, szeretett vendégséggel zárult. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Fráter John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya, Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jeleket a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Basobora atya 1946-ban született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust. Ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot. Mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál. Istenben merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya, tehát evangelizációs programra hazánkba érkezik. 2026. szeptember 15-én Sopronban, az Orsolyéta templomban lesz imaest 18 órától. Szeptember 16-án Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony templomban 15 órától kezdődik az imaest. Szeptember 17-én Pécsett a Pálos templomban 18 órától imaest és zarándok est lesz. Szeptember 18-án Mogyoródon a Szent Mihály templomban lesz az imaest 17 órától. Az Egri Főegyház megyében szeptember 19-én és 20-án Basobora atya füzérradványon a római katolikus templomban 14 órától hétvégi lelki gyakorlatot tart. szeptember 21-én Miskolcon, a Diósgyőri Római Katolikus Templomban 18 órakor kezdődik az imaest. És végül szeptember 22-én Egerben, a Ciszterci Templomban 17 órától tart imaestet Basobora atya. Mindenkit szeretettel hív és vár az imaestekre a hegyközi karizmatikus megújulás. Egerben, a Lajosvárosban a Lajosvárosi búcsúi napok augusztus 28-án elkezdődtek, és egészen augusztus 30-áig vasárnapig tartanak. Szombaton közös ebédre várják az érdeklődőket, illetve 6 órakor a templomkertben zenés műsor lesz. Vasárnap, azaz augusztus 30-án délelőtt 11 órakor kezdődik Egerben a Lajosvárosi templomban a búcsúi szentmise. A szentmise főcelebránsa Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A körmenetet is megtartják a köztársaság téren. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalommal külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz Vácott, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor kezdődik az ünnepi szentmise szeptember 19-én a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával. A rendezvény alkalmával a Szent István Rádió külön standdal készül majd, melynél szeretettel várjuk hallgatóinkat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkek kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkiért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. A legszemtelenebb szavak közül valók ezek a szavak, amelyeket Isten emberei valaha is mondtak a Szentírásban, és mégis a legszebb imádságok egyike lesz belőlük, mert igazak. Az igazi hivatás nem felületes, naív vallási rajongás. Meg annyi pap és szerzetes mondhatná el, ha tudtam volna, hogy ez a papság, ez a szerzetesség, soha nem indultam volna el ezen az úton. De Jézus rászedett. Ő vonzott erre, és én hagytam, és ma is hagyom, és ha ezer életem lenne, ezerszer is hagynám, hogy rászedjen. Ugyanígy valhatna egy elkötelezett férj, egy hűséges családanya is. Ez a kettőség, hogy rászedtél, és hogy hagytam, hogy rászedj, az igazi szeretet történetének ára ezen a földön. Ezért jó fiatalon elindulni. Itt nem a megfontolás kell, hanem a szeretet, amely örök kötődés. Meglennék-e nagy szeretet nélkül is, amely a legteljesebb önfeladást követeli, de ha nem lenne ez a nagy szeretet, nem is tudnám, mit jelent teljes életet élni, megízlelni az örök és tökéletes boldogság mézcseppjeit. Hiszen nem ravassággal szedtél rá, Uram, hanem szerelmed nagyságával. Hallottam már gyermek és ifjú koromban is, amit ma mondtál az evangéliumban. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nem hazugsággal szedtél rá, Uram, hanem tekinteteddel, ahogyan rám néztél. A te szemedből Isten tekint rám. Az én alkotóm, az én megváltóm, az, aki öröktől fogva minden érdemem nélkül és sokszor tulajdonságaim ellenére szeret engem. Én nem életformára jelentkeztem, nem küldetésre, nem munkára. Én téged akarlak, téged egyedül. De lassan meg kell tanulnom, hogy tőled elválaszthatatlan a kereszt, vagyis az emberek megváltásának, üdvösségének az ügye. Téged nem lehet enélkül szeretni és követni, hogy ne vennék részt megváltó művedben, a szeretet szenvedésében.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma, lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Atuncio Jézus kadipendas peske szityár denge, con palamande kamel te avel, te togodilpes, te lelpes kot rusul haj te avel palamande. Con kamel te muntolpes kot rajo kodo hasár elles, bakon andamandek hasár elles, kodo arachelles. Čem išti pejkodi, te omanuš lela intrego luma peske kanalesko di paguba lela. Sošaj del omanuš paru i maske ande pesko duho. A vlatar le manušeske še avesko dadande peski gloria, peske inžeironca ketanes, aj potin la sakoneske kade sarsolengi buti mol. Čačes penaptu menge maškar kodolkon kathetordion, Uni cimerena žipune čidikna le manušeske šáves sar avlatarande peskot hem.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangélium nach Matthäus. Von da an begann Jesus seinen Jünger zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du wirst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Wort des lebendigen Gottes.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink! Részlet következik Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből.

Boldogok, akik éheznek. Uram, az igazak áldják majd nevedet, s az ártatlanok színed előtt laknak. Jézus több alkalommal foglalkozott az emberek éhségével és szomjúságával, méghozzá olyan kézzelfogható módon, hogy kielégítésükre csodát művelt. Megszaporította a kenyeret, a vizet borrá változtatta. Az az éhség és szomjúság azonban, amelyről a boldogságukkal kapcsolatban beszél, nem a test, hanem a lélek éhsége és szomja. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele, mondja Jézus, s nem az anyagi ételre vagy italra vágyódókra gondol, hanem azokra, akik éhezik az igazságosságot, vagyis a tökéletességet és az életszentséget. Isten az embert kegyelmével megigazultá teszi. A keresztény tökéletességnek ez az elengedhetetlen kiinduló pontja. Végpontja azonban nem ezen a földön található, ugyanis olyan tökéletesnek kell lenniük, mint amilyen tökéletes a mennyei atya. Aki tudatában van az evangéliumi tökéletesség eszményének és követelményeinek, az sohasem lesz elégedett igazságosságával, erényeivel és jó tetteivel. Sőt, minél jobban közelebb kerül az Istenhez, annál jobban tudatosul benne az a távolság, ami elválasztja az eszménytől, és ezért egyre inkább éhezik és szomjazik. Mindenek előtt Isten akaratát éhezi, azt a tartalmas eledelt, amelynek úgy kell táplálnia a keresztényt, mint Jézust. Az én ételem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött. Isten akaratán kívül nincs se igazi keresztény élet, se életszentség. A keresztény elsősorban a kegyelem élő vizére szomjazik, amely abban, aki azt issza, az örök életre szökellő vízforrás lesz. Csak a kegyelem teszi az embert Isten gyermekévé, Krisztus testvérévé, képessé arra, hogy utánozza a mennyei atya szentségét. A kegyelemben való növekedés a szeretetben való növekedést jelenti, valamint belépést az atyával és fiával, Jézus Krisztussal való legbensőségesebb közösségbe, és ebben a közösségben valamennyi testvére átkarolását. Mivel egyedül Isten adhatja meg isteni akarata ételét és kegyelme italát, az erre éhező és szomjazó kezét kinyújtva koldus módjára, szüntelenül attól kéri könyörögve, aki azt megadhatja neki. Isten pedig éhsége és szomjúsága arányában ki fogja elégíteni. Általában azt hiszik, hogy az evangéliumi boldogságuk csak egy választott kis csoport, a magukat egészen Istennek szenteltek kiváltsága. Jézus azonban az egész tömegnek beszélt erről, s nem tett semmiféle megkülönböztetést. Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Ha a konszekrált keresztényeknek különös módon kell erre törekedniük, egyetlen keresztény sincs fölmentve kötelezettség alól. Ezt tanítja a zsinat is. A 8 boldogság szelleme nélkül nem alakulhat át, és nem ajánlható fel Istennek a világ. A szegénység igazi szelleme, a kereszt szeretete, a szelítség, valamint az igazságosság szomja nélkül egyetlen keresztény sem élheti meg teljességgel keresztsége követelményeit, és nem terjesztheti maga körül az evangéliumi szellemet. Sajnos azonban nem sok keresztény van, akik annyira éhezik és szomjazzák az isteni dolgokat, hogy életükben az első helyet Isten országának és az ő igazságának keresése foglalja el. Gyakran a hívőben is a földi dolgok után is szomjaz élénk, s ezekre annyira vágyódik, hogy szíve emberi kielégüléseket keres, és már nem szenved a mennyei dolgok utáni éhségtől. Imádkozni és fáradozni kell az igazi lelki szegénység szellemének kegyelméért, amely megszabadítja a szívet oly sok földi kötelék akadályától,
s csak egyetlen egy éhséget, egyetlen szomjat tart benne ébren, azt, amelyet az Úr dicsért. Akkor a keresztény többé nem vágyódik arra, hogy földi javakkal teljék el. Lassanként már csak Istent éhezi és szomjazza, vele akar egyesülni, neki akarja adni magát, őt akarja szeretni. És mivel teljesen hatalmába veszi ez az éhség és ez a szomj, többé nincs nyugalma. Bármennyit tesz is Istenért, neki mindig kevésnek tűnik, s miközben a kegyelemmel szemben a legkisebb hűtlenséget sem tűri meg magában, minden erejével azon fáradozik, hogy másokban is fölébressze az éhséget és szomjúságot, amelytől ő maga szenved. Krisztus szeretete sürget, mondta Szent Pál, s lángolt attól a vágytól, hogy előmozdítsa Isten dicsőségét és a lelke javát. Egyedül Isten csillapítja ezt az éhséget. Kezdetben itt a földön, aztán majd az örök életben, amikor jelenléte minden várakozást betölt.

Boldogok az irgalmasok. Atyám, hadd legyek gyermeked, s olyan irgalmas, mint te. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Jézus nem elégedett meg ennek a boldogságnak meghirdetésével, hanem az eléréséhez vezető útra is megtanított. Isten irgalma a példaképünk. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Isten, a végtelen szeretet, amikor el akarja érni teremtményeit, végtelen irgalma egy mozdulatával egészen lehajol semmiségükhöz, kicsiny voltukhoz. Irgalmában kiemelte az embert a semmiből, és annyira megtisztelte, hogy saját képére is hasonlatosságára alkotta meg. Amikor az ember elárulta, irgalmával megkereste őt a bűn mélységében. Örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad, hogy pedig megváltsa, túllépett minden határon, saját egyszülöttjét áldozta fel érte. Jézus, aki azért jött a világba, hogy megtestesítse az atya irgalmát, ezt mondta: irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Az isteni irgalom megfontolása, vagy még inkább szemlélése meglágyíthatja az ember kemény szívét, konokságát, kegyetlenségét. Megszelidítheti olyannyira, hogy jósággal fordul minden testvére, még a bűnösök és az ellenevétők felé is. Ha Isten ember szeretetét az irgalom jellemzi, hogyan szerethetnék egymást a keresztények, Isten gyermekei, irgalom nélkül? A hegyi beszédben, a boldogságok meghirdetése után Jézus az irgalom képében mutatja be a szeretet parancsát. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. A megbocsátásnak és a türelemnek enélkül az ismertető jegye nélkül sokáig nem élhet szeretet az emberek között, hiszen gyöngeségük miatt sok feszültségre adnak egymásnak alkalmat. Így állandóan szükség van a kölcsönös megbocsátásra. Ahogyan Isten irgalmasan szereti az embereket, ugyanúgy kell az embereknek szeretni ők egymást. Nem felejtve, hogy olyan mértékben lesz hozzájuk Isten irgalmas, amilyen mértékben ők irgalmaznak egymásnak. Az irgalmasoknak tett nagy ígéret abban áll, hogy maguk is irgalomra fognak találni, vagyis biztosított számukra az örök üdvösség. A keresztény, aki az őt megsértő vagy ellene vétő testvérekkel szemben, bármi nagyok legyenek is ezek a sértések, mindig korlátozottak és gyorsan tova tűnnek, egy kis irgalmat gyakorolt, örökké énekelni fogja Isten irgalmát. Mégis gyakran előfordul, hogy az ember bizonyos nehézségbe ütközik, amikor másokkal irgalmat akar gyakorolni. Ez megtörténik, amikor az ember nem tudatosítja eléggé saját nyomorúságát, tehát azt, mennyire szüksége van mindenkinek Isten végtelen irgalmára. Isten szemében mindenki, még a nagy szentek is, mindig bűnös, szegény, nyomorult. A Szent Szűz kivételével senki sem mondhatja el, hogy mindig hűséges volt a kegyelemhez és szeretethez. Senki sem mondhatja, hogy soha nem bántotta meg Istent, legalábbis kismértékben. A szentek, mivel erről mélyen meg voltak győződve, megtapasztalták, milyen mérhetetlenül szükségük van Isten irgalmára, és ennek következtében mindig kevésnek ítélték azt az irgalmat, amit testvéreikkel szemben gyakoroltak, még akkor is, ha a legsúlyosabb sértéseket kellett megbocsátaniuk. Saját nyomorúságunk tudata nagyon megbocsátóvá tesz mások hibáival szemben. Aki mélyen átéli, mennyire szüksége van Isten irgalmára, az természetesnek találja, hogy irgalmazzon testvéreinek. Akkor a keresztény
már nem találja nehéznek a megbocsátást, sőt, öröm tölti el, ha megbocsáthat. Ilyenkor maga indul, hogy megkeresse, aki megbántotta, hiszen ezeknek nagyobb joguk van irgalmára, és megadják neki azt a lehetőséget, hogy utánozza a mennyei atya irgalmát. Én nem tudom elhinni, írja Avilai Szent Teréz, hogy egy lélek, amely oly közel jutott a személyes irgalomhoz, s ott megértette saját mi voltát, s azt, hogy mi sokat bocsátott meg neki Isten, hogy, mondom, az ilyen ne legyen képes azonnal és a legnagyobb készséggel megbocsátani, s ne tudjon ott rögtön a legszívélyesebben érintkezni azzal az emberrel, aki őt megsértette. Így egyszerűen szertefoszlik mások elítélésének és megítélésének kísértése, s a keresztény Jézust követve az irgalom, a megbocsátás és a bocsánat kiosztójává válik.

Boldogok a tiszták. Uram, ragyogjon fel szívemben arcod dicsőségének fénye. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Az Isten szerető és az igazságosságra, tökéletességre és szentségre éhező ember arra vágyódik, hogy szemlélhesse őt, tekintetét ő rászegezze. Szívem ezt sugalta, keresd tekintetét. Uram, a te arcodat akarom keresni, ne rejtsd el előlem arcodat. Istent azonban nem láthatja meg halandó szeme. Mózes, aki annyira vágyódott arra, hogy meglássa Isten dicsőségét, ezt a választ hallotta. Arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Amíg az ember ezen a földön zarándokol, csak sóhajtozhat Isten után. Míg a testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk. Isten szemlélése az örökké valóságban lesz osztályrészünk. Azok jutalma, akik ezen a földön tiszta, egyenes és őszinte szívvel szüntelenül keresték őt. Istent, a szeplőtelen tisztaságot csak a tiszta szívek és szemek láthatják meg, mivel csak ezekben tükröződhet vissza az isteni ragyogás. Jézus a szív és a szem tisztaságáról úgy beszélt, mint az egész ember külső és belső tisztaságának mutatójáról. Ami elhagyja a szájat, a szívből származik, és ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás. Csak amikor a szív megtisztul a szenvedély, a gonosz vágy, az önzés minden foltja,

ténynek azt az utat, amelyen eljuthat az örök színelátásra, ugyanakkor már itt a földön megsejteti vele ennek ragyogását. Isten színről színre való szemlélése a tiszta szívűeknek az a jutalma, amit az örökké valóságban kapnak meg, de már ebben az életben is megízlelnek belőle valamit. Jól lehet, Mózes nem láthatta meg Isten arcát, megértett valamit az Úr nagyságából és jóságából. Megteszem, hogy elvonul előtted egész fényességem, s kimondom előtted a Jahve nevet. Hasonló kiváltságban volt Illésnek is része, amikor a Hóreben, a könnyű szellőben Isten kinyilatkoztatta neki jelenlétét és hallatta hangját. Szent Pál önmagáról beszélve egy olyan emberről mesél, aki elragadtatott a paradicsomba, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket embernek nem szabad kimondania. A szentek élete azt tanúsítja, hogy Isten, anélkül, hogy ilyen magasztos módon adna magáról kinyilatkoztatást, titokban kinyilatkoztatja magát olyanoknak, akik tiszta szívvel keresik őt. A szemlélődésnek ezt az ajándékát Isten azoknak adja, akiknek, amikor és ahogyan akarja, de legalábbis egyszerű formában mindazok részesülnek benne, akik valóban éhezik és szomjazzák őt. Ó, vaj, ha belátnák az emberek, kiált fel keresztes Szent János, hogy mennyi isteni fénytől fosztja meg őket az a szembaj, amelyet vágyaik és érzelmeik hoznak létre. Mennyi kárt és bajt szenvednek azáltal, hogy miattuk sokszor elbuknak, még végre valahára rá nem szánják magukat megtagadásukra. A legnagyobb kár kétségtelenül az, hogy alkalmatlanná teszik magukat a szemlélődés kegyelmeire. Isten önmagáért teremtette az embert, képessé tette arra, hogy viszont szeresse, megismerje, a hitben szemléje már ebben az életben, aztán az örök életben a boldogító színelátásnak örvendjen. Az ember azonban földi javakkal tölti meg szemét és szívét, így elzárkózik Isten bensőséges közlései és fényének sugárzása elől. Aki szeret engem, mondta Jézus, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. Ha kevesen vannak azok, akiknek Isten kinyilatkoztatja magát, ennek az az oka, hogy kevesen vannak, akik mindenek felett és abszolút tiszta szívvel keresik őt.

Kedves hallgatóink! Részletet hallottak Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya, ima a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam, a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 8 óra.
2: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte a Fiatalok a Békéért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából Budapestre. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28-a és 30-a között tartja éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely János püspököt a rendezvénynek helyet adó MTK Sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Nem először találkozik az ukrán résztvevőkkel Székely János püspök. A tavalyi római találkozója előtt az átutazó csoportot vendégül látta Szombathelyen, a Brenner János kollégiumban. Székely János idén is örömmel vállalta és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. Megköszönte mindazt, amit tesznek azért, hogy békét és a testvériséget építsék, egy szebb világot teremtsenek és Isten áldását kívánta rájuk. A történelmi verességre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csonterekjéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorságé, az önfeláldozásé és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi megemlékezésen. Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsek pedig úgy fogalmazott, a mohácsi csata emléke nem csak a verességről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól. Elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme Paksnál, az építmény már összeér a Duna teljes szélességében. Mindez két héttel a határidő előtt, közölte a miniszterelnök a munkálatokról. Magyar Péter azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12-e óta. Izlandon megkezdődött a népszavazás az Európai Unióval 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások folytatásáról. A referendum kimenetele bizonytalan, a legfrissebb mérések szerint 51,6% ellenzi, 48,4% támogatja a tárgyalások újraindítását. Végül az időjárásról, ma napos időre számíthatunk kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.

0: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
1: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
2: A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
3: Igen, igen, aromás az íze miatt nem
2: igen,
3: jó
2: tehát
3: sokat
2: egy
3: tenni.
2: Szállal már nagyon finom leves lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle leves, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 dek a gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehér bors. Mindenütt a fehér borsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajasgaluskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra, 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük, és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze, Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
3: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
2: Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázzuk, készíthetünk egy tárkonyos ragúlevest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, az 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, ha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgyhogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behabarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaluska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam, nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirkefalatok.
3: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
2: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltébe. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. A csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztül legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebben mártogatjuk a már lisztben megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebben az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen, és ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezámmal keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vagy ettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolót is készítettem hozzá. De ez is jó, hidegen is, és melegen is nagyon jó.
3: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
2: És kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
3: Sajtok, igen,
2: tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirkemellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
3: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik változatához.
2: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirke mellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őzgerinc formába sütve, ezt például a Szuhak Álói és sógornőmtől Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt trapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
3: Különösen jó íze lehetett.
2: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békön szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni.
3: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után
1: egy szőlős sütemény receptjét osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
2: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem, mert már meg elolvadt a cukor. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. Hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját, hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük, előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül háromnegyed részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve, és hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel. És akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma, tökéletes a nagyság. Más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt. Hát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlőnk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. És akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, amíg dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, hogy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát 1/4 kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot, és jó keményre fűzzük ezt a pudingot, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg. Akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét. Én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszek, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy, mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú három szögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna. Próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
1: Kedves hallgatóink, Sülye Károlyné Klárika nénit hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
5: Műsorunkban Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásáról. A riporter Papildikó.

0: magadat néhány perccel ezelőtt reformerként tituláltad. Hogy van az, hogy reformerként egy 2000 éves hagyományokkal rendelkező rendszernek a tagjává szerettél volna mégis válni?
1: Tehát itt a Ferences...
0: Nem,
1: lelki, én mire most... Gondolsz?
0: Én
1: ja,
0: a
1: katolikus
0: papság,
1: egyházra, a
0: papságra. Katolikus egyház a papságra gondolok, hogy ennek azért van egy, még akár hívőként is, azt mondhatjuk, hogy egy ilyen nagyon megújulásra folyamatosan törekvő és ennek érdekében mindent megtevő rendszer. Nem egy ilyen rendszerről beszélünk, hogyha az egyházról meg a papságról beszélünk.
1: Na, nagyon jó a
0: kérdés. Reformerként tituláltad magad, és mégis vágytál ehhez a közösséghez tartozni. Nekem egy pici ellentmondás ebben van.
1: Van is benne, sőt, ezt meg is éltem annak idején, amikor ennek a hivatásnak így a bizonyosságát átéltem, ott és akkor a döntést követően, akkor én nem mindenestől azt a képet, amit láttam a papságról és az egyházról, tettem magamévá, ami így látszott. Tehát ott kezdtem el megérezni azt is, hogy ez a Ecclesia Semper Reformanda, ez még akkor nem volt a fejemben. Tehát az egyház állandó megújulásra szorul. Valahol az volt az érzésem, hogy ebben is van dolgom, nekem is, nem kizárólag, nekem is, hogy itt valami az egyháznak a lényegéből úgy legyen láthatóvá, érezhetővé és tapasztalhatóvá, ahogyan nekem is, meg a többi kortársamnak is érezhetővé vált, egy olyan külső mögött, ami nekem sem volt szimpatikus sok esetben. Mondok egy példát. Én már kispap voltam, és Egri Bazilikában a testvérekkel együtt ott voltunk a misén. És akkor egy idős, nagytekintélyű kanonok atya prédikált. És rendkívül hazafiasra sikerült a prédikáció. Csak az volt a gondom vele, hogy hol van ebben az evangélium. És úgy felhúztam magam, hogy bementem a sekrestyébe mise után, és akkor a kanonok bácsinak, jó, hát így kérdés formájában, de eléggé határozottan, azért udvarjasan, de eléggé határozottan értésére adtam, hogy ebbe aztán semmi evangélium nem volt. Na, ennek meg is lett a következménye, ez a főpásztorig eljutott ez a hír. Aztán utána kaptam is a fejemre, nem ártott, hogy kaptam a fejemre, de talán szemlélteti azt, hogy valahogyan ez a kritikai szellem, ami nyilván korrekcióra szorult, meg alakulásra szorult, meg alakították is rendesen, ha kellett, ha nem, ezt is hozzáteszem, de ez ugye azt mutatja, hogy nem az aktuális, az akkori egyházképpel azonosultam, se én, se a többiek, hanem volt egy egyház élmény, tehát egy új Isten élmény, az magával hozott valami új egyház élményt is.
0: Ott, bocsánat, hogy félbeszakítalak, van bennem egy párhuzamosság ezzel kapcsolatban. Az egyik oldalról az jelenik meg, hogy valahol természetes is az, hogy van, amivel tudunk azonosulni, van, amivel nem tudunk azonosulni, és majd nyilván a saját hivatásomban én majd gyakorlom azt, ahogyan abban a közegben, ahová majd helyez a főpásztor, vagy szólít a Jóisten, ott meg tudom szólítani az embereket az adott kor kihívásainak megfelelően. Ugyanakkor meg ott van bennem az a szintén provokatív megjegyzés, hogy ez olyan, mintha így csipegetnék, vagy szemezgetnék a egyháznak, fogalmazok így, az egyháznak a sajátosságaiból, hogy ez szimpatikus, ez nem, ezt félre tudom tenni, ezzel tudok azonosulni, és akkor ez marad. Bennem ez a párhuzamosság jelent meg. Nem biztos, hogy ez így van, és helyes ez a, uh-huh. ez a meglátásom, de éreztél ilyet? Vagy egyetértesz ezzel,
1: Ilyennel találkoztam én is, de azt, ami bennem meg bennünk volt, azt nem ezzel a válogatással kapcsolnám össze. Mert ugye, ha a lényeget sikerült megérteni, bár ez sosem befejezett, tehát ugye a lényeget megragadni, és a most az egyház esetében a lényegét megélni és megtapasztalni, az kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy ez a reform, ez az átalakulás, ez a folyamatos megújulás, ez történhessen. Mert ugye, amikor fejlődésről, meg kibontakozásról beszélünk, akkor a lényegnek maradnia kell, de új köntösben. És a lényeget valahogyan korszerűen megjeleníteni. Tehát a korszerű az itt számomra egyet jelent, azt, hogy az emberek érthessék és érezhessék, hogy mi ennek az egésznek a lényege. És ne azt érezzék, hogy régmúlt hagyományokhoz kéne, idejét múlt intézményhez kéne ragaszkodni. És ez a keresgélés, ez mindvégig ott volt bennünk. Tehát mi nem voltunk ilyen magabiztosak abban, hogy mi a lényeg és mi a lényegtelen. Tehát azért, amikor ilyenkor megszólaltunk, azért utólag lelkismeretfordulás is volt bennünk, hogy hoppá, ez nem biztos, hogy így kellett volna. Tehát egy ilyen folyamatos keresgélés, és nem csak személyesen, hanem közösségileg is. És számtanszor elhibáztuk. Én személyesen is, meg közösségileg is, mert tapasztalat hiányában lényegesnek tartottam olyat, ami nem volt lényeges, és lényegtelennek tartottam olyat, ami lényeges volt. És ezért úgy talán egy ilyen folyamatos személyes fejlődésnek az útja is. Ugye az ember ezt keresi, és nagyot tud hibázni időnként. Csak valahogyan a ferences hagyományból nekünk, Szent Ferencen keresztül a bűnbánatnak a szelleme jött át. A karizmatikus megújulás ez a dicsőséges egyházképet hozta. Kérünk és kapunk. Dicsőítünk és szimpatikusak vagyunk. Tehát, hogy ez igenis van vonzerő és a többi. Hát fiatalon igen, ez működik. De ebben nem volt meg az a fajta, a bűnbánatnak az a szelleme, ami viszont Assisi Szent Ferencben ott van. Végig ott volt. És ugye neki is valószínűleg ezt a bűnbánatnak a szellemét azt táplálta, hogy tagadhatatlanul súlyos bűnök voltak az életében. Nem részletezi, hogy még, de lehet sejteni. És aztán valahogyan rájött arra, hogy itt nem lehet ott megállni, hogy ő megtisztul, ő megváltozik, hanem ott van a közössége, az egyház, és az egyházzal együtt a többiekért, és a többiek helyett is valamilyen módon a bűnbánatot éli. Ugye neki nagyon fontos volt, amikor 1215-ben részt vett a negyedik lateráni zsinaton. És akkor ott egy évvel a halál előtt harmadik Ince pápa ennek a zsinatnak a bevezetőjeként egy nagyon hatékony prédikációt mondott. És ebben többek között beszélt Ezekiel a próféta 9. fejezetéről, hogy van egy ilyen szimbolikus látomása Ezekielnek, és ott jelenik meg a Tau jel is, ami aztán annyira fontos lesz Ferencnek, hogy ott van az a fehér gyorcs ruhába öltözött férfiú, akinek az Úr azt a feladatot adja, hogy mielőtt elpusztul Jeruzsálem, járja végig a templomot, a várost, és a Tau jelével jelölje meg azokat, akik sírtak Jeruzsálem bűnei felett. És ugye Ferenc ilyen értelemben nem akart reformer lenni. Mondjuk én sem, senki közülünk sem, tehát ez egy ilyen tudatos egyházreformáló akció volt, de mégis azzal, hogy megértette ennek az üzenetét, sírni Jeruzsálem bűnei felett, sírni az egyház bűnei felett, bűnbánatot tartani. És akkor az ember nem vádló lesz, nem egy ilyen diabolikus rendrakásra érez majd kényszert, mert az ördög az vádol folyamatosan, hanem akkor valahogyan úgy szolgálja megújulást, hogy tisztában van, hogy rászorul az Isten irgalmára, ő maga is, és mások is. És ez egy teljes új szellem. Na ez például, ez Assisi Szent Ferenctől jött át. És ilyen módon, amikor valahogyan nem szorul háttérbe a bűnbánatnak ez a szelleme, hogy én nem az igazaknak a magasságából igazítgatom itt a dolgokat, hogy jobb legyen. Én nem egy ilyen bűntelen reformer vagyok, aki úgy csinál, mintha, hanem én is rászorulok, és ezért valamilyen módon közben járok a többiekért, és valahogyan ilyen módon hordozom. Talán ezt kellett leginkább megtanulni, meg kell most is.
0: Tehát számomra az arányok a fontosak, hogy milyen istenképet tud az egyház, vagy akar az egyház közvetíteni. A büntető istenkép, és folyamatosan a bűnbánatra szólítás, mennyire van jelen a dicsőítés. Tehát itt én az arányokat tartom nagyon fontosnak, hogy jelen legyen mind a kettő, de lehet, hogy ez még az én generációmban sokkal hangsúlyosabban jelen volt, hogy egy ilyen nagyon erőteljes büntető istenképpel nőttünk fel, és aztán ezen kellett már felnőtt megtérőként valamilyen formában változtatnunk.
1: Az istenkép az állandóan megújulásra szorul, de talán nem is itt a büntetés a lényeg, hanem a büntetésről alkotott képünk. Mert mondjuk, hogyha most visszatérek a szüleimre, annak idején, amikor megbüntettek, nem emlékszem, hogy lett volna olyan élményem, hogy a büntetés, amivel engem helyreigazítottak, az szemben állt volna az irántam való szeretetükkel. Tehát ott tudtam azt, vagy éreztem azt, hogy nem azért büntetnek, mert nem szeretnek, hanem azért büntetnek, mert szeretnek. Valahogyan a probléma az ott van, amikor emberek azt élték meg, hogy nem azért büntették őket, mert szeretik, hanem az valami bosszú, vagy valami más volt. És manapság már az az érzésem, hogy nem is ez a kérdés, hogy a büntető istenkép. Tehát manapság a legveszélyesebb istenképnek azt tartom, amikor Isten az, aki nem számít. A jelentéktelen, a jelentéktelen. Aki van, de élhetünk nyugodtan egymástól függetlenül párhuzamosan. De egy biztos, hogy amit mondasz, hogy a dicsőítés és az Istennek az irgalma, inkább így fogalmaznék, az ajándék és a feladat, az ajándék és a kihívásnak az arányairól van itt szó valószínűleg. Mert ugye Istennek mindenek előtt az irgalmas szeretete, azaz az anyai arca, aminek elsődlegessége van az evangéliumban. És ebből következik a feladat. Nem maradhatsz olyan, amilyen vagy. Változni tudsz, és változnod kell. Ez az atyai arca. Így ránéz, és a tekintetéből sugárzik az, hogy meg tudod csinálni, bármennyire is nem tudod elképzelni. Tehát amikor ez a kettő így arányban van, és a sorrend világos, hogy először ez a feltétlen szeretet. Mert az Isten szeretet egyszerre feltétlen és feltételes. De a kiinduló pont ez az anyai szeretet, mint a mi életünkben is. Tehát az anyukánkkal egyek voltunk, az apukánk a külvilágot képviseli, az első idegen. Nem mindegy, hogy hogyan nézett ránk, és később is. Hogyha tekintetében ott volt, hogy meg tudod csinálni, akkor a feladat nem volt olyan szörnyű, bármennyire is félelmetesnek tűnt.
0: Órákig tudnék ilyen filozófiai kérdésekről is veled beszélgetni, de műsorunk alapvető célja nem ez, hanem egy portré műsorban beszélgetünk. És kanyarodjunk vissza oda, hogy szemináriumról beszéltünk. A szemináriumban már foglalkoztatott az, hogy nem a egyházmegyés papság, hanem a szerzetesi hivatás az, ami a te utad? Mikor találkoztál a ferencesekkel, ferences lelkiséggel?
1: Ugye ez történetileg úgy volt, hogy amikor a kérdés világossá, vagy eldőlt, a kérdés eldőlt, és világossá vált, hogy a papi hivatás, akkor én jelentkeztem a Szombathelyi Egyházmegyébe, és mint Szombathelyi Egyházmegyés kispap, Győrben kezdtem el a teológiai tanulmányaimat, és már ott kezdett így körvonalazódni, hogy tulajdonképpen itt a közösségben megélt

0: És hogy a közösség az micsoda védelmet jelent, meg mennyivel hatékonyabban lehet lelkipásztorkodni és közösségi keretek között. De még itt sem ütött formát, bár aztán amikor megismerkedtünk a Szőlősi Júlia Krisztofóra nővére, keresztes nővérként ő még hazalátogatott Ausztriából, és valahogyan ez egy nagyon érdekes jelenség volt, benne volt meg az a bátorság, amit itt akkor a rendszerváltás előtti Magyarországon senki másban nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt, lehet, hogy a püspökeinkben is, papjainkban is biztos, hogy voltak, de ő valamilyen módon ezt a bátorságot képviselte, és elkezdte így maga köré gyűlt fiatalokat valahogyan így, nem tudom én, pátyolgatni. Na ott már kezdett körvonalazni, hogy hogy is lehetne ez, és akkor egy fél év után Budapestről a Konkai püspök atya Innsbruckba küldött, hogy ott folytassam a teológiát. Na és akkor ott Innsbruckban már több lehetőségem volt, ott Ausztriába egy kicsit így mozogni, Krisztofora nővérrel is a kapcsolat intenzívebbé vált, ő egyébként most lesz 100 éves, Grazban él, és akkor úgy kezdett körvonalazódni egy közösség, és ugye kicsit bonyolult, de ezt most leegyszerűsítem, ott már nem csak ez a lehetőség, vagy ez az ötlet jelent meg, hogy közösségben lelkipásztorkodni, ahol mindenkinek a sajátos karizmái sokkal inkább működőképesek, meg egymást kiegészítik, ez sokkal hatékonyabb, hanem ott már formát kezdett szépen lassan ölteni. Keresgéltük, hogy hogyan lehet. És tulajdonképpen a ferencesség és a szerzetesség itt jött, amikor látva hasonló kezdeményezéseket, mint itt Magyarországon is voltak ilyen lelkipásztorokodó papi közösségek, de valahogy mindig szétestek, mi meglátásunk szerint azért, mert ugye vagyonközösségben és a cölibátusban és az engedelmességben lehet csak egy ilyet megélni. De csak ott jött a szerzetesség kérdése, meg a ferences regula szerinti életmód. És tulajdonképpen itt ez volt az a pont, ahol aztán keresni kezdtük azt az egyházmegyét, ami befogad minket, akik ott már így összegyűltünk, és ez a lelkipásztorkodó papi közösséghez, aminek ferences a lelkiség alapvetően, ehhez az áldását adja. Na, ő volt Seregi érsek atya. És akkor így jöttünk az Egri egyházmegyébe.
1: Ez volt 1991-2 környékén?
0: Így van.
1: 93-ban szenteltek pappá.
0: Igen.
1: És az első szolgálati helyed Miskolc Diósgyőr.
0: Úgy van.
1: Ide kerültél káplánként, akkor nem véletlen, hogy itt kezdted meg a káplányi szolgálatodat ezek
0: szerint. Igen, Seregi érsek atya azt mondta, hogy ide a Vasgyári Egyházközségbe szán minket. De nyilván azonnal nem önállósított, hanem ugye a közösség első tagja gyakorlatilag Diósgyőrbe voltak káplánok, és akkor utána jött el az a pillanat, amikor egyszer csak Róma után, meg már Rómából hazajöttem, akkor mondta azt, hogy akkor itt önállósít minket. Ez egy nagyon okos gondolat volt, mert itt nem sok mindent lehetett elrontani. Tehát esélyt adott nekünk, de az egyházközség itt az évtizedek során annyira leépült, hogy tulajdonképpen nem volt nagy kockázat részéről, de így is kockázatot vállalt velünk, hogy felvállalt mindegy ilyen kis fiatal lelkes közösséget, akikről nem lehet tudni, hogy milyen irányba fognak fejlődni, úgyhogy nagyon hálásak voltunk neki. Bár azt mondta, Seregi érsek atya azt mondta, a létjogosultságotokat bizonyítanotok kell. Világosan kimondta. 10 év múlva azt mondta, hogy bizonyítottátok.
2: Kedves hallgatóink! Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc-Vasgyári plébánia plébánosával Papildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte a Fiatalok a Békéért mozgalom tagjait. Ezren érkeztek Európából Budapestre. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28-a és 30-a között tartja éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. A színpadon vidám ünneplő közösség fogadta Székely János püspököt a rendezvénynek helyet adó MTK Sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Nem először találkozik az ukrán résztvevőkkel Székely János püspök. A tavalyi római találkozója előtt az átutazó csoportot vendégül látta Szombathelyen, a Brenner János kollégiumban. Székely János idén is örömmel vállalta és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. Megköszönte mindazt, amit tesznek azért, hogy békét és a testvériséget építsék, egy szebb világot teremtsenek és Isten áldását kívánta rájuk. A történelmi verességre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csonterekjéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorságé, az önfeláldozásé és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi megemlékezésen. Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsek pedig úgy fogalmazott, a mohácsi csata emléke nem csak a verességről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól. Elkészült a Dunai fenékküszöb első üteme Paksnál, az építmény már összeér a Duna teljes szélességében. Mindez két héttel a határidő előtt, közölte a miniszterelnök a munkálatokról. Magyar Péter azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12-e óta. Izlandon megkezdődött a népszavazás az Európai Unióval 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások folytatásáról. A referendum kimenetele bizonytalan, a legfrissebb mérések szerint 51,6% ellenzi, 48,4% támogatja a tárgyalások újraindítását. Végül az időjárásról, ma napos időre számíthatunk kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Ökumené. A testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítmény nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
2: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez, annak a nyarán, akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá. És nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről, vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
3: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig Önöket?
2: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete. Meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Bethesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
3: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
2: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőnk volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van. Tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
3: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
2: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia. Pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind fel kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
3: Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra, erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
2: Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amik hetekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok. Az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim, azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
3: De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
2: Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egy embert, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
3: Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
2: Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
3: Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
2: Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárandósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek, anyagcsere zavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
3: Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
2: Ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórházlelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán, és akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórházlelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórházlelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velké Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást. Tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy tér meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
3: A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
2: Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén, módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki. És hát ezt egy igyekszem észrevenni. Nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kálvin téren ugye mindig úgy bíztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten. És akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten. Úgyhogy adakozom.
3: Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
2: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás az egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb. Tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy, aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát van, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
3: És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
2: Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem visszanyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
1: Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangélium sorsfordító pillanatot örökít meg Jézus és tanítványai kapcsolatában. Jézus először jelenti be nyíltan, hogy szenvednie kell, megölik, de harmadnapra feltámad. Szavai feszültséget keltenek. Péter, akit éppen előzőleg dicsért meg hitvallásáért, most ingerülten tiltakozik. Korábban az atyától kapott kinyilatkoztatást, most pedig az emberi logikát képviseli, amely nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Ez a feszültség bennünk is él. Sokan szeretnénk Jézust követni, de nem a szenvedőt, hanem a győzedelmes királyt. Szeretnénk részesülni áldásaiból, de a keresztet inkább elkerülnénk. Ma Jézus egyenesen minden illúzió nélkül mondja ki, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Ez a mondat egyben meghívás és ítélet. Meghívás arra, hogy valami többet válasszunk a saját kényelmünknél, és ítélet mindazon vélemények felett, amelyek az evangéliumot kényelmes, egyéni boldogságot szolgáló ideológiaként akarják beállítani. A kereszt nem a szenvedés dicsérete, hanem a hűséges szeretet jele. Fontos tisztáznunk, Jézus nem küldi ránk a szenvedést, és nem kéri, hogy keressük azt. Nem szenvedés imádatról van szó, hanem arról, hogy a valódi szeretet mindig áldozattal jár. A kereszt tehát nem a szenvedés öncélú elfogadása, hanem annak vállalása, amit a szeretet, az igazság és a hűség megkövetel. Aki csak addig szeret, amíg kényelmes, az nem tanítvány. Jézus ezt mondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nem veszít, aki önmagáról lemond, hanem épp így válik szabaddá és teljessé. Az evangélium megfordítja a világ logikáját, nem az nyer, aki harácsol, hanem aki ad. Nem az él igazán, aki kihasznál minden pillanatot, hanem aki szeret. Nem az diadalmaskodik, aki uralkodik, hanem aki szolgál. A mi mindennapi keresztünk nem látványos. Lehet a türelem egy beteg hozzátartozó iránt. Lehet hűség a házastársi hivatásban. Lehet becsületesség a munkahelyi nyomás ellenére, vagy megbocsátás akkor, amikor jogunk lenne a haragra. Néha az a kereszt, hogy hallgatnunk kell, amikor igazunk van, máskor pedig meg kell szólalnunk, akkor is, ha félünk. Néha az is kereszt, hogy újra elkezdünk valamit, pedig gyengék és erőtlenek vagyunk a feladathoz. Az emberi gondolkodás azt mondja, kerüld a fájdalmat, védekezz ellene, de Jézus másra tanít, találj rám, mert én vagyok az élet. Ahogy egy mag elhal a földben, hogy termést hozzon, úgy az ember is csak akkor lesz termékeny, ha nem önmagáért él. A kereszt nem csak teher, hanem az Istenhez való hasonlóság útja. Aki hordozza, az egyre inkább Krisztus arcát tükrözi. Ez nem vereséget jelent, hanem a legnagyobb győzelmet. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az üres síré. A mai evangélium választás elé állít minket. Nem lehet félig Krisztust követni. Vagy vállaljuk a keresztet és így az életet, vagy megmaradunk a saját énünk börtönében. Ő ma is hív, kövess engem. Nem kényelmet ígér, hanem a boldogság teljességét. Uram Jézus Krisztus, néha én is Péterként tiltakozom, ne legyen így. Kímélj meg a kereszttől. Tudom, hogy csak veled lehet az életemnek értelme. Segíts, hogy le tudjak mondani önmagamról, ne ragaszkodjam makacsul a saját terveimhez, hanem engedjem, hogy te vezess. Taníts meg, hogy ne féljek a keresztektől, hanem felismerjem bennük a szeretet lehetőségét. Adj bátorságot, hogy a mindennapokban is hűséges legyek, az apró áldozatokban, a csendes kitartásban, a megbocsátásban. Uram! Szeretnélek követni téged.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan vasárnapi szentmisét közvetítünk. Imádkozzanak velünk!

kedves testvéreim, ezt a szentmisét, amelyet a káptalani miseként tartunk nyilván, felajánlom papi hivatásokért, az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért, és szeretettel köszöntelek benneteket itt, akik itt vagytok az Egri Bazilikában, és azokat is, akik a Szent István Rádió hullámain keresztül kapcsolódanak be ebbe a szentmisébe. Vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Öny szívünkbe irántad való szeretetet és vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mint a perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje.
2: Istenem,

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti érdemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És az emberekkel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Abban az időben Jézus többször fölhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult: távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekre. Azután így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem, és az evangéliumért elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az

0: Krisztusban, kedves testvéreim, látjuk, hogy a sátán minden módon megkísérti az Urat. Amikor a nyilvános működését elkezdi, előtte 40 nap, jól ismerjük a történetet, elvonul a pusztába, hogy ott imádkozzék és tudatosítsa és vállalja magában azt, ami előtte áll. Ekkor halljuk az egyik megkísértésben, ami a kenyérről szól, hiszen megéhezett, ahogy tudjuk. Mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak át kenyérré. Majd a biztonság érzetét is megkísérti. Vesd le magad innen, mondja a templom párkányáról, hiszen az angyalok a tenyerükön hordoznak téged. De megkísérti őt a hatalommal is. Neked adom a világ összes országát, ha leborulva imádsz engem. De a legravaszabb és körmönfontabb kísértést ma hallottuk az evangéliumban, amikor a barátaival és a hozzátartozóival kísérti. Isten, ments, Uram, ilyen nem történhet veled. Péter, aki nem oly rég még megvallotta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, most ebből a vallomásból olyan következtetést von le, amit az Úr azonnal és keményen elutasít. Távozz tőlem, sátán! Péter, mintha egy mai nyugati civilizáció polgáraként reagálna, csak semmi szenvedés, semmi kiszámíthatatlan, csak semmi váratlan. És Jézus keményen rászól. Pedig Péter semmi rosszat nem akart, csupán próbált megértő lenni. Semmiképpen nem akarta, hogy mesterük rosszul végezze. Nem akart neki szenvedést, kellemetlenséget, fájdalmat. Péter itt tökéletes humanista, filantróp, ahogy mondani szokták, ember szeretetből óva inti Jézust, csak semmi szenvedés. Ismerős ez, azt gondolom, mindnyájunknak, testvéreim, hiszen hányszor mondják nekünk is, akár a barátaink, vagy még a családtagjaink, a rokonaink, a legközelebbiek is, ugyan nem kell azt annyira komolyan venni. Miért kell mindig templomba menni, imádkozni, legalább így hétvégén pihennél egy kicsit, heverészhetnél, kirándulhatnál, vagy az unokát, a gyereket nem költik fel sajnálatból, és kezdenek sajnálni minket is, és mi igazat adunk nekik. Tényleg, milyen bosszantó, hogy pont most van vasárnap, hogy pont most harangoznak, hogy éppen ma van péntek, hogy mennyit vacakolnak, ha az ember meg akarja kereszteltetni az unokáját, ahelyett, hogy örülnének, hogy egy pogánnyal kevesebb, vagy pont ez a jóképű fiatal megy el papnak, még ha legalább nősülhetnének. Ugye jól ismerjük ezeket a közelről jövő mondatokat. Magukat jó keresztényeknek vallók is gondolkoznak sokszor így, milyen jó lenne akadálymentesen üdvözülni. A kereszténység azonban az egyetlen a vallások között, amely nem próbálja feloldani a szenvedés problémáját, vállalni a keresztet a megváltás rendjébe tartozó tett. Jézus megfordítja az előjelet. Nem a szenvedés jön a gonosztól, hanem az a gondolat, hogy Isten ments a szenvedéstől. Mert szenvedés úgy is van, és akkor az ember könnyen csalódik Istenben. Pázmány Péter írja, már meg nem mondom, hogy hol, pedig én olvastam, illetőleg én is olvastam, a következőt. Látjátok-e, hogyan bánnak az orvosok a betegekkel? Akinek életét meg akarják tartani, vassal, tűzzel kínozzák, éhséggel, szomjúsággal fárasztják, csontjukat szedik, tagokat metélik, keserű italokkal kérődtetik. Egy szóval, úgy bánnak a szegény beteggel, mintha arra szegődtek volna, hogy kínozzák őket. De amikor látják, hogy a beteget legyőzte a természet, és nincs remény a gyógyulásra, nemhogy nehéz itallal erőltetnék, vagy kedves ételtől eltiltanák, de sőt, valamit csak kíván a beteg, mindenben kedvére vannak. Mekkora belső küzdelem lehetett Jézus Krisztusnak, a tanítványok mesterének, Péter urának elfogadni azt a végkifejletet, ami történik majd. Gondoljunk csak az Olajfák hegyére, ahol félremeg, vért verejtékezik, mert látja maga előtt azokat a borzalmakat, amik következnek néhány órán belül. És miután ezt a küzdelmet ő végigéli és elfogadja magában, egyszer csak valaki ott a legközelebbiek közül azt mondja, hogy Isten őriz! Hát ez nem történhet ilyen veled. Nos, ez az a pont, ahol az Úr Jézus olyan keményen szól Péterre, mint soha sehol, még Júdásra sem. Távozz tőlem, Sátán! Kedves testvérek, ezek az Úr Jézusnak ezek a kemény szavai nyilván nem így vonatkoznak ránk, ahogyan Péter kapta és ahogy hallhatta, de gondoljunk azért egy kicsit bele mi magunk is, hiszen mi is közel vagyunk az Úrhoz, mi is az ő tanítványai, az ő barátai, testvérei, az ő hívei, követői vagyunk, és néha minket is megkísért az a gondolat, hogy hát azért nem kellene annyira, hogy ne engedjük el magunkat ebbe az irányba, mert az a rossz irány. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Jézus Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalál szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei atyánktól.
1: Adorunk, hogy Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adorunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Adj ma is szerzetes és papi hivatásokat egyházmegyénknek, az elhunyt atyákat és szerzeteseket pedig fogad be jóságos szeretettel országodba. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, hallgass meg minket!
0: Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindannyiunk és az egész imaszunk. Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást, ez az áldozati hadomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk,

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, ami Urunk által.

megmentett minket, és feltámadva a halálból örök életet ajándékozott nékünk. S ezért mi is, miként a

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Krisztus, te azt mondottad apostolaitnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testéhez.

0: Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk a szeretetnek ez a tápláléka, erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket. Ma két templom búcsú lesz Egerben. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisével ünneplik a Lajosvárosi plébánia templom búcsúját, amelyen a szentbeszédet Kovács Lajos, görögkatolikus parókus fogja mondani. Valamint délután 4 órakor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Egerváros fogadalmi búcsú ünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestis járvány elmúltáért. Kedden a Teremtésvédelem világnapján és a Csebokszáriban lévő evangelizációs központ és templom megáldásának 7. évfordulóján itt a bazilikában 4 tanévkezdő szentmise, Veni Sancte lesz. Délelőtt 8 órakor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetlen gyakorlóiskolájának, délelőtt 9:30 a Szent Imre Katolikus Általános Iskolának, délelőtt 11 órakor az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnáziumnak, és délután 1 órakor pedig a Ciszterci Gimnáziumnak lesz az ünnepi tanévnyitó szentmiséje. A Szent Hedvig Kollégium diákjainak tanévkezdődő szentmiséje a Minorita templomban szerdán délután 5 órakor kezdődik. A tanév elkezdésével az iskolákban a hitoktatás is megkezdődik. Kérjük a kedves szülőket, hogy nagy gonddal kísérjék figyelemmel gyermekeiknek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvételét. Csütörtökön este 17:30 a Szent István Rádió a bazilikából első csütörtöki szentségimádást közvetít. Első pénteken délelőtt az időseket és a betegeket keressük fel otthonaikban, az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus szíve litániát a felajánló imádsággal. A következő vasárnap a bazilikában a délelőtt 8:30 kezdődő szentmisében a tanszer megáldással egybe kapcsolt tanévnyitó lesz. Ezen a napon többfelé rozália búcsút tartanak. Az egri rozália temető búcsúi ünnepi szentmiséje délután 4 órakor kezdődik, amelyet dr. Czapkó Mihály, az MKPK irodaigazgatója mutat be.

Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk élőben az Egri Bazilikából, melyet a mai alkalommal Juhász Ferenc pápai káplán pasztorális általános helynök celebrált. Orgonán közreműködött Kubik Tamás, a bazilika karnagya. A közvetítésben munkatársaink voltak Birincsik Márton és Kovács Krisztina. Köszönjük, hogy ma is velünk imádkoztak. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Emléknapon tisztelegtek az 1526-os mohácsi csata hőseinek emléke előtt a küzdelem 500. évfordulóján a Dunaparti városban, a közeli nemzeti emlékhelyen és a feltételezett hajdani csatatér környékén szombaton. A magyar nép számára sorsfordító, a magyar királyság és az oszmán birodalom seregei között 1526. augusztus 29-én lezajlott csata emléknapjának ceremoniális programjai délelőtt kezdődtek a város főterén, ahol Somos Csaba vezényletével a nemzeti énekkar kóristái léptek fel. Az állami megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet, több mint 2000 érdeklődő, köztük miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és polgármesterek előtt is. Egyebek mellett azt emelve ki, hogy a magyar történelem nem a veszteségek, hanem a talpraállások története. Mohács legfontosabb üzenete, hogy 1526-ban ugyan elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hiszen itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve, hangsúlyozta a miniszterelnök. A beszédet követően ünnepi szentmisét mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a főtéren. Székely János, szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnökének vezetésével, Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek szentbeszédével. A kegyeleti emlékezés részeként később a liturgia keretében helyezték el a tömegsírokból feltárt szorvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a főtéren álló fogadalmi templom Szent István oltáránál. Majd a miniszterelnök és a mohácsi önkormányzat vezetői megkoszorúzták II. Lajosnak a főtéren álló szobrát. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervez tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló kekvák alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek, több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza, ismertették. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki, 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. A Sándor Palota honlapján megjelent a trónörökösnek címzett részvét nyilvánításában az államfő azt írta, Magyarország együtt érez Norvégiával és népével a gyászban. Norvégia egy hosszú évtizedeken át hűséggel szolgáló, nagy tekintélyű uralkodóját veszítette el, Európa pedig egy mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő meghatározó államfőt, írta Baka András, majd úgy folytatta. Harald király nehéz idők tanúja volt, aki tapasztalatait és tudását bölcsen használta fel nemzete javára. Uralkodása nem csupán Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. Szövetségi űrakadémia alakul az Egyesült Államokban. A képzési központ a NASA felügyelete alatt működő szövetségi oktatási intézmény lesz, ahol műszaki képzést, vezetői készségeket és közszolgálati elkötelezettséget fejlesztenek. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 34 fok közé melegszik. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Adorján Eszterrel, az Avasi Arborétum alapítvány elnökével, okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélgetek. A dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény és avasi arborétumban álltunk le egymással beszélgetni, amely milyen múltra tekint vissza?
4: Igazándiból már egy 30 éves múltra tekint vissza, még az én nagypapám dr. Adorján Imre egykori miskolci főorvos alapította. Tulajdonképpen ő vette észre ennek a területnek az értékét. Nagyon jó földrajzi természeti adottságokkal rendelkezik. Gyakorlatilag ő megmentette ezt a területet a későbbi beépítéstől. Azért itt ez gyakorlatilag egy zöld oázisnak tekinthető. Körülöttünk tele van lakóházakkal, panel rengeteggel, ha fogalmaztatok így. És hát igazándiból ő az, aki felismerte az itt lévő értékeket, és úgy döntött, hogy ő ezt szeretné megóvni. Ha ő nem lett volna, én úgy gondolom, akkor itt a területen most lakóház, irodaház, vagy valamilyen áruház lenne. Hát az 1980-as évek végétől kezdődtek el itt a betelepítési munkálatok, és 1991-92 környékén fejeződtek be.
3: Egy milyen nagyságú területről beszélünk?
4: Az Avasi Arborétum egyébként két részre oszlik. Van egy felső kert, mi ezt így szoktuk hívni, a lombosfa és cserje gyűjtemény, az egy 4,5 hektárnyi terület, ez a fenyő gyűjtemény pedig egy 1,5 hektárnyi terület, tehát ez kicsivel kisebb, úgyhogy maga az egész arborétum, az avasi arborétum összesen 6 hektárnyi területre koncentrálódik.
3: És miért fontos ezt, hogy így mutattam be, hogy dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény és avasi arborétum, miért ilyen kettős neve van?
4: Hát igazából a dr. Adorján Imre fenyőgyűjteményt az én nagypapámnak az emlékére neveztük el. Tehát eredetileg ugye Avasi Arborétum a teljes név, de az ő halála után úgy döntöttünk, úgy család, meg önkormányzati szinten, hogy kapja meg ez a fenyőgyűjtemény az ő tiszteletére még pluszban a dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény nevet, és igazából így jobban is el lehet határolni a két területet, mert azt szoktuk lombosfa gyűjteménynek hívni a felső kertet, ezt az alsó kertet pedig dr. Adorján Imre fenyőgyűjteménynek.
3: Mi most az alsó kertben találkoztunk és beszélgettünk, innen indulunk el. Mi az első állomás? Akkor induljunk el most mi, és a kedves hallgatók pedig tartsanak velünk. Szóval mi az első állomás?
4: Igazándiból, amikor ilyen szakvezetéseket szoktunk tartani, akkor mindig itt az esőbeálló környékén itt van egy nagyobb füves plac. Itt szoktunk megállni, itt néhány gondolatot szoktam mondani az alapítóról, tehát nagypapámról, dr. Adorján Imréről, az ő munkásságáról, pár dolgot a fenyőgyűjteményről, tehát egyáltalán, hogy milyen fajták, változatok, csoportok találhatóak itt meg, aztán igazán utána indulunk el. Gyakorlatilag körbe lehet járni a területet, tehát ez így lett kialakítva. Egy abszolút kényelmes, ilyen nagyon könnyű sétaútvonal. Járólapok lettek letéve, ami mutatja az útirányt, az útvonalat. Két irányból is el lehet indulni. Én azt szoktam mindig javasolni, hogy akik nem szeretnek semmilyen formában emelkedőn sétálni, azok inkább a könnyebb útvonalat választák, és akkor lefelé, hát egy nagyon-nagyon kicsi lejtőn kell lejönni, de lehet a másik irányba is elindulni, ez egy nagyon pici emelkedő, de mind a két irányba teljes mértékben körbe lehet járni a fenyőkertet.
3: És mit is látunk itt most mi magunk körül? Milyen fenyőket? Örökzöldek, fenyők? Na de ezentúl mit lehet róluk tudnunk?
4: Igen, tehát ugye amit lehet tudni erről a gyűjteményes kertről, hogy ez Magyarország egyik legnagyobb és legváltozatosabb nyitvatermű gyűjteményes kertje. Rengetegféle fajta, változat, különböző nemesítések is megtalálhatóak itt. Amikor telepítve lett ez a gyűjteményes kert, akkor nagypapám még arra is figyelt, hogy külön csoportokba legyenek rendezve a nyitvatermők. Tehát amikor beérkezünk a bejárati kapun, ott vannak a jegenyefenyők csoportja. Most, ahol éppen itt sétálunk, itt főként tuják és borókák vannak. Itt lehet is látni, pont itt van egy boróka. Mellette van a kínai boróka. Borókát ugye fel lehet ismerni elég könnyen.
3: És jellegzetes illatuk van.
4: Igen.
3: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mi érezzük.
4: Hát ez tipikus fenyőillat. Ugye a gyanta kiválasztás az a nyitvatermüknél, fenyőféléknél eléggé gyakori. És eléggé jellegzetes, úgyhogy az egész kertet ez a nagyon jó kis fenyőillat beárasztja. Igen. Úgyhogy itt végigkíséri ez a fenyőillat a sétánkat.
3: Milyen fontosabb részek, vagy különleges részek vannak ott, ahol jelenleg járunk?
4: Most éppen az Atlasz cédrus fa alatt állunk, és itt meg is állhatunk egyébként. Ez megint egy állomáspont szokott lenni a szakvezetések alkalmával. Egyrészt, mert itt elég nagy tér van, tehát itt több ember is egy ilyen félkörébe fel tud sorakozni, és hogyha mondjuk nyári időben tartunk szakvezetést, akkor ez pont jó, mert ugye látjuk, hogy hatalmas nagy ez az Atlasz cédrus, és árnyékot ad, tehát itt kényelmesen meg lehet pihenni. Itt mellettünk van is egy pihenőpad, tehát arra is helyet lehet foglalni, és itt pár dolgot azért el szoktam mondani, a kicsit ilyen visszaülünk a biológia órákra, az iskolapadba, és nagyon általánosságban a fenyőkről mit lehet tudni, általánosságban a nyitvatermőkről. Mi a toboz? Nagyon sokan nem tudják, hogy a toboz az egyébként nem egy termés, hanem egy virág, mégpedig egy elfásodott virágzat. Tehát ezt is általában így meglepődve tapasztalják az emberek. Úgyhogy ilyen érdekességeket, de nagyon hasznos dolgokat igyekszek elmondani, hogy egyáltalán ne csak az legyen, hogy körbesétálunk, hanem hogy értsék is a látogatók azt, hogy hol járnak, mit látnak. Úgyhogy nem csak a vizuális képet igyekszünk kielégíteni, hanem egy kis környezeti nevelést is próbálunk belevinni. Természetesen, hogyha kisebb csoportok jönnek, mármint kisebb korosztály, óvodások, általános iskolások, akkor nekik olyan nyelvezettel fogalmazok, hogy ők is megértsék, tehát nagyon az alapokat, meg ők inkább arra mennek rá, hogy összegyűjtsék az lehető összes tobozt, amit körülöttünk van. A felnőttebb korosztálynak pedig már azért egy picit szakmaibb oldalról is ugye meg tudom közelíteni az arborétumot. Hál' Istennek az az általános tapasztalat, hogy mindenki nagyon érdeklődő, és nagyon jó kedvel érkezik, illetve távozik, úgyhogy hát ez egy nagyon jó kikapcsolódás tud lenni szerintem a környékbeli lakosoknak.
3: És hangulata van ennek a kertnek, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, és el is kell, hogy higgyék nekünk a kedves hallgatók.
4: Igen, nagyon sokan mondják egyébként, hogy mintha nem is Miskolc városban lennénk. Egy nagyon különleges mikroklímája van ennek a területnek, és igazándiból mi nem is akartunk létrehozni itt egy úgymond tömegturizmust, tehát mi szeretnénk azt a profilját megtartani ennek a kertnek, hogy ide, aki eljön, az a csendet kapja, a békességet, nyugalmat, ki tudjon ide jönni, tenni egy sétát a madárcsicsergésben, a csendességben, akár le tudjon ülni egy padra, vagy kihozzon egy plédet, piknikezni akár, úgyhogy sokan jönnek ide csak úgy, hogy hoznak magukkal egy könyvet, és akkor leülnek, egy-két órát itt elidőznek nálunk, olvasgatnak, vagy akár kijönnek a családdal, a gyerekekkel, körbesétálnak, tehát igazándiból mi ezt a nyugalmat szeretnénk így megőrizni, ami szerintem a mai világban nagyon kevés helyen adatik meg, hogy egy kicsit így levezetsék a stresszt, kifújják magukat, elengedjék azokat a gondolatokat, ami miatt mondjuk idegeskednek a hétköznapokban. Tehát mi ezt a funkcióját szeretnénk megújrizni a fenyőkertnek.
3: Milyen különlegességei vannak ennek a kertnek? Azon túl, hogy jó néhány örökzöld és tujafaj össze van ide gyűjtve, ezen túl milyen különlegességekkel rendelkezik?
4: Igazándiból a területnek természetvédelmi szempontból is jelentősége van. Vannak itt azért védett növényfajok, mint például a tiszafa, ami ugye természetvédelmi szempontból védett kategóriába tartozik, illetve maga a terület is egyébként helyi jelentőségű természetvédelmi területnek minősül, még ezt nagypapám az élete utolsó éveiben intézte el az önkormányzatnak a segítségével, és akkor így ezáltal vált védett területté, tehát mind a felsőkert, mind az alsókert, az egész arborétum védett terület.
3: Mi a látogatási idő vagy rend? Azt említettük, hogy jó ide kijönni, jó itt kikapcsolódni, na de hát milyen gyakran lehet ide kijönni, és milyen látogatási rend szerint?
4: Ez általában évente változik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes minket a közösségi oldalon követni. Van ugye külön oldalunk, az Avasi Arborétum Miskolc néven megtalálhatóak vagyunk, és oda mindig kiírjuk az aktuális nyitvatartásunkat. Igyekszünk heti több napot is nyitva tartani, különböző időszakokban, hogy mindenkinek megfelelő legyen, tehát hétvégi nyitvatartás, hétköznap, főleg a nyári meleg miatt 5 óra utáni nyitvatartás, vagy a tavaly évben is volt, akkor 6-tól fél 8-ig nyitva voltunk este, például munka után ki lehessen jönni, meg akkor már azért nincs annyira nagyon kánikula, de voltunk délelőtt is nyitva, úgyhogy ezt idén is szeretnénk. Úgyhogy igazából többféle idősávot szeretnénk majd megvalósítani, hogy mindenki el tudja jönni, akit érdekel.

0: Az Arborétum munkatársai próbálnak lépést tartani a modern technika vívmányaival is, hiszen láthatunk aláírásokat, hogy éppen milyen fenyőt láthatunk magunk előtt, de már arra is van mód és lehetőség, hogy QR kódos ismertetőt találjanak a kedves érdeklődők, ugye?
1: Igen, ez így van. Hát igyekszünk egy kicsit digitalizálni a fenyőkertet, és körülbelül egy ilyen 20-30 fenyőfaj, meg nyitva termőfaj alá helyeztünk el ilyen QR kódos fajtáblát. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy hát szerintem már így a manapság már mindenkinek van szinte okostelefonja, le lehet tölteni ilyen QR kódos alkalmazást, le kell fotózni a táblán szereplő QR kódot, és ez elnavigálja az érdeklődőt a Arborétumnak a hivatalos oldalára, ahol az adott növényfajról talál egy részletesebb leírást a tudományos nevével, milyen alapinformációkat kell tudni az adott fajról, illetve esetleg ilyen érdekességek is olvashatóak róla, úgyhogy bővebb információkat is lehet szerezni itt található nyitva termőfajokról.
0: Az avasi arborétum nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy 4 évszakos arborétum, hiszen minden évszakban a szép arcát mutatja, és a különleges, az évszakra jellemző arcát mutatja. Mi a következő fontosabb lépcső az arborétum életében, amikor egy újabb csodálatos, szép fejlődésre csodálkozhatunk majd rá?
1: Hallunk elég sok madár csicsergés, madáréneket, már a rigófélék, fekete rigó, énekes rigó, de a cinegéket is azért már szép számban halljuk, hogy énekelnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a fenyőknek nincsen virága. Ezt mi itt az arborétumban meg is tudjuk cáfolni. Nagyon-nagyon különleges, mindenféle formájú virága van a fenyőféléknek, és nagyon érdekes megtekinteni azt, hogy ugye vannak olyan növények, vannak olyan egyedek, ahol a porzós és a termős virágzat az egy egyeden fejlődik, és hogy felül a porzós virág, alatta pedig már a toboz, ami növekszik, és hát ez tényleg egy nagyon különleges látványt tud nyújtani, illetve a rododendron ligetünk, ami különböző színben, formában tényleg gyönyörűen virágzanak, és hát ilyen ember nagyságú bokrokról van szó, tehát nagyon jó fotókat is lehet mellette készíteni, isten illatuk van, úgyhogy mindenképpen javaslom ilyenkor a látogatást. A rododendron bokrok különböző egymás után virágzanak, tehát mondjuk először kezdődik a sárgával, utána többi színnel.
0: Fenyőkről, örökzöldekről, tujákról beszélgetünk, és nem tévedek, amikor azt mondom, hogy még zuzmókat is említhetünk. Hát hogyan kapcsolódnak a zuzmók az örökzöldekhez és a fenyőkhöz?
1: Igen, igazándiból a zuzmók az egy nagyon érdekes társulás, ha fogalmazhatok így. Moszatok és gombáknak az közös együttélése, és ezek gyakorlatilag egy ilyen szimbióta kapcsolatban vannak a növényekkel, és nálunk egyébként rengeteg zuzmó található a fákon. Ez igazándiból azt is jelöli, hogy nagyon tiszta nálunk a levegő, ugyanis a zuzmókról azt érdemes tudni, hogy nagyon sok környezeti elemre tágtűrésűek, például a szárazságot, a nedvességet nagyon jól tűrik, a hőmérsékletet is. Egyedül amire nagyon érzékenyek, az a levegőszennyezettség. Tehát, hogyha egy területen sok zuzmó található, az azt mutatja, hogy tiszta a levegő. Úgyhogy én minden látogatót buzdítok arra, hogy amikor ide érkezik, akkor jó mélyeket szippantson a levegőből, mert itt egy abszolút tiszta területen találhatják magukat.
0: Mik a közeljövőbeli tervek itt az avasi arborétumban? Mikor érdemes ide kilátogatni? Milyen programokat terveztek?
1: Mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes a közösségi oldalunkat követni, ahol napra készen találják a nyitvatartásunkat. Mindig előtte jó pár nappal jelezni szoktuk, hogy mikor, milyen időszakban, mettől meddig vagyunk nyitva, illetve hogyha van bármilyen lakossági rendezvényünk, akkor azt is egy esemény formájában közzé szoktuk tenni, tehát az avasi arborétum Miskolc néven megtalálhatóak vagyunk. Hál' Istennek azért mindig nagy érdeklődés van az ilyen szakmai sétáinkra, nagyon sokan el szoktak jönni, úgyhogy ebből is látszik az, hogy az embereket érdekli a környezet, a természetvédelem, és minél többet igyekeznek a tiszta, szabad levegőn lenni.
0: Most a beszélgetésünk végén hát néhány személyes gondolattal invitáld a kedves hallgatókat ide az avasi arborétumba. Miért érdemes ide ellátogatni?
1: Igen, ugye itt a beszélgetés közben is, ahogy elmondtam, hogy mindenki, aki egy kis nyugalomra, csendre vágyik, akár a hétköznapi stresszből kicsit kiszakadni, kikapcsolódni, feltöltődni, olyan élményekkel gazdagodni, amit ugye a természet tud adni, akkor akik ilyenre vágynak, nekik mindenképpen javaslom, illetve akár természetbarát érdeklődők, biológusok, és egy picit ugye a nyitva termőket gyakorlatban is megismerhetik, de nagyon sokan szoktak jönni, idősebb korosztály, tehát a terület abszolút látogatható, vannak sokan, akik babakocsival érkeznek, tehát könnyen végig sétálható.
0: Sőt, még esküvői fotózások is történnek az Avasi Arborétumban.
1: Így van, egyébként egyre többen érdeklődnek nálunk, hogy esküvő előtt állnak, és nálunk szeretnék az esküvői fotókat elkészíteni és megörökíteni ezt a csodás pillanatot, úgyhogy ilyen megkereséseket is természetesen örömmel veszünk és fogadunk, illetve természetesen ezen kívül most már lassan beindul az iskolákba, óvodákba is a szezon. Tavaly évben, előtte való évben is elég szép számmal jelentkeztek érdeklődők, különböző nyári táborok keretein belül, természetismereti óra keretein belül, hogy egy picit próbálják meg nem csak az iskolapadba ugye az ismereteket átadni a diákoknak, gyermekeknek, hanem egy kicsit a természetben, a gyakorlatban, úgyhogy óvodás csoportoknak, iskolás csoportoknak a jelentkezését is szeretettel várjuk. Az elérhetőségeink, mint említettem, a közösségi oldalon is rajta vannak, illetve az avasiarborétum.hu oldalon is megtalálhatóak vagyunk, és ott rajta van telefonszám, e-mail cím, tehát keressenek minket bátran.
0: A Dorján Eszternek, az Avasi Arborétumért Alapítvány elnökének, valamint okleveles természetvédelmi mérnöknek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genazzano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szentatya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az Oszlói Egyetemi Kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a Nemzeti Kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mosolyog. Mindannyiszor, ha férfi jön elé, térdet hajtva, kedve lenne hangosan felnevetni. Ismeri jól ezt a fajtát. Nem sokára talpra állnak, kihívóan tekintenek majd körül, s hogy hazafele indulnak, lábbelijüket durván csapkodják a köveken. Mária jól ismeri az ilyen fickókat, és azt is megbocsátja nekik, hogy kegyetlenül bánnak az asszonyokkal, akik az ő gyámoltalan nővérei. Haraggal elfordulhatna, meg rovó szavakkal illethetné őket, s ilyenkor szebb ő, és fényesebb tekintetű, mint valaha is. Úgy véli, az ilyenek nem a fenyítéstől, hanem a türelmes jóságtól épülnek. Együtt érez asszonytársaival, de azért hasonló viselkedésre inti őket. Bántanak minket, mondja, de azért mi vagyunk az erősebbek. Dohányoznak, állandóan a szeszes italokat szomjuhozzák, és kielégíthetetlenek a szerelemben. Nem elég istenverés ez a számukra? Én szánom szegényeket, s a segítségét fordulnak hozzám, közben járok értük. Álljatok velük szóba, testvérkéim, mondja. Nem megátalkodott gonoszok ők. Csupán szánalmasan tökéletlenek. Mire is jutnának, Istenem, ha nem lennénk türelmes szolgálóik, és elvonnánk tőlük gyámolító segítségünk?
1: Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért című versét Albu Erzsébet mondta el. Kassák Lajos, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenéséért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, s ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a TET címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe. Az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a Türt, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg a baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészet és a társadalomért felelős embert.

0: A nap imája.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya, ima a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam, a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a fiú
1: és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan egyházi híreket hallanak, majd az evangélium szól magyar, szlovák, német és lovári nyelven. Ezután Szent Pázmán élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután fellapozzuk kalendáriumunkat és felköszöntjük a névnaposokat. 13 órakor a hírek után Juhász Ferenc atya hétvégi gondolatait hallják. Ezután magyar nóta összeállítással kedveskedünk Önöknek. 14 órakor a hírek után Cseperedő című műsorunk szól. Ebben Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről és az érzelemszabályozásról. Az óra második felében Sziluett című női magazinunk szól. Mai műsorunkban Plank Judit vállalkozó életvezetési tanácsadó a hivatásáról mesél. Ajánlónk következik a műsorhoz.
2: A coach, ő mindig a jövőre fókuszál. A meglévő gondokból, problémákból indulnak ki. A mentálhigiénés is még szintén mentálisan épelmélyű emberekkel foglalkozik, ő pedig mindig leás a gyökerek mélyére. Mi pedig életvezetési tanácsadók addig ásunk, ameddig szükséges. Hát nem biztos, hogy minden embernek arra van szüksége, hogy fölbolygassuk az egész gyermekkorát, hogy ő haladni és fejlődni tudjon.
1: 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor a hírek után a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban két augusztus 20-a alkalmából állított kettős kereszt történetét ismerhetik meg, melyek Egerben és a Badacsony hegyén állnak. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. 16 órakor a Hírek után hangoló című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben ma az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskolarádiósainak műsorát hallják. 16 óra 30 perckor a Kívánság műsorok vasárnapi állandó műsorvezetője Farkas Erzsébet várja Önöket, zenés üzeneteket közvetítünk a mai napon is a hallgatóinknak. 17 órakor a szokott időben regionális híreket hallhatnak, majd gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Ebben Dobrekecs Már Csabával, az Egererdő ZRT vezérigazgatójával beszélünk a Nagyeget-hegyi kilátó felújításáról. 18 órakor rúzsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából, melyet a mai alkalommal a Tiszafüredi Egyházközség ima csoportja vezet. Ezután a nap imáját hallgathatják meg, majd egyházi híreink szólnak, majd a legkisebbeknek kedveskedünk esti mesével. Ebben Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 16. részét Pokornilia olvassa fel. 19 órakor híreket mondunk, majd komoly zenei kalauzunk az Andante szól. Majd Juhász Ferenc atya hétvégi gondolatait hallgathatják meg az óra végén. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után történelmi magazinunk a múltunk pillérei következik, de előtte még műsorismertetéssel várjuk Önöket. Addig is tartsanak velünk!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Emléknapon tisztelegtek az 1526-os Mohácsi csata hőseinek emléke előtt a küzdelem 500. évfordulóján a Dunaparti városban, a közeli nemzeti emlékhelyen és a feltételezett hajdani csatatér környékén szombaton. A magyar nép számára sorsfordító, a magyar királyság és az oszmán birodalom seregei között 1526. augusztus 29-én lezajlott csata emléknapjának ceremoniális programjai délelőtt kezdődtek a város főterén, ahol Somos Csaba vezényletével a Nemzeti Énekkar kóristái léptek fel. Az állami megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet, több mint 2000 érdeklődő, köztük miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és polgármesterek előtt is. Egyebek mellett azt emelve ki, hogy a magyar történelem nem a veszteségek, hanem a talpraállások története. Mohács legfontosabb üzenete, hogy 1526-ban ugyan elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hiszen itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve, hangsúlyozta a miniszterelnök. A beszédet követően ünnepi szentmisét mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a főtéren. Székely János, szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnökének vezetésével, Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek szentbeszédével. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek Mohácson homíliájában arról beszélt, Szent István keresztény állama a történelem során hatalmas viharokat állt ki, ezek közül az egyik legnagyobb Mohács volt. Az érsek szerint nincs szükség önmarcangolásra és vádaskodásra. A magyarok olyan túlerővel álltak szemben, amely ellen szinte reménytelen volt a küzdelem. Bábel Balázs külön kiemelte Tomori Pál alakját, aki szerzetesként és főpapként vállalta a katonai vezetést. Szent Ferenc példáját idézve a krisztusi szelídség fontosságáról beszélt, olyan értékről, amelyre szerinte ma is nagy szükség lenne. Bábel Balázs szerint Jézus azt kéri számon rajtunk, mit tettünk, kinek adtunk és hogyan gondoskodtunk másokról. A Szent Misén az elesettekért is imádkoztak.
3: A történészek kellőképpen földolgozták, sőt új megvilágításba helyezték ezt a csatát, hogy nem hanyagság vagy emberi mulasztás, hanem a túlerő győzött. Akkoron a magyar püspöki kar tagjai a keresztény vitézekkel úgy mentek a csatába, ahogy Perényi Ferenc váradi püspök mondta, Krisztus vallásáért halnak meg. És akkor mintegy 25-26 ezer ember meghalt, két érsek, öt püspök, sok egyházi személy, főurak, nemesek, jobbágyok, és útközben, menekülés közben a király is. Rájuk emlékezünk a mai napon. Az Úr Jézus mondja, senkinek nagyobb szeretete nincs, mint aki életét adja barátaiért. Ők magyar hazánkért, hitünkért haltak meg, ezen a napon fejet hajtunk előttük.
1: A kegyeleti emlékezés részeként később a liturgia keretében helyezték el a tömegsírokból feltárt szórvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a főtéren álló fogadalmi templom Szent István oltáránál. Majd a miniszterelnök és a mohácsi önkormányzat vezetői megkoszorúzták Második Lajosnak a főtéren álló szobrát. Erdő Péter bíboros prímás szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, Esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazott, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el, elesett a fiatal Második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. Idézte fel. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem maradhatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Erdő Péter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Ternyák Csaba egrieseket hallják.
4: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
1: A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. Most Zsámboki Sándort, Jászfényszaru polgármesterét hallják.
5: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és ebben a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyháza jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, azt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció ne fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
1: A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, Tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptista Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
6: Reklám.
7: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliuma következik magyar nyelven.
10: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkek kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkiért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
11: Áldunk téged, Krisztus! Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. A legszemtelenebb szavak közül valók ezek a szavak, amelyeket Isten emberei valaha is mondtak a Szentírásban, és mégis a legszebb imádságok egyike lesz belőlük, mert igazak. Az igazi hivatás nem felületes, naív vallási rajongás. Meg annyi pap és szerzetes mondhatná el, ha tudtam volna, hogy ez a papság, ez a szerzetesség, soha nem indultam volna el ezen az úton. De Jézus rászedett. Ő vonzott erre, és én hagytam, és ma is hagyom, és ha ezer életem lenne, ezerszer is hagynám, hogy rászedjen. Ugyanígy valhatna egy elkötelezett férj, egy hűséges családanya is. Ez a kettőség, hogy rászedtél, és hogy hagytam, hogy rászedj, az igazi szeretet történetének ára ezen a földön. Ezért jó fiatalon elindulni. Itt nem a megfontolás kell, hanem a szeretet, amely örök kötődés. Meglennék-e nagy szeretet nélkül is, amely a legteljesebb önfeladást követeli, de ha nem lenne ez a nagy szeretet, nem is tudnám, mit jelent teljes életet élni, megízlelni az örök és tökéletes boldogság mészcseppjeit. Hiszen nem ravassággal szedtél rá, Uram, hanem szerelmed nagyságával. Hallottam már gyermek és ifjú koromban is, amit ma mondtál az evangéliumban. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nem hazugsággal szedtél rá, Uram, hanem tekinteteddel, ahogyan rám néztél. A te szemedből Isten tekint rám. Az én alkotóm, az én megváltóm, az, aki öröktől fogva minden érdemem nélkül és sokszor tulajdonságaim ellenére szeret engem. Én nem életformára jelentkeztem, nem küldetésre, nem munkára. Én téged akarlak, téged egyedül. De lassan meg kell tanulnom, hogy tőled elválaszthatatlan a kereszt, vagyis az emberek megváltásának, üdvösségének az ügye. Téged nem lehet enélkül szeretni és követni, hogy ne vennék részt megváltó művedben, a szeretet szenvedésében.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
12: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi: Choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
6: Atuncio Jézus kadipendos peskesítjárdenge, con palamande kamelte avel, te togodilpes, te lelpeskot russul hajte avel palamande. Con kamelte muntol peskot rajokodo hasárelles, bakonanda mandek hasárelles, kodo arachelles. Cemis tipeikodi, te o manus lela intrego luma peske canalesco di paguba lela. Sosai delo manus parui maske ande pesco duho. Ablatar le manus esce se avesco dadande pesci gloria, pesce ingeiron sacet hanes, hai potin la saconesce cade sarsolengi buti mol. Ceaces penaptum enge mascar codolcon cathetorgion, Uni cimerena žipune čidiknale manušeske sáves szar avlatarande peskot hem.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallhatják német nyelven.
13: Evangelium nach Matthäus. Von da an begann Jesus seinen Jünger zu erklären, müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan. Geh mir aus den Augen. Du wirst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jeden Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Wort des lebendigen Gottes.
0: Szentek, szentéletű emberek.
14: Szent Pázmán Pammachius, hitvalló, a Karitás szentje. 350 körül született, Rómában halt meg 409-410 körül. Pázmán ősei római nemesek és a szenátus tagjai voltak. Azt a keveset is, amit tudunk róla, Szent Jeromosnak köszönhetjük, aki följegyezte róla, hogy Pázmán, más néven Pammachius, konzuli és prokonzuli tisztséget viselt. Felesége Paulina és lánya Paula is a szentek között van számon tartva. Amikor felesége időnap előtt meghalt, Pázmán leegyszerűsítette életmódját, többé már nem a szenátor pompás bíborruhájában járt, hanem egyszerű tunikában. Vagyonát a szegényekre fordította. Ezért nevezte aztán Szent Jeromos őt a szegények kincstárnokának és a rászorulók barátjának. Jeromos így írt Pázmánról, Pammachiusról. Más házas emberek ibolyát, rózsát, liliomot és bíborvirágukat szórnak hitvesük sírjára, és ezzel akarják enyhíteni szívük fájdalmát. Barátom, Pammachius azonban az irgalmasság balzsamával öntözi a szent hamvakat és a tiszteletre méltó csontokat. Pázmán életszentségét látva barátai nem egyszer kigúnyolták, ám őt ez nem törte le. Ossziában egy nagy menedék helyet emelt, a Mons Szőlüszon pedig egy oratórium helyén bazilikát, amelyet sokáig az ő nevével fémjeleztek. Ma Szent János és Szent Pál bazilikája néven tartjuk számon, de akkoriban ez a felirat állt rajta. Kiépítette Krisztusért ezt a nagy és tiszteletre méltó épületet? Akarod tudni? Pammachius, ő a hit előmozdítója. Pammachius életstílusa sokakra megdöbbentően hatott. Egy művelt, hatalmas és gazdag arisztokrata, aki mindent a szegények szolgálatára szentelt. Ráadásul aszketikus életet élt, ami korábban visszatetsző dolog volt. Még a papság körében is ellenállásba ütközött az aszkézis. Mint fölszentelt pap állást foglalt az egyház belső küzdelmeiben is. Amikor Jovinianus, szerzetes, eretnek tanokat kezdett prédikálni, ő Szent Jeromossal az igaz tanítás mellett foglalt állást. Harcolt a donatista eretnekekkel is. Ez kiváltotta Szent Ágoston dicséretét. Része volt a lánglelkű, de sajnos tévtanokat is terjesztő Origenész elítélésében. Akkor halt meg, amikor a nyugati gótok betörtek Rómába. Halála után Szent Jeromos azt írta róla, az Úrnak a gazdagokra szórt jaj kiáltása egyáltalán nem vonatkozott Pammachiusra. Gazdagsága és nagy hatalma szent eszköz volt a szeretet parancsának a megvalósítására. Ugyancsak Jeromos írta a gazdag és nemes Juliánnak, nincs okod arra, hogy nemesi helyzeteddel és gazdagságot terhével mentegetőzzél. Tekints a szent férfiúra Pammachiusra és a mélységes hitű papra, valamint Paulinusra, akik nem csak gazdagságukat, hanem önmagukat is odaadták az Úrnak. Sokat tanulhatunk a mai nap szentjétől, Szent Pázmántól, más néven Szent Pammachiustól. Ő a Karitás szentje volt. Mi is legyünk buzgók a szeretett szolgálat gyakorlásában.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: Kedves hallgatóink, ma Rózsa névnap van. A rózsa nevet már az Árpád-korban használták Magyarországon. Az 1990-es években ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Minden kedves Rózsa nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy augusztus 30-ához milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. Szenci Molnár Albert, református pap, az első magyar-latin szótár készítője 1574-ben a mai napon született. Szenci egyházi író, nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító volt. Életének főműve az 1603-ban készült latin-magyar szótár, amelyet személyesen adott át Rudolf királynak Prágában, ahol egyébként Keplerrel is megismerkedett, később Móricz hesseni fejedelem udvarában, majd Bethlen Gábor pártfogoltjaként élt, 1626-tól haláláig pedig Kolozsváron lakott. Híres latin-magyar szótára nyitotta meg az utat a magyar értelmiség előtt az európai tudomány felé. A szótárt a 19. század közepéig használták. Írt egy latin nyelvű magyar nyelvtant is. 1607. évi teljes zsoltár fordítása addigi munkásságának betetőzése volt. A 150 zsoltárt 130 dallamra szervezte, kb. Ugyanennyi vers formára gazdag rímeléssel. Kiadott egy javított Károli Bibliát, lefordította Calvin institúcióját, a Heidelbergi Kátét, megjelentette az átdolgozott Vizsói Bibliát. Tehát Szenci Molnár Albert, református pap, az első magyar-latin szótár készítője 1574-ben a mai napon született. A második bécsi döntés értelmében Észak-Erdély ismét Magyarország felhatósága alá került. Ez 1940. augusztus 30-án volt. A döntést Bécsben hirdették ki. Erdély 43 ezer négyzetkilométeres területe 2,1 millió lakossal, melynek 51,4%-a volt magyar, került újra Magyarországhoz. Románia korábban már kénytelen volt átengedni a Szovjetuniónak Besszarábiát és Észak-Bukovinát, majd Bulgáriával is meg kellett egyeznie Dél-Dobrudzsa átadásáról. Ugyanakkor elutasította azt a magyar követelést, hogy mondjon le Erdély nagy részéről. A vitában a németeket kérték fel a közvetítésre. Bécsben a német és az olasz külügyminiszter a magyarok javára döntött. A megállapodás a II. Világháború végéig volt érvényben. Pollak Mihály német származású magyar építész, a Nemzeti Múzeum építője 1773-ban a mai napon született. Neve más írásmóddal Pollák. Pollak Mihály első műve a deáktéri evangélikus templom, amelynek építését a közben elhunyt Krausz János építőmestertől vette át. 1808-ban készült el a Dór architektúrájú templom, amely mai arculatát 1856-ban kapta Hildi József tervei alapján. Pollak részt vett a pécsi székesegyház helyreállításában, majd a pesti német színház már megkezdett építését vezette. A székesfehérvári megyeháza, melynek előzetes terveit ugyancsak ő dolgozta át, a hazai klasszicista megyeházák sorának elindítója, egy új városmag kezdete lett. A középületek mellett számos pesti polgárházat és palotát is tervezett. A horvát, illetve pálfi házat, a hatalmas Vrum házat, az almási, később Zicsi palotát és a tisztán klasszicista jellegű volt Festetics palotát. Az ő műve volt a finom, oszlopos homlokzatú régi vigadó, amely Pest 1849-es ágyúzása következtében pusztult el. Nevéhez fűződött a Nemzeti Múzeum épületének létrehozása is, amelynek külső és belső architektúrája a klasszicizmus egyik legszebb, Európa szerte elismert alkotása. Az 1808-ban alakult Szépészeti Bizottság vezető építészeként feladata volt nem csak saját művei, hanem az egységes elvek szerint épülő Pest sok száz építkezésének jóváhagyása, ellenőrzése is. Tehát Pollak Mihály német származású magyar építész, a Nemzeti Múzeum építője 1773-ban a mai napon született. Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója 1846-ban a mai napon született. Kressz Géza 1887. március 27-én alapított egyesülete az év május 10-én a még épülő Szent István Bazilika tövében a Lipót Bazár tér 47 szám alatti épület szűk kis helyiségében kezdte meg működését. Személyzete kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és 7 mentőből állt. Az első napon lépett szolgálatba a bécsi mentőktől ajándékba kapott első, lóvontatású, hordággyal felszerelt, zárt mentőkocsi, mely az akkori idő szerint korszerűnek volt mondható. A jármű nyitott bakján a kocsis és még egy személy, a belsejében pedig az orvos és a segédje foglaltak helyet. A mentőkocsi az egyébként engedélyezetnél nagyobb sebességgel haladhatott, de csengetéssel kellett jeleznie jöttét, hogy a közlekedés más résztvevői neki szabad utat engedhessenek. Az egyesület működése első napján 2 hívást kapott. Az emberek azonban hamar megismerték a hasznos feladatot ellátó intézményt, és rövidesen már napi 25 hívásnak kellett eleget tennie a fővárosban. Tehát Kressz Géza orvos. A Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója 1846-ban a mai napon született. Visi Károly meteorológus, aki tévéstúdiót létesített, hogy közérthetően szakértőktől kaphassanak a nézők időjárás jelentést, 1935-ben a mai napon született. Teljes nevén Visi Károly György. Arra törekedett, hogy a meteorológiát közelebb hozza az emberekhez, szakmája eredményeit és szolgáltatásait minél közérthetőbben tegye elérhetővé az emberek számára. 1997-ben javaslatára létrejött az UMS épületében az a tévéstúdió, amely azóta több tévétársaságot is kiszolgált, ahol Visi Károly, mint az MTV főmeteorológusa, valamint meteorológus kollégái adtak, illetve adnak naponta többször is szakértő jelentést. Adam is Anna költő és előadó művész, zene és dalszövegíró, 1943-ban a mai napon született. Adam is Anna rövid jogászi tevékenysége után teljesen a művészetnek szentelte életét. Az Omega, majd az LGT együttesnek írt szövegeket, illetve zenész színpadi művek dalainak szövegeit írta. Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, 30 éves vagyok. Karakterlemezeket és szólóalbumokat készített, összegyűrt szavak, tolvajlásaim. 1965 óta publikál, verseket ír, egyedi dalokat komponál, írja koncertlemezek, filmzenék szövegét. Összesen 70 lemez és számos kislemez elkészítésében működött közre. Műveivel Amerikában is nagy sikert aratott. Több nemzetközi dalfesztivál fődíja mellett 1977-ben elnyerte az Amerikai Dalfesztivál lírai versenyének kategória díját is. 1995-ben művészi munkájának hazai elismeréseként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. 1997-ben átfogó válogatást adtak ki a zene és vers szövegíró életművéből. Tehát Adam is Anna költő és előadó művész, zene és dalszövegíró 1943-ban a mai napon született. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról.

0: 60-ból a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből, és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke szombaton. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervez tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló kekvák alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek, több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza, ismertették. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és kekva státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a Magyar Távirati Irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 21-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai álmokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt, közölte Vitézy Dávid miniszter. A tárca szerint a korábbi miniszter Lázár János a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 év alatt több mint 100 milliárd forinttal drágább ajánlatot fogadott el. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki, 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. A Sándor Palota honlapján megjelent a trónörökösnek címzett részvét nyilvánításában az államfő azt írta, Magyarország együtt érez Norvégiával és népével a gyászban. Norvégia egy hosszú évtizedeken át hűséggel szolgáló, nagy tekintélyű uralkodóját veszítette el, Európa pedig egy mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő meghatározó államfőt, írta Baka András, majd úgy folytatta. Harald király nehéz idők tanúja volt, aki tapasztalatait és tudását bölcsen használta fel nemzete javára. Uralkodása nem csupán Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. szövetségi űrakadémia alakul az Egyesült Államokban. A képzési központ a NASA felügyelete alatt működő szövetségi oktatási intézmény lesz, ahol műszaki képzést, vezetői készségeket és közszolgálati elkötelezettséget fejlesztenek. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 34 fok közé melegszik. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Lassan benépesül a terem. A gyerekek zsivaja azonban nehezen halkul. Attól is függ persze, hogy melyik terembe nyitunk be. Ha az óvodások kis csoportjához kukkantunk, akkor azt látjuk, hogy némelyik gyerkőc nyugodtan játszik már, van, amelyik éppen pityereg és könnyeit majszolja, mert nem tudja, mi ez az egész. Van, aki egy babát tépked éppen, és olyan is, aki az óvónéni köpenye szélét markolászva egyensúlyozgat. A színes falakon körbe mindenféle ábrák, rajzok, kivágott állat és mesefigurák. Alapszín többnyire a derűs sárga. Az első önálló lépések itt kezdődnek, az óvoda falai között, első órák és napok a szülőtől távol még nehezen mennek, gyereknek is, szülőnek is. Az óvónénik biztató ölelései azonban előbb-utóbb mindenkinél eredményt hoznak. A középső és felső csoportokban már könnyebb, ők tudják, mire számítsanak, és már jó ismerősként ülik körbe az asztalt, egy kicsit lögdösődve a legjobb helyekre pályáznak, ami minden esetben az óvónénik mellett van, kerek asztal mellett, az apró székeken. Ha az iskola osztálytermeibe nyitunk be, akkor egészen más látvány fogad. Itt is az elsősöknél érdemes kezdeni. Tétova, de már nem az az aprócska, csetlőbotló gyermekdet kép fogad. Kíváncsi érdeklődéssel várják, hogy mi fog történni. Azt, hogy ki fogja őket tanítani, már tudják. Túlzottan nem fognak meglepődni, mert a legtöbb gyereknek nem is annyira iskolát, hanem tanító nénit választanak a szülők. Nagy verseny ez, szűkül a paletta, hiszen a legjobb tanító nénik hamar elkelnek, és a csoport létszám hamar betelik. Van persze, ahol létszám gondokkal küzdenek, főleg kisebb településeken a csökkenő születések száma miatt, vagy egyéb ok miatt. Lehet ez a városi közelség, a szülők munkahelye, vagy akár a tanulók számára helyzeténél fogva többet nyújtó iskola. A nagyobb osztályok zsivaja azt jelzi, újra belakták, visszajöttek, megérkeztek a gyerekek a nyári vakációról. Keresik egymást, tanító és tanár néniüket, érdeklődve figyelik, megvan-e mindenki, tanár és diák egyaránt. Keresik egymást a pattársak is, és rosszul esik, ha valami új szempont miatt más lesz az ültetési rend. Ha nem ugyanaz lesz a pattárs, egyiknek másiknak, mint az előző esztendőben volt. Megindul a hely és társkeresés. A legjobb helyek éppen fordítva lesznek. Első osztályban és alsóban az első padok a kapósak és keresettek, később a felsősök körében a hátsó helyekért és az utolsó padokért folyik a küzdelem. Míg nem az osztályfőnök egyéb szempontokat is figyelembe véve beosztja, hogy ki mellett és hányadik sorban üljön. Innen indul aztán a helyezkedés, az új pozíciók átformálása. Ha okos és tapasztalt pedagógusról van szó, akkor a mérlegelésnél már a szimpátia szempontokat is engedi érvényesülni, de nem kizárólagosan. Ha középiskola aulájából találomra benyitunk egy osztályterembe, ami azért nem gyakran fordul elő, egészen mást tapasztalunk. Az órán folyó munkáról, mint amit eddig gondoltunk arról. Van olyan, hogy körben ülnek, van olyan, hogy hagyományos, poroszos elrendezésben. Van olyan, hogy alig vannak padok, azok is középre tolva. Van olyan is, hogy a padokon ülnek, és mindenki alkata, érdeklődése és választott szaktárgya szerint könyököl, hasal, vagy éppen a széken térdel. Persze vannak itt is egymás között csak így titulált stréberek, akik nehezen tudják eldönteni, hogy elől üljenek-e, ahol több tudást kapnak, vagy hátrébb, ahol több csoportinformációt. A tanár megpróbál kezdetben valamiféle ülésrendet behozni, hogy legalább ennyivel is könnyebb legyen megjegyezni a diákok neveit, ám ha okos, akkor nem feszíti túl, mert a középiskolában a kialakuló személyiségjegyek már erősebb kötődést, vonzást és taszítást jelentenek egymásnak. A kreditpontokkal operáló egyetemek és egyetemisták számára teljesen indiferens, hogy hol ülnek. Ha ott vannak abban a térben, ahol az előadás történik, és a jelenlétük igazolható, de adott esetben, ha kivetítőn nézik egy zsúfolt előadó folyosójáról, ami odabent történik, az is teljesen normális. Sőt, zsúfolódni, egymás hegyén hátán ülni egyfajta elismerés az előadónak, akinek legtöbbje szereti ezt a fajta tömeges érdeklődést. Minden eseménynek, helynek és helyszínnek megvan a maga ülés és ültetés rendje. A legzártabb rendet a színház és a templom követeli meg, itt is előfordul azonban, hogy még a csilláron is lógnak. Hasonló tömegek szorongtak Jézus körül is, egy idő után bárhova ment. Most azt látjuk, hogy egy vezető farizeus házába tér be, és annak asztalánál foglal helyet, elindul a könyöklés, mindenki a főhelyeket keresi, az vesse rájuk az első követ, aki maga nem így tenne, ha Jézus közelébe juthat. A legjobb helyek válogatása gyakran attól is függ, hogy mi fog történni, miért megyünk oda. Én megértem, hogy nagy a tolongás, amikor Jézus betér egy házba, például Simon farizeus házába. Amit Jézus itt ajánl, az utolsó helyet, arra csak az igazán kivételesek képesek, mint például Pilinszky János a Bár színen fekete című versében. Idézem, végül mindig Isten útját követem, bár színem fekete. Ezért, ha egyszer elfogadtatom, úgy leszek az üdvözültek sorában, mint leeresztett sötét zászló, becsavart lobogó, szótlanul és jelentés nélkül, és mindeneknél boldogabban.

0: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

Kedves hallgatóink, Magyar Nóta összeállításunkban ez alkalommal Besenyei Ferenc, Bojtor Imre, Jákó Vera, Solti Károly, Pere János, Szentendrei Klára és Urbán Katalin felvételeiből válogatott zenei szerkesztőnk Kovács Krisztina. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is.

mert akárhány csész vigyázhat az asszonyra, ha nem akar, nem megy az a tilosba. Az asszonynak nem rózsás az élete, az uram a nagyapja léketne, mert

nincs oka az asszonynak panaszra. Veszélybe sincs, hogy a durát megcsalja, de ha a fér szőke méri bocsótot, az asszonnyal ölelkezni más szokott.

Nem vagyok én csak odár, csak a szívem van egyen. Szerelmes egy szép mosolygós asszonyba. Így ott békát szórnak rám, mert az asszony.

hát abból nekem nem jut már, hát az fordítmasod asszonyra gondolj. Az is lassan elfelejt, ki szeretett, ki ölel, azt, hogy meglány, mint huncut az valahány. Mégis akad valaki az utamba, aki szeretés megcsókol kitogva. Ha megölel a babám, hiába is mondják rá, hogy öreg legény nem sokat jobb alatt. Mégis akad valaki az utamba, aki szeretés megcsókol kitogva. Ha megölel a babám, hiába is mondják rá, hogy öreg legény nem sokat jobb alatt.

napot, a mi szerelmünk látszom. A nagy világban nincsen olyan kovács, aki összekalapálja. A mi óta elszakott, a mi szerelmünk.

Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállításunkban ez alkalommal Besenyei Ferenc, Bojtor Imre, Jákó Vera, Solti Károly, Pere János, Szentendrei Klára és Urbán Katalin felvételeiből válogatott zenei szerkesztőnk Kovács Krisztina. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből, és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke szombaton. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervez tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló kekvák alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek, több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza, ismertették. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és kekva státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a Magyar Távirati Irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 21-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai álmokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt, közölte Vitézy Dávid miniszter. A tárca szerint a korábbi miniszter Lázár János a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 év alatt több mint 100 milliárd forinttal drágább ajánlatot fogadott el. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki, 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. A Sándor Palota honlapján megjelent a trónörökösnek címzett részvét nyilvánításában az államfő azt írta, Magyarország együtt érez Norvégiával és népével a gyászban. Norvégia egy hosszú évtizedeken át hűséggel szolgáló, nagy tekintélyű uralkodóját veszítette el, Európa pedig egy mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő meghatározó államfőt, írta Baka András, majd úgy folytatta. Harald király nehéz idők tanúja volt, aki tapasztalatait és tudását bölcsen használta fel nemzete javára. Uralkodása nem csupán Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. Szövetségi űrakadémia alakul az Egyesült Államokban. A képzési központ a NASA felügyelete alatt működő szövetségi oktatási intézmény lesz, ahol műszaki képzést, vezetői készségeket és közszolgálati elkötelezettséget fejlesztenek. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 34 fok közé melegszik. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
2: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelemszabályozásról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek, Eszter, itt a stúdióban, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A mai témánk az érzelemszabályozás és az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lehetőségei. Köszönöm, hogy eljöttél, és erről beszélgethetünk egy kicsit.
3: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, meg téged is szeretettel.
2: Mi is tulajdonképpen az érzelmi intelligencia? Kezdjük talán innen, hiszen egy bizonyos intelligencia hányadosan mindenki rendelkezik, amit számokban lehet mérni, de hát, hogy az érzelmi intelligencia, az tulajdonképpen én azt gondolom, hogy csak nemrég jött elő ez a fogalom, amivel kezdtünk foglalkozni.
3: Igen, valóban azért ez az elmúlt szerintem ilyen 10-20 évben vált a köztudatban, tehát ugye az átlag embernél így jobban mondjuk köznyelvtárgyává, de hát korábban is foglalkoztam már ezzel azért pszichológusok, kutatópszichológusok. Alapvetően az érzelmi intelligencia nagyon egyszerű, abból áll, hogy felismerjük, megértsük és kezeljük a saját és mások érzéseit, tehát hogy igazából annyira egyszerűen hangzik, hogy azt gondolnánk, hogy ez velünk születik és megvan oldva, de azért el kell keserítsem a hallgatókat, hogy ennyire nem egyszerű, mert nagyon sokat jelent az alakulásában, fejlődésében az, hogy a környezet hogyan, miként reagál ránk. Ugye hát itt gondolom mondanom sem kell, hogy főként az elsődleges gondozók, mint édesanya, édesapa, és utána persze természetesen az életünk során fontos személyek, mint pedagógusok és nagyszülők, barátok és egyéb fontos szerettek.
2: Igen, ahogy mondod személye. Is, hogy ezek a tények nyilván előkerültek korábban, de hogy nem a köztudatban foglalkoztunk ezzel napi szinten, hogy én hogyan tudom fejleszteni akár saját magamat, vagy hogyan tudok jó példát átadni a gyereknek, és azért ez most már tényleg előtérbe került, azt gondolom, de nyilván ezt te jobban látod a munkád során.
3: Igen, most már úgy egyre több, csak úgy, ahogy az ember nyitott szemmel jár, akár iskolákban, óvodákban is egyre több olyan vizuális megsegítőt látok a falon, most mondjuk azt így szépen magyar szóval, hogy ilyen kis feliratok, plakátok, és egyéb mindenféle ilyen kis kép, festmény, rajz, ami segíti a szülőket, akár a diákokat abban, hogy hogyan kezeljék az érzelmeiket, illetve arra biztatja a gyermekeket, hogy ne csak a teljesítményükkel foglalkozzanak, hanem azzal is, hogy hogyan fordulnak a társaik felé, ami szerintem nagyon fontos, és talán ezért is volt az, hogy korábban nem kapott ekkora szerepet, mert valahogy régebben a jó tanuló az majd, hogy nem egyenlő volt a jó gyermekkel, és hogy azért most már úgy közben rájöttünk, hogy nem teljesen így van ez, tehát hogy ez ugyancsak nagyon fontos az életünkben.
2: Na de mikortól kezd fontos lenni, vagy mikortól kezdhetünk el foglalkozni a gyerekkel, hogy mondjuk tényleg a jó példákat adjuk át neki?
3: Tehát alapvetően az, hogy mikortól, most ha nagyon, nagyon drasztikusan akarnék fogalmazni, de való igaznak tartom, nulladik naptól az utolsó napjáig az életünknek ezzel szerintem érdemes foglalkozni, és ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor az ember felkészül egy vizsgára, hogy állandóan bújjuk a könyveket, és görnyedünk fölöttük, és gyakorlunk, és tanulunk, hanem egész egyszerűen nagyon nyitott szemmel járunk, és odafigyelünk a saját érzéseinkre, és nyilván ugye aztán később a másokével is foglalkozunk, de hogy miért fontos ez annyira, az igazából szerintem elsősorban az életminőségünkre van óriási hatással az, hogy mennyire fejlett az érzelmi intelligenciánk, és milyen módon tudjuk kezelni a saját érzelmeinket, és ezen belül nagyon-nagyon sok mindenre. Tehát, hogy az, hogy valaki tisztában van magával, és van egy stabil önismerete, ami azt adja, hogy ő eleve egy magabiztosabb ember lesz, azt gondolom nem is kell nagyon ragozni, hogy ez mennyire fontos az életünkben, de az, hogy a társas kapcsolatai például hogy alakulnak, megint csak egy nagyon kardinális kérdés, tehát az, hogyha valaki akiről azt tapasztalják a társai, hogy ő egy jó hallgatóság, hogy ő egy olyan ember, akihez lehet kapcsolódni, lehet hozzá fordulni. És ami még fontosabb, illetve ugyanennyire fontos, hogy ő maga is ki tudja jelölni a határait, és tud arról kommunikálni, hogy számára mi az, ami már megterhelő, mi az, ami sok, mi az, ami neki jól esik, mi az, amitől boldog lesz. Ezeket akármennyire is tűnnek bagatell dolgoknak, ez nagyon fontos mozgatórugója az életnek.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon egyszerű dolgokról beszélgetünk tulajdonképpen, ami a mindennapjainkban jelen lehet, de hogy előfordulhat az, hogy valaki szülősége, anyasága, apai léte során döbben rá arra, hogy van még hova ugye fejlődni, és hogy lehet, hogy eddig rossz mintákat, példákat adott át. Honnan ismerhető fel? Tehát mi az, amit mondjuk szülőként akár ebben rossz mintát tudunk átadni?
3: Hát alapvetően nagyon jó a kérdés, és hogy kezdjem egy könyvajánlóval, mert hogy van a nemrégiben született az Otthon hidege című egyébként magyar szerzőktorából nagyon fantasztikus könyv, ami igazából olyan, a bántalmazásnak olyan formáiról is ír, ami nem annyira egyértelmű, és nem annyira egyértelműen detektálható az ember gyermekkorában, fiatalkorában, és segíti abban esetleg a mostani szülőket, hogy megértsék azt, hogy nekik mi bizonyos dolgok miért jelentenek nehézséget, meg miért annak ellenére, hogy mondjuk úgy emlékeznek vissza, hogy nekik egy boldog gyermekkoruk volt, meg idézőjelesen mindent megkaptak, miért van mégis bizonyos területeken hiányérzetük. Szerintem ez egy ilyen nagyon párját ritkító mű, és nagyon sok felismerést hozhat a szülők számára. Tehát ha valakinek van ilyen elakadás, akkor nagyon meleg szívvel ajánlom. Tehát igazából, igen, hát most így pont a hibákkal kezdtük, de szerintem alapvetően pár lényeges eleme van annak, hogy hogyan tudjuk a gyermekeinknek az érzelmeit fejleszteni, és akkor erre próbálom a hangsúlyt fektetni, hogy ez maradjon meg mindenképp a szülőkben. Az első az, hogy egyrészt, hogy elismerjük a gyermek érzelmeit, tehát hogy felismerjük, hogy ő most milyen szituációban van, elfogadjuk, és akár a lehetőséget is megláthatjuk abban, hogy hát ez most egy kapcsolódási pont, hogyha én jól tudom lereagálni az ő bármilyen nemű megnyilatkozását. Most nyilván szerintem legtöbbünknek mindig a negatív dolgok jutnak eszünkbe, hogy kisztizik, kiabál a gyermek, valamit nem szeretne, ez ugye elég gyakori, főleg ugye a korai életkorokban, de hát később is. Viszont ugyanide tartozik a pozitív érzelmeknek is az egyfajta elfogadása, meg jól reagálása. Tehát a lényeg az, hogy először el kell tudni fogadni a helyzetet, hogy mondjuk teszem azt, indulnék, sietnék, mennék valahova, és ő még nem készült el, nem akar elindulni velem, vagy nem akarja megenni az ebédet, más szeretne enni, vagy meg kell állni az 500. kiskavicsnál és az úton. Most alapvetően kisgyerekkel kapcsolatos dolgokat mondtam, de lehet ez kamasznál is, tehát mondjuk kamaszoknál is azért elég nagy kihívás jelent a szülők számára szerintem az, hogy valamit ők terveznek, és kitalálnak, hogy majd milyen nagy boldogságot jelent a családnak, és egy kamasz gyermek nem biztos, hogy mindig ugyanazzal az örömmel reagál, akár egy ilyen, most, hogy nyár van még, egy picit, hogy egy olyan példát hozzak, egy külföldi nyaralás, amire ugye sokan azt gondoljuk, hogy álmaink ne továbbja, egy-egy kamasznak jelentheti azt, hogy egy hétre össze vagyok zárva a családommal, esetleg most jöttem össze valakivel a nyáron, és nem fogom egy hétig látni, és a szívemet kitép a testemből, és nem biztos, hogy ugyanazzal a túláradó örömmel reagál, amiből egyből mire gondolunk sokszor, kikényeztette ennyire ezt a gyereket, holott azért az, hogy megjelennek bizonyos érzelmek, az nem biztos, hogy egyből ezt jelenti, tehát azért ez az elfogadás, meg a kapcsolatépítésre való lehetőség, az egy nagyon fontos lépése annak, hogy hogyan fejlesszük őket érzelmileg, és ha ez már megtörtént, tehát hogyha meglátom azt a lehetőséget, mondjuk most maradni a kamaszos példán, hogy azt mondom, hogy tehát nem úgy kezdem, hogy mi bajod van, fiam, hát egész évben erre raktunk félre, és egyébként is örüljél, mert tenger. Mi nagyon örülünk, de azért ez nyilván változó szokott lenni. Hanem azt mondom, hogy úgy látom, hogy mintha valami bántana, és akkor már nyitok egy ilyen kis csapot e felé, és nem utasítom előtt, meg nem zárom gyorsan így le ezt az egész témát, és akkor utána van egy olyan pont, amikor már ezt így felismertük, és megkezdtük a beszélgetést erről, hogy elismerjük a jogosságát. Tehát az, hogy valaki örülhet egy nyaralásnak úgy, hogy közben nagyon hiányzik a szerelme.
2: Például,
3: tehát az, hogy valakit, mert most beleszerettünk és hiányzik, és ezt elismerem, vagy az, hogy valakinek nincs kedve menni óvodába, vagy az, hogy valaki imádja a kavicsokat, mert most én is a negatívakkal kezdtem, ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, tehát nagyon sokkal hamarabb előhívhatóak egyébként a negatív dolgok, de hogy valaki nagyon örül a kis őt körülvevő világnak, és minden virágot meg akar szagolni, ezt el kell fogadni, hogy és elismerni, mivel ő mondjuk még egy, teszem azt, 3 éves gyerek, és neki tényleg hatalmas öröm az, hogy elkezdtek nyílni tavasszal virágok, és az, hogy különböző illatok van. És ha már az jogosságát elismerem ennek, hogy azt mondom például neki, hogy biztosan nagyon tetszik neked az, hogy milyen finom illata van a virágoknak, vagy milyen szép a szirmuk, vagy bármi ilyesmi, azzal már megint csak egy kapocst erősítek, mert azt fogja gondolni a gyermek, akárhány éves is, már a kamaszoknál ez nehéz kimondani, esetleg később, na hát, engem megértenek. De hogyha azt mondom, hogy hagyjad már azt a virágot, nem érted, hogy el fogunk késni, akkor nyilván megint ugye egy kicsit nő közöttünk a távolság, és ha ez megvan, akkor ugye jó, hogyha segítünk megnevezni, tehát a kicsinek, most a nagyobbaknak már nem kell nagyon nevezgetni, de a kisebbeknek azért jó, hogyha ezt be tudjuk azonosítani. Még óvodáskorban is, meg kisiskoláskor elején is javaslom azt, hogy úgy látom, tehát hogy látom, hogy ez elszomorít téged, látom, hogy ennek most nagyon örülsz, látom, hogy ez számodra különleges, és ez megint csak segít őket abban, hogy legközelebb, ha ugyanezt az érzést élik át, akkor már ők maguknak meg tudják ezt nevezni, és a legutolsó, ami nem szokott annyira tetszeni, viszont ki kell jelölni a határokat. Tehát, hogyha én kések, és a gyermek, minden virágot meg akar szagolni, és tudom, hogy akkor mindannyian elkéstünk, és mindenki idegrohamat kap a nap végére, akkor bár megértem, bár oké, meg nagyon szépek, most akkor vagy azt mondjuk, hogy csináljuk azt, hogy csak minden 10-et szagolom meg, vagy azt mondjuk, hogy most nagyon sietnem kell, most oda kell érnünk, és akkor nézzük az órát, hogy akkorra, amikor a nagymutató a 12-esre ér például, de visszafelé jövet, lesz időnk, és akkor megszagoljuk mondjuk az összes virágot.

0: Ez egy alternatíva volt tulajdonképpen a megoldásra, de hogy azért ez nem ilyen egyszerű a mindennapokban is, hogy az egy dolog, hogy a gyerek érzelmeit felismerjük, ha már idáig eljutottunk, de hát, hogy ugye az érzelem szabályozás itt jön elő a szülőben is, hogy a saját érzelmeit megtanulja szabályozni, ha még eddig mondjuk nem sikerült, vagy akkor éppen nem sikerült. Tudunk-e ezzel egyébként kárt okozni? Tehát, hogyha egy-egy alkalommal mondjuk nem sikerül úgy.
1: Egy-egy alkalom, azt gondolom, hogy nem, azért nem, mert hogyha, tehát akkor nem, abban az esetben, ha utána tudunk róla beszélni. Tehát, hogy szerintem nincs olyan ember a Földön, aki nem robbant volna még, meg nem lett volna nehéz napja, ezzel sincs semmi gond, hiszen ezek is ugyanen érzelmek, és hogyha azt tudom mondani, hogy ne haragudj, hogy kiabáltam, nem ezt érdemelted, most nagyon dühösnek éreztem magam, és kétségbe voltam esve, és legközelebb jobban oda fogok figyelni, az ezerszer többet ér annál, és most egy picit próbálom megnyugtatni a kiabáló szülőket, mint az, hogy elfojtom magamba, összeszorítom a fogam, a gyerek látja, hogy mindjárt felrobbanok, de úgy teszek, mintha jó kedvem lenne, és műmosolyal próbálom őt biztatni. Egyébként a gyerekek ezt nagyon-nagyon hamar kiszúrják. Nagyon hamar kiszúrják, és akkor szoktak ilyeneket mondani, hogy a műkedves, meg olyan szépen megfogalmazza.
0: Anya, miért nézel így?
1: Sokkal jobb, hogyha ezt le tudjuk kommunikálni. Akár már az elején is, tehát ezt akartam is mondani, és olyan jó, hogy felhoztad ezt a témát, hogy addig nem tudunk a gyerekeknek segíteni a saját érzelmeikkel kapcsolatban, amíg saját magunkon nem tudunk. Tehát mindenképpen foglalkozni kell azzal, és én azt gondolom, hogy csak hogy saját példát mondjak, hiába vagyok én pszichológus, nekem minden egyes nap ez ugyanúgy egy feladatom, hogy megvizsgáljam azt, hogy na most ezt hogy sikerült, és hogy mivel lehetne még segíteni, és hogy egyáltalán kívülről lássam egy picit magam, hogy ezek bizonyos helyzetekben, akár a család életemben, akár a munkám során nyilván, mennyire tudok jelen lenni, meg mennyire tudok jól reagálni. Szerintem ez mindenki így van, nyilván ez változó, hogy mennyi energia jut rá, de nagyon fontos, hogy ne hagyjuk elburjánzani magunkat. Tehát, hogyha mindig szerintem ez egy nagy kulcsszó a szülőknek, hogy adjon időt mindenki magának. Ha érzi, hogy kettőnél több, akkor inkább várjon még egy picit, és ezt megint csak lehet jelezni. Úgy érzem, most kezdek nagyon ideges lenni. Szükségem van arra, hogy kimenjek egy picit levegőt venni, szükségem van arra, hogy most egy picit csöndben tudjak gondolkodni, kérlek addig ne beszélgessünk például. Tehát, hogy ezek még mindig nem olyan bántó szavak, mint amilyeneket akkor tudunk mondani, amikor betelik a pohár, illetve mondom, tehát, hogy félre ne értsék, és ne tévesszék a szülők azt az érzelmi fejlesztéssel azt, hogy nekik nem lehetnek igényeik, nem lehetnek nehézségeik, akadályaik, mert a kettő nem ugyanaz. Pont inkább arról szól, hogy azokat is tudják jól kommunikálni, természetesen a gyermek életkorának megfelelően, meg olyan mennyiségben. Tehát azért ne árasszák el a problémáikkal a gyermeket, de egy-egy pillanatban, mikor ez a gyermek számára is jól érzékelhető, akkor negatívat és pozitívat is ugyanúgy meg lehet osztani, és fontos is, hogy megosztják. Ez az egyik alapköve egyébként az, hogy milyen mintát adunk a gyerekeknek.
0: Említetted korábban, hogy az elkényeztetett gyerek esete, hogy kikényeztette el ezt a gyereket ennyire. Na most ebben tudunk-e túlzóak lenni ebben a kérdéskörben, az érzelemszabályozás, hogy mennyire próbálunk neki segíteni, mennyire próbáljuk ezt a helyzetet megoldani, nagyon jól csinálni, ebben lehet-e túlzás?
1: Igen. Abszolút. Hát nagyon sok ilyen, most meg nem tudnám nevezni a címét, de sok ilyen amerikai, hát kicsit ilyen kevésbé mély végjátékot lát az ember, ahol ilyen kicsit kikarikírozva mutatják be az anyukákat, és láttam egyet, nem fog eszembe jutni, hogy mi, amikor a kisgyermek sír a játszótéren, mert elesik, és az anyuka elkezd vele sírni együtt, hogy ő átérezze a fájdalmát. Na, az pont nem az. Tehát, hogyha ő neki baja van, akkor nem nekem van bajom például. Tehát az, hogy megint csak egy elkerülendő, meg nem összetévesztendő dolog, hogy attól én nem leszek együttérzőbb, hogyha ő neki fájdalma van, az nekem fáj. Mert akkor ő azt fogja megtanulni, hogy neki nem fájhat, mert én azt nem fogom tudni elviselni. Tehát, hogy inkább elfogadom az ő fájdalmát, és már el tudom fogadni azt, hogy neki most rossz, és ez is egy természetes érzés, és tudunk ezzel menni tovább, mert hogy nem áll meg az élet. Tehát ez is igen nyilván egy meg, amikor mondjuk egy-egy örömöt, sikert túlzottan értékelünk, tehát nem a maga megfelelő medrében mondjuk azt, hogy mondjuk hazahoz egy ötöst, és akkor elmondjuk minden nap, hogy te vagy a legokosabb. Ezzel óriási terhet pakolunk egyébként egy gyermekre. Tehát, hogy az sem egy... Azok a gyerekek, akik ilyen nagyon tökéletesnek voltak beállítva, el is tudják mondani, hogy nehogy azt higgyétek, hogy nekünk könnyű volt, mert egyáltalán nem. Tehát, hogy ez sem egy jó út. Tehát el lehet bizony túlozni. Meg hogyha nem a saját szavainkkal, nem a saját mozdulatainkkal reagálunk. Tehát nyilván kell ezt szabályozni, tehát most, hogy jó ízűt káromkodnál legszívesebben, akkor nem mondom azt, hogy nem lehet azt egy kicsit gyermekiesebb formába átfogalmazni, hiszen azért a mesék segítenek nekünk, és egy egész repertoárra előállnak, hogy hogyan lehet káromkodni gyereknyelven. De ahogy nagyon idegen tőlünk, akkor az sem jó. Tehát, hogy mindenképp az önazonosság is nagyon fontos.
0: Ha már az érzelem szabályozás, most eszembe jutott, hogy szabad-e sírni például a gyerek előtt? Mennyire szabad megélnünk a saját érzelmeinket, a saját szomorúságunkat akár a gyerekek előtt?
1: Természetesen azt gondolom, hogy szabad. Nyilván azért fontos tudni, hogy milyen mélységű érzelmekről van szó, tehát hogyha valaki egy nagyon aktív, megrendült időszakban van, akár egy gyászidőszak például, természetes, hogy sír a gyerek előtt, de azt gondolom, hogy a legnehezebb pillanatait jó, hogyha talál magának felnőtt segítséget is, és velük osztja meg. Ez nem azt jelenti, hogy elrejti az érzelmeit, csak esetleg időt kér, tehát elmondja, hogy ő most nagyon szomorú, és hogy most szeretne félrevonulni, vagy szeretne találkozni egy jó barátjával, tehát hogy valahogy ebben is azt tudom, hogy az egyensúlyt kell valahogy megtalálni és megtartani, hogy igen, persze, tehát hogyha nekem valami nagyon fáj, vagy rosszul esik, vagy csak rossz napom van és fáradt vagyok, lehet sírni, mert azzal is azt mutatom neki, hogy ez egy létező dolog, és szabad, és jogos, és van mikor segít, mert azért egy jó sírás azért sokat tud dobni a hangulatunkon, akárhogy is van. Tehát ez is a mintakövetésben, ez is csak egy ilyen pozitívum lehet. Ha túlzásba visszük, tehát ha elárasztjuk a problémával, az ami a veszélyes ugyancsak itt is, mint ahogy máshogy is. Ezeket nagyon könnyű mondani, az biztos, tehát azért ez a beszélgetés önmagában biztos kevés arra, hogy valakit teljesen felkészítsen, de gondolatébresztőnek mindenképp jól lehet. Akinek ebben nehézségei vannak, azért én azt javaslom mindig, hogy keressen egy kis külső segítséget terápiás formában.
0: Eszter, nagyon szépen köszönjük a gondolataidat ismét, és várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelemszabályozásról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval a hivatásáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet újra, azért újra, mert tavaly te voltál már vendégem itt a Silhouette című műsorban. Akkor a családi vállalkozásotokról beszéltünk, az indulási folyamatokról, és arról, hogy milyen sok terméket készítetek. Azóta viszont bővült egy kicsit a paletta, főként a gyógynövényekre gondolok most. Mit lehet erről tudni, és mi az, amivel most kiegészítettétek a tevékenységeteket?
1: Azt is köszönöm szépen, hogy újra találkozhatunk, és üdvözlök mindenkit. Hát igen, a gyógynövények most már intenzíven kibővítésre kerültek. Tavaly is volt egy-kettő gyógynövény, amivel már foglalkoztunk, termesztettük. Aztán hozta az élet, hogy egyre többféle gyógynövényt gyűjtünk, termesztünk és feldolgozzuk.
0: A kezembe adtál egy prospektust, amit én itt olvasgatok most magam előtt, és az az első pont, hogy női-férfi egészség. És itt látom magam előtt a cickafark tintúrát. Beszéljünk inkább arról először, hogy milyen problémákra és milyen gyógynövények azok, amelyeket ti javasoltok, vagy készítetek. Női problémákra, női egészségre fókuszálva egy kicsit.
1: De minden gyógynövény, de nem csak egyféle problémára lehet használni, hanem ugye nagyon sokféle megoldásokat kínálnak. Inkább kiemeltem úgy, ami általánosságban elmondható, hogy nagyon sok embert érinthetnek ezek a tünetek. Ugye leginkább, ugye, hogyha női-férfi vonalon megyünk, akkor általában ugye felfázás, nőknél a petefészek, vérzéssel, menstruációs görcsökkel való problémák, vagy éppen a változókori hőhullámok, ingerlékenység menstruáció előtt, de ugyanúgy a férfiaknál is a prosztata problémái, vizelési problémák, vesegondok, de hogyha most kimondottan ugye visszatérünk a cickafarkra, akkor az nagyon jó görcsoldó, és az nem csak a menstruációs görcsökre hat, hanem ugyanúgy gyomorgörcsökre is nagyon jó. Tehát rengetegféle dologra lehet használni egy-egy gyógynövényt.
0: Hogyan készülnek ezek? Hogyan lesz ezekbe a kis üvegcsékbe ez a végeredmény, amit most itt látok nálatok? A gyűjtési folyamattól egészen a lepárlásig, mert azt hiszem, hogy már lepárlótok is van, tehát teljes mértékben ugye rendelkeztek mindenféle eszközzel ehhez.
1: Igen, a gyűjtést megelőzően azt azért megemlíteném, hogy csodálatos a természet, és nagyon sokféle, tehát mondhatom azt, hogy a gyógynövényeink 98%-a saját udvarunkon, saját földjeinken terem, tehát nem nagyon kell elmenni messzebbre gyűjteni. Így ugye saját termesztésű gyógynövényekről beszélünk, ugye ők lábon virágzanak, ugye megvan, hogy melyik gyógynövény milyen állapotában célszerű begyűjteni, mi begyűjtjük, van egy gyógynövényszárítónk, és akkor mi ott szépen megszárítjuk, és amikor megszáradtak, akkor pedig készítünk belőle többféle terméket, ugye amit az üvegcséről mondtál, ők ugye a gyógynövényes tinktúrák, ugye ők alkoholos kivonattal kivonatoljuk a hatóanyagot a gyógynövényekből, és ez a különbség egyébként a gyógynövény tea és az alkoholos tinktúra között, hogy a tinktúrák erősebbek, erősebb hatóanyaggal rendelkeznek, mint a teák. Egyébként terve van már évek óta az is, hogy papírtasakoljuk, vagy celofántasakba beletesszük a szárított gyógynövényeket. Igazából még nem jutott idő rá, hogy mindezt megtegyük, és szerintem egyébként hatékonyabb az alkoholos tinktúra. A teában csak azért gondolkozunk, mert vannak olyanok, akik ugye egyáltalán nem fogyaszthatnak alkoholt, így nekik tudnánk alternatívaként adni a tea verziót. És igen, van a gyógynövény illóolaj lepárlónk is, őt leginkább a levendulához használjuk. A levendula ültetvényünk, a levendulánk az, ami a lehető legnagyobb mennyiségben rendelkezésünkre áll, saját termesztésben. Őt nagyon sokféleképpen feldolgozzuk, szörpnek, lekvárnak, tinktúrának, fürdőteának, sült teának, és a kimaradhatatlan levendula víz és illóolaj. Lepárlás az egyébként úgy működik, hogy van egy réz illóolaj lepárlunk, és vízgőzdesztillációval lepároljuk a gyógynövényt, tehát ugye ott kicsapódik a vízgőz által a levendula növényből a hatóanyag, amiből lesz levendula víz, és lesz egy minimális levendula olaj belőle, és ezt utána szétválasztjuk olajra és vízre.
0: Mennyi időt vesz igénybe ez a folyamat?
1: Több óra hossza egy-egy lepárlás.
0: Ha szezonálisan gondolkodunk, akkor mi az a gyógynövény most, ami terem, és amiből rögtön készíteni tudtok ilyen cseppeket?
1: Most nyáron cickafark, levendula, citromfű, menta, zsája, de éppen a bíborkasvirág, a szurokfű, csalán, nagyon sokféle gyógynövény alkalmas nyáron a begyűjtésre. Mert ugye nekünk az is fontos, hogy melyik gyógynövényt melyik évszakban szedjük. Nyilván nyáron csipkét nem tudunk szedni, ugye az télen van, vagy ősz, késő ősszel, ugye most ezek vannak.
0: Hogyan alkalmazok ezeket? Tehát ha nekem például alhasi görcsön van, vagy gyógyászati probléma akár, akkor mibe teszem bele, és hogyan fogyaszthatom ezeket a cseppeket?
1: De mivel ők alkoholos kivonat, így mindig az az első kérdés, hogy szoktál-e vezetni. Tehát ugye ez azért attól függetlenül egy igencsak mérvadó dolog, hogyha valaki nem tervezetten vezet. Tehát az, amikor valaki fixen tudja, hogy ő 8 órakor és 4 órakor vezet, akkor tervezhető, hogy napközben is tud inni alkoholos tinktúrát. Ha ez nem tervezhető, hanem bármikor volán mögé kell ülnie, akkor azt szoktuk javasolni. Jobb lenne a hatékonyság szempontjából a rendszeresség, de akkor csúsztassuk át estére a tinktúra fogyasztását. Vízben vagy teában, gyümölcslébe belecsepegtetve, legszívesebben a vizet ajánlom, amiben belecsepegtetjük. Ez alól egyedül a fokhagyma a kivétel, mert őt szoktuk javasolni tejbe. Az pedig azért, hogy a gyomornyálka hártyáját ne bántsa.
0: Most ugye a gyógynövény cseppeken kívül vannak virág eszenciák is, és ehhez kapcsolódik az a tanfolyam, amit te nemrég elvégeztél. Mit lehet erről tudni?
1: Igen, tehát ugye a gyógynövények azok nagyon közel állnak hozzám, és ezek a gyógynövény tinktúrák a fizikai tünetekre hatnak, míg a Bach virág eszenciák, ők pedig a lelki tünetekre. Tehát gondolok itt arra a stresszre, kialvatlanságra. Lehet használni ugyanúgy az alkoholos kivonatokat is, de hogyha lelki oka van annak, hogy valaki nem jól tud aludni, akkor ott nem elég csak a fizikai tünetet megoldani, hanem hogyha hosszan maradandó megoldást szeretnénk, akkor a lelki tüneteket is ugyanúgy orvosolni célszerű, és akkor szoktunk összeállítani ilyen bachvirág eszenciát. A bachvirág eszenciát dr. Edward Bach fejlesztette ki, ő egy neves brit orvos volt, felfedezte azt, hogy a növényeknek nem csak a hatóanyaga segíti az embereknek a gyógyulását, hanem lélekszinten is ugyanúgy tudnak hatni, úgy, hogy megfigyelte azt, hogy a növények milyen körülmények között élnek. Ami azt jelenti, hogy védett természeti közegben hónapokat, éveket töltött el a növények megfigyelésével, megfigyelte azt, hogy például katán kórónak milyen a levele, milyen a virágzása, melyik évszakban nyílik, hogy bújik ki a földből, minek a közelében él, és ezekből ő lelki gyógyulásokkal kötötte össze, és ezt tudjuk felhasználni. És ezek a Bach cseppek, ők úgy vonódnak ki, és igazából nem is a hatóanyaga vonódik ki, hanem a rezgését adja át ugye a növény. Őket az anya eszenciákat úgy készítik, hogy ahol él a növény, és ugye itt azért nem az számít, hogy itthon a kertben, hanem tényleg egy olyan védett környezetben, ahol semmilyen más zajok, semmilyen más emberek nem élnek, hanem ez tényleg nemzeti parkok területén legtöbbször, ott, ahol él az az adott növény, ott leszedik a virágot, és egy tál vízbe beleteszik. És akkor ott, tűző napon, ott tárolják, és átveszi a víz annak a növénynek a rezgését, és ezáltal a tulajdonságait is. Ez az anyaeszencia, és ezekből az anyaeszenciából készítik azokat a bázis cseppeket, amiket utána mi bachvirág tanácsadók ezek után felhasználunk. És attól függően, hogy milyen problémák vannak, többféle eszenciát szoktunk összekeverni. Tehát nem úgy, mint az alkoholos tinktúráknál, hogy egy félét használunk legtöbbször, hanem itt minimum, hát átlagban 5-6 féle eszenciát keverünk össze.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval a hivatásáról beszélgetünk.
1: Ma szerintem elég gyakori a stresszes állapot kollektíven. Kik azok, akiknek az életét és hogyan tudja ez a tanácsadás gyógyítani vagy segíteni, amit te csinálsz?
2: Igazából bárkinek, akár a gyerekektől egészen az időskorig, bárkinek. Ugye, ha megnézzük, akkor már az iskola is stresszessé teszi a gyerekeket. Tehát ugye nem kizárók, tehát, sőt, nagyon jól reagálnak ugyanúgy a gyerekek is a Bach terápiára. Iskolában is lehetnek stresszesek, vagy egy beszoktatás bárhová, felnőtteknél munkahelyváltás, költözés, bármi olyan élethelyzet, ami stresszel járhat. Ugye ez manapság rengetegféle lehet, igazából itt nincs különbség a gyerek, felnőtt öregkor között, vagy férfi és nő között, igazából bárkinek tudunk ebben segíteni.
1: A képzésen mit sajátítottál el? Mi volt, ami számodra nagyon érdekes volt, és nagyon nagy újdonságot adott?
2: Nagyon tetszett az, hogy az embereknek a lelkével is tudunk foglalkozni. Tehát nem csak azokkal tudok most már segíteni, akiknek előtte is a gyógynövényekkel. Görcsre a gyomrom, szeretnék rá valamit, és mondom, hogy jó, ott van a mentacsepp, hanem megnézzük azt, hogy oké, de mi okozza azt a gyomorgörcsöt? Mi miatt stresszelsz? Mert ugye a stressz is okozhat gyomorgörcsöt. Milyen olyan élethelyzetváltozásod volt? És nekem ez, hogy több rétűen, több oldalon tudok neki segíteni, nem csak az adott éppen aktuális fizikai tünetére tudok megoldást kínálni, vagy segítséget, hanem meg tudjuk keresni az okát annak, ami a kiinduló pont volt. És ezzel úgy tudok neki segíteni, hogy megoldódnak a gondjai. De ez átlagban ugye egy alkalommal nem lehet megoldani. Még ugye időt kell adni a bakcseppeknek is, hogy hatni tudjanak.
1: Ez mennyi idő?
2: Már egyébként a elkezdéstől számítva első-második nap is már pozitív kimenetele van egyébként a bakcseppeknek. Az első hét után van mindig egy találkozó, amikor megnézzük azt, hogy kell-e még finomítani, kell-e még plusz csepp, vagy módosítsunk valamit, az adott problémái, lelki állapotai hogy van, és utána átlagban olyan két hetente, és az emberen múlik az mindig, hogy ő hogy halad. Teljesen egyedi egyébként, mindig a kliensen múlik, hogy éppen mit alkalmazunk, de igen, van olyan, amikor házi feladatot kell a következő alkalomra csinálni, meg kell magát figyelnie, vagy le kell írni, vagy éppen attól függ, hogy milyen a párkapcsolati probléma, akkor mit írna a párjának.
1: Mennyiben különbözik ez, mint mondjuk egy coach, vagy egy pszichológus, ha összehasonlítanánk ezt, amit te csinálsz, akkor mit tudnánk mondani?
2: A különbség az, hogy a coach, ő mindig a jövőre fókuszál. A meglévő gondokból, problémákból indulnak ki, és mindig az, hogy mit szeretne elérni. És igazából nem is a pszichológust említeném, hanem inkább a mentálhigiénés, mert a pszichológus ugye az már egy picikét más képzési kategóriába tartozik. A mentálhigiénés is még szintén mentálisan épelmélyű emberekkel foglalkozik, ugye a pszichológus ott ugye már egy picit másabb határvonal van, meg a coach is, és ugye mi tanácsadók is egészséges emberekkel foglalkozhatunk, tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni. A mentálhigiénéssel hasonlítanám még össze, ő pedig mindig leás a gyökerek mélyére, tehát mindennel vissza kell menni, teljesen le kell ásni, mi pedig életvezetési tanácsadók addig ásunk, ameddig szükséges. Tehát nem biztos, hogy minden embernek arra van szüksége, hogy fölbolygassuk az egész gyermekkorát akár, vagy annyira mélyen a traumák legmélyébe ássunk le ahhoz, hogy ő haladni és fejlődni tudjon.
1: A riporton kívül beszéltünk erről, hogy a jövőben is vannak ilyen terveid, hogy további képzéseket szeretnél elvégezni. Ez egyébként honnan jött ez az indítatás neked, hogy a segítő szakmában ennyire beleásd magad?
2: Nekem a segítés az már gyerekkorom óta ugye megvolt a gyógynövényekkel, és akkor adta magát, hogy amikor jöttek, és akkor ide jönnek be hozzánk az üzletbe, és kiönti a lelki terheit, a lelki problémáit, akkor oké, nagyon szívesen végighallgatom. Talán tudok rá neki gyógynövényt adni, de azzal még mindig csak a felületi tünetét oldom meg. Tehát nem egy ember, nagyon sokan jöttek így, és akkor nekem hiányérzetem volt, hogy még valahogy szeretnék máshogy is segíteni. És akkor elkezdtem keresgetni tanfolyamokat, és akkor találtam meg ezt a tanfolyamot, és így végeztem el. És amikor ott voltam, akkor rájöttem, hogy ez még nem lesz elég, még szeretnék tovább tanulni.
1: És akkor a következő az mi lesz, amit elkezdesz?
2: Hát ezek még nagyon nagy távlati tervek, de a mentálhigiéni irányába szeretnék tovább tanulni. De azt azért tudni kell, hogy minden ilyen tanfolyam, ez egy óriási önismereti út is. Tehát akkor tudok jól segíteni valakinek, hogyha én is végigrágom magamat a saját önismereti utamon. És nem mondom azt, hogy én most készen vagyok, mert én sem vagyok kész, tehát mindenki halad, mint egy vörös hagyma igazából, mindig úgy szoktam jellemezni, hogy olyanok vagyunk, mint egy vörös hagyma, hántoljuk lefelé magunkról a problémáinkat, és egyre inkább ugye oldjuk meg, és ugye minden ilyen képzés egy nagyon-nagyon mély önismerettel kezdődik, és nyilván, mivel ugye családpár kapcsolatban élünk, ahogy én változom, hogy változik a körülöttem lévő család is. És ez mindig igaz, hogy ha én pozitív irányban változok, akkor én is húzom őket pozitív irányba. Az, hogy a nagylányunk pszichológiát, most alapképzést megcsinálta, biztos, hogy valahol a zsigerekben mélyen ott volt benne is ez a segítő szakma. Nagyon érdekelte, nagyon az útján van, most éppen majd az okleveles pszichológiára felvételizett, tehát bízunk benne, hogy föl is veszik, és akkor el tud menni majd a klinikum irányába. Neki a végcélja a klinikai szakpszichológus. Ez is egy csodálatos szakma, de ez teljesen más jellegű segítő szakma, mint amit én csinálok, vagy amilyen irányba én indulok. Mert én ugye a mentálhigiéni irányába csak az egészséges emberekkel tudok majd így foglalkozni, ő pedig a mentálisan sérülteknek is tudnak segíteni, és vissza tudják integrálni a hétköznapokban ezeket az embereket.
1: A férjed is hasonló irányultságú?
2: Egyébként igen. A férjem most már főállásban itthon vállalkozó, hogy a varrás mellé befigyelt neki a masszírozás is. És nem csak egyféle masszírozás, hanem ő is jó mélyre ásolt, rengetegféle masszázsal foglalkozik, és nyitott is egerbe masszázsszalont. Varni is nagyon szeret, soha nem is szeretni abba hagyni, ezt ugye gyerekkora óta űzi, viszont szüksége volt neki is arra, hogy segítsen az embereknek.
1: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és én kívánok mindenhez, főleg majd a tanulmányokhoz neked nagyon sok kitartást és sikert, és az egész családnak minden jót.
2: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval, a hivatásáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termék

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, esztergom budapesti érsek, ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazott, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el, elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. Idézte fel. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmaz.

0: ott Erdő Péter. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem maradhatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Erdő Péter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A Magyar Vöröskereszt, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepált sújtó villámárvízkárosultjainak. A szervezet közleményében emlékeztetett, helyi idő szerint szerdán pusztító erejű villámárvíz sújtotta Nepál északi részét, Rasova körzetét. A jelenlegi nepáli információk szerint a katasztrófa során több mint 460 ember vesztette életét, és csak nem ezren eltűntként vannak nyilvántartva. Az eltűntek között 3 magyar állampolgár is van. A tájékoztatás szerint a nepáli Vöröskereszt aktiválta sürgősségi reagáló csapatait, mozgósította önkénteseit, és segélyszállítmányokat juttatott el a legsúlyosabban érintett közösségekhez. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodai kibúcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van. Ercsi a jegyesek, a Vértes Somló a gyermekre várók, Bodajk a családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Jelezte, hogy a jövőben mindig másik kegyhelyen rendezik majd meg az eseményt, mert a fő cél, hogy ezáltal a családok és a közösségek megerősödjenek. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 34 fok közé melegszik. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
1: Krisztus kereszt az erdőn.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban 2 augusztus 20-a alkalmából állított kettős kereszt történetét ismerhetik meg, melyek Egerben és a Badacsony hegyén állnak. Tartsanak velünk ide is, oda is!

0: Az első riport elé talán nem árt egy kis információ az EGRI feltájmesterségről. Ez az intézmény a 17. század végén a török hódoltság megszűnésével jött létre, amikor is csak néhány tisztviselője volt a városnak. Az akkori körülmények tették szükségessé, hogy minden városrésznek, fertájnak legyen a polgárok köréből egy-egy köztiszteletben álló bizalmi embere, akinek személyes tekintélye segítségére van a város vezetőségének a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban. A fertájmestereket eleinte a negyed polgárai, később már csak a leköszönő fertájmesterek választották. Az EGRI fertájmesteri hagyomány újjáalakulása a magyar kulturális örökségvédelem egyik legkülönlegesebb sikertörténete, amely 1996-ban vette kezdetét. Az intézmény a kommunista diktatúra által történt 1950-es betiltása után 46 évnyi kényszerű szünetet követően született újjá. Talán ennyi bevezető elég is a most következő beszélgetés elé. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Öller Györgyöt, a Felső-Károlyvárosi Fertájmesteri Testület választományi tagját, és Kis Istvánt, aki szintén fertájmester, kiérdemesült Felső-Károlyvárosi Fertájmester, népi iparművész, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. A téma pedig, amiért behívtalak titeket, nem más, mint az a kettős kereszt, amelyet augusztus 23-án áldott meg délután 4 órakor vasárnap Euler Gellért plébániai kormányzó. Ez a Baktai út talán, aki Egerben kevésbé ismerős, nem sokat mond, és a Kisasszony út kereszteződésében található. Hogy jött az ötlete annak, hogy álljon ott egy kettős kereszt, Euler György?
1: Hát az ötlet Kósede atyához járunk templomba, és ő mondta, hogy hát valami fölsőbb akarat vezérelte ezt az ötletet, tehát olyan rettenetesen nem gondolkodott, egyszer csak eszünkbe jutott, ugye szerencsés helyzetben vagyunk, mert Kis István fafaragó iparművész a negyedünkben van, csodálatos dolgokat alkot, és jutott eszünkbe, hogy milyen szép lenne ott egy kereszt az embereknek, ugye ahogy idősödünk, egyre több ember gondolkodik, hogy valami olyan emléket állítson magáról, vagy egy olyan méltó jelet, ami, hogy itt voltunk a földön, tehát hogy egy jelet szerettünk volna, így jött az ötlet, egy kis suttogón, ugye a negyedünk kis suttogóján fölmerült.
0: Mi is azoknak, akik még nem voltak fertájmesterek, mi a suttogó?
1: A suttogó az egy ilyen, tehát a negyedben élő fertájmester, mi negyedünkben 23 élő fertájmester van, és a kis suttogó az, hogy így havonta összegyűlünk, és akkor a negyed ügyes-bajos dolgait ott beszéljük át. Tehát ott merülnek fel azok a problémák, amiben tudunk segíteni, ott merülnek fel a közösségi eseményeink. Egy ilyen kis találkozó hely, jellemzően pincébe, borházba szoktuk rendezni, egy ilyen közösségépítő találkozó.
0: És akkor ott merült fel a keresztötlete is.
1: Ott merült fel a keresztötlete, ami meglepő, hogy nem is volt ez kérdés egyébként, mert jellemzően azért egy keresztény közösség ez. Pillanatok alatt ez futótűz, ugye nagyon sok intelligens, értelmes ember van, ötlet az ötletre, tehát az alapötletből ez pillanatok alatt, egy fél órán belül már a helyszín megvolt, megvolt a fölállítás, megvolt a terv, és úgy szép lassan úgy az egész elkezdett göngyölődni fel.
0: A helyszín hogy került kiválasztásra? Miért pont ott?
1: A Felső-Károlyváros viszonylag egy kis negyed, nem lélek számba, hanem területbe kis negyed. Nem sok lehetőség van sajnos. Ugye a Baktai úti ABC-nél van egy tér, de az már meglehetősen zsúfolt, oda nem gondolkodtunk, meg jellemzően a régi időkben azért a városba bejövőket fogadta egy-egy kereszt. Tehát így merült fel az a hely, az egy üres, elhanyagolt terület volt, tehát nem csak a keresztállítást vállaltuk mi, hanem az elhanyagolt zöld területnek a karbantartását is innentől.
0: És felkértétek Kis Istvánt, aki rögtön ott ült
1: mellettünk. Aki ott ült mellettünk, és nem, hogy felkértük, ő neki már megvolt a terv a fejébe, tehát ő megálmodta a kettős keresztet hálmas halommal, tehát mondom még egyszer, tehát ez egy olyan pillanatok alatt, tehát nyilván, amikor a gondolat felmerült, az első mondat elhangzott, onnantól mindenki beindult, azért 23 intelligens, értelmes ember pillanatok alatt csodákat tud művelni, egyik követte a másikat, és már úgy álltunk fel attól a megbeszélésről, vagy arról a kis suttogóról, hogy már a következő alkalomra mindenkinek meg volt a feladata, hogy na ezt nézd meg, ezt nézd meg, ezt nézd meg. Pár hét múlva találkoztunk, és akkor már nem kérdés volt az, hogy állítsunk a keresztet, hanem az volt a kérdés, hogy milyen kővel fogjuk megtölteni a gabionkosarat.
0: Ez a hármas
1: halomnak, igen, tehát úgy oldottuk meg. István meg is tervezte ezt pillanatokat informatikai eszközökkel, tehát meg volt a rajz az egészről. Cséfalvai Gyuráról se feledkezzünk meg, egyik a városunk egyik ilyen építész tervezője, aki maximálisan mellénk áll, de még egyébként tudni kell a keresztállításról, hogy hogy Kósede atyával pont beszéltük, hogy olyan szerencsések voltunk, a Jóisten szereti a negyedünket, vagy szeret minket, hogy egyszerűen minden elsőre sikerült. Tehát nem kellett itt nekünk nagyon küzdeni, akár a kőért, akár a gabion kosárért, akár a segítőkezért, az árok ásásért, a fuvarért. Tehát minden csak úgy jótékonyságból kaptunk. Tehát a Jóisten szereti az iparkodó embert.
0: Kis István, hogy megkaptad a felkérést, már készen voltak a tervek, jól hallottam?
2: Gyakorlatilag a fejemben készen volt egy kettős kereszt tervvel. Ugye alapvetően abból indultunk, hogy a kettős kereszt nem pusztán egy vallási jelkép, hanem a magyar államiságnak is a jelképe, hiszen 1190 óta kettős kereszt jelenik meg magyar pénzen, és a Nagy Lajos korában pedig már a hármas halommal jelenik meg a kettős kereszt ábrázolás, és onnantól kezdve folyamatosan a magyar államiságnak a jelképe. És a mai nap is a címerünk egyik mezeje a kettős kereszt a hármas halommal. És szinte teljesen automatikus volt, hogy oda egy ilyet kell készíteni, és azzal kombináltam a dolgot, hogy ebbe a kettős keresztben, ami egyébként akár egy életfának is felfogható, hiszen a előlapjában befaragásra került, valóban egy életfa, egy szívből kinövő életfa, ami tulipánokat hajt, és úgy növekszik fel a keresztnek a függőleges és a vízszintes szárnyain is tulipánokat nevel, ami az örömeinket, a vágyainkat fejezik ki, a lehajló virágai pedig a bánatainkat, a veszteségeinket jelentik.
0: Van mit magyarázni a kereszten, mert ez nem lehet mindenki számára egyértelmű, vagy lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű. Minden esetre tegnap a kereszt előtt mentem el busszal, és egy ember állt a kereszt előtt, nézte, aztán elővette a telefonját és lefényképezte. Tehát ez a kereszt azért tetszik. Tetszik mindenkinek?
2: Nem mindenkinek tetszik feltétlenül, hiszen vannak olyanok, akik ellenszélben vannak maga kereszt iránt. És,
0: de volt egy kis ellenszél, ugye?
2: Mindig van egy kis ellenszél, de hát így kerek a világ. Az viszont megerősített bennünket, amikor állítottuk a helyére, tettük az utolsó napokban a keresztet, autósok mentek el, dudáltak, és kezükkel intettek, hogy ez igen.
0: Lájkolták,
2: ez a jó szó, tehát lájkolták. És ez úgy megerősített bennünket, hogy nem feltétlenül csináltunk rossz dolgot.
0: Honnan jött a fa?
2: Ez egy érdekes történet volt, mert akkor, amikor megszületett a gondolat, hogy kettős keresztet csinálunk, én azonnal láttam magam előtt az egészet, tudtam, hogy milyen fa kell hozzá, és elkezdtünk fát keresni, és úgy, ahogy az előbb Gyuri is mondta, hogy a Jóisten velünk volt, van erdész barátunk, urunk, akinek erdei vannak, és mondta, hogy menjetek, választhatok. Kimentünk az erdőbe még tavasszal, kora tavasszal, és választottunk egy fát, és ezt a fát ő a testületnek adta ajándékba. Elvittük a fűrészüzembe, ahol ugye szabni kellett a elképzelésem szerint, hogy hol kell lapra vágni, hogy kell dönteni a fűrészen, és ott a fűrészes azt mondta, hogy nektek ajándékba csinálom meg. És akkor ez mindig így épült folyamatosan. Gyakorlatilag néhány nyersanyag került pénzünkbe, az összes többit azt a barátság, az összetartozás hozta meg.
0: Mi az, amit kihagytunk még a dologból?
1: Nagyjából elmondtuk, a szállítás is jó volt, tehát a fát is úgy hozták be, hogy az erdőn, tehát olyan fát választottunk, ami már ki volt vágva, hál' Istennek, ugye nem kellett egy élő fát, hanem ez egy kitermelés alatt lévő fát. Egy erdész jött, aki kivitt minket terepjáróval, úttalon, utakon kijutottunk ugye az erdőre. Ott megtaláltuk egyből azt a fát, hát kerestük az élő fát, egyszer lenézünk, Pisti azt mondja, hát ez pont jó lenne, ott van kidőlt vagy fa. Na ugye az, hogy kerül be a fűrészüzembe? Na ott egyből a fiatalember jelentkezett, vagy akik a kitermelést végezték, őt beviszik nekünk azt a fát, bevitték a fát, levágták a fát, onnan Egerbe behozták a fát, tehát úgy minden olyan klappolt, tehát tényleg egyik lépésről a lépésre haladtunk, és tényleg végig éreztük ezt a szerető támogatást, hogy mindenre szerencsénk volt.
0: Azt megkérdezhetem, hogy nem féltitek-e a keresztet?
2: Én úgy gondolom, hogy nem kell féltenünk. Én bízom abban, hogy itt azért mégiscsak olyan emberek élnek, akik tisztelik mind a vallási, mind az állami jelképeket, hiszen itt nem erről van szó, hogy pusztán egy egyházi jelet állítottunk, hanem egy olyan jelet, ami összeköti a múltat a jelennel, az Istent az emberrel, a jövendővel. Tehát gyakorlatilag a terveink szerint ez nem szétválasztani akkor, hanem összekötni bennünket. És úgy gondolom, hogy ezt nem kell féltenünk, mert ennél ezt többet kell, hogy jelentsen. Az, hogy néhány ember ellenezte, hát mindenhol vannak ellenzők, de úgy gondolom, hogy ők maguk is tisztelik azért azt a jelképet, amit mi odaállítottunk, hogy nem fogják bántani.
1: Amikor az első megbeszélés volt erről a kereszttel kapcsolatban, ugye akkor fölmerült, hogy egyedül a hit, egyedül a vallás, egyedül a kereszténység az, ami már nálunk 1000 év óta itt egy stabil gerincet ad a társadalmunknak, és mondhatja az ember egyébként ennek az ellenzőjének is szívesen elmondtam volna, hogy ugye amikor eljön az az idő, hogy ő is majd véget ér az élete onnantól, tehát nem nagyon tudok olyan embert elképzelni, aki nem Istenhez imádkozik, vagy nem bízik egy feljebb valóban. Tehát, hogy a társadalmunknak ez egy nagyon fontos gerince a kereszténység, és vagy élnek ebben, vagy elfogadják ezt, de titkon mindenki keresztény és mindenki vallásos.
0: És akkor augusztus 23-án lett megáldva a kereszt. Nyilván az ünnephez közeli időpontot kerestetek.
2: Hát így van. 20-án szerettük volna, de a 20-ai programsorozatok olyan bőségesek voltak, hogy úgy gondoltuk, hogy azt már nem terheljük ezzel, és a hozzá legközelebbi vasárnap tartottuk meg ezt az ünnepséget. Akkorra volt szabad ideje polgármester úrnak is, aki részt vett és beszédet tartott az ünnepségen. Ez már jó volt azoknak, akik nyaralásból haza értek, és végül is elég szép számban tudtunk összejönni az ünnepségen.
0: Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, vagy magatokban elneveztétek-e valahogy ezt a keresztet, hogy hogyan emlegetitek a jövőben?
1: Hát a mi keresztünk. Tehát mi magunk között csak a kereszthez megyünk, tehát rendbe tartjuk ugye a zöld területet, kimegyünk gyomlálni a kereszthez, tehát mindenki arra gondol, amikor ezt így, tehát ebben a szóval szoktuk illetni, a mi keresztünk.
0: Köszönöm szépen Öller Györgynek, a Felső-Károlyvárosi Fertajmesteri Testület választmányi tagjának és Kis István kiérdemesült fertajmesternek, népiparművésznek, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökének, egyrészt a keresztet, amellyel gyarapították a város értékeit, másrészt pedig köszönöm azt, hogy bejöttetek, és itt voltatok a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.
2: Köszönjük szépen, mi is
1: minden jót is rágyom veletek.

0: Eötvös Károly 1900-ban megjelent Utazás a Balaton körül című művét mindenki számára melegen ajánlom. Ebben a szerző így ír Ranolder János veszprémi püspökről. A természet szépségeit nagyon szerette. Beutazta Európa minden szép vidékét, mindenki azt mondta neki, és utóbb maga is azt hitte, hogy Nápoly és Sorrento vidéke a világ legszebb tája. Egyszer Birma körúton Padacsony vidékére is ellátogatott, fölment a hegy tetejére, és körülment a hegyvállain is. Egy helyen, a bazalt tornyok alatt az omlástól nem messzire megállott, és körülnézett. És amíg körülnézett, lelke előtt végigvonultak a világ legszebb tájképei, és látta azt, hogy valamennyinél szebb ez a vidék, amelyet ő most lát, és az a pont, ahol ő most áll. Lelkét magasztos érzelem töltötte el, és nagy gondolat fogamzott meg agyában. Magához intette uradalmainak kormányzóját. A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörűbb vidéke. Ide építsetek nekem lakóházat, s fölöttem a bazalt torony tetejére emeljetek egy óriási keresztet, ami üdvözítőnk emlékezetére. Egykor az idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak. Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy azt a pontot, ahol ilyen gondolatok fogalmazottak meg János püspök lelkében, szinte méterre pontosan meg lehet határozni. Van ugyanis az egykori püspöki nyaraló alatt egy törés a hegyen, a Badacsony vállán, ahonnan valóban gyönyörű panoráma tárul a szemlélő elé. Ezen a helyen állított kettős keresztet augusztus 20-a alkalmából Szatmári Kristóf, a terület tulajdonosa. Hogy miért? Az a vele készült beszélgetésből kiderül. Az interneten hogy nem feljött ennek a keresztnek a híre, a keresztállításának a híre, ami augusztus 20-án volt itt a Badacsony hegyén. Először is hogy jött az ötlete, a motivációja annak, hogy állítson egy ilyen keresztet?
1: Hát ha végéről kezdem, akkor azt mondhatnám, hogy ugye olyan helyzetben vagyunk most 2026-ban, amikor minden ilyennek azt gondolom, hogy jelentősége van. Sokan élik meg úgy ezeket a hónapokat, vagy ezt az évet, hogy kifordult a sarkából a világ, itthon is, és a világ más részén is. És ebben a helyzetben különösen fontos az, hogy az összetartozásunkat, a hazaszeretetünket, a hitünket a lehető legjobban kifejezzük, az összetartozásunkat megéljük. Ez a vége a történetnek. Az eleje az pedig úgy jön, hogy ugye jó magam, a feleségem, a családom, hogy a budapestiek vagyunk. 10 éve kezdtünk itt vállalkozásba, Badacsonyba, panzió és borászat. Mondanám azt, hogy ilyen második otthonunk lett Badacsony. Próbáljuk a környezetünket a lehető legigényesebben a Badacsonyhegy örökségéhez, természeti szépségéhez, szakralitásához hozzáigazítani. És ez a kereszt, ez nem messze van a mi borászatunktól, panziónktól. És a történet annyi egyébként, hogy az a mellettünk kb. 100 méterre lévő terület, ez egy nagyon speciális, gyönyörű helye a Badacsonynak, egy kis kiszögelése itt a Badacsony szoknyáján, és ezt a területet volt szerencsém 2 éve megvásárolni Laposa Zsófitól. A történetben azért van jelentősége, mert az édesapjának volt szerepe itt a kereszt kitalálásában, lehet így mondani. Egy szó mint száz, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a szőlő ki lett vágva újra telepítés céljából a területen, akkor azt figyeltük meg, ugye rálátunk gyakorlatilag erre a kis kiszögelésre itt Tördemice és Tomaj határán, hogy ide spontán megjelennek az emberek. Kijönnek friss házasok, esküvői fotókat készíteni, egy gyönyörű szép háttérpanorámával, de vannak csak akik a naplementét jönnek nézni. Tehát ez a hely bevonzotta ide az embereket, ezt napról napra láttuk, és akkor fogalmazódott meg, hogy ennek a helynek kéne valami pluszt hozzáadni, hogy az emberek oda kiülnek, akkor valami egyéb spirituális tartalom is legyen ott, ha lehet így fogalmazni, és így jött a kettős kereszt ötlete, amely részben a hazaszeretetünket, az államiságunkat, a nemzetünkhez való ragaszkodást szimbolizálja, és hát részben a hitünket is megjeleníti. Ugye ez magánterületen van, de én ezt a területet szeretném ki is hagyni majd az újratelepítésből, tehát mindenkit szívesen várunk ide, azzal, hogy kérjük, hogy vigyázzanak a terület szépségére, rendjére, de ez a kereszt ez úgy született meg, hogy gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt Laposa Jóska barátommal épp egy népzenei előadást hallgattunk itt a teraszunkon, és akkor kezdtünk el beszélgetni, hogy akkor 20-ára milyen nagyszerű lenne, és a kereszten lévő motívumokat egyébként Laposa Jóska tervezte meg.
2: Mi is van rajta? Szőlő, címer?
1: Sok minden van rajta. Van rajta a nap és a hold, amit talán leginkább a székely zászlóból ismerhetünk, de a Jóska ezt nagyon szépen levezette, hogy ezek sokkal mélyebb szimbólumai a magyar nemzetnek. Rajta van az esthajnal csillag, illetve a címer is rajta van, és gyakorlatilag ez a kettős kereszt az egyfajta életfa is azzal, hogy és talán ebből a szempontból egyedi, hogy szőlőmotívumok díszítik magát a kereszt alsó részét, gyakorlatilag a föld és az ég közötti kapcsolatot megjelenítve. Tehát nem egy egyszerű kettős keresztet sikerült állítanunk, hanem hála, és ez is talán a jó Istennek a műve, hogy 3 hét alatt itt nem messze Gyergyóból ide költözött asztalos ásmesterek faragták ki ezeket a motívumokat. Tehát sok tartalommal bír, a tetején a székelykereszt és a korona, ami gyakorlatilag a magyar államiságnak a nemzet függetlenségének a jelképe is, tehát aki idejön, majd próbáljuk ezt kiegészíteni egy kis táblával is majd, most még oda nem jutottunk el, de hogyha valaki oda jön, leül, akkor el tudja olvasni ennek a keresztnek a történetét, illetve tudja olvasni ezeket a motívumokat. Én abba bízom, talán itt mondhatom, hogy amikor egyébként ennek a panziónak is a nevet választottuk, és ez nem a reklám helye, hanem csak inkább a történetet mondom el.
2: Villa Salve.
1: Így van, ami az én olvasatomban, ugye most azt latinul nem kell lefordítanom talán a hallgatóknak, ez az üdvözlés, a találkozás helye szerettünk volna lenni, és azt mondom, hogy ez a kereszt és az a kis tér, ami, vagy az a kis rész, ami ott ki fog alakulni, ez pont ezt szimbolizálja, hogy itt az emberek kijönnek, leülnek, meditálnak, a természettel, a jó Istennel a kapcsolatot megpróbálják megtalálni abba a néhány percben, néhány órában, amit itt töltenek, és nekem nagy büszkeség, hogy ehhez hozzájárulhattam egy kicsit.
2: Van neve ennek a keresztnek már, vagy nevezik valahogy?
1: Nagyon jó a kérdés. Az én fejemben van több név is, de legtöbben ide a naplementét jönnek nézni. Én a napszentület keresztjét meggondolnám. Van, akik szerint ez túl arhaikus. Én egyébként lehet, hogy csak egy szőlős keresztnek a mintázata alapján nevezném, de igazából nincs neve. Tehát az ötleteket várjuk.
2: 22-én beszélgetünk, és augusztus 20-án volt az ünnepség, a megáldás. Igen szép ünnepet kerítettek erre az alkalomra.
1: Az a helyzet, hogy ez, ha lehet azt mondani, egy baráti összejövetel volt. Tehát csak ismerősöknek szóltunk, ilyen 3-4-en, akik itt a keresztállításban részt vettünk. Nem volt hivatalos része, de sikerült ezt tényleg, azt gondolom most már utólag beszélve a részvevőkkel elég meghitre összehozni. Igazából volt egy zenekar is, egy népzenét játszó zenekar, aki a himnusz és néhány népzene eljátszásával járult hozzá a dologhoz. Volt tárogatós, voltak solymászok, volt szentelés, volt sámándob, és mindezt egyébként baráti porrazgatás mellett tudtuk megtenni. A nap egy kicsit erősen sütött, tehát volt azért kihívás a dologban, de azt gondolom, hogy a végére a kereszt ugye egy lepellel volt letakarva, és a Tomai plébános megáldotta a keresztet, és a vége pedig a sólymok elengedése volt a kereszt körül, akik hosszasan köröztek. Én ezt kicsit úgy éreztem meg, hogy itt valóban összekötjük az ős magyarságot a keresztény hitünkkel, az 1100 éves honfoglalásunkkal, az államalapításunkkal, és ezek a sólymok gyakorlatilag a magyar lelkeket röptették körbe itt a hegy körül. Én azt gondolom, hogy talán mondhatom azt, hogy szeretnénk hagyományt teremteni a dolognak, tehát abban maradtunk, hogy még egyszer nem kell fölavatni a keresztet, de lehet, hogy minden augusztus 20-án így a szűkebb körbe, de hát mondom, ide bárki jöhet az év bármely napján, de szeretnénk ennek hagyományt teremteni.
2: Az elhúzott beszélgetésben a Badacsonyon álló kettős keresztről Szatmári Kristófot, a kereszt kezdeményezőjét és állítatóját hallották. És ezzel mai műsorunk véget ért, de mielőtt búcsúznék, hadd tegyem közzé szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt az infokukat szentistvánradio.hu címre várunk. Kedves hallgatóink, most búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának. Nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat jövő szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük, de visszahallgatható rádiónk honlapján is.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nőknek mintegy 10%-át érinti. Krónikus, jóindulatú betegségnek apostrofálják. De vajon mit kell tudni az endometriózisról? Mi is ez egyáltalán? Hiszen ha jól belegondolunk, jó néhány évvel, talán évtizeddel ezelőtt még viszonylag keveset hallottunk róla. Most, doktornő, mit kell tudni erről a krónikus, jóindulatú betegségről?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is a lehetőséget, hogy meséltek róla. Nagyon jól megfogalmazta Márta, hogy valóban egy nagyon-nagyon nagy megfigyelés, hogy miért lehet, hogy ilyen gyakori ezt. Nekünk annyira érdekesen szemléltették, úgyhogy gondoltam, hogy a hallgatókat is érdekelheti, ez most így beugrott, hogy amikor az egyetemen ültünk a nőgyászati tanszéken, vagy ezen a részen is tanultunk róla, akkor az egyik előadó azt mondta, hogy képzeljük el, hogy amikor ő fiatal volt, azért nem állok a nagy titkot, hogy ez egy idősebb professzor úr volt, amikor ő hallgató gyakornok volt, akkor hogyha találtak egy endometriózist a hasüregben, ez általában egy endometriotikus ciszta volt, tehát egy úgynevezett csokoládé ciszta, ezt is sokan ismerik ezt az elnevezést, akkor el kellett dobni a ceruzát, tollat, ambulanciát, mindent mindenkinek az egész házban azonnal, és oda kellett rohanni a műtőbe, és mindenkinek meg kellett nézni, hogy ez hogy néz ki, és mi is ez, mert olyan ritkaságnak számított. Ehhez képest most minden tizedik nő hasában aktív endometriózist találunk.
0: De mivel függhet ez össze? Táplálkozással, életmóddal?
1: Hát ez az, amire még nagyon sok kérdésünk van, és a tudomány igazából rengeteg munkacsoport, és a világ minden részén kutatják és keresik az okokat. Eddig nem igazán találtunk összefüggést, azért egy pár megfigyelés és egy pár gondolat azért van. Az egyik az valószínűleg a dioxin nevezetű ilyen növényvédőszer, ami a vöröshúsokban, meg nyilván a tápláléklánc legtetején élő állatokban halmozódik fel a leginkább. Úgy tűnik, hogy ezzel van összefüggés, illetve maga az a helyzet, valószínűleg én inkább erre az utóbbira gondolok nagyobb problémának, maga az a berendezkedés, ami kialakult, hogy nem mondjuk valaki 18 éves korától gyermeket vállal, majd sokáig szoptat, majd újra gyermeket vállal, majd újra sokáig szoptat, magyarul sokkal kevesebbet menstruáltak a nők mondjuk a múlt században, mint most. Tehát most, mire valaki odáig eljut, hogy gyermeket vállal, ugye erről az előző beszélgetésben is volt szó, addigra már, ha belegondolunk, akár 100-200, nem is tudom matematikailag, hogy jön ki, menstruáció zajlott az életében, hamarabb is kezdenek ugye a lányok, ez is ugye egy megfigyelés a tudománynak, hogy már 11-12 évesen most már abszolút elkezdődnek a ciklusok, még a múlt században ez mondjuk 16-17 éves korban indul csak, tehát sokkal hamarabb is indul az ivar érettség, meg ezek a menstruációs ciklusok, illetve sokkal több is van addig, amíg valaki gyermeket vállal. És valószínű, ez a sok-sok menzesz, ez az oka részben annak, hogy valamiért be is kapcsolnak ezek az endometrium sejtek. A betegségnek tulajdonképpen az a lényege, hogyha valaki nem tudná, hogy a méh nyálkahártya, ami ugye alapvetően csak a méhen belül kéne, hogy megtalálódjon, vagy kéne, hogy ott legyen, és minden hónapban ugye hormonális hatásokra megvastagszik, várja szeretettel a beágyazódó megtermékenyült petesejtet, de amikor ez nem következik be, akkor leválik vérzés kíséretében. Ez ugye a rövidítve a ciklus. Na most előfordul az, hogy valamiért a hasüregen, tehát a méh testen kívül is megtalálhatók ilyen nyálkártya szigetek, és mivel ezek hormonérzékeny szövet, ezért ez ugyanúgy reagálni fog a hormonális hatásra, mintha méhen belül lenne, ő nem tudja, hogy ő nem ott van. Na most hol lehetnek ezek a szigetek? Hát ez nagyon érdekes, mindenhol. Tehát nyilván leggyakrabban a kismedencében, ott a méh körül fogjuk megtalálni, akár a méh falban, a méh izomzat rostok között, ezt egy külön elnevezést is kapott, ez az adenomiózis, de meg fogjuk találni a kismedence falán, meg fogjuk találni a petefészken, olyankor képez egyfajta speciális cisztát, ezt hívjuk csokoládé cisztának, mert olyan, mint egy forró csokoládé, amikor az ember kettivágja és kifolyik belőle, ugye ez az alvat vér tulajdonképpen, ami ott gyűlik menzeszről menzeszre, de képzelje el, hogy megtalálható akár az agyban, akár a tüdőben, sajnos nekem egy viszonylag közeli ismerősöm kapott nagyon-nagyon sokszor PTX-et, tehát így összeesett a tüdeje legalább 10-szer egy fiatal egészséges lány, és senki nem jött rá, hogy esetleg az endometriózis állhat-e mögött, hogy mindig elválik a tüdő mellhártya a felülettől, és ettől összeesik a tüdeje, amíg végül sajnos el is vesztettük őt fiatal lányként. Tehát, hogy egészen elképesztően színes. Én találtam már válízületben endometriózist, amire senki nem jött rá, már nézegették úgy, és onnantól kezdve, hogy kikapcsoljuk, vagy megpróbáljuk hormonálisan befolyásolni az endometrium szövetet, megszűntek a panaszok. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon heterogén, nehéz sokszor a diagnosztikája.
0: De egyértelműen összefüggésbe hozható a havi ciklussal.
1: Igen, abszolút, tehát ez biztos, hogy mondjuk ez egy a válizületes történet, az érdekes volt, hogy egy ponton az ember rákérdez, hogy a menstruációs ciklussal összefüggnek a panaszok, a fájdalmak, és akkor el tudja mondani a páciens, hogy igen, minden egyes menzeszemnél pokoli fájdalmat élek meg az egyik karomba, és alig tudom mozgatni a karomat. De alapvetően az a problémájának a betegségnek, és azt mondják a tanulmányok, hogy az Egyesült Államokban 9 év, amíg egy páciens eljut a diagnózisig, onnantól, hogy panaszos, és járja az orvosokat, ez 9 év, ez magyarországi adatok alapján 4 év, ami még mindig úgy tartjuk, hogy sok, de ebben egyébként jók vagyunk. Ez valószínűleg egyszer csak azért van, mert könnyebb orvoshoz jutni Magyarországon, így nőgyógyász szakorvost elérni, mint az Egyesült Államokban. De hogy az azért van, mert hogy a legvezetőbb tünet az igazából a menstruációs fájdalom. És a menstruációs fájdalmat egyrészt nehéz mérni, mert mindenkit ugye nehéz összemérni, hogy kinek mi a fájdalom küszöbe. Másrészt pedig még mindig az a tévhitél az emberekben, hogy a menstruáció fájdalmas. Pedig valójában alapvetően nem kéne, hogy fájjon a menzeszkor az alhassa a hölgyeknek, de még mindig ez a kép él anyákban, nagyanyáinkban, mindenkiben, ott összeesett a kislány a villamos megállóban, hát igen, megjött a menzesze. Ez nem normális, hogy összeesik a villamos megállóban. És még mindig rengeteget jönnek azzal a betegek, hogy úgy jártak végig szakrendelőket, különböző szakembereket, hogy mondták, hogy de nekik nagyon fáj, ők fetrengenek a fájdalomtól, és azt mondták, hogy hát kislányom, ez ilyen, vegyél be egy fájdalomcsillapítót. De nem.
0: Tehát hogy ne? Hát kimondottan van menstruációs görcsökre való oldószer is, ugye?
1: Hát nyilván tudunk, hát igazából kifejezetten menstruációs görcsre nincs, ugye a menstruációs görcsöknek, hát a menstruációs fájdalmaknak kettő csoportját különítjük el. Az egyik forma az, amikor maga a fájdalom a betegség, ezt hívjuk primár formának, amikor maga az, hogy fáj a menzesz, szóval mögött semmilyen patológia nincs, hanem egyszerűen csak valószínűleg túlságosan erősen húzódik össze a méh, az elzárja a saját vérellátását, és ez egy iszkémiás görcsös fájdalmakhoz vezet, illetve maga ez a prostaglandin nevezetű anyag több szabadul fel ilyenkor ezeknek a hölgyeknek a méhében, ményelkártyában, és valószínűleg az nagyobb fájdalom inget vált ki. Ez az egyik forma, és az az igazság, hogy nagyon könnyen tudja utánazni az endometriózist. Az endometriózisnál is hasonlóan nagyon fájdalmas, de mégis azért vannak nagyon célzott kérdések, amiket, hogyha felteszünk, és nagyon véghallgatjuk a páciensnek, hogy pontosan milyen a fájdalom jellege, hány napig tart, vajon szexuális élet közben is van fájdalma, van-e spontán fájdalma, csak úgy, vajon van-e végbélbesugárzó vagy székelési panasza, amikor menstruál, vagy például vizelési panasza, amikor menstruál, mert lehet, hogy a hólyag alapon vannak ezek az endometrium szövetek, betörhetnek a végbél vastagbél irányába, tehát akkor ugye emésztési panaszok formájában jelentkezik, amikor nagyon tipikus, hogy adenomiózisban, tehát azt a formát, amikor a méh izomfalában van elszorva a szigetecskék, akkor például a puffadás a vezető tünet, mert hogy gyakorlatilag a végbél utolsó szakaszát zavarja ez az egész rész, és ez visszatevődik aztán a vastagbélre, és a puffadás a vezető tünet. Tehát nem olyan egyszerű a diagnosztikája ennek, de azért többnyire el tudnak mondani egy-két nagyon tipikus dolgot a lányok, és hogyha ezeket elmondhatom így egy pár szóban, akkor nagyon sok hölgy, én azt gondolom, hogy magára ismerhet. Ilyen, amit már említettem, hogy nyilván a menzesz fájdalom, ezt értjük, de ezzel még nem jutottunk közelebb. Ilyen a középidős fájdalom, ez egy nagyon tipikus endometriózisra jellemző gyanú, hogy nem csak a menzeszkor vannak menstruációs fájdalmak, hanem középidőben is hasonló fájdalmakat él meg egy hölgy, ez nem normális. Az, hogy a szexuális aktus során bizonyos pozitúrákban, jellemzően mély behatolásoknál, bizonyos helyzetekben nagyon nagy fájdalmakat él meg a hölgy. Vagy az, hogy barnás vér vezeti be a menzeszt, ez egy nagyon tipikus endometriózisra, persze ne ijedjen meg, akinek semmilyen más tünete nincs, és abszolút nem fájnak a menzeszei, de mégis barnás vér vezeti be a menzeszt, az nem ez lesz. De hogyha ezeket, amiket elmondtam, kíséri még az is, hogy ilyen sötét, barnás, piszkos vér vezeti be a menzeszt, az nagyon erős gyanújel. Ilyen az, hogy a fájdalom jellegre évről évre rosszabb. Tehát, hogy azt tudja elmondani a lány, hogy hát igen, most én vagyok mit tudom én, 22 éves, 10 éve menstruálok, a 10 év alatt évről évre én egyre rosszabbul vagyok. Először csak az első nap fájt, most már 3-4 nap is fájdalmas, középidőben is fájdalmas. Úgyhogy nagyjából ezek azok a alarmírozó tünetek, amiket azért, hogyha így tényleg én azt tudom mondani, hogy ez egy pár kérdés, tehát igazán nem is kell ultrahangoznom, és már azt tudom mondani, hogy hát ez erősen felveti a gyanút, és akkor a kérdés az, hogy itt mi következik.

0: Hogy lehet gyógyítani?
1: A gyógyítás ez egy kicsit komplex, tehát na itt jönnek be a nehézségei a dolognak, mert maga a diagnosztika is nagyon nehéz, ugyanis tulajdonképpen ez csak laparoszkóppal lehet diagnosztizálni, tehát magyarul, hogy benézünk a hasüregbe egy műtét által. Na most azt csak nem mondhatjuk minden fájdalmas menstruációs hölgynek, hogy hát akkor magát műtő asztalra kell fektetni, mert ez nem realitás sem az egészségügynek, sem a valóságban. Úgyhogy hát igazából vannak ultra, ami itt talál a kulcs, hogy vannak endometriózis centrumok, vannak endometriózis specialisták. Magyarországon ebben jók vagyunk. Van több helyen, több városban, én azt hiszem, hogy országosan mindenhol, minden nagy centrumban dolgoznak kollégák, őket kell felkeresni. Az endometriózis magyarország.hu oldalon ezeket elérhetők, hogy hol vannak ilyen centrumok, akár az állami, akár a magánszférában. Ők fogják tudni ezt diagnosztizálni pontosabban, mert olyan speciális ultrahangot technika és olyan magas minőségű ultrahanggép kell, ami látja ezeket az endometrium szigeteket, meg csomókat a méhen kívül. A megoldás az még mindig a műtét leggyakrabban, illetve a hormonterápia, magyarul általában fogamzásgátló, de vannak most már újabb gyógyszerek is.
0: Van néhány kérdésem, amit itt összeírtam, ugye ha összefüggésbe hozható a ciklussal, akkor felvetődik a kérdés, hogy amikor elmúlik a ciklus, tehát már nem fogamzó képes lenni, akkor vajon elmúlik magától ez az endometriózis, ha van?
1: Úgy de jó kérdés. Igen, az lenne a logika, hogy igen. És alapvetően igen. Tehát, hogy a teljes klimaxon, nyilván ez egy ugyanúgy egy ösztrogén érzékeny, úgymond daganat, hogyha nyilván nem egy rossz indulatú, viszont mutat rossz indulatúságú hajlamot, hiszen például szúródhat az endometriózis. Tehát akár távoli utakra is elkerülhet a szervezetben, illetve hát nagyon csúnya ugye hasi összenövésekhez vezet, úgyhogy ilyen szempontból azt is szokták mondani, hogy félig rossz indulatú hajlamú, de nyilván nem kell kemoterápia meg hasonlók a kezeléséhez. Alapvetően a logika azt kívánná meg, hogy igen, de mégis azt látjuk, hogy például az adenomiózis esetében akár rosszabbodhatnak is néha a tünetek, és még rosszabb fájdalmakat élhetnek meg, vagy nagyon nagy vérzészavart. Nem is igazán, ugye, amikor beáll már a klimax, hiszen ez egy hormonérzékeny folyamat, tehát így az ösztrogén fogja, meg nyilván a hormonális ciklus fogja fokozni az endometriózisnak a burjánzását, és érthető okokból ez, hogyha elmúlik az ösztrogén hatás, akkor azért ez meg fog szűnni, de maga perimenopauza viszont, tehát azok az évek, amik átvezetnek minket a klimaxon, ami akár 5-10 év is lehet, addig nagyon-nagyon sokat tudnak romlani a tünetek.
0: Vajon befolyásolja a gyermekvállalást? A fogantatást?
1: Sajnos igen, tehát ő a vezető oka, ami a meddőséghez vezethet. Azt szoktam mondani, hogy ez a rovar-bogár effektus, tehát hogy az endometriózisban a küzdő hölgyek nek egy nagy része valóban meddőségi panaszokkal küzd, és ez az egyik vezető tünetet tulajdonképpen az endometriózisnak. Tehát lehet valaki teljesen tünetmentes, ezt elfelejtettem mondani a tüneteknél, hogy igaz ez a nagy fájdalom, meg ez a nagy nehézség, meg minden, de előfordulhat az, hogy valaki teljesen tökéletesen jól van, és abszolút nem fájdalmasak a menzeszei, és az első tünete az, hogy nem jön össze a baba. Ezeknek a nőknek, akik ott állnak sorban a meddőségi klinikán, hogy sorra kerüljenek, ezek hasában 50%-ában ott az endometriózis. Tehát inkább ez a rovar-bogár effektus, hogy nagyon sok endometriózis van a bolygón, hiszen minden tizedik nő érintett, de ezeknek csak egy része lesz meddő, viszont a meddőségi klinikán, vagy a meddőségi panaszokkal küzdő hölgyek felének endometriózisa van.
0: Arra van már valamiféle adat, kutatások, vizsgálódások nyomán, hogy vajon mitől függ az, hogy merre megy, merre szóródik. Ugye úgy fogalmazott, hogy szóródhat ez az endometriózis, és emlékszem, ezt a bárba megjelenő lehetőséget is említette. Tehát az, hogy valamely része az ember testének vagy szervezetének gyengébb, az vajon befolyásolja a vándorlás útvonalát?
1: Nem tudunk ki erről, tehát ami itt még tovább csavarja képet, hogy még férfiban is találtunk endometriózist, tehát ez ugye megint oda vezet vissza, hogy hogyan alakul ki. Most olyan elméletek vannak, ez a bizonyos retrográd elmélet, ez nagyon vezet, hogy a petevezetőkön visszafelé csordogál, tehát hogy nem csak kifelé halad az endometrium és ezáltal a menstruáció, hanem befelé a petevezetőkön is a hasüregbe, és talán ott megtapad, és talán, tehát például összefüggést találtak a menstruációs ciklus, vagy menstruáció erekciós vérzés alatti szexuális élete, hiszen akkor még inkább fölfelé nyomjuk ugye ezt a szövetet, és akkor előfordulhat, hogy jobban megtapad. De ennek az mond ellent, hogy van, akinek mondjuk primeren csak a tüdejében találunk endometriózis. Például most már rutinszerű, hogy egy endometriózis specialista az meg fogja nézni a rekeszizmot is. Tehát ez az ember el se gondolná, de még a szem üregben is találnak endometriózis. Tehát tényleg elképesztően heterogén, nyilván ezek azért a súlyosabb történetek, de hogy most már rutinszerűen beépült a diagnosztikába ez is. De nyilván leggyakrabban azért alapvetően ott a méh körüli területre kell gondolni, petefészek, hashártya, hasüreg, szallagok, amik tartják. Az is egy kutatási elmélet, és abszolút tartja magát ez is, hogy ezek már eleve velünk születnek, és hogy ezek az endometrium sejtek nem úgy születünk, hogy csak és kizárólag a méhen belül található, hanem valószínűleg a rendszer nem tökéletes, és ezek elszóródnak már igazából embrionális korunkban oda a kismedence körül, de ezek inaktív szövetek, és a sok-sok menstruáció által, és a sok-sok hormonhatás által, amikor be vannak ezek kapcsolva, vagy hát érintve vannak a hormonális impulzus által, ezek aktiválódnak. És itt jön be az, hogy 100 évvel ezelőtt soha nem láttunk ilyet szinte. Nyilván akkor is volt, csak a diagnosztika gyerekcipőben járt, nem volt laparoszkópia, nem operálgatták szanaszét a nőket. Volt, de sokkal ritkább volt.
0: Ez szerzett és genetikailag kódolt betegség is lehet egyaránt, ugye?
1: Nem találják egyelőre a gént. Keresik, nagyon kutatják, egyre nem találtak semmilyen összefüggést.
0: Valamennyi betegséggel kapcsolatban felhívja a szakember a figyelmet általában a rendszeres szűrésre, megelőzésre. Most itt az endometriózissal kapcsolatban milyen új intézkedéseket lehet javasolni egyáltalán?
1: Ez egy nehéz kérdés. Gyakorlatilag én arra hívnám fel a figyelmet, így most már szerintem erre a különböző szervezetek is rájöttek, leginkább alapítványok, meg civil szervezetek, hogy a hölgyeknek kell felhívni a figyelmét, és edukálni a nőket és a fiatal lányokat, tehát már akár az oktatásba beépíteni, az lenne nyilván a leghasznosabb, hogy az iskolában már megtanulják a gyerekek azt, hogy mi az a menstruáció, hogy működik, és mi van akkor, hogyha ez nem egészséges, és mire kell figyelni, hogyha nem tud iskolába menni a kislány, mert hogy az még egy nagyon kutatott és forrongó terület, hogy ez már a kis tinikorban is, tehát egy kis gyermekkorban is elindulhat az ed, sőt, leggyakrabban elindul az endometriózis, és azokat ugye gyereknőgyógyászhoz fogják vinni, vagy sehova, mert hát a menzesz fáj, és valahogy még mindig be van épülve ez a köztudatba, a szülőkbe, hogy szegény kislányát biztos kis gyenge fáj a hasa, hát na. De nem, tehát, hogy ha fáj a kislányomnak a hasa, ha nem tud felkelni az ágyból, ha nem tudom őt iskolába vinni azokon a napokon, ez alarmírozó, ez nem egészséges. Ha a hasmenése van azokon a napokon, hogyha hány azokon a napokon, ugye ezek mind a hashártya izgalom jelei, hogy nagyon rosszul van. Ha nem hat a fájdalomcsillapító, ez is egy nagyon tipikus kérdés, a fájdalomcsillapító hatni fog? Beveszi a kisgyermek és megy a dolgára, vagy fiatal lány? Nem hat neki, vagy nagyon minimálisan hat, az nagyon gyanús. Hogy erre lehet csak felhívni a figyelmet, ezen dolgoznak ezek a civil szervezetek, és nyilván én is a különböző közösségi médiás csatornáimon, hogy megértessem a lányokkal, hogy mikor kell endometriózis specialistához fordulni.
0: Hát én azt hiszem, hogy akkor mi most megtettük a kötelességünket dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvos segítségével, amelyet köszönök szépen.
1: Én is köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazott, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el, elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. Idézte fel. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem maradhatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Erdő Péter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képes

0: képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A Magyar Vöröskereszt, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepált sújtó villámárvíz károsultjainak. A szervezet közleményében emlékeztetett, helyi idő szerint szerdán pusztító erejű villámárvíz sújtotta Nepál északi részét, Rasuva körzetét. A jelenlegi nepáli információk szerint a katasztrófa során több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem 1000-en eltűntként vannak nyilvántartva. Az eltűntek között 3 magyar állampolgár is van. A tájékoztatás szerint a nepáli Vöröskereszt aktiválta sürgősségi reagáló csapatait, mozgósította önkénteseit, és segélyszállítmányokat juttatott el a legsúlyosabban érintett közösségekhez. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van. Ercsi a jegyesek, a Vértes Somló a gyermekre várók, Bodajk a családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Jelezte, hogy a jövőben mindig másik kegyhelyen rendezik majd meg az eseményt, mert a fő cél, hogy ezáltal a családok és a közösségek megerősödjenek. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 34 fok közé melegszik. Estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
5: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
6: Hangolódjunk együtt! Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2025. április 6-ai műsorunk ismétlését hallhatják, amelyben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak összeállítása hangzik el. Kellemes időtöltést kívánunk!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István rádió hallgatóit, a hangoló műsorban diáktársaim Péderi Zsófia és Farkas Zorka nevében is. Engem Békési Borukának hívnak. A mai alkalommal a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola életébe fogunk betekintést nyerni.
8: Műsorunkban beszélni fogunk arról, hogyan telt eddig a tanév második fél éve. Beszélünk arról, hogyan telnek a diákok mindennapjai, a Szent Imre iskola falai között milyen eredményeket értek el, milyen programokban volt részük a gyerekeknek. Arról is szó lesz, hogy milyen utazásokon vettek részt az iskola tanulói és pedagógusai az Erasmus programok keretében.
9: Valkó Viktor igazgató urat kérdezzük arról, milyen fontosabb dolgok történtek az iskolában a 2025-ös tanévben, milyen programokon vehettek részt a gyerekek. A nagybőti időszakban hogyan készülnek fel az iskolában?
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a Szent István rádió hallgatóit. Ugye 2025. január 6-án véget ért a téli szünetünk, és ugye január 6-a az egyből vízkereszt napjára esik, ezért az egész iskola a Bazilikába kezdte a 2025-ös évet. Közösen részt vettünk Szentmisén, ahol Mikéle atya, iskolánk lelki vezetője, megszentelte a vizet, beszélt az iskola közösségének vízszentelés ünnepéről, és utána pedig megszenteltük a házszentelés keretében iskolánk mindkét épületét, a Deák Ferenc utcai épületet, valamint a Kossuth utcai épületet is. Ez mindig nagyon nagy esemény a gyerekeknek, főleg a kicsiknek, amikor a tömjén füstöt látják és érzik az illatát, mert nagyon sokan ekkor találkoznak először a tömjén füsttel. És aztán szépen elindult a január, rengeteg programunk volt, de a legfontosabb talán az, hogy elérkezett a gyerekek számára a fél év, megkapták a fél évi bizonyítványukat, nagyon szép eredményeket értek el a Szent Imrés diákok, 4,7 lett a magatartás átlaga az iskolának, 4,7 lett a szorgalom átlag, a tanulmányi átlag pedig az össziskolai létszámot tekintve 4,6 lett, alsóban közel 180 kitűnő tanuló lett, felsőben pedig 66 diák büszkélkedhetett kitűnő bizonyítvánnyal. Úgyhogy azt kívánom a Szent Imrés diákoknak, hogy a második fél évben is így tovább. Miután megkapták a gyerekek a fél évi bizonyítványt, tartott a diák önkormányzat egy iskolagyűlést, ahol beszámoltak az első fél évről, aztán pedig megtörténtek a fél évi szülői értekezletek. Aztán pedig beléptünk a farsangi időszakba, de szerintem majd erről bővebben a gyerekek fognak beszélni. Ami az iskola életében nagyon fontos, hogy elindultak a beiskolázási események. Rengeteg óvodába voltunk a tanítónénikkel, népszerűsítettük az iskolánkat, és várjuk szeretettel majd elsős diákjainkat is. A farsangi időszak után pedig hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőti időszak. Szintén Szentmisén vettünk részt az egész iskola a bazilikába, megtörtént a hamvaszkodás, és már a fali újságok is, meg a dekoráció is a nagybőti időszakról szólnak. Az advent mellett ez is egy kiemelt időszak iskolánkban, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a gyerekek lelkiekben is felkészüljenek a húsvétra, húsvét szent ünnepére. Minden reggel imádkozunk az iskola rádióba, van lehetőségük a gyerekeknek keresztútra menni, elvégzik majd a szentgyónást is a lelki napunk előtt, április 11-e előtt, és hát várjuk majd a tavaszi szünetet, körülbelül ezek a dolgok történtek velünk.
7: Igen, nagyon jó, hogy vannak olyan programok, melyek segítettek kicsit lelkileg is felkészülni a húsvétra. Hittanórán mi is megbeszéltük, hogy a nagybőjt lényege az imádság, a bőjt és az alamizsna. Lemondani valamiről, és ezáltal közelebb kerülni Jézushoz. Szó volt a nagy hét fontos eseményeiről, a Szent Háromnapról, valamint a keresztúti imádságról. Sajnos az iskola által szervezett Egedhegyi esti keresztút az időjárás miatt elmaradt, de volt lehetőségünk részt venni a bazilikában péntekenként a keresztúton.
8: Iskolánk életének szerves része a lelki életre való nevelésen kívül az Erasmus programok. Iskolánk pedagógusai és diákjai is részt vesznek különféle programokban az Erasmuson belül. Az elmúlt héten 8 lengyel diák és 2 tanáruk volt részese az iskolai életünknek. Igazgató úr, miért tartja fontosnak az Erasmus programot? Hogyan töltötték a vendégek az egy hetet Egerben?
10: Szerintem ez az Erasmus program egyrészt színesíti iskolánk életét, másrészt nagyon jó arra, hogy a gyerekek gyakorolják az angol nyelvet, mert az Erasmusnak az angol a nyelve, így beszélnek egymással a különböző országokból érkező gyerekek, és kapcsolatokat tudnak teremteni egymással a külföldi gyerekekkel, valamint hát világot látnak. Most 8 lengyel diák jött hozzánk, 2 pedagógussal. A mi diákjaink ősszel látogattak el Lengyelországba, és a családoknál aludtak, és most azok a gyerekek jöttek vissza Magyarországra, akiknél a Szent Imrés diákok megszálltak. Ennek az Erasmus pályázatnak a címe a mentális és digitális jólét a digitális készségek fejlesztésével. Arra törekszünk, hogy ebbe a digitális világban, amikor a gyerekeket sokszor beszippantja a mobiltelefon, a számítógép, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezeken kívül is vannak dolgok, amik nagyon érdekesek, és ez a pályázat arról szól, hogy ezt az egyensúlyt próbáljuk megteremteni a pályázatban résztvevőknek, és ehhez kapcsolódnak a programok is. Az első nap, amikor megérkeztek, megismerkedtek az iskolánkkal, egy prezentációba bemutatták ők is az ő iskolájukat, mi is a Szent Imre iskolát nekik, aztán pedig körbejártak az iskolába, ismerkedhettek a gyerekekkel, majd volt nekik egy workshop az internet helyes használatáról. Aztán pedig könyvjelzőkészítésen és gyöngyfűzésen vehettek részt itt az iskolánkban. A következő nap elmentek Szilvásváradra kirándulni, hogy egy kicsit a természetbe is legyenek. Szerencsére nagyon jó idejük volt, és nagyon tetszett a vendéggyerekeknek is Szilvásvárad. A harmadik napon az Egri várban voltak, ahol tűzdománc készítésen vehettek részt, és egy városnézésen a várlátogatás után, aztán pedig mozgásos foglalkozások voltak nekik itt az iskolánkban. A negyedik nap pedig Budapestre mentek a 8 magyar gyermek és a 8 lengyel gyermek. A zeneházában volt nekik program a Hősök terére, elmentek a Városligetbe, Vajdahunyadvárát megnézték, valamint a Dunaparton sétáltak, és az utolsó nap pedig az egyetemre mentek el, a líceumba. Minden nap próbáltunk olyan programot szervezni nekik, amik egy kicsit a digitális eszközökről is szólnak, az internet helyes használatáról, valamint olyat is, ahova egyáltalán nem kellenek ezek az eszközök, és bízunk benne, hogy megtalálják majd az egyensúlyt ezek között a dolgok között, és nem fogja őket teljesen beszippantani a digitális világ. Örülök annak, hogy több programunk is fut, Erasmus programunk itt az iskolába, és azt veszem észre a gyerekeken, hogy egyre bátrabban mernek angolul beszélni, és ez nagyon jó érzés, mert látom az angol oktatásunknak az eredményét, úgyhogy ezúton is biztatok minden kollégát és diákot arra, hogy bátran vegyenek részt az Erasmus programokon.
9: Úgy hallottuk, hogy Zsófi, ti is részt fogtok venni többek között Borókával a következő Erasmus programban. Hogyan kerültetek be ebbe? Mik a feltételei, hogy ebbe valaki belekerüljön?
8: Először is annak a diáknak, aki részt akar venni egy ilyen programban, jelentkeznie kell, és egy motivációs levelet kell írnia angolul, majd angolul is meg kell győzni az erre felállított bizottságot, hogy miért akar részt venni a programban. Fontos, hogy olyan gyerekek jelentkezzenek, akik tudnak angolul, nyitottak az új dolgok felé, és tudjanak alkalmazkodni az adott ország, család életéhez, és örömmel részt vegyenek a programokon.
7: Valamint fontos még, hogy vállaljuk azt is, hogy szüleinkkel vissza tudjuk fogadni azokat a gyerekeket, akik fogadtak minket. Mi májusban spanyol diákokat fogunk fogadni, és majd össze fogunk visszautazni hozzájuk. Már nagyon várom, hogy jöjjenek, mert felvettük már a kapcsolatot egymással, és a levelezés alapján nagyon barátságosnak tűnik az a lány, aki engem fog fogadni.
9: Nagyon örülök, hogy részt vesztek ebben a programban, és kívánom, hogy sok szép dolgot lássatok, valamint szerezzetek új barátokat, de legfőképpen, hogy a jövőben is tartsátok a kapcsolatot.
8: Mi is bízunk benne, hogy hasznos lesz számukra az Erasmus, és még az angol nyelvet is lesz lehetőségünk gyakorolni. Nagyon tetszett még ebben az évben a farsang, amit február közepén tartottunk a suliban. A diák önkormányzat elnökét, Makó Enikőt kérdezzük, milyen feladatokkal jár a farsang megszervezése, milyen produkciók, jelmezek voltak.
7: Az idei évi farsangi mulatságon is sokat segített a diák önkormányzat, akár szervezésről, akár a programok levezetéséről volt szó. Az osztályokat először végigjártuk, hogy meghirdessük az idei farsangot, és hogy szóljunk mindenkinek, hogy készüljenek műsorral is. A műsor levezetését és megtervezését is mi csináltuk meg, a műsor narrálását köszönjük Nagy Lara Borka és Bodzási Buglárka 8. C-s tanulóknak. A tombola osztását, árulását és kihúzását is mi intéztük, köszönjük a sok tombola felajánlást. A műsorok nagyon ötletesek és jól megtervezettek voltak, nagyon jól szórakoztunk. Volt a görög istenek, volt egy tesi óra bemutatása, volt sok különböző vicces előadás, mint például egy táncos bemutató a 8. C-s tanulóktól. Köszönjük a tanárunk segítségét is, nélkülünk nem ment volna.
8: Emma, neked ötödikesként, hogy tetszett az első felsős farsang? Ti minek öltöztetek be?
11: Nagyon tetszett nekem. 2026. február 14-én tartottuk a felsős farsangot. Minden osztály lelkesen készült. Nálunk az a hagyomány, hogy zenés, táncos produkciókat adunk elő. Volt olyan év, amikor valamilyen témaköré kellett, például mesékvilága, vagy csak magyar zenére. Idén nem volt megkötés, minden osztály lelkesen készült. A mi osztályunk hetekkel korábban elkezdett ötletelni, végül görög isteneknek öltöztünk. Nekem nagy élmény volt, mert a sok próba még jobban összekovácsolta az osztályt, rengeteget nevettünk. Az is nagyon tetszett, hogy a tanárok is beöltöztek, sőt volt külön tanári produkció is.
7: Köszönjük Enikő a szervezést és a diák önkormányzat munkáját, melyel színesebbé teszitek az iskolai élet mindennapjait. A teremtésvédelemmel és a környezettudatos magatartás kialakításával is sokat foglalkozunk iskolánkban. Erről tanúskodik a Vízvilágnapjáról való megemlékezés, melyről Kása Tíme a 6. C-osztályos tanulót kérdeztük.
12: Elsősorban Imre bácsival meghívásból az Egri Kertvárosi Óvoda Nagy Ferenc takovodájában tartottunk előadást. Utána délben az iskola udvaron a vízszót formázva a felső tagozattal egyszerre ittunk a déli harangszóra, és ezt mind egy drón segítségével fel is vettük. Utána meghallgattunk egy előadást a víz felszínéről és felszín alatti virágáról. Ezután minden osztály kitöltött kérdőíveket.
10: Az osztályok már a víz világnapja előtt, ugye ami március 22-én van, nagyon sokat foglalkoztak ezzel a témával, akár osztályfőnöki órákon, akár földrajzórákon, sőt voltak olyan osztályok, akik még a fali újságot is úgy szerkesztették meg az osztályban, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ne pazarolják a vizet, hanem tényleg vigyázzunk rá, mert a víz a legfontosabb az élethez és az élet fenntartásához. Én nagyon bízom benne, hogy a Szent Imrés diákoknak a vízvilágnapjáról való megemlékezés hasznos volt, és kicsit környezettudatosabban tudnak majd a jövőben élni, és a vízre jobban odafigyelni, valamint a víz felesleges pazarlását a jövőben mellőzni fogják majd.
8: Valóban érdekes előadást hallottunk a vizek fontosságáról, és tetszett nekem is a kísérlet, amit az udvaron csináltunk, hogy minél több vizet igyunk egyszerre. És a március 15-i ünnepségre emlékeztek? Nekem az is tetszett, kérdezzük meg az ötödikeseket, ők hogyan készültek a nemzeti ünnepükre.
11: Iskolánkban minden évben megemlékezünk az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharcról, osztályszinten és iskolai szinten is. Ahogy végigjárjuk az épületet március elején, minden teremben megjelennek a dekorációk a fali újságon, ablakokon és ajtókon. A mi osztályunk is nagyon készült. Március 11-én a felújított Lenkei házba látogattunk egy múzeum pedagógiai foglalkozásra. Lenkei életén keresztül betekintettünk a huszárok életébe, a forradalom és szabadságharc eseményeibe. Megalkottuk a szabadságharc idővonalát, csoportmunkában megismerhettük a kiállított tárgyakkal. Kódot fejtettünk, kódolt levelet írtunk. Mi tetszett nekem a legjobban? A csapatjátékok, a huszár ruhák felpróbálása. Szuper és hasznos foglalkozás volt.
12: Egy rendhagyó osztályfőnöki órán is megemlékeztünk március 15-ről, piros, fehér és zöld pólókat vettünk fel aznap. Megnéztünk egy kis videót arról, hogy miért használunk kokárdát, vagy csoportokban óriás kokárdákat készítettünk, amivel dekoráltuk az ablakainkat. A legjobb rész ezután következett a zsíros kenyérparti. Kenyereket kentünk és díszítettük piros, fehér és zöld feltételekkel. Pucoltunk uborkát, paradicsomot, hagymát, paprikát, és mindenki a kedve szerint díszítette. Nagyon élveztük ezt az osztályfőnöki órát.
13: Szűcsné Póca Zsuzsanna tanárnő tanította be az osztályával az ünnepi műsort március 15-ére. Tanárnő, kérem mondja el nekünk, hogy milyen feladatokkal jár egy ilyen műsor betanítása.
14: Mikor megterveztük a tanévet, akkor én örömmel vállaltam el az osztályommal ennek a műsornak a megvalósítását, hiszen azt gondolom, hogy egy osztályközösségre mindig jó hatással van egy ilyen feladatnak a teljesítése, építi a közösséget, és nem kis dolgokat tanulhatnak belőle a gyerekek, például bátorságot a sok nézőközönség előbb kiállásban, illetve magát a történelmi eseményeket is talán egy kicsit mélyebben megértik. Körülbelül 3 héttel a műsor előtt kezdtük el a készülődést, választottuk ki a szereplőket, hogy vajon ki milyen karaktert tud ebben megformálni. A műsorban voltak történet megjelenítések és versek is. Mindenki megmutathatta a tehetségét, azt, hogy ki miben jó. Igyekeztem az énekkarnak is oda illő dalokat választani, és nagyon ügyesen megmutathatta a szólista is azt, hogy milyen szép hangja van, előházi sára énekelte ugye a szólót a műsor végén. Én azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt ez az előadás mindenki számára, reméljük, hogy a nézők is jól szórakoztak, miközben felelevenítettük azokat a legfontosabb eseményeket, amik magához a március 15-i történethez kapcsolódtak, illetve néhány mozzanatot a szabadságharcból.
9: Köszönjük tanárnőnek és diaktársainknak, hogy elmondják nekünk ezeket, és köszönjük az 5. D osztálynak az ünnepi műsort, melyel méltán megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. Igazgató úr, arról szeretnék még kérdezni, hogyan sikerült a Szent Imre iskolában a beiskolázás?
10: Hát nagyon örülünk a beiskolázási eredményeknek, mert mondhatjuk azt, hogy már 8 éve arra törekszünk, hogy 4 első osztályt indítsunk el iskolánkba, és úgy tűnik, hogy ez idén is sikerült. Mindig azt szoktam mondani, hogy a pedagógus kollégákkal nap mint nap azért dolgozunk, hogy az iskolánknak jó híre menjen a városba, Egerbe és Eger környékén is. És nagyon nagy öröm volt számunkra, amikor a tanítónénikkel jártunk az óvodákba, hogy megismertessük az iskolánkat, akkor nagyon sok volt az érdeklődő. Aztán február hónapban tartottunk egy nyílt napot az óvodások és szüleik részére, ott közel 130 gyermek jött el erre a nyílt napra a szüleivel együtt, sőt volt, aki még a nagyszülőket is hozta, ami nagyon jó érzés volt számunkra, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltak a Szent Imre iskolára. Ezen a nyílt napon 2 bemutatóórát láthattak a leendő elsősök, valamint a szüleik, aztán pedig a szülőknek volt egy iskolát bemutató fórum, ahol én beszéltem, a 4 leendő elsős tanítónéni, és ezen a fórumon szinte egy egész tanévet bemutattunk a szülőknek képekkel, hogy hogy zajlik az élet itt a Szent Imre iskolában. És a nyílt nap után volt a szándéknyilatkozatok leadási határideje, ez február 21-én volt, és több mint 120 szándéknyilatkozat érkezett be iskolánkba, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, ami nem annyira jó érzés, hogy 90 helyünk volt elsőbe, és valahogy így ezt el kellett dönteni, hogy kit tudunk fogadni majd szeptembertől. Ennek érdekében tartottunk egy másfél-két héten keresztül ismerkedő elbeszélgetést, ahova jöttek a kis elsősök és a szüleik, és ott beszélgettünk velük, hogy mennyire komolyak a szándékaik, hogy tényleg a mi iskolánkat szeretnék-e. Megnéztük, hogy mennyire iskola érett már a gyermek, és az a lényeg, hogy 90 gyermeket fel tudtunk venni iskolánkba, és április 10-én és 11-én, amikor a beiratkozások lesznek, várjuk őket sok szeretettel. Tehát kedves Zorka, kérdésedre válaszolva, nagyon elégedett vagyok a beiskolázással, és itt szeretném megköszönni az összes kollégámnak a nap mint nap végzett munkáját. Úgy gondolom, hogy egy pedagógus akkor végzi jól mindennapi feladatait, hogyha hivatásként éli meg a pedagógus pályát, és én úgy gondolom, hogy itt a Szent Imre iskolában a pedagógusok többsége ezt hivatásként éli meg, hogy tanítsa és nevelje a gyermekeket. Úgyhogy köszönöm nekik, köszönöm a szülőknek és a diákoknak is a bizalmat, amit az iskolánkba fektettek, és bízom benne, hogy még nagyon sokáig ilyen sikeres beiskolázásról tudok majd beszélni. Mielőtt még befejezném, azért még néhány szót szólnék a jövőről. Most szép lassan elmegyünk majd tavaszi szünetre, ott pihenünk egy nagyot, és utána nekiindulunk majd a tanév utolsó részének, ami szintén nagyon sok programmal vár minket, szentimréseket. Lesz nálunk a szünet után egy virágültetési program, amikor a gyerekek mindig hoznak egy cserépvirágot, és azt a Deák Ferenc utcán is, valamint itt a Kossuth utcán is elültetjük, és nagyon szép lesz így az iskolánk külső környezete is. Aztán az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében Szentgyörgy napi vásárt fogunk majd tartani a Kossuth utcai épületünkben a 4., 5. és 6. osztályosok közreműködésével. Április 30-án az alsósok Szent Imre futáson vesznek részt, valamint májusfát állítanak a Deák Ferenc utcai épületünkbe, és egy könyvmentő programot is szerveznek a teremtésvédelem jegyében, könyvcsere programot. Májusban az osztálykirándulások hónapja lesz, mind a 4., 7. osztály részt fog majd venni határtalanul programon a Felvidéken, ami egy ilyen tanulmányi kirándulás, ami történelem, környezetismeret, földrajz, hittan, tehát szinte minden lesz benne, és nagyon szép helyeken fogunk majd járni a 7-esekkel, kicsit a Tátrába, aztán Kassán, aztán Betléren, nagyon sok szép történelmi helyet fogunk majd meglátogatni, és fogunk majd találkozni Felvidéken élő magyarokkal is. Május végén a gyereknapot szervezzük majd a diákjainknak, aztán pedig júniusban jön majd a ballagás a 8-osainknak. A 8-osoknak már a többségük tudja, hogy hova fog tovább menni tanulni, már valaki biztosra tudja, hogy hova vették fel, de azért még egy kicsit izgulunk, mert még a hivatalos értesítések nem jöttek ki a középiskolákból, de 8-osainknak is ezúton szeretnék nagyon sok sikert kívánni majd a jövőben, és azt kívánom, hogy legyenek büszkék arra, hogy Szent Imrés diákok voltak, bízom benne, hogy jó alapokat kaptak itt az iskolánkba, és meg fogják majd állni a helyüket, úgy, ahogyan majd a leendő elsősök is.
15: Örülök, hogy ilyen sok kis elsős érkezik iskolán közösségébe. Jó helyen lesznek a Szent Imre iskolában, és ők is részesei lehetnek ennek a színes iskolai életnek, melyről az imént hallhattunk. Köszönöm diáktársaim, Zorka és Zsófi nevében is, hogy minket hallgattak. Áldott húsvétot kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
10: Mindörökké. Amen.
6: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2025. április 6-ai műsorunk ismétlését hallhatták, amelyben az EKRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskolárádiósainak összeállítása hangzott el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
6: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz ma is velünk tartani, hiszen ezúttal is az önök kérései és kívánságai szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Kívánságműsorunk első felvételét egy kedves, hűséges rádióhallgatónknak küldi szeretettel családja, akik a Jóisten bőséges áldását is kérik további életére. Nos, a címzetnek az Ezer veszélyben szűzanyám kezdetű tradicionális Mária éneket Mackó Mária énekli. Hallgassa szeretettel!

Nagykanizsán Rósz Pétert 64. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik felesége Gabika, anyósa Etelka, a rokonság többi tagja és ismerősei. Jó egészséget kívánnak neki a Jóisten bőséges áldásával. Az ünnepeltnek Magyar Nóta, Farkas Imre és Balázs Árpád közös szerzeménye szól, melynek címe Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Jákó Vera énekel itt a Szent István Rádióban.

Goropon Gyöngyösi Erikát és lányát Erikát névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjaik, rokonságuk tagjai és ismerőseik. Jó egészséget és minden jót kívánnak nekik, a Jóisten áldása kísérje életüket. Az ünnepelteknek Török Dezső és Defris Károly közös szerzeménye a Virágos kert az én szívem című dal szól. A most következő percekben az idén 100 éve született Zárai Márta énekel. Szóljon akkor a kért felvétel.

Berzéken Rósz Rihárdot 33. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik keresztfia Botond, szülei, testvérei, nagymamája, barátja, a rokonság többi tagja és ismerősei. Jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánnak neki. Az ünnepelt ajándékként hallgassa szeretettel a Motiva Együttes és Kovács Nóri Születésnapodra Boldog Születésnapot című dalát.

Az Egri Markot Ferenc Kórházban dr. Nagy István és dr. Tajti Balázs főorvosoknak, valamint a belgyógyászati gasztroosztály munkatársainak hálás szívvel köszöni munkájukat és szolgálatukat Kalmár Gyuláné. Életükre pedig a Jóisten bőséges áldását kéri. A címzettek hallgassák szeretettel az Apostol Együttes Boldogság Sziget című dalát.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Miskolcon Dombovári Pétert születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik barátai, munkatársai és kedves ismerősei. Az ünnepeltnek ajándékként a Bohém Ragtime Jazz Band Just a Gigolo című vidám dalát küldik. Hallgassa szeretettel!

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten, vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat is várjuk elérhetőségeinken, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Üzenjenek zenés üzeneteket, és küldjenek jobbnál jobb zenei felvételeket a Szent István Rádió kívánság műsorában, hiszen az egyik legszebb ajándék a jó kívánság, és az, ha valaki szeretettel gondol ránk. A mai műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, jó pihenést, kellemes időtöltést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. 4 év után ismét látogatható Szerencs egyik jellegzetes turisztikai látványossága, a világörökségi kapuzat. A közelgő tanév kezdetével sok feladat vár a putnoki önkormányzatra. Idén 20. alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált, több mint 90 hazai helyszínen. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén 20. alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált, mely több mint 90 hazai helyszínen és a határainkon túl is várja a látogatókat. A reményt és jövőt adok nektek mottóval szervezett, több mint 400 eseményt felvonultató sorozatról Dragonics Márta, a programot életre hívó alapítvány elnöke szólt.
2: Hála Istennek, azt kell mondjam, hogy sok olyan embert meg tudunk szólítani, akit azért nem tudunk a templomba behívni, hogy imádkozzék, viszont egy kulturális programra bejön, és ott el tud hangozni az Isten igéje, ami belehullhat az ő szívébe.
3: Azt is lehet mondani, hogy ez egy közösségteremtő program.
2: Egyértelműen, mert akik szervezik a helyi Ars Sacra fesztiválokat a plébániákon, vagy városokban, vagy kisebb településeken, az egy kifejezett közösségé épült, így az elmúlt 20 évben ezt látjuk.
3: 20 év mérlegét hogyan lehet-e megvonni? Honnan, hova jutott el a fesztivál?
2: A reményt és jövőt adok nektek mottó volt az első, a 10. és most a 20. is az, tehát ez a fő üzenetünk, és 2007-ben a Budapesti Városmisszión mintegy 4000 ember látogatta a programokat, legutóbb pedig mintegy 100 000. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy dinamikusan fejlődik, Kárpát-medence szerte vannak már programok, a víziónk az, hogy Európába kis őrlángokat gyújtunk, de szeretnénk egy generációváltást.
3: Mik lesznek az idei évnek a kiemelt programjai, mit lehetne megemlíteni? Akkor csak egy néhányat, ami úgy figyelemre, különös figyelemre érdemes.
2: A megnyitónkra mindenképpen érdemes fókuszálni, a Magyar Nemzeti Múzeumban lesz a záró eseményünk. Az egy gála lesz idén, ahol az elmúlt 20 évből több kiemelt szereplő meg fog mutatkozni a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és lesz egy hálaadó szentmise Szent István Bazilikában, ahol hálaadó

0: Átadunk az elmúlt 20 év kegyelmeiért, és előtte délelőtt pedig itt a Városmegyei templomban lesz egy nagyon szép hajdmise, a Anima Muzicének az előadásában, és ezt pedig azokért az emberekért ajánljuk fel, akik az elmúlt 20 évben bekapcsolódtak az Arszakra szervezésébe.
1: Vidéken hány helyszínen várják majd a programok az érdeklődőket?
0: Idén mintegy 400 program van, legtöbb program Miskolcon van, mintegy 50 Budapest után, és nagyon sok program van Kaposváron, Nagyszebenben, Pécsett is, úgyhogy nagyon sok helyszínen megjelenik az Arszakra kispiros angyala, mint aki a jó hírt hozza.
2: A közelgő tanév kezdetével sok megoldandó feladat vár a Putnoki önkormányzatra. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
3: Minden egyes olyan feladat, ami most előttünk áll az elkövetkezendő időszakban, az mind arról szól, hogy a városban működő intézményeink működőképesek maradjanak, és hogy jól működjenek. Most mindenkit a beiskolázás szorít, ugye mindenki várja azt, hogy mibe fog kerülni a lakosságnak, és nyilván, hogy kellő biztonsággal tudják a gyerekeket az iskolába engedni. Én nagyon bízom benne, hogy ez is sikerős lesz, és mindenkinek esélye van arra, hogy tanulhasson, hiszen ma a család legfontosabb, ahol gyermek van, a legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeknek meglegyen minden. A város gondoskodik arról, hogy természetesen az étkeztetéstől kezdve minden olyan dolog, ami a mi feladatunk, azt megoldjuk, valamint olyan szinten oldjuk meg, hogy az ne csak ellátott feladatnak, hanem ez megelégedéssel is fogadják az itt élő emberek. Még egy fontos dolog, ami itt a nagy meleg most már reméljük, hogy lecseng nálunk is, és lemegy a várunkról, a várost megviselte eléggé. Biztos vagyok benne, hogy nem csak minket, mást is megviselt, de biztos vagyok abban, hogy mindenki megpróbálta úgy túlélni ezt a dolgot, hogy sem önálló, sem a város dolgaiban ne keletkezzen kár. A növényeink azt sajnos megviselte ez a nagy meleg. Gondoskodtunk arról is, hogy a konyhakerti növényeinket, valamint a virágainkat is kútból locsoljuk, valamint kútból tudjuk a vizet biztosítani a kertészetben és a temetőn is. Ez azért is fontos, mert ha ez most vezetékes vízen menne, akkor egy az, hogy le kéne kapcsoljuk, mert az ivóvízzel takarékoskodni kell, de itt most nálunk azért meg tudtuk oldani, hogy ezt a kútból locsoljuk. Bízom benne, hogy a Magyarország is el fog előbb-utóbb oda jutni, hogy locsolásra, kocsimosásra és más dolgokra nem vezetékes ivóvizet fogunk használni, hanem az úgynevezett szürke vizet, ami egy újra hasznosított dolog, hiszen a ivóvíz az maradjon továbbra is csak arra, hogy szolgálja a lakosság ivóvíz készletét, ami most ebben a szárazságban ez sem volt semmi, de hál' Istennek sikerült. Köszönt minden szakembernek, akik ebben dolgoztak és ténykedtek, hogy még Magyarországról nem fogyott el az az ivóvíz, ami iható, tehát itt nagyon rendben voltak ezek a dolgok.
2: Négy év után ismét látogatható Szerencs egyik jellegzetes turisztikai látványossága a világörökségi kapuzat. A vihar által korábban megrongált faszerkezetek helyreállítása befejeződött, így a tornyokból ismét megcsodálható Tokaj hegyalja panorámája. A kapuzat üzemeltetését a Zempléni Múzeum vette át, Turbucz Péter igazgatót hallják.
4: Július közepétől látogatható a torony, és a Zempléni Múzeum üzemeltetésében lehet megtekinteni. A múzeum épületében lehet jegyet váltani, és úgy egy múzeumi munkatárs kíséri ide ki a látogatókat, kíséri őket ide fel a toronyba. És ezen kívül talán egy ilyen plusz információ, hogy szeretnénk több kiállítást, így vagy kifejezetten a két torony valamelyikében, vagy ezek aljában. Tehát jelenleg ugye egy boros címke kiállítás látható, de terveink szerint ide költöztetjük majd a következő kiállításunkat, egy Mohácssal kapcsolatos kiállítás lesz, azt is itt szeretnénk bemutatni majd a látogatóinknak. Ez is egy vándorkiállítás, és ez is egy kültéri kiállítás, de egyenlőre több titkot ezzel kapcsolatban nem árulnék el. Magában a két torony épületben is tervezzük, hogy a tokai borvidékkel kapcsolatos témákat, ezzel kapcsolatos kiállításokat fogunk hozni és bemutatni. Most elsősorban egy állandó kiállításban gondolkodunk, ennek a tervezési folyamata zajlik éppen, amely szerencsi vonatkozású, illetve a borvidék jellemző exlibriszeket, képeslapokat, fényképeket mutatná be, kicsit ilyen informatív jelleggel, kevés szöveggel, több képpel. Nekünk a múzeumban nagyon-nagyon sok Feri Antal exlibriszünk található, ugye maga a hagyaték is nálunk található, mi őrizzük, és csak Feri Antalnak is ilyen százas nagyságrendben találhatók meg a gyűjtemény borral, borászattal, borkultúrával, vagy éppen a szőlő gazdálkodással kapcsolatos exlibriszei. Ezeket nyilván egy tematikus kiállítás keretében érdemes bemutatni, amihez mi lenne a legméltóbb hely, mint szerintünk ez a világörökségi kapuzat. Az északi oldalon parkolók is kialakításra kerültek, valamint a látogatók számára több pad is rendelkezéssel, ahol, hogyha éppen a toronyba való feljutás fáradalmait szeretnék kipihenni, ugye itt 5 emeletet kell megtennie annak, aki a kilátásban, a panorámában szeretne gyönyörködni. Tehát, hogyha ezt szeretnék kipihenni, vagy ha éppen csak a kiállítást megtekintették, van egy kis idejük, el szeretnének fogyasztani egy szendvicset, egy üdítőt, erre is lehetőség van itt a kialakított kis parkos részben és a kialakított padokon.
2: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Derült fátyolfelhős időig érkezik, csapadék nélkül. A légmozgás döntően gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk, míg a vízpartoknál, nagyobb városok belsejében és a magasabban fekvő helyeken enyhébb lesz a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 30-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Kriston Tamás és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Mai műsorunkban kitekintést teszünk a Nagyeget-hegyre, ahol a felújításra váró kilátóról szólunk, majd pedig a petrényborászatot mutatjuk be. Tartsanak velünk!
2: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
3: Műsorunk első vendége az Egererdő ZRT vezérigazgatója lesz, akit a Nagyeget-hegyi kilátó felújításáról kérdezek. A következő percekben Dobre Kecsmár Csaba válaszol kérdéseimre.
4: A Nagyeget-hegyi Dobó István kilátó felújítása időszerű. Milyen keretösszegből fog megvalósulni, valamint bővülni fog-e új elemekkel a kilátó?
5: Igen, hát ez már egy régóta húzódó projekt, illetve egy elképzelés az Egererdő ZRT-nél. Már egy nagyjából 10 évvel ezelőtt is felvetődött a kilátónak a teljes felújítása. Akkor készítettünk erre is egy komplett kiviteli terv dokumentációt. Egy természetjáró szövetséggel közös ginopos pályázatban terveztük annak a tervnek a megvalósítását. Sajnos a kivitelezési munkátokra kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelenül zárult, a beérkezett ajánlatok messze magasan meghaladták a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokat, ezért eredménytelennek kell nyilvánítani akkor az eljárást. Viszont a tavaly évben helyi civil közösségekkel összefogva sikeresen pályáztunk a aktív és ökoturisztikai fejlesztési államtitkárságnál, és egy 40 millió forintos keretösszegben támogatást ítélt meg számunkra a Dobó István kilátó felújítására az államtitkárság. Támogató okirat kiadása követte ezt a döntést. A pénzügyi források is megérkeztek az Egererdő ZRT-hez, azzal a kitétellel, hogy ehhez a támogatási összeghez kell biztosítsunk még nagyjából 35%-nyi önerőt, tehát a 40 millió forint a 65%-os intenzitás mellett a támogatási összeg, és egy durván 35%-nyi forintosítva ezt az összeget egy nagyjából még másik 25 millió forintot kellett önerőként biztosítani a felújításhoz, tehát így összességében egy 65 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre a kilátó felújítására. Ezután elkezdődtek a kiviteli tervek elkészítése, kiviteli tervek birtokában az engedélyeztetési eljárás, majd ezt követően, ennek a folyamatnak a lezárulását követően került kiírásra egy nyilvános pályázat a kivitelező kiválasztására. Hál' Istennek ez is sikeresen zárult, és a rendelkezésünkre álló keretösszegen belül sikerült szerződést kötnünk a nyertes kivitelezővel, a nyertes ajánlattevővel, akinek nagyjából 2 héttel ezelőtt át is adtuk a munkaterületet. Tehát ma már, aki arra kirándul, arra sétál, az láthatja, hogy gőzerővel zajlanak a munkálatok, amelyek legelőször a kilátó állványozásával kezdődtek, majd pedig a felújítása, illetve bontásra kerülő kilátó alkatrészek bontása is megtörtént. Tudomásom szerint jelenleg már majd a korrózió mentesítés, illetve a statikailag fontos csomópontoknak a feltárása zajlik. Amikor ez is kész lesz, akkor is statikus tervező, statikus szakértő fogja megtekinteni ezeket a csomópontokat, és tesz javaslatot a további munkálatokra. Ezt követően pedig nyilván a tervekben rögzített munkák fognak majd megvalósulni. Reményeink szerint egyébként október közepére újra látogatható lesz a kilátó.
4: Tehát várhatóan mikor fejeződik be a felújítás? Ugye azt mondta, hogy október közepe, tehát a jövő év október közepe.
5: Nem, erről az évről 2026-ról beszélünk. A kivitelezési szerződésben 2006. október 15-e a véghatáridő. Reméljük, hogy a időjárás végig kedvező lesz, és semmi nem fogja akadályoztani, semmi olyan, sem műszaki, sem pedig környezeti probléma nem merül föl, ami akadályt képezhet. Természetesen, ha ilyen viszmajor helyzet állna elő, akkor a kivitelezővel egyeztetve a módosításra kerülhet ez a véghatáridő, de jelenleg még nem látunk ilyen erre okot adó körülményt, tehát egy egyelőre még abban bízunk, hogy a szerződésben rögzített idén október közepi határidő tartható.
4: Mutattak egyszer egy látványtervet még Habis László ideje alatt, ahogy a lépcső körkörösen megy fölfelé, ez a látványterv fog megvalósulni?
5: Nem, ez volt az a műszaki tartalom, ami sajnos a közbeszerzési eljárásban megkiúsult. Készítettünk új terveket, ezek jóval visszafogottabb tervek, tehát nem a külcsínyre, hanem inkább a belbecsre, a funkcióra fókuszáló terveket készítettünk, gyakorlatilag a meglévő szerkezet felújítására koncentrálunk, azzal, hogy a korábban fa lépő felületek, a fa platformok fém platformokká alakulnak, a korábbi létrák azok lépcsőfokokkal lesznek kialakítva, tehát egy kényelmesebb és biztonságosabb látogatást tesznek lehetővé, illetve az egész szerkezetet kívülről, aki esetleg már járt a Gaja kilátóban, Gaja tetőn, az találkozhatott ezzel a megoldással, hogy kívülről egy ilyen nagyon átletsző, nagyon légies drótfonattal fogjuk körbevenni a kilátót. Ennek egyrészt esztétikai, másrészt pedig biztonsági funkciói is vannak. Gyakorlatilag ez a műszaki tartalom az, ami a tervasztalról most a kivitelezés fázisába került. Igen, azt szeretném megerősíteni, hogy Eger megyei jogúváros önkormányzatával is szoros egyeztetésben vagyunk, hiszen ez egy turisztikailag a város turizmusához is nagyon szorosan kapcsolódó turisztikai attrakció, ha így tekintünk rá, és ezt szeretnénk egy hálózatba szervezni. Ugye tudomásom szerint egy topos pályázatból a városnak is vannak turisztikai elképzelései az Egedhegy környezetében, mi pedig szeretnénk ezt továbbvinni Noszvaj irányába, a Noszvaj Várkút Szöllőcskei erdőt egy városi erdő funkcióval szeretnénk ellátni és bővíteni. Ennek a folyamatnak még mondjuk úgy, hogy az ötletbőrzéjénél tartunk, még gyűjtjük be mi is a javaslatokat, nézzünk meg olyan már meglévő projekteket, ahol városi erdő projektekben dolgoznak kollégák, ilyen például Sopron, ahol a soproni lővérekben a város és a környező erdőknek egy szimbiózisa valósult meg. Szeretnénk, hogyha Egernek is lenne egy olyan aktív kikapcsolódásra, pihenésre, erdei turizmusra alkalmas, Egerhez közeli erdőtömbje lenne, ami egy ilyen városi erdő szemlélettel fejleszthetővé válna. Itt fontos megjelzni azt is, hogy nem nagy léptékű beruházásokra gondolunk, hanem sokkal inkább az erdőben olyan fejlesztéseket valósítanánk meg, ami mindenképpen az ökoturisztikai funkciót erősíteni, ugyanakkor törekedve arra, hiszen itt Natura 2000-es besorolású erdők vannak, amik a természeti értékek megőrzését és a természeti értékeknek a megóvását és a odalátogatóknak a bemutatását, tehát egy olyan szimbiózisban gondolkodunk, ami a természetvédelmi ökológiai értékek megóvása és az ökoturisztikai funkciók fejlesztésének a szimbiózisában valósulna meg.
4: Így most, hogy benne vagyunk a nyárban, bármi olyan aktualitást szeretne megosztani, ami most érdekelheti a hallgatókat, bármi olyan rendezvény, ami izgalmas lehet?
5: Igen, a nyár jellemzően nálunk az erdőgazdálkodásban is a következő évre, illetve a következő őszi-téli szezonra való felkészülésnek az időszaka. Ugyanakkor már a egriek, eger környékiek, illetve a gyöngyös mellett élők megszokhatták, hogy az ősszel, a nyári szünet végén, illetve az iskola szezonnak, az iskolai tanévnek a kezdetén erdészeti nyílt napokkal várjuk az érdeklődőket. Idén Egerben szeptember 4-én lesz az erdészeti nyílt nap, szokásos helyszínen az Érsekkertben. Mátrafüreden a gyöngyösi erdészeti nyílt nap pedig a szeptember utolsó hetében, ugye a 40. hét október első hete az erdők hete tradicionálisan Magyarországon, ez a rendezvény sorozathoz illeszkedve szeptember utolsó hetén tartjuk majd a Mátrafüredi Erdészeti Szakiskolának a hátsó udvarában a mátrai erdészeti nyílt napunkat. Természetesen mindkét rendezvényre várjuk szeretettel az óvodás, kisiskolás vagy akár középiskolás érdeklődőket, családokat, pedagógusokat, iskolai osztályokat.

0: Műsorunk folytatásában egy egri borásszal készült összeállításunkat sugározzuk. Köszöntöm a stúdióban Petrény Attila egri borászt. Bizonyára a kedves hallgatók ismerik a Szépasszonyvölgyi Petrény Pince 47, valamint a Kisdobótéri vendéglátóhelyüket. A Petrény borászatot szeretném jobban bemutatni mostani riportunkban. Először is kezdjük az elején. Honnan indult az önök vállalkozása?
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok a hallgatókhoz. Én nem vagyok borász, mérnök vagyok, és a borászat úgy kezdődött, hogy volt egy pillanat az életünkben, amikor úgy gondoltuk, hogy visszatérünk valamilyen termeléshez itt Egerben, termékelőállításhoz, és mivel a család, mint minden család itt Egerben és környékén, borászattal is foglalkozott, szőlészettel, így 2001-ben vásároltunk vissza parcellákat, ami régen a családé volt részben, és akkor kezdtünk olyan borászatot, szőlészetet építeni, ami a modern kornak megfelelő, és azóta próbálom magam beinni a borász közösségbe, mert hogy én nem vagyok borász ismétlem szintén. Így a mérnöki múltammal, kondicionálásommal vezetjük a borászatot, és ennek a bélyege meg is van nyilván jó vagy rossz értelemben a borászaton.
0: Én úgy gondolom, hogy a bor önmagában is érték, hiszen az egri történelmi kultúrát képviseli. Hogyan lehet a bort még jobban bemutatni a vendégeknek?
1: Ez ugye mindig kihívás, tehát a szőlőbor azért is tértünk vissza, mert Egerben ez az egyik olyan termék a turizmussal, ami helyhez kötött, és olyan szépséget láttunk benne, ahol szinte mindenki megtalálja magát. Növénytől a pincéig, a gépek, az emberekkel való találkozás. És hogy lehet bemutatni leginkább a bort? Hát szemtől szemben. Úgyhogy ha a fogyasztóval le tudok ülni, megkóstolja a borokat, és tudok róla mesélni. És ha kérdez, akkor azt jelenti, hogy érdekli.
0: Milyen eddigi tapasztalatok vannak? Tudna-e kiemelni olyan eseményt, ami meghatározó volt a Petrény borászat életében?
1: A meghatározó volt, amikor a fiam ebben az irányban tanul tovább. Ez azt jelentette annó, egy olyan 15 éve, hogy a borászatot fejlesszük még tovább, és lesz, aki ezt tovább viszi. Ugye ez több generációs vállalkozás, és a borász borkészítésnek a alap filozófiája, ezt olaszoknál hallottam, legalább 3 generáción nyúlik keresztül. Mindenki átadja a saját tapasztalatát. A fiatalok nyilván mindig máshogy kezdenek a tevékenységhez, a idősebbek pedig talán konzervatívabbak, és az egyensúly jó is így. És ezt emelném ki a meghatározó pontnak.
0: Talán amivel először találkoznak a vendégek, az a palack és a címke. Hogyan szoktak önök megtervezni egy adott palackot vagy címkét?
1: Na hát ez is egy jó problémakör, mert itt lehet követni több irányt, vagy klasszikusokat, tehát olyan francia, vagy olasz, spanyol nagy borvidékeket, ahol tradicionális címkék vannak jellemzően, és a palack is megkülönböztető. Vagy lehet követni újvilági trendeket, ahol a címkék nem annyira kötődnek a termelői helyhez, és inkább figyelemfelhívók, vagy valamilyen más üzenetet közvetítenek. A mi palackjaink, van saját palackunk, ezzel azt akarjuk mutatni, hogy elkötelezettek vagyunk a borászat iránt, és ha már ezt ebben befektettünk, akkor abban nyilván jó bort fogunk tenni. A címkék pedig klasszikus címkék, a francia vonatot követik. Mindamellett van, ugye a mostani piac nagyon sok rétű, vannak olyan csatornák, mondjuk hálózatok, vagy külföldi piacok, ahol más típusú címkéket preferálnak, esetleg más típusú borokat is, hogyha ezeken a csatornákon mi meg akarunk jelenni, akkor oda való címkéket, borokat kell tervezni, és nekünk is van ilyen címkecsaládunk, pont most védettük le. Ennek a tervezése, a klasszikus címkék tervezése klasszikus címkék alapján grafikusokkal történt, elég hosszú idő volt, és minden évben csiszolódik, tehát érdekes módon evolúciója van a címkéknek, mint ahogy a logóknak is általában. A új érdekes címkék pedig már a legutóbbi címkecsaládunk is AI tervezett. Na ez már egy érdekes, és hogyha modern kori technológiát kívánjuk mondjuk a borászatba behozni, az erre pontosan alkalmas, sok minden másra is, de erre fantasztikusan alkalmas, az, hogy a borász maga a tervező programmal a saját gondolatait nagyon gyorsan tudja megvalósítani, ehhez az AI, mesterséges intelligencia nagyon-nagyon jó eszköz.
0: Illetve még azt is mondja el, kérem, hogy jelenleg most a Petrény borászatnál milyen fajta borokat lehet kapni, tehát mi az a választék, amiből egy vendég, akár egy szakmabeli, vagy akár egy ide látogató turista tud választani.
1: Igen, a borkínálatnak és szortiment tervezésnek is van egyfajta evolúciója, de mindenképpen az a helyes, hogyha ez valamilyen ideológiához kötődik. Itt a Egerben a borkészítés ideológiája egyre inkább afelé erősödik, hogy az egri bikavért kell nekünk megmutatni minden lehetséges téren, illetve az egri csillagot. Ez a két borfajta márkanév külföldi piacokon is meg kell, hogy jelenjen, illetve az a tapasztalatom, hogy külföldön szinte csak ezzel lehet érvényesülni, egy lokális termékkel, lokális márkatermékkel, márkával. Mindamellett, hogyha turisták jönnek ide, akkor az ember meg szeretné mutatni a borvidéknek azt a fantasztikus sokszínűségét, amit tud produkálni, és mivel a bikavér és a csillag házasított borok, ugye több szőlőbor fajtából kerülnek összeházasításra, ezért itt az alkalom, hogy az egyes fajtákat is megmutassuk a helyszínen. Ezeket jellemzően nem nagy mennyiségben és nem nagy piacokra szánjuk, hanem pontosan azoknak az ideérkező turistáknak, borkedvelőknek szeretnénk, megmutatjuk is meg, akik rászánták az időt, hogy ide jöjjenek, és mi pedig meg tudjuk mutatni ezeknek a egyéb boroknak a fantasztikus kavalkádját. Egerben nagyon sok fehér és nagyon sok vörös fajta van, és szinte mindegyik kiváló bort képes adni.
0: Hogyan lehet egyedivé válni, hiszen számtalan bikavért lehet kóstolni, számtalan csillagot lehet kipróbálni. Hogyan lehet megtalálni azt az egyedi ízvilágot, vagy azt a különlegességet, ami a önöket jellemzi?
1: Na ez egy azt hiszem a nagyon lényeget érintő kérdés, mert egyrészt folyik törekvés a borászatok között és a borvidéken, hogy egységesítsük a stílusokat, tehát egy bikavérnek a stílusát, mondjuk egy alap klasszikus bikavér, superior bikavér stílusa legyen hasonló, hisz a külföldi vevő bárhol a világon, hogyha meglát egy ilyen bort, akkor ha már kóstolt, akkor nagyjából hasonló bort vár el. De mitől lett mégis másnak lenni? Hát ez ugye nagy borvidékek, például Bordeaux vagy Chianti ugyanúgy ezzel szembesül, hogy az ottani zászlós boroknak a stílusa hasonló, de az egyedi borászatok mégis picit eltérnek. Mi, amiben eltérünk, vagy szeretnénk is efelé erősíteni, az érlelés, hordós érlelés hossza, és a bikavérek érlelhetőségének a meghosszabbítása. Tehát tartósak legyenek, sok-sok évig legyenek fogyaszthatók. Ez sajnos azzal jár, hogy az első években az ilyen típusú borok nem kerülnek piacra, és nem is finomak. Több év hordós érlelés után, a palackos formában is több év érlelés után kerülnek ki, viszont 10-15 évig nagyon fantasztikus finom borokat kapunk. Mi ezzel szeretnénk magunkat megkülönböztetni, és efelé fejlesztünk.
0: Nem csak borokat lehet kapni, hanem például ajakápoló rúzs, vagy például különféle krémek. Ez hogyan jött ez a gondolat?
1: Igen, ez nem klasszikus irány, ugye régen nem volt az tendencia, hogy minden mellékterméket felhasználjanak, habár ugye a párlatokat, a törköly pálinka, seprő pálinka, ez egy tipikus melléktermék, és hogy a borászatok egyetlen alkohol molekulát sem hagytak veszni, régebben sem. Viszont a szőlőmag, mint kiderült szőlőhéj, ez egy olyan anyag, ami nagyon hasznos vegyületeket tartalmaz, resveratrolt, ez antioxidáns, és hogyha ezt a szőlőmagot megfelelően feldolgozzuk, akkor szőlőmag olajat nyerhetünk, illetve lisztet. A lisztet tovább feldolgozva pedig különböző termékekbe, ajakápolóba, szappanba be tudjuk dolgozni, és ez egy ilyen nulla veszteség, zero waste ideológiát tud követni, minél kevesebb veszteség legyen, és minden mellékterméket hasznosítsunk.
0: Mi jellemzi a szépasszonyvölgyi pincészeteket? Inkább versengés zajlik, vagy összefogás?
1: Ez egy elég intim kérdés, mivel hogy ugye a Szépasszonyvölgy Egyesületének a alelnöke vagyok, és csupa szépet kell, hogy mondjak. Tudok is sok szépet mondani, inkább afelé terelném inkább a mondani valóm mégis, hogy egészségtelen versengést én nem érzek, tehát ez már nincs, szerencsére. Összefogás az pedig hasonló, mint a borászok között a borvidéken, hullámzó. Van, amikor erősödik, van, amikor gyengül, és ennek nem tudom, hogy lehet elejét venni, de csak úgy, hogyha a részvevők beszélgetnek. A Szépasszony völgyben vannak programok, lehetnének még programok. Ennek egyetlen feltétele, hogy beszéljünk egymással, mert a legkártékonyabb az, hogyha valaki elkezd valamit csinálni, és egy másik csapat nem ismeri, vagy másik borász nem tudja, hogy mit akar ebből kihozni az aktív fél, és kommunikáció nélkül elkezdi kritikával illetni. Én ezt láttam eddig, hogy a kommunikációt kell erősíteni, gyakrabban leülni. Ezt sajnos valami oknál fogva elhagytuk, hogy leülünk borozni. Ez egy jó gyakorlat volt régen, nyilván nem volt internet, meg 28 tévéprogram otthon, tehát leültek beszélgetni az emberek. A völgyben is ez hiányzik, hogy gyakrabban üljünk le, és találjunk jó dolgokat, meg csináljuk is meg. Ez szerintem megvalósítható, én ezen fogok dolgozni.
0: És akkor itt rátérnék a TDM-re, ez egy eléggé nagy téma, többféle ágazatra is lehet bontani, és hogyha mégiscsak ellátogatunk Egerbe, akkor ugye a turizmus az első, ami nagyon szembeötlő. Hogyan lehetne felkarolni a borászokat Egerben, hogy ez egy még jobban, egy szinergikusabb tény legyen, hogy együtt vannak a borászok, egymást támogatják, vagy egymást szponzorálják akár. Önnek mi a véleménye jelenleg a TDM-ről?
1: Ugye két kérdés. Az egyik kérdésre válaszok gyorsan. Szintén a kommunikáció oldana meg nagyon sok minden. Tehát az, hogy megfelelő fórumokon találkozzunk, és elmondjuk egymásnak, amit gondolunk. Ez a technikai része. A TDM rendszer, tehát a turisztika fontos Egernek, és ha bár a várossal, város nem gondolja, hogy az ő problémája, tehát most is mondom, hogy kedves városvezetés, a turizmus fontos az egrieknek, és az Eger városnak is. Tehát értem, hogy több adóbevétel van adott esetben máshonnan, de itt az adóbevételeket úgy nem csak a vendégészaka után fizetendő IFA-ból kell származtatni, hanem a béleti díjakból, a várba, a fürdőkbe, a múzeumokba is mind turisták fizetik a belépőjegyet, tehát ez egy sok milliárdos bevétele a városnak, illetve az itt lakóknak, nem biztos, hogy feltétlenül a városnak közvetlenül, de a lakóknak mindenképpen. A város ettől lesz hangulatos, ettől van karaktere, most nem akarok más várossal hasonlatot vonni, de ettől jó itt élni, hogy jó a hangulata, és a turisták nyilván ezt építik, mert nagyon sok helyi vállalkozásnak, lakosnak adnak munkát, és a turizmus rendszere, tehát a TDM-et említette, ugye ez a szép szóval turisztikai destinációs menedzsment, tehát azért felelős szervezetek, hogy idehozzák a turistákat, és szórakoztassák, tehát programot ajánljanak neki. Itt mi borászatként, illetve az Egri Borút Egyesület elnökeként, Egri Borút Egyesület arra hivatott, hogy konkrétan a turizmuson belül a borturizmust támogassa, és ez odáig változott egy picit, vagy finomodott a utóbbi egy-két évben, hogy élmény alapú borturizmus. Ez azt hiszem a modern turizmusnak a hívószava, hogy élmény alapú csomagok legyenek, és maga a bor kóstolása, mint élmény, ez egészüljön ki olyan csomaggá, ahol akár a bor nem isszák is részt tudnak venni, és ha sikerül őket megtéríteni egy ilyen rendezvényel, vagy egy ilyen élménycsomaggal. Ezeknek az egyik kategóriája, vagy csoportja a rendezvények, tehát most ugye a Gárdonyi napok vannak, sajnálom, hogy nincs olyan erőforrásunk, hogy a bort jobban hangsúlyozzuk a Gárdonyi napok alatt, hisz a bikavér a Egri várhoz kötődik Gárdonyihoz. Tehát ez elválaszthatatlan része az Egri bikavér a vártól és Gárdonyitól. Erre nem volt erőforrás, nyilván ezek azok a üres helyek, gepek, ahová be kell, hogy menjünk. Tehát az, hogy hirdetek én egy borkóstolót, ez már kevés. Tehát a itt lévő turista, az élménycsomagokat keres, és ezekbe el kell, hogy helyezzük magunkat meg a borainkat.
0: Hogyan tudják a külföldi turistákat megszólítani?
1: Ez jellemzően nem gyakorlat Egerben. érdekes módon. Tehát ahogy határt átlépjük, Szlovákia felől vannak lengyel nyelvű óriás plakátok, amik a nyíregyházi állatkertet hirdetik, a hajdúszoboszlói fürdőt hirdetik. Eger így nem kommunikálja magát, belföldön sem, pedig ez nagyon-nagyon fontos lenne, és fontos lesz. A fő célpiacokon, ez Lengyelország az egyik fontos ideutazó, de egyébként Szlovákiából, Csehországból is nagyon sokan jönnek, és rájuk mindenképpen kellene fókuszt szánni. Itt most a Vinón, augusztus 15, mivel eleve lengyel ünnep, várhatóan sok lengyel lesz, és a kommunikáció magyar, lengyel és angol nyelven fog történni, a plakátokon és a online térben is. Ezt kell csiszolni, tehát egy ilyen kezdeményezés, ez nem egyszeri, ezt évek alatt kell építeni, de hogyha a cél az, amit kérdezett, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a ideérkező külföldi turistákat is szólítsuk meg, ezt évek alatt kell fejleszteni és egyre nagyobb erőforrást rászállni. Nem feltétlenül pénzt, egyszerűen csak figyelmet kell fordítani rájuk, és akkor ők visszajönnek, hogyha jól érzik magukat, megkapják az élményt, és egy lengyel ugyanúgy nem érti itt a magyar, mint mi se értjük mondjuk Zakopaniban a lengyelt, de hogyha van egy saját nyelvű idegenvezetés, vagy prospektus, vagy jelzőrendszer, akkor jobban érezzük magunkat. Én így gondolom, hogy a külföldieket el kell kezdeni kiszolgálni.
0: Hogyan lehetne még jobban fellendíteni a TDM-et, mert talán ez már több helyen elhangzott, hogy mintha az egriek egy kicsit úgy bele lennének fáradva, vagy egy kicsit Igen. úgy elkényelmesedünk, hiszen így is jönnek a turisták, de hogyan lehetne kihozni a maximumot?
1: Az biztos, hogy Eger olyan szempontból jó helyzetben volt, van, hogy még krízis alatt is viszonylag sok turista jön ide, de ha sok turista jön ide, akkor lehet cél, hogy olyan típusú turisták jöjjenek, akik többet fogyasztanak. Ugye ez is lehet cél. Most, hogy csökken a turisták száma, most pedig vissza kell őket hozni, de lehet, hogy szintén nagyobb jövedelmű turistákat, tehát nagyobb elvárással idejövő turistákat kell megcélozni. Ehhez kell terv, egy turisztikai terv, vagy marketing terv, és nem akarok tudományoskodni, de hát ennek az első lépése, bármilyen marketing tervet készítünk, az, hogy vannak adatok. Itt az egyik ilyen adathalmaz az, hogy honnan jönnek a vendégek. Milyen vendégek jönnek, és honnan, ezt nyilván jó lenne látni. Így, aki itt dolgozik Egerben, az nagyjából érzékeli, meg vannak adatok is, hogy körülbelül honnan jönnek, milyen országból mennyien jönnek. Erre vonatkozóan van egy ENTAK rendszer, ez egy regisztrációs rendszer, ahol a szálláshelyek be kell, hogy regisztrálják a vendégeiknek minden adatát, honnan jött, még azt is, hogy hogy hívják, nyilván ez ugye minket nem érdekel, honnan jött, hány napot töltött itt. Mivel ez az adat sajnos nem publikus, így nem tudjuk kinyerni azt az információt, hogy például hogy a belföldi turisták közül Budapestről jönnek, Debrecenből jönnek, milyen térségből jönnek, egy napra, több napra, kire célozzunk. Ezen most dolgozunk az iparkamarával és más szervezetekkel, hogy az ENTAK-tól tudjunk ilyen információkat nyerni. Nyilván nekünk nem a személyes adatok kellenek, hanem az, hogy az adott régióba, Egerbe honnan jönnek vendégek. A külföldet látjuk, még talán azt is, hogy milyen városokból jönnek, na ez kellene Magyarországról is, ez az elsődleges adat. Az, hogy merre mozognak, ez a másik adat. Miért jön ide? Pihenni akar? A vár miatt jön ide? A fürdő miatt jön ide? Mi az ok, ami ide vonza, és hogy lehet megnyújtani a vendégészakáknak a számát, tehát két nap helyett három napra jöjjön, vagy négy napra jöjjön, ehhez nyilván élményeket kell neki adni. Minek jöjjön, de négy napra. De hogyha van 18 program, akkor nyilván 4 napot el fog tudni tölteni itt is. Tehát visszatérve, biztos, hogy kell turisztikai terv, de valamilyen koncepciót kell kreálni. Ehhez megvan a szervezeti rendszer, ez a TDM rendszer, az Eger térség, ugye itt a Eger és környéke, ez nem megyei, tehát akár a Zsóri fürdő is benne van, Mezőköves is benne van, egy ilyen nagyjából 20 km körzet. Ennek a térségnek több mint 1,5 millió vendégészakája van évente, tehát ezek nincsenek kiszolgálva érzésem szerint, tehát nem kapnak élménycsomagot, nem kapnak ajánlást, ide jönnek, és ha keresnek maguknak valamit, akkor nyilván találnak, de biztos vagyok benne, hogy ezt növelni lehetne viszonylag nagy hatékonysággal és olcsón, hogyha kínálnánk csomagot. Hát gondoljuk meg, hogyha itt csak egy vendég éjszakával többettől, egy nappal több tovább maradnának, akkor az több százezer vendég éjszaka lenne, gyakorlatilag nem nagy ráfordítással, és ami miatt itt maradnak az élménycsomagokon, valaki keres, tehát azt valaki szolgáltatja, valamit elad, tehát még plusz pénz marad itt a térségben. Ez lenne a legegyszerűbb. Eger térség ugye bomlik le különböző városokra, településekre, Eger, Szalók, Eger, stb. Itt a nagy térségen belül az egyes alegységek, TDM-ek szintén meg kell, hogy találják a saját helyüket. Ez egy információs rendszer is, tudunk egymásról, egymás szolgáltatásairól, és financiális rendszer is, mert itt lehet, vagy ide érdemes pénzt koncentrálni, hisz akkor ezek a TDM-ek, vagy a TDM tagok olyan módon tudnák elkölteni a pénzt, hogy egy adott konkrét koncepciót szolgáljon. Ez viszont nem, valóban nem Eger város vagy bármelyik város feladata, de a településeknek kell, hogy támogassák ezeket a turisztikai pontokat.
0: Továbbá létrejött a kapcsolat az egri borászat és a tiszatavi gasztronómia között.
1: Igen, ez egy, azt hiszem, hogy a korát meghaladó szerveződés, tehát az egri borvidéket a Tiszató gasztrokör meghívta partnernek. Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy a Balatonnak vannak borvidékei, a Tiszató is szeretne egy borvidéket, és mi pedig el szeretnénk foglalni ezt a helyet. Tehát a Tiszatónak Eger legyen a borvidéke, és Eger borvidék idézőbe kezdődjön a Tiszatónál. Ez most ott tart, hogy egy megállapodás aláírásra került, nyilván ez annyit ér, amennyit majd betartunk, illetve amilyen tartalommal majd kitöltjük. Ez a kitöltés folyik, a Tiszató környékén lévő kerékpárút, ez kb. 90 ezer kerékpárost fogad évente, tehát ez nyilvánvalóan egy óriási megjelenési helyszín, illetve vannak olyan gasztropontok, ahol a boraink megjelenése kívánatos lenne, és ilyen módon úgy hiszem, hogy ez sikerülni is fog, hisz a gasztrokör eleve felajánlotta, hogy az ottani éttermekben, szálláshelyeken legyenek egri borok, legalább bikavér és egri csillag. Kialakításra kerülnek olyan pontok is, ami egri bor hangsúlyos, például Sarudon a strandon lesz egy egri fröccs terasz, ez ugye egy nyári célcsoportot szólít meg. A lényeg, hogy Eger legyen kommunikálva, egri borral, egri fröccsel, és az ott aktív borászok ott hordókat helyezhetnek el, már a bizonyos borászatok tőkét, szőlőtőkét vittek oda telepítésre, és ez egy tök jó szórakozás. Illetve a tavon közlekedő jaktokon lesz most egy, már el is indult egy borkóstoló sorozat, tehát a hajózás közben mindig egy-egy borász bemutatja a borait, és a kísérletek első tapasztalatok nagyon-nagyon pozitívak, ez egy tök jó lehetőség, mondjuk szúnyogok voltak, de majd hát ha ősszel nem lesznek. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ami a mai napon történik, az szintén ennek az együttműködésnek már a gyümölcse, meg lesz válaszva Tiszató bora. Küldtünk bikavéreket, csillagokat, és ott kiválasztják majd azokat a borokat, amelyek a Tiszató bora lesz ezzel, nyilván erősítve azt a képet, hogy mi most együtt dolgozunk, és most már örökre együtt leszünk.
0: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni, esetleg van-e bármi olyan gondolat, amit még megosztana?
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mindenki elfoglalt, mindenki rohan. Én csak azt szeretném újfenn elhinteni mindenkinél, hogy üljünk le beszélgetni, mert abból tudunk építkezni, és a bármilyen negatív hang csak akkor jön elő, amikor nem beszélünk egymással. Én erre buzdítok mindenkit, és magam is fogok tenni ez ügyben.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója, Petrény Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén a Tiszafüredi Egyházközség ima csoportja vezet. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg.

0: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a néptelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy kórházban fekvő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya hathatós közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy hallgató látásának javulásáért és teljes gyógyulásáért kérjük a szűzanya segítségét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Piúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy Máriát tisztelő nagymama kéri a szűzanya gyógyító kegyelmét magára és a kedves családjára, és kéri továbbra is a Jóisten áldását életükre. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatalember testi-lelki egészségéért és élethelyzetének kedvező alakulásáért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben kérjük a szűzanya közbenjárását egy budapesti műtéten átesett asszony mielőbbi gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez. Valamint ebben a tizedben imádkozzunk áldásos esőért is.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
7: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén a Tiszafüredi Egyházközség ima csoportja vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Emléknapon tisztelegtek az 1526-os Mohácsi csata hőseinek emléke előtt a küzdelem 500. évfordulóján a Dunaparti városban, a közeli nemzeti emlékhelyen és a feltételezett hajdani csatatér környékén szombaton. A magyar nép számára sorsfordító, a magyar királyság és az oszmán birodalom seregei között 1526. augusztus 29-én lezajlott csata emléknapjának ceremoniális programjai délelőtt kezdődtek a város főterén, ahol Somos Csaba vezényletével a Nemzeti Énekkar kóristái léptek fel. Az állami megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet, több mint 2000 érdeklődő, köztük miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és polgármesterek előtt is. Egyebek mellett azt emelve ki, hogy a magyar történelem nem a veszteségek, hanem a talpraállások története. Mohács legfontosabb üzenete, hogy 1526-ban ugyan elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hiszen itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve, hangsúlyozta a miniszterelnök. A beszédet követően ünnepi szentmisét mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a főtéren. Székely János, szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnökének vezetésével, Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek szentbeszédével. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek Mohácson homíliájában arról beszélt, Szent István keresztény állama a történelem során hatalmas viharokat állt ki, ezek közül az egyik legnagyobb Mohács volt. Az érsek szerint nincs szükség önmarcangolásra és vádaskodásra. A magyarok olyan túlerővel álltak szemben, amely ellen szinte reménytelen volt a küzdelem. Bábel Balázs külön kiemelte Tomori Pál alakját, aki szerzetesként és főpapként vállalta a katonai vezetést. Szent Ferenc példáját idézve a krisztusi szelídség fontosságáról beszélt, olyan értékről, amelyre szerinte ma is nagy szükség lenne. Bábel Balázs szerint Jézus azt kéri számon rajtunk, mit tettünk, kinek adtunk és hogyan gondoskodtunk másokról. A Szent Misén az elesettekért is imádkoztak.
2: A történészek kellőképpen földolgozták, sőt új megvilágításba helyezték ezt a csatát, hogy nem hanyagság vagy emberi mulasztás, hanem a túlerő győzött. Akkoron a magyar püspöki kar tagjai a keresztény vitézekkel úgy mentek a csatába, ahogy Perényi Ferenc váradi püspök mondta, Krisztus vallásáért halnak meg. És akkor mintegy 25-26 ezer ember meghalt, két érsek, öt püspök, sok egyházi személy, főurak, nemesek, jobbágyok, és útközben, menekülés közben a király is. Rájuk emlékezünk a mai napon. Az Úr Jézus mondja, senkinek nagyobb szeretete nincs, mint aki életét adja barátaiért. Ők magyar hazánkért, hitünkért haltak meg, ezen a napon fejet hajtunk előttük.
1: A kegyeleti emlékezés részeként később a liturgia keretében helyezték el a tömegsírokból feltárt szórvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a főtéren álló fogadalmi templom Szent István oltáránál. Majd a miniszterelnök és a Mohácsi önkormányzat vezetői megkoszorúzták Második Lajosnak a főtéren álló szobrát. Erdő Péter bíboros prímás szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazott, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el, elesett a fiatal Második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke, egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem maradhatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Erdő Péter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 16. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
2: Amíg mindenki sürgülődve elrendezte a székeket, Paddington eltűnt a nappaliban, majd visszatért bűvész kellékeivel. Kis időbe telt, hogy mindent kipakoljon. Felállította a bűvös asztalt, és kipakolta rá a varázsládája tartalmát. A fények egy híján mind kihaludtak, és Paddington egy mozdulattal csendet kért. Hölgyeim és uraim, kezdte a bűvész könyvet tanulmányozva. Következő mutatványom maga a lehetetlen. De hát még egy mutatványt se láttunk, bűvész uram, morogta Mr. Curry. Paddington a megjegyzése mit sem törődve lapozott a könyvben. Ez a mutatványhoz egy tojásra van szükségem. Te jó ég, el ne hagyj, zihálta Mrs. Bird, miközben loholt a konyhába kért kellékért. Itt valami borzalmas fog történni. Paddington a tojást az asztalra tette, majd egy zsebkendővel letakarta. Elmotyogta, hogy abrakadabra, s aztán pálcájával a kendőre csapott. Mr. és Mrs. Brown összenézett. Mindketten a szőnyegre gondoltak, de akkor Paddington folytott hangon ezt rikkantotta. Hey, presto! Megemelte a zsebkendőt, és a tojás mindenki ámulatára eltűnt.
3: Jó, jó, mormolta Mr. Curry. Egyik mancsal odacsap, a másikkal eltünteti. De hát nem mondok én semmit. Szép munka volt medve. De most bűvöld is elő megint.
2: Paddington elégedetten meghajolt, aztán kotorászni kezdett hátul a bűvész ládában. És mit talált? Ő is meglepődött, mert sokkal nagyobb tárgy volt, mint egy tojás. Egy marmeládés üveg, ami aznap reggel tűnt el. Előhúzta és felmutatta. Leírhatatlan volt a siker, nagyobb, mintha a tojás került volna elő.
3: Hát ez nem igaz, csapkodta a térdét Mr. Curry. Egy tojást keresünk, és egy üveg lekvárra találunk. Ez aztán a mutatvány.
2: De Paddington már a következő mutatványra összpontosított, lapozott a könyvében. Most pedig, mondta ünnepélyesen, következzék az eltüntetés nagy trükkje. Fogta Mrs. Brown egyik legszebb vázáját, amiben virágok voltak, és az egészet odatette az ebédlő asztalra a bűvös ládája mellé. Nem nagyon rajongott ezért a mutatványért, mert nem volt ideje jól betanulni. Fogalma sem volt, hová kéne tenni a virágokat. Kinyitotta a láda hátsó oldalát, és bedugta rajta a fejét, hogy ne látszon. Pillanat, ez egy kicsit hosszabb ideig fog tartani, mentegetőzött, de semmi gond. A jelenlévők csöndben várakoztak.
3: Hát, ez egy ilyen lassú trükk, morogta Mr. Curry. Ne aludjunk, fárasztó.
2: Csss, pisszegett Jonathan. Remélem, nincs semmi baja, aggodalmaskodott Mrs. Brown.
3: Megnézem talán. Túl messze nem mehetett, mondta Mr. Curry epésen. Kopogjunk rá.
2: S oda is lépett, megkocogtatta a láda ajtaját.
3: Hallok valamit, jelentette ki. Valaki, mintha nyögne, és igen, Paddington lesz az, aki más.
2: Megrázta a ládát, mire bentről bum-bum zajok hallatszottak.
3: Talán bezárta saját magát, vélekedett Mr. Gruber aggódva.
2: Oda lépett ő is, és kopogott.
3: Jól van, Mr. Brown.
4: Nem,
3: hallatszott a folytott hang. Sötét van, és nem látom a tanácsadó szabálykönyvemet. Nem látja a szabálykönyvét,
2: gúnyolódott Mr. Curry, miután közös erővel kinyitották a ládát, és kihúzták Paddingtont.
3: Szép kis varázsló, ennek a trükknek a neve az, hogy az eltüntetett medve. Csak azt nem értem, hogy a virágok miért kellenek hozzá.
2: Paddington azonban már a következő trükkre készült. Mr. Curry azonban nem figyelt rá, mert kekszet majszolt. A következő mutatványomhoz, közölte Paddington, szükségem lesz egy órára. Valami más tárgy nem lenne jó? Aggodalmaskodott Mrs. Brown. Paddington azonban a varázskönyvére mutatott. Itt az áll, hogy egy óra kell hozzá. Mr. Brown gyorsan letűrte az inge ujját a bal csuklója fölé. Mr. Curry azonban, akit az ingyen lakoma különösen jókedre hangolt, felállt és átnyújtotta a saját óráját. A bűvész hálásan átvette és letette az asztalra. Nyugodt lehet, ez egy remek mutatvány lesz. Belenyúlt a ládába, és előhúzott egy kalapácsot. Az órát is zsebkendővel takarta le. Aztán ráütött párszor a kalapáccsal.
3: Medve, remélem tudod, hogy mit művelsz,
2: mondta a most már nem annyira lelkesnek látszó Mr. Curry. Már Paddington sem volt annyira magabiztos, mert lapozott egyet a bűvészkönyvben, amelyben ez állt. A trükkhöz két óra kell. Ajaj, a zsebkendő alul már gurultak, potyogtak is ki az óra szerkezet mindenféle elemei, az üvegdarabkái, Mr. Curry dühött üvöltést hallatott.
3: Jaj, csak azt felejtettem elmondani, hogy abrakadabra,
2: mentegetőzött Paddington.
3: Abrakadabra, bömbölte Mr. Curry. Még hogy abrakadabra. 20 éve van meg ez az órám, soha semmi baj nem érte, ezért még megfizet valaki. Pontosan egy új óra árát követelem.
2: Mr. Gruber szemügyre vette az óra maradványait.
3: A csodát volt meg magának ez 20 éve. 3 fontért vette nálam 3 hónapja. Szégyellje magát, hogy hazudozik itt, egy ifjú medve előtt. Badarság! Tiltakozott Mr. Curry, és lezöttyent Paddington karosszékébe. Hé, mi ez? Mibe ültem?
2: Üvöltötte megint.
3: Csupa ragas a nadrágom!
2: Paddington megdermett. A tojás, hebegte bűnbánóan.
3: Hát előkerült.
2: Mr. Curry lángvörös arccal folytatta.
3: Micsoda dolog! Még soha nem sértettek meg ennyire.
2: Az ajtónál járt már, de visszafordult, és fenyegetően hadonászott a mutató ujjával.
3: Leshetik, hogy én még egyszer eljövök maguk a születésnapot ünnepelni. Harry,
2: kérte a férjét Mrs. Brown, ahogy becsukódott az ajtó Mr. Curry mögött.
3: Hallod, ne neves már! Nem tehetek róla,
2: nyögte Mr. Brown. De Mr. Grubernek is potyogtak a könnyei a kacagástól.
3: Látták az arcát, ahogy az órája darabokra esett. Még élek nem felejtem el. Arra kérlek, Paddington, legközebb kevésbé veszélyes mutatványokkal állj elő,
2: szólt közbe Mrs. Brown.
3: Ott van például a kártyatrükk, amiről mesélt Mr. Brown, mondta Mr. Gruber. Az nagyon tetszett. Tudja, ugye, felüt egy kártyát, aztán előhúzza valakinek a füle mögül. Igen, igen, ez nagyon kedves ötlet,
2: lelkendezett Mrs. Brown is.
3: Próbáld meg, Paddington! Nem akarnának inkább megint eltüntetést?
2: Kérdezte reménykedve Paddington.
3: Tudják, kérem, a kártyatrükk nem könnyű dolog, ha valakinek csak mancsa van, nem keze. Azért megpróbálhatom.
2: Odaadott egy pakli kártyát Mr. Grubernek. Ő húzott egy lapot, megnézte, megjegyezte, melyik az. Majd visszadugta. Paddington pedig forgatta a mancsait a pakli fölött, lengette a varázspálcáját, végül kihúzta a pikhetest.
3: Ez volt az?
2: Kérdezte Mr. Grubert. Mr. Gruber a szemüvegét törölgette, majd ellenőrizte a tényállást, s azt mondta.
3: Szerintem, mosolyodott el, nagyon is ez volt az.
2: Fogadni mernék, mindegyik lap ugyanaz, suttogta a feleségének Mr. Brown.
3: Ssss, intette le Mrs. Brown, akárhogyan is írtó édesen csinálta, milyen ügyes kis medve.
2: Most jön a neheze, kérte további figyelmüket Paddington. Tessék, ebben nem vagyok olyan jó, tudom.
0: És összetépte a lapot, majd zsebkendő alá tette a darabokat, aztán meglengette a varázspálcáját fölötte.
2: Ó, kiáltotta Mr. Gruber, mintha a jobb fülem mögött éreznék valamit. Egy pillanattal ezelőtt még nem volt ott, de most valami hideg és kemény.
0: Oda is nyúlt.
2: Ej, hát el se hinném,
0: s mutatta, amit előhúzott.
2: Ez egy értékes érme, a születésnapi ajándékom Paddingtonnak, de hát hogy került ide? Ó, nyögte boldogan Paddington, ezt nem mertem volna álmodni sem, Mr. Gruber. Egy arany, köszönöm, köszönöm, Mr. Gruber, köszönöm!
0: Ugyan már, szabadkozott a kedves ember, csekéség,
2: de nagyon élvezem a délelőtti csevegéseinket, mindig nagyon várom őket, és
0: megköszörülte a torkát, és körbenézett.
2: Nos, biztos vagyok benne, hogy még sok születésnapot ünnepelhetünk együtt.
0: Amikor az egyetértő kórus elhallgatott, Mr. Brown az éppen maradt órájára nézett, és így szólt.
2: Hölgyek és urak, volna egy javaslatom. Hajtsunk végre valamennyien egy eltűnési trükköt, és tegyük el magunkat holnapra. Ez az, holnap is lesz nap,
0: nevetett Mr. Gruber.
2: Hát persze, mondta meghatottan Paddington, de jó lenne, a Lucy nénikén most látna, boldog lenne. Majd holnap reggel írsz neki levelet, és beszámolsz mindenről, mondta Mrs. Brown, de ne felejtsd el, hogy tiszta lepedőt kaptál. Igen, majd reggel, bólogatott Paddington. Ha most írnék annak, a lepedőm látná a kárát. Velem mindig történik valami. Ugye, Harry, mondta Mrs. Brown, ahogy elnézték a lépcsőn az emeletre igyekvő Paddingtont. Milyen jó dolog, ha van a háznál egy ilyen kedves medve.
1: Kedves gyermekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 16. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
5: Van egy kis szék, három lábú, három lába, három bábú, egyik billen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt az idén nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet. Mint írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyermek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek szombaton. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak, és elhelyezték a csonterekjéket a fogadalmi templomban. Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállási is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi megemlékezésen. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek az évforduló kapcsán pedig úgy fogalmazott, a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól. Az idei országos tanévnyitót augusztus 31-én Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg. Reggel 8 órakor kezdődik majd az esemény, melyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mond. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány helyszíni segítségnyújtással és adománygyűjtéssel is segít a nepáli katasztrófa túlélői javára. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérik a felajánlásokat. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna kifejtette, hogy a vizsgálati módszertan előkészítésében a majdani 4 elnök helyettes munkájára számít, továbbá arra a szakmai stábra, ami részben az elnök helyettesek alatt dolgozó szakemberekből, részben külső, részben civil szervezeti, részben a tudomány, részben a jogalkalmazás területén működő szakemberekből is áll. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a döntést azzal indokolta, bár az alapítványnak fontos feladata lett volna a daganatos betegségek megelőzésében és a betegek eredményesebb gyógyításában, működésének kézzelfogható eredményei nem állnak arányban a ráfordított közpénzzel. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be, majd a miniszter teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Derül ki a Magyar Közlönyből. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, tette hozzá Lovas Attila. Elmondta, a Kötivízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Nepálban a rossz idő miatt egyelőre felfüggesztették a mentést, a gleccser leszakadás okozta áradás után. A katasztrófának

0: Nepálban és Tibetben már 633 halálos áldozata van, csak nem 3000 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyar állampolgárt. A nepáli hatóságok szombati közlése szerint a katasztrófa óta több mint 3700 embert mentettek ki. A természeti csapás több mint 90 000 embert érinthet. Évente csaknem 12 milliárd font, nagyjából 5000 milliárd forint exportkiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Egy másik elemzés megállapította, hogy a brit cégek 72,8%-ának üzletmenetére negatív hatást gyakorolt Nagy-Britannia 6 évvel ezelőtti kilépése az Európai Unióból. Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős időig érkezik, csapadék nélkül. A légmozgás döntően gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma a zenetörténet egyik legderűsebb, legkiegyensúlyozottabb kamarazenei remekművét, a Franz Schubert A-dur zongoraötösét mutatjuk be, amelyet a köznyelv és a hangversenytermek világa egyszerűen csak pisztrángötösként ismer. A mű keretkezésének hátterében egy kivételesen szerencsés életmód és környezetváltozás áll. 1819 nyarán a mindössze 22 éves Schubert elhagyta a folytogató és egzisztenciális nehézségeket hozó Bécset, hogy a neves bariton Johann Michael Vogel társaságában Felső-Ausztriába, Steyr városába utazzon. A fiatal zeneszerző számára ez az utazás a felszabadulást jelentette. A hegyvidéki táj idilli nyugalma és a helyi polgárság értő, szeretetteljes fogadtatása szinte azonnal inspirálóan hatott rá. Ebben a felhőtlen, kreatív atmoszférában született meg a zenetörténet egyik leginkább életigenlő alkotása. A mű keretkezés történetének kulcsfigurája egy steyri mecénás és amatőr csellista, Sylvester Paumgartner volt. Paumgartner nagyon kedvelte Schubert 2 évvel korábban, 1817-ben komponálta Pisztráng című dalát. Ő kérte fel a szerzőt egy olyan nagyszabású kamaramű megírására, amelyben ez a jól ismert dallam variációs témaként tér vissza. Bizonyára mindenki ismeri ezt a dalt, mégis idézzük fel Krista Ludwig és Geoffrey Parsons előadásában.

Elhangzott Schubert a Pisztráng című dala Krista Ludwig és Geoffrey Parsons előadásában. Schubert Baumgartner felkérésének eleget téve egy szerkezeti és hangszerelési szempontból is rendhagyó darabot alkotott. A hagyományos zongorás ötösök felállása helyett, amely egy zongorából, két hegedűből, egy brácsából és egy csellóból áll, Schubert elhagyta a második hegedűt, helyére pedig egy nagybőgőt állított. Ez a hangszerelési döntés alapjaiban változtatta meg a zenei szövetet. A nagybőgő jelenléte mély, szilárd akusztikai fundamentumot biztosította vonóskarnak. Ez a stabilitás lehetővé tette, hogy a zongora szólam elszakadjon a basszus funkcióktól, és a hangszer legmagasabb, legfényesebb regisztereiben szólaljon meg. Az eredmény egy rendkívül levegős és csillogó hangzásvilág lett, amely hűen adja vissza a tiszta vízű patakok áttetszőségét és mozgását. A mű formai felépítése szintén szakít a korabeli konvenciókkal. A bécsi klasszikus szonáta forma szigorú négytételes rendje helyett Schubert egy öttételes architektúrát választott, amely sokkal inkább rokonítható a barokk szvittekkel vagy a könnyedebb műfajú divertimentókkal. Az első tétel, az Allegro vivace egy monumentális, mégis elegáns szonáta forma, amely a korai romantika áradó dallamosságával nyitja meg a művet.

Ezt követi az andante, a darab lassú tétele, amely lírai, meditatív karakterével tűnik ki. Schubert itt a rá jellemző finom és váratlan modulációkkal, hangnemváltásokkal mutatja meg a zenei szövet belső feszültségét és mélységét.

A harmadik tétel egy erőteljes, ritmikus szkercó. Ez a tétel dinamikus, sziporkázó párbeszéd a zongora és a vonós hangszerek között, amelyben a polgári társasági élet intellektuális humora és elevensége manifesztálódik.

Elérkeztünk a mű strukturális és érzelmi középpontjához, a negyedik tételhez, amelyről a zongoraötös a nevét kapta. Ez az az andantino, amely közvetlenül Baumgartner kérésére épült be a ciklusba. Schubert itt az eredeti Christian Friedrich Daniel Schubert versére írt dalának fő témáját bontja ki egy 6 variációból álló sorozatban. A témát a vonóskar mutatja be. Az első variációban a zongora veszi át a vezetést, és a magas fekvésekben megjeleníti a darabra oly jellemző, figuratív vízmotívumot. A második variációban a brács a sötétebb, melegebb tónusok a prioritást, míg a dallam ellenpontozását a hegedű végzi. A harmadik variációban érvényesül leginkább a nagybőgő jelenléte, a mélyvonósok robosztus téma megfogalmazása felett a zongora szólam virtuóz, sebes futamokkal teremt kontrasztot. A negyedik variáció jelenti az egyetlen tonális és hangulati törést a műben. A zene hirtelen d-mollba vált, feszülté és drámaivá válik, felidézve a dal azon pillanatát, amikor a külső erők megzavarják a természet harmóniáját. Az ötödik variáció lírai, elégikus cselló szólója után a hatodik záró variációban visszatér az 1817-es dal eredeti zongora kísérete. A jellegzetes, ugrándozó, szekvenciális ritmus helyreállítja a kiinduló állapot békéjét. Hallgassuk most meg Schubert Pisztráng ötösének negyedik tételét a Takács Kvartett előadásában.

Elhangzott Franz Schubert Pisztráng ötösének negyedik tétele a Takács Kvartett előadásában. Az ötödik tétel az Allegro Giusto finálé, egy energikus, népzenei reflexiókkal átszűtt tétel. A zenetudományi kutatások rámutatnak, hogy Schubertre ebben az időszakban komoly hatást gyakoroltak a Habsburg monarchia területén élő szláv és magyar népcsoportok ritmusai, különösen a verbunkor zene stílus jegyei. Ez a zárótétel nem hordoz filozófiai vagy egzisztenciális drámát, feladata a darab alapélményének, a tiszta zenei örömnek a kiteljesítése.

0: Zeneszerzői szempontból figyelemre méltó, hogy a pisztrángötös Schubert életében soha nem jelent meg nyomtatásban, és nyilvános hangversenyen sem hangzott el. Megmaradt annak, aminek született. A Steyri baráti kör exkluzív, magánhasználatú kamara zenéjének. A darab partitúráját csak a szerző tragikusan korai 1828-as halála után egy évvel, 1829-ben adta ki József Csernyi Bécsben. A zenetörténet és a romantika korszaka bővelkedik a monumentális, sötét tónusú, tragikus sorsokat bemutató kompozíciókban. Maga Schubert is alkotott megrázó, a halál tematikáját feldolgozó kamaraműveket, gondoljunk csak a Halál is a lányka vonós négyesre. Az A-dur zongora ötös azért foglal el teljesen egyedülálló helyet az európai zenei kánonban, mert mentes a metafizikai szorongástól és a drámai pátosztól. Ez a mű a tiszta esztétikai élvezet, a pillanatnyi harmónia és a kompozíciós tökéletesség emlékműve. Egy 22 éves zseni ajándéka az utókornak, amely több mint 200 éve hirdeti a zene megújító, éltető erejét. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Az elhangzott zenei részleteket a Takács Kvartett előadásában hallhatták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallották.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Lassan benépesül a terem. A gyerekek zsivaja azonban nehezen halkul. Attól is függ persze, hogy melyik terembe nyitunk be. Ha az óvodások kis csoportjához kukkantunk, akkor azt látjuk, hogy némelyik gyerkőc nyugodtan játszik már, van, amelyik éppen pityereg és könnyeit majszolja, mert nem tudja, mi ez az egész. Van, aki egy babát tépked éppen, és olyan is, aki az óvónéni köpenye szélét markolászva egyensúlyozgat. A színes falakon körbe mindenféle ábrák, rajzok, kivágott állat és mesefigurák. Alapszín többnyire a derűs sárga. Az első önálló lépések itt kezdődnek, az óvoda falai között, első órák és napok a szülőtől távol még nehezen mennek, gyereknek is, szülőnek is. Az óvónénék biztató ölelései azonban előbb-utóbb mindenkinél eredményt hoznak. A középső és felső csoportokban már könnyebb, ők tudják, mire számítsanak, és már jó ismerősként ülik körbe az asztalt, egy kicsit lögdösődve a legjobb helyekre pályáznak, ami minden esetben az óvónénik mellett van, kerek asztal mellett, az apró székeken. Ha az iskola osztálytermeibe nyitunk be, akkor egészen más látvány fogad. Itt is az elsősöknél érdemes kezdeni. Tétova, de már nem az az aprócska, csetlőbotló gyermekdet kép fogad. Kíváncsi érdeklődéssel várják, hogy mi fog történni. Azt, hogy ki fogja őket tanítani, már tudják. Túlzottan nem fognak meglepődni, mert a legtöbb gyereknek nem is annyira iskolát, hanem tanító nénit választanak a szülők. Nagy verseny ez, szűkül a paletta, hiszen a legjobb tanító nénik hamar elkelnek, és a csoport létszám hamar betelik. Van persze, ahol létszám gondokkal küzdenek, főleg kisebb településeken a csökkenő születések száma miatt, vagy egyéb ok miatt. Lehet ez a városi közelség, a szülők munkahelye, vagy akár a tanulók számára helyzeténél fogva többet nyújtó iskola. A nagyobb osztályok zsivaja azt jelzi, újra belakták, visszajöttek, megérkeztek a gyerekek a nyári vakációról. Keresik egymást, tanító és tanár néniüket, érdeklődve figyelik, megvan-e mindenki, tanár és diák egyaránt. Keresik egymást a pattársak is, és rosszul esik, ha valami új szempont miatt más lesz az ültetési rend. Ha nem ugyanaz lesz a pattárs, egyiknek másiknak, mint az előző esztendőben volt. Megindul a hely és társkeresés. A legjobb helyek éppen fordítva lesznek. Első osztályban és alsóban az első padok a kapósak és keresettek, később a felsősök körében a hátsó helyekért és az utolsó padokért folyik a küzdelem. Míg nem az osztályfőnök egyéb szempontokat is figyelembe véve beosztja, hogy ki mellett és hányadik sorban üljön. Innen indul aztán a helyezkedés, az új pozíciók átformálása. Ha okos és tapasztalt pedagógusról van szó, akkor a mérlegelésnél már a szimpátia szempontokat is engedi érvényesülni, de nem kizárólagosan. Ha középiskola aulájából találomra benyitunk egy osztályterembe, ami azért nem gyakran fordul elő, egészen mást tapasztalunk. Az órán folyó munkáról, mint amit eddig gondoltunk arról. Van olyan, hogy körben ülnek, van olyan, hogy hagyományos, poroszos elrendezésben. Van olyan, hogy alig vannak padok, azok is középre tolva. Van olyan is, hogy a padokon ülnek, és mindenki alkata, érdeklődése és választott szaktárgya szerint könyököl, hasal, vagy éppen a széken térdel. Persze vannak itt is egymás között csak így titulált stréberek, akik nehezen tudják eldönteni, hogy elől üljenek-e, ahol több tudást kapnak, vagy hátrébb, ahol több csoportinformációt. A tanár megpróbál kezdetben valamiféle ülésrendet behozni, hogy legalább ennyivel is könnyebb legyen megjegyezni a diákok neveit, ám ha okos, akkor nem feszíti túl, mert a középiskolában a kialakuló személyiségjegyek már erősebb kötődést, vonzást és taszítást jelentenek egymásnak. A kreditpontokkal operáló egyetemek és egyetemisták számára teljesen indiferens, hogy hol ülnek. Ha ott vannak abban a térben, ahol az előadás történik, és a jelenlétük igazolható, de adott esetben, ha kivetítőn nézik egy zsúfolt előadó folyosójáról, ami odabent történik, az is teljesen normális. Sőt, zsúfolódni, egymás hegyén hátán ülni egyfajta elismerés az előadónak, akinek legtöbbje szereti ezt a fajta tömeges érdeklődést. Minden eseménynek, helynek és helyszínnek megvan a maga ülés és ültetés rendje. A legzártabb rendet a színház és a templom követeli meg, itt is előfordul azonban, hogy még a csilláron is lógnak. Hasonló tömegek szorongtak Jézus körül is egy idő után bárhova ment. Most azt látjuk, hogy egy vezető farizeus házába tér be, és annak asztalánál foglal helyet, elindul a könyöklés, mindenki a főhelyeket keresi, az vesse rájuk az első követ, aki maga nem így tenne, ha Jézus közelébe juthat. A legjobb helyek válogatása gyakran attól is függ, hogy mi fog történni, miért megyünk oda. Én megértem, hogy nagy a tolongás, amikor Jézus betér egy házba, például Simon farizeus házába. Amit Jézus itt ajánl, az utolsó helyet, arra csak az igazán kivételesek képesek, mint például Pilinszky János a Bár színen fekete című versében. Idézem, végül mindig Isten útját követem, bár színem fekete. Ezért, ha egyszer elfogadtatom, úgy leszek az üdvözültek sorában, mint leeresztett sötét zászló, becsavart lobogó, szótlanul és jelentés nélkül, és mindeneknél boldogabban.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: közölte a szervezet. Mint írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyermek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek szombaton. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a Széchenyi téren. Majd ünnepi szentmisét tartottak, és elhelyezték a csonterekjéket a fogadalmi templomban. Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi megemlékezésen. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek az évforduló kapcsán pedig úgy fogalmazott: a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól. Az idei országos tanévnyitót augusztus 31-én Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg. Reggel 8 órakor kezdődik majd az esemény, melyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mond. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány helyszíni segítségnyújtással és adománygyűjtéssel is segít a nepáli katasztrófa túlélői javára. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene. Ehhez kérik a felajánlásokat. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna kifejtette, hogy a vizsgálati módszertan előkészítésében a majdani 4 elnök helyettes munkájára számít, továbbá arra a szakmai stábra, ami részben az elnök helyettesek alatt dolgozó szakemberekből, részben külső, részben civil szervezeti, részben a tudomány, részben a jogalkalmazás területén működő szakemberekből is áll. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a döntést azzal indokolta, bár az alapítványnak fontos feladata lett volna a daganatos betegségek megelőzésében és a betegek eredményesebb gyógyításában, működésének kézzelfogható eredményei nem állnak arányban a ráfordított közpénzzel. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be, majd a miniszter teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlönyből. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, tette hozzá Lovas Attila. Elmondta, a Kötivízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felsőn mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Nepálban a rossz idő miatt egyenlőre felfüggesztették a mentést, a gleccser leszakadás okozta áradás után. A katasztrófának Nepálban és Tibetben már 633 halálos áldozata van, csak nem 3000 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyar állampolgárt. A nepáli hatóságok szombati közlése szerint a katasztrófa óta több mint 3700 embert mentettek ki. A természeti csapás több mint 90 000 embert érinthet. Évente csaknem 12 milliárd font, nagyjából 5000 milliárd forint exportkiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Egy másik elemzés megállapította, hogy a brit cégek 72,8%-ának üzletmenetére negatív hatást gyakorolt Nagy-Britannia 6 évvel ezelőtti kilépése az Európai Unióból. Végül az időjárásról. Derült, fátyol felhős időig érkezik, csapadék nélkül. A légmozgás döntően gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak. Itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Kvasinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk a múltunk pillérei következik. Ebben Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter atyával, teológiai tanárral, a rádió elnökével Krisz Beáta beszélget. 21 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd az Itt élünk című magazin műsorunk szól. Ebben a feldebrői ház ünnepre látogatunk, majd Debrecenben rovarevő növényeket nézegetünk. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg. Adásunkban dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják, elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. 23 órakor a híreket követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya hétvégi gondolatait hallgathatják meg. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek ne mondjuk el, velünk az idő úgysem szállhat,

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megyünk tovább az egri püspökök történetében. Az előző adásban Zalaházi, Szalaházi, de ugye mi maradtunk a Zalaházi Tamás egri püspököt, már elkezdtük az ő történetét, és körülbelül ott hagytuk abba, Buda Péter, hogyha majd segítségemre lesz ezt felidézni, akit amúgy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Szóval, hogy most köszöntelek is, meg szeretném el is magyarázni, hogy ugye körülbelül ott tartottunk, hogy hát azért ő egy bőven egy zűrzavaros ország kellős közepén lett egy nagyon meghatározó egyházmegye élén, amikor is itt volt a török, Mohácsi vész után vagyunk, még nem szakadt három részre az ország, de már akkor is kettős királyság van, mondhatom így, plusz még egy újabb, legalábbis a keresztény hívők számára egy ilyen erőt próbáló, nem mondom, hogy veszély, de hát mindenképpen kihívás, ugye a luteri tanok terjedése, amelyből ugye sem Magyarország, sem az egri egyházmegye nem maradt ki. Körülbelül itt hagytuk abba az előző adást. Tehát, hogyha arról kell beszélni, hogy Egerbe megérkeztek-e az egri egyházmegye jó nagy területére a luteri tanok, akkor ha igen, akkor ezzel mit tudott kezdeni Zalaházi Tamás egri püspök?
2: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat, a gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen áttért a luteri tanokra, mert hogy akkor az egyházi birtokok szabad prédává válhattak, és éppen ezért ők annyira ezt nem érezték problémásnak, viszont a püspökök számára ez egy komoly kihívás volt, már azon kevés püspök számára, aki egyáltalán ebben az időben Magyarországon még működni tudott. És ugye ő volt az egyik olyan, aki ténylegesen betöltött a püspökségét, hozzátéve, hogy magát a püspökségét elfoglalni gyakorlatilag nem tudta, mert ő az a főpap volt, aki kezdettől fogva Ferdinánd pártján volt, és mindvégig ki is tartott mellette. Eger pedig ilyen határterület volt, és bár néhányszor a császári csapatok is, illetve a Ferdinánd csapatai is elfoglalták az egri várat, de mielőtt ő itt igazából el tudott volna helyezkedni, addigra Szapolyai Jánosnak a csapatai mindig visszafoglalták. Tehát ő itt Egerben nem sok mindent tudott tenni, de az egyházmegye többi részébe azért volt, hogy eljutott, és itt szembe kellett néznie azzal, hogy bizony a protestantizmus eléggé erősen megjelenik. Tehát például 1531-ben Kassán találjuk a püspököt, és ott veszi észre, hát illetve eddig is tudott róla, csak szembesül ténylegesen, hogy Kassán már luteri prédikátor működik, méghozzá Dévai bíró Mátyás személyében. Most nála egy pillanatra meg is állhatunk, mert hogy Dévai bíró Mátyás nem egy egyszerű közönséges prédikátor, hanem a luteranizmus térhódításának az egyik legfontosabb személyisége Magyarországon. Nem tudjuk pontosan az származását, valószínűleg egyébként ferences szerzetes volt eredetileg, aki külföldön is tanult, Krakkóban is, Wittenbergben is, és itt Wittenbergben, tehát a birodalomban ismerkedett meg a luteri tanokkal, és ezt hozza haza. A ferencesek egyébként is eléggé nyitottak voltak a reformációra, mondhatjuk így, tehát jó néhány első generációs protestáns prédikátorunk került ki a ferences rendből, mert hogy a ferencesek ugye kezdetől fogva egy ilyen reformrend voltak, tehát akik meg akarták reformálni az egyházat már Szent Ferenc idejében, csak ott ugye ezt még be tudták csinálni, úgy, hogy az egyházon belül maradtak. De a radikális ferencesek ugye akik látván az, hogy Szent Ferenc óta az egyháznak a gazdagodása nem javult semmit, sőt, még fokozódott. És akkor most van itt egy új mozgalom, amely egy kicsit a néphez közelebb viszi az egyházat. Nagyon sokan átértek közülük a protestáns oldalra. Valószínűleg ilyen volt Dévai Bíró Mátyás is, és a működésének a területe az pontosan elsősorban itt az észak-magyarországi részek, tehát Kassa, Szikszó, Eperjes, ez a vidék. Na hát itt találkoznak ők, és hát vajon mit tesz Zalaházi Tamás püspök? Hát elfogadta. Uh-huh. Elfogadta, amivel egyébként a törvényeknek tesz eleget, tehát a hatályos törvények egyelőre tiltják Magyarországon a protestantizmusnak a terjesztését.
1: Igen, bocsánat, hogy egy pillanatra megálltadok, tehát itt most akkor a 16. század elején, ha valaki protestáns tanokat hirdet, az bebörtönzéssel jár, vagy legalábbis akkor kihallgatás, hogy most nézzük már, hogy mit akar, stb. Tehát így mondjuk egy elfogadás lehet, de ettől mondjuk keményebb szankció, nem?
2: Lehet keményebb szankció is, hiszen a Mohács előtti törvénykezés az lehetővé teszi azt is, hogy fő- és jószágvesztésre ítéljenek valakit. Most a fővesztést ezt nem szószoros értelmében kell érteni, mert hogy mágia halált írtak elő számukra.

0: Na most ezeket a törvényeket persze nem tartotta be komolyan senki. Közben ugye új királyok kerültek hatalomra, hiszen ez még második Lajos király idejében történt, de hivatalosan a protestantizmusnak a terjesztése az nem lenne szabad. Tehát ő, mint püspök, éppen ezért szépen elfogadja őt, és Lipótvárba viszik, majd onnan Pozsonyba, és végül pedig Bécsbe. Ezzel viszont Kassán óriási zavargást támadt. Tehát a kassaiak ragaszkodtak volna a prédikátorukhoz. De más ilyen prédikátorokkal szemben is föllépett Zalaházi Tamás, például Eperjesen egy Antal nevű prédikátorról tudunk, illetve egy Bertalan nevű papról, aki szintén hasonló sorsa jutott, tehát őket is elfogadta. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ők most életfogytiglan börtönben vannak, mert végülis előbb-utóbb csak kiszabadulnak, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni most jelenleg az ország, tehát a törvényileg.
1: Igen, mert hogy most tulajdonképpen a lutari tanokat, azt most a katolikus egyház, mint egyfajta eretnekség úgy kezeli, mint az eretnekeket úgy kezeli a híveket?
0: Igen, az egyértelmű, hogy eretnek, ugye ebben az időben, tehát itt most már az 1530-as években vagyunk, az azt jelenti, hogy Luther Márton már 10 év óta követőivel együtt ki van közösítve az egyházból. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy az is látszik, hogy Németországban azokon a területeken, ahol a protestantizmus győzelemre jutott, tehát ez elsősorban az északkeleti vidékek, tehát Szászország, Szilézia, Poroszország, elsősorban ez, persze máshol is, de ezek voltak azok a részek, ahol a legjobban meggyökeresedett a lutheri tanítás, ez nagyon komoly társadalmi változásokkal is járt, hiszen átrendeződik a hűbéri láncolat. Tehát a püspökök kiesnek belőle, hiszen mivel hogy nincs szükség papra és nincs szükség püspökre, éppen ezért az egyház által, püspökök által birtokolt földterületek, ezek szabaddá válnak, és ezt megszerzik a világi hatalmasságok, akik ezzel tovább növelik a hatalmukat, ugyanakkor pedig el is köteleződnek a reformáció ügye mellett.
1: Az elköteleződés nagyon sokszor azon van, tehát ilyen vagyoni alapon megy, tehát nem a hirtelen én úgy kelek fel, hogy nekem ezek a tanok szimpatikusak, hanem hogyha valakinek esetleg anyagi érdeke származik belőle, tehát mondjuk a nemességnek.
0: Igen, hát ne legyünk naívak, tehát amikor arról van szó, hogy ki mennyire elkötelezett a hitbeli meggyőződése mellett, ez nagyon sokszor ugyanúgy, mint a mi mostani világunkban is azt jelenti, hogy megszokásokból, megrögzöttségekből, családi hagyományokból áll. Tehát most jönnek a fiatalok templomi esküvőt kötni, nem azért, mert hogy annyira kívánnák az egyháznak a szentségét.
1: Hanem mert szép,
0: mert hogy a nagyszülők, vagy a szülők így szeretnék, vagy ő maga is úgy még valamikor látott egyházi esküvőt, meg esetleg egyházi iskolába jár, de a hit, ami mögötte van, az nagyon-nagyon kicsi.
1: De én erre tudok emellen példát is mondani, hogyha Péter, hogyha megengedett.
0: Nyilvánvaló.
1: Tehát, hogy én ismerek olyat, aki jegyes oktatás, mert hogy ugye az még mindig kötelező, most javíts ki, hogyha tévedek, mert ugye az én esküvőm az már mondjuk pont 20 éve volt, és én például az jegyes oktatás hatására lettem első áldozó és bérmálkozó. Tehát, hogy azért, illetve nem annak a hatására, nyilván már ez bennem rég megfogalmazódott, csak ott volt a lehetőség, tehát, hogy semmiképp nem az volt, hogy amúgy ez pont az én saját példám, én ezt vállalom.
0: Nagyon helyes. Csak azt mondom, hogy a hitbeli elköteleződésnél sokszor az egyéb érdekek azok fontosabbak.
1: Jó, de
0: ugyanaz, mint amit most ugye nagyon sok keresztény hívő testvérünk is mond, hogy hát egy Istenbe hiszünk. Igen, csak nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy milyennek látjuk őt, nem mindegy, hogy hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosít számunkra. Úgyhogy itt nem kell azt mondani, hogy itt most nagyon mély elköteleződések vannak a főurak részéről. Ezt mutatja az, hogy itt nálunk nem annyira, de a német reformáció során lehetett látni, hogy ahogyan a politikai érdekei kívánták, úgy váltott vallást, és volt olyan figur, aki 20 év alatt 4-szer váltott vallást. Na most akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehet itt a vallási meggyőződés, nem?
1: De ez teljesen olyan akkor, mint mondjuk akár egy politikus is megcsinálhatja, hogy élete során több felé alakul, de hát nyilván az már egy más tészta. Csak az, hogy ugye politika, vagyon, tehát hogyha az érdekek úgy diktálták, ugye mennyi időnek kellett eltelnie, de ezzel már ugye teljesen elmennénk a reformáció irányába, amiről mi ugye az egyháztörténelmi sorozatunkban elég sok adáson keresztül foglalkoztunk, de hogy végül is most a 21. században köszöni szépen azért a két egyház békésen megfér egymás mellett.
0: Igen, hála Istennek. Illetve nem is kettő, hanem több, mert ugye,
1: ugye evangélikus, amikor persze,
0: protestantizmusról beszélünk, akkor az ugye sok-sok ága van. Hát itt Magyarországon ugye a református, vagy kálvinista, illetve a luteránus, vagy evangélikus egyház az, ami még a katolikus egyház mellett fontos. Persze úgy, hogy a katolikus egyházban is tudjuk, hogy van ugye a keleti rítusú görög katolikus.
1: Igen. Na jó, tehát de mi most egyelőre még ott vagyunk a 16. században, amikor hát azért...
0: Na igen, hogy ezek a tanítók végülis börtönbe vetették őket, de hát nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, meg nincs, aki végrehajtsa ezeket az ítéleteket.
1: De mondjuk olyan keményebb, drasztikusabb büntetéseket, mint mondjuk a valódi korábbi, akár 100 évvel korábbi, mondjuk Husz János, meg gondolok itt egyéb eretnekekre, tehát azért olyat soha nem kaptak. Börtön volt, megkérdezték, hogy miért, hajlandó vagy-e visszatérni, vagy gondolom, hogy ezek így zajlottak, de nem tudunk olyanról, hogy mondjuk nagyon erős szankció lett volna, tehát hogy konkrét halálbüntetés.
0: Nem, tehát igen, és főleg nem az egyház, a katolikus egyház részét. Tehát itt is ez van, hogy Zalaházi Tamás, mint püspök, ugye felelős azért, hogy a híveknek a lelki állapot az rendben legyen, és ezért igyekszik ezeket az új hitűeket eltüntetni az egyház megyéből, úgyhogy szépen börtönbe záratja őket, de nem egyházi börtönbe, hanem átadja a világi hatóságoknak.

0: Volt-e a szalaházi egri püspöksége alatt még más ilyen komolyabb református prédikátor, mint mondjuk ez a kassai Dévei Bíró Mátyás, vagy az Eperjesi, tehát itt az egri egyházmegyébe volt-e még valakivel így probléma?
1: Volt, az majd inkább a következő püspök alatt jelenik meg, tehát a Stöckel Lénárt, úgyhogy majd ott beszélünk róla jobban, de igenis, főleg itt ugye ezek az északi szabadkirályi városok, azok voltak, ahol a legkönnyebben terjedhettek a protestáns tanok, és jelenhettek meg prédikátorok, már csak azért is, mert hogy nagyon sok esetben nekik szabad papválasztási joguk volt.
0: De mondjuk az a szűkebb régió, amit most nevezünk egri egyházmegyének, tehát ami mondjuk ugye a államhatáron belül van, tehát hogy inkább a felvidéki rész, ami jobban...
1: Igen, bár mondjuk Szikszó az.
0: Szikszó
1: igen.
0: Is.
1: És majd ne felejtsük el, hogy nem sokkal később, ugye amikor majd megjelenik a második hullám, a kálvinizmus, akkor ott Egernek is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát itt igenis, itt az egyházmegye szívében is megjelenik. Nem is tudom, hogy meg később beszélünk róla, inkább akkor csak most említem meg, hogy az egervölgyi hitvallás, ami a reformátusok számára egy nagyon fontos, az első ilyen komoly hitvallási dokumentumok, az nem véletlenül viseli az egervölgyi hitvallás nevet, mert az pontosan itt ezen a vonal az Eger nagytája Maklár környéknek a hitvallás formulája volt. Hát arról nem is beszél, hogy az egri várba is lesznek majd komoly gondok, hogy most milyen vallású a várkapitány, hogy most akkor éppen melyik felekezetnek a papjait fogdossuk össze.
0: De már nem Szalaházi idején.
1: Nem, már nem az ő idejében, ez még majd később lesz. Kicsit előre szaladtunk, hanem visszatérve az ő általa szankcionált prédikátorokra, azért ezek előbb-utóbb kiszabadulnak, úgyhogy még Dévai Bíró Mátyásnak is, amikor Bécsből Pozsonyba kísérték, pont azért, hogy Pozsonyban majd Szalaházi Tamás bíráskodjon fölötte, útközben sikerül neki megszöknie. És túléli a püspököt, mert ő csak olyan 1545 körül hal meg, sőt, ő olyan komoly tekintélyre tesz szert, hogy 1537-ben Bázelben megjelennek a művei. Persze nyilván latinul írottak, hiszen ebben az időben a hittel kapcsolatos dolgok, pontosan azért, hogy mindenki számára érthető legyen, az még latinul ment, és nyugaton is olyan tekintélye volt, hogy hívták őt úgy is, hogy a magyar Luther. Tehát ő azért tényleg egy olyan személy, akire oda kell figyelni, és most eltekintve attól, hogy nyilván a katolikus egyház számára kellemetlen Dévai Bíró Mátyásnak a személye, azt becsületére kell mondani, hogy ő viszont nem érdekből, nem pénzért, nem hatalomért, hanem tényleg lelkiismereti meggyőződésből tette ezt, és hogy ezért a hitért ő hajlandó volt tényleg szenvedést vállalni, tehát többszörösen is bebörtönözték.
0: Szalaházi Tamásnak a luteri tanokkal kapcsolatos problémáinak véget vethetünk, vagy legalábbis véget értek már?
1: Még Bártfáról említsünk egy esetet, hogy szintén az egyházmegye területéhez tartozik, az már egészen közel a határhoz. Ott is 1534-ben egyenesen Morvaországból, tehát ugye a mai Csehország területéről hoznak egy prédikátort, akit Ézsaiásnak hívnak, aki ott már nagy hatású volt, és tudjuk azt, hogy ugye Csehországban, Morvaországban a protestantizmus előzményének, a huszitizmusnak komoly hagyományai vannak, tehát ott még inkább jelen van ez a probléma, mint Magyarországon, úgyhogy ha úgy adódott, akkor onnan tudtak még importálni is ilyen újhitű prédikátorokat.
0: Pont azon gondolkoztam, hogy ugye belekerül ő is, meg hát nyilván elődei, meg majd utódai is egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az egri püspöki funkcióját mennyire sikerül neki egyáltalán ellátni, vagy érvényesíteni, hiszen itt neki belpolitikai viszályok, ugye a vallást kell rendezni, tehát az, hogy most egri püspökként ő itt mennyire tudott funkcionálni, erről vannak-e adatok? Tehát azok a fajta tevékenységek, amiket elődei egy viszonylag békésebb időszakban tudtak folytatni.
1: Neki nagyon nehéz volt. Mondtam, hogy tulajdonképpen Egerig el sem jut. Ráadásul a király nagyon számít rá, mármint Ferdinánd király, bocsánat, tehát Ferdinánd király nagyon számít rá.
0: Ő hozzá volt hű.
1: Így van, és ő kezdettől fogva, mint halálig Ferdinánd párti volt. Ő volt az egyetlen főpap az országban ebben az időben, aki egyetlen egyszer sem váltott pártot, hanem mindig ugyanannak a királynak a hűségén volt, tehát Ferdinánd hűségén, amit ő elkötelezetten végzett, mert úgy látta, hogy ő az, aki jobban meg tudja valósítani az országnak azt az egységét, és azt az európai nemzetközi hátteret, amivel szembe tudnak szállni a törökkel. Ugye itt ne feledkezzünk el, hogy az egész korra rányomja a bélyegét a török veszedelem, hiszen már azt említettük a múltkor is, hogy 1526 után a török újra és újra átvonul az országon Bécs felé, tehát több hadjáratot is vezetnek. Ez mindig fosztogatással jár, mindig gyilkolászással jár, pusztítással, és ugye azzal a veszéllyel sosem lehet tudni, hogy a török mikor gondolja úgy, hogy most már nem vonul vissza a Drávától délre, hanem megtartja a Magyarországon meghódított, vagy amin átjárt területeket. Tehát így ez egyik legégetőbb gondja mindenkinek tulajdonképpen a török veszély volt, csak ugye a probléma az, hogy a két elgondolásnak a különbsége. Ugye egyrészt ott van az, amit Zalaházi Tamás is képviselt, hogy egy olyan királyra van szükség, aki mögé beáll Európa, mert hogy Magyarország önmagában kevés, ugye 1526 megmutatta, tehát kell, szükséges az európai keresztény összefogás a törökök ellen.

0: A másik viszont azt mondja, hogy egy külföldi királlyal sosem vagyunk kisegítve, többször is próbálkoztunk már, ugye Habsburg is volt már, Jagellók is voltak már, de Magyarországnak inkább egy nagyon erős nemzeti királyra lenne szükség, lásd Hunyadi János kormányzó, Mátyás király király, ők azok, akik viszont Magyarországot olyan egységbe tudják fogni, amihez még, hogyha sikerül mondjuk például a pápaságnak a támogatását megnyerni, amit Hunyadi Mátyás végig élvezett az uralkodása alatt, tehát jó, persze veszekedések közepette, de a Szentszék mindig komoly anyagi eszközökkel támogatta Magyarországot a török elleni küzdelemben.
1: De melyik pártnak legyen igaza?
0: Na így van, és azért van az, hogy itt igazából mind a kettőnek van logikája, mind a kettőnek.
1: Csak azt kell nézni, vagy hát most amennyire lehet nézni, hogy itt a jelen esetben tényleg melyikkel vagyunk jobban kisegítve, azzal a nemzeti királlyal, aki valóban a mi érdekeinket nézi, vagy azzal a most jelen esetben ugye Habsburg királlyal, aki viszont egyetemesebben gondolkodva ugye egy európai szinten tud minket képviselni.
0: Ne felejtsük el, hogy a bátyja a német-római császár.
1: Hát hogyne, igen. És akkor most kivel járunk jobban, mert egyelőre még mindig két királyról beszélünk, tehát hogy ezt majd...
0: És az egyház is kivel jár jobban, ugye, mert itt most a püspökök is megosztottak, de hát leginkább az szerint, hogy kinek-kinek a területe, melyik királynak az érdekszférájához tartozott. Uh-huh. Mert hogy püspököket neveztek ki ezek az uralkodók, csak éppen pápai megerősítést nem nagyon kaptak, pontosan a Szilárd helyzetre való tekintettel. Majd a 30-as évek végén akkor normalizálódik valamennyire a helyzet, mert ugye Zalaházi Tamás is arra biztatja Ferdinándot, hogy próbáljon megegyezni Szapolyai Jánossal, tehát kössenek békét, kössenek valami megállapodást, ami szabályozza azt, hogy Magyarországon rend legyen. Ugyanis a török átvonulások mellett ugyanolyan károkat okoznak az országnak az egymás ellen folytatott hadicselekmények.
1: Hogyne. Meg hát pontosan az, hogy ugye, de hát ugye ez ugye a történelemben mindig így volt, hogy amikor van egy olyan politikai nyomáslás török, van egy mondjuk akár egy vallás, ami szintén még akár tényleg az országot is meg tudja osztani, mert ugye ki merre húz, ahogy érdekei hozzák, tehát pont ilyenkor kellene az, hogy mi házon belül fogjunk már össze, mert pont ez csak még jobban szétaprózzák az egész országot. Hát ez az, hogyha a házon belül, illetve az, hogy most országon belül két királlyal nem egyezünk. Most az jutott eszembe, hogyha már itt azért a török korról beszélünk, és most akármennyire is kevés funkciója van itt éppen tárgyalt Zalaházi Tamásnak, a török mennyire szólt bele, attól függetlenül, hogy ugye itt mondjuk az Egri Egyházmegye nem török fennhatóság alatt volt, meg nem is lesz.
0: Egy kicsit.
1: Egy kicsit azért beleszól?
0: Nem, hát
1: adózás miatt. Mondjuk.
0: Nem az adózás, nem. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a török, mint külpolitikai tényező, ő kinek az oldalán áll a polgárháborúban. Szapolyai János oldalán.
1: Igen.
0: Így van, és éppen ezért, tehát ahol Szapolyai az úr, ott az egy kicsit török befolyást is jelent. Tehát nincs megszállás, nincs adózás, semmilyen nincsen, nincs a muszlim vallásnak az előretörése, erről szó sincs, csak az, hogy ugye ezen a területen akkor egy úgynevezett török barátpolitikát folytatnak.
1: Ami mondjuk úgy érinti az ott élőket, hogy békén vannak hagyva? Most ezt így mondhatom így?
0: Nem, csak az, hogy a megosztottságot jelenti. Tehát ezen a területen török barát politikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy ez elfogadhatatlan Ferdinánd és a nyugat számára.
1: Értem.
0: És hát ne feledkezzünk el, hogy Zalaházi Tamásnak az elődje, az még kezet is csókolt a török szultának, Esztergomba Várdai Pál.
1: Igen. Igen.
0: Ugyanúgy, mint hogy Szapolyai János is kezet csókolt a szultánnak, és még lesz, aki majd kezet csókol a szultánnak.
1: Az, hogy a törökkel megpróbál valaki békésen, most akár Szapolyairól beszélünk, vagy akár most tényleg nem csak egy királyról, hanem mondjuk egy házpiról, vagy nemesről, ez mind a félelem? Tehát, hogy jobb, hogyha behódolok neki, vagy jobb, hogyha legalábbis látszatra feléjük húzok.
0: Itt nem csak erről van szó, ez is egy, de itt most ugye polgárháborúról van szó. Ferdinánd, Szapolyai János. Ferdinánd mögött egyértelműen ott áll a keresztény nyugat, elsősorban a német-római császárság, 5. Károllyal. Szapolyai Jánosnak ki a szövetségese?
1: Hát a török.
0: Igen, de hát azért, mert hogy a török tud neki segíteni, hogy esetlegesen megszerezze az egész országot. Mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve török függésbe kerül Magyarország.
1: Török vazalussá válik.
0: Vazalussá válik, ami nem jelenti azt, hogy meghódított területté. Egy kicsit hasonlóra kell gondolni, mint a 17. század Erdély helyzete, hogy nem volt megszálló török katonaság, de mégis a török birodalom részeként, vazallusként működött. Tehát valami ilyesmire lehetne gondolni, amit a török elképzelt Szapolyai Jánossal kapcsolatban, hogy egy báb királyt egész Magyarországra. Ez miért jó a töröknek? Azért, mert onnantól kezdve szabadon indulhat nyugat felé, nem kell közbe várakat ostromolni. Tehát nem lesz közbe Kőszeg, nem lesz közbe Szigetvár, ami megállítja a császári sereget. Jó, hanem végig vonulnak a Duna mellett, és az első állomás Bécs.
1: Szapolyai egy keresztény ember amúgy?
0: Keresztény ember.
1: Csak hogy onnantól fogva, hogy mondjuk Habsburg Ferdinánd mögé valahogy több támogatást kap a tényleg a keresztény Európától, ezért akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor én másfelé nézek, holott én amúgy hithű katolikus ember vagyok.
0: Hithű katolikus, aki próbál egyfolytában levelezni a pápával, levelezik is. A püspökei, akiket ő kinevez, azok számára mindig kéri a pápai megerősítést, alkalmattán még bíborosságot is, persze sosem hallgatják meg. Tehát nem teljesülnek ezek,
1: mert
0: a kívánságok.
1: Mert hogy úgy gondolják, hogy elég Magyarországnak egy Habsburg Ferdinánd, itt ne legyenek ellenkirályok. Meg...
0: Mondom, abban az időben Habsburg Ferdinánd jelöltjeit sem erősítik meg. Tehát ezért van az, hogy a 30-as évek végére három püspök van az országban, akinek van pápai jóváhagyása is. És majd pontosan a Váradi Egyezmény után, ami végre valahára békét teremt az országban, és úgy nagyjából meghúzzák a határokat, hogy na hát ez a terület többé-kevésbé a Szapolyai fennhatóság alatt van, a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország jelentős része Ferdinánd fennhatóság alatt van, és Szapolyai halála után Ferdinánd örökli az országot. Tehát ez az alapállás, és ez hoz egy olyan békés állapotot az országban, egyébként ezt Zalaházi Tamás is előkészítette, olyan szem, ő már nem élte meg, de előkészítette, hogy ő is folyamatosan buzdítja Ferdinándot, hogy valami megállapodást kössön Szapolyai Jánossal. Legyen végre békesség, rend, gyarapodás, erősödés az országban, és amikor ez megtörténik, na akkor jönnek a pápai megerősítések, és akkor még a Szapolyai által kinevezett püspököket is megerősíti harmadik Pál pápa. Akik addig gyakorlatilag a püspökségnek mondjuk a jövedelmét élvezték, ha csak éppen világi hatalmasságuk azt meg nem kaparintották, de igazából nem tudtak püspökként tevékenykedni. De ahogy mondtam, ezt már Zalaházi Tamás ezt nem éri meg,

0: bár kicsit bizonytalanok vagyunk az ő halálával kapcsolatban, tehát még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor 1534 és 35 közé teszik, életet 37 közé teszik a halálát, és a legvalószínűbb, hogy az 1535-ös év az, amikor tényleg meghalt. Ugye vannak levelek, amelyek még 34-ben íródnak neki, amelyek arra utalnak, sőt, még 1535-ben is, amely arra utal, hogy Zalaházi Tamás él, de például egy ilyen levél, amelyet Olá Miklós ír 1535 márciusában, na de ez a levél, ez honnan indul, ez Brüsszelből, mert hogy éppen Mária kormányzónővel, régensnőnek a szolgálatában van.
1: És csak azt tudjuk, hogy a levelet megírta, elindította, de az, hogy megkapta és elolvasta.
0: Nem csak az, hanem az, hogy egyáltalán, illetve, hogy márciusban levelet írt, de lehet, hogy addigra már a püspök halott volt, mert hogy mire megérkezik a halálnak a híre ilyen zavaros körülmények között.
1: Igen, az is
0: idő. Épp ezért ezek a levelek annyira azért nem perdöntőek, de az, hogy 1536-tól már nincsen róla szó, azért mindenképpen úgy tűnik, hogy az 1535-ös év az, amely az ő halála, illetve még vele kapcsolatban egy érdekes dolgot hadd említsek meg, és pedig az, hogy amit hát nem jó néven vettek tőle, hogy ő nagyon sokat segített abban, hogy az egyik unokaöccse, kicsit nepotizmus ugyebár újra, Kecseti Márton elnyerje a veszprémi püspökséget. Most ez a Kecseti Márton, ő tényleg méltatlan volt teljes mértékben a püspökségre, számára ez csak karrierről, pénzről, hatalomról szólt. Egészen odáig ment, hogy 1545 táján elhagyja Veszprémet, Pozsonyba megy, és ott meg is házasodik. Tehát magyarul tényleg csapott papot ott hagy, és az egésszel fölhagy, hogy egy ilyen méltatlan szemét szabadított rá a magyar egyházakra.
1: Szóval csak a halála után kire sikerül, főleg egy ilyen püspök hiányos országban hagyni az egri püspöki széket?
0: A dolognak az érdekessége az, hogy még meg se hal, és már is már más egri püspök lesz. Tehát itt olyan helyzet áll elő, amiről beszéltünk, ugye Zalaházi Tamás Ferdinándnak a híve, tehát ő a Ferdinánd által kijelölt püspök, akit majd ugye akit meg is erősít a szentszék, tehát ő ezek közé tartozik. Viszont Szapolyai, aki közben elfoglalja Egert, és igazából ő az, aki tartósan birtokolja, ezt mondtam is Zalaházi Tamással kapcsolatban, hogy ő nem jutott el Egerbe, mert hogy Szapolyai János kezén van, illetve a kapitányai kezén van a vár, és Szapolyai János úgy gondolja, hogy ez a terület úgyis ő hozzá tartozik elsősorban, úgyhogy ő is kinevezett egy egri püspököt, méghozzá nem is akárkit, hanem ismét egy külföldi jelenik meg, olyan, aki nem szerepel az egri püspököknek a listáján, mert csak Szapolyaitól kapott kinevezést, de az egyházi megerősítés a pápa részéről soha nem érkezett meg, ez pedig nem más, mint Luigi Gritti. És talán itt most néhányan, akik történelemben járatosabbak, fölkapják a fejüket, hogy Luigi Gritti, olyan ismerős az a név, vagy Ludovicus Gritti. Hát igen, a kornak az egyik leghíresebb kalandora, szélhámosa, aki az igazából sose lehetett tudni, hogy kinek a szolgálatában áll. Tehát eredetileg velencei származású, és mivel nyelveket jól beszélő, igencsak simulékony és jósvádájú emberről van szó, alkalmazták őt, ő tulajdonképpen a velencei dózsénak, vagy a velencei köztársaságnak a diplomatájaként indul a pályafutása, és ő lesz az egyik fő kapcsolattartó Konstantinápollyal. Tehát ő Konstantinápolyban velencei követ, de most ha követről beszélünk, ez abban a korban azt is jelenti, hogy kém. Jó? De ugyanez fordítva is úgy tűnik, hogy ő rájött arra, hogy az információ az pénz. Tehát ő, amit a szultáni udvarba összegyűjtött információkat, azokat ő eladja. Tehát ő tulajdonképpen saját zsebre dolgozik, és akkor így a törökkel együtt érkezik meg tulajdonképpen Magyarországra is. ugye Szapolyaival való kapcsolattartás révén. De ne felejtsük el, hogy a magyarországi ügyekben nem csak a törökök érdekeltek, hanem a Velencei Köztársaság is. Hiszen a Velencei Köztársaság, amely hát ugye sokszor békében, sokszor háborúban áll a török birodalommal, ugye Magyarországra, amíg Magyarország potens hatalom volt, addig kimondottan számított szövetségesként. És akkor így aztán ugye a Velence török, tehát szultáni udvar és Szapolyai, hát így kerül ő Magyarországra, és lesz Szapolyainak egy nagyon megbízható embere, vagy legalábbis Szapolyai úgy gondolja, hogy megbízható embere lett ez a Gritti, és ezért megjutalmazza őt az egri püspökséggel, ami igazából csak annyit jelent, hogy a javadalmakat rábízza, mert ahogy mondtam, hiába kért számára megerősítést, ez egyértelmű, hogy nem működött. De ő mindezek ellenére egri püspöknek tekinti magát, tehát a levelezése, és azért egy ilyen formátumú ember, mint Gritti, ő igencsak kiterjedt levelezést folytatott, akár még magyar főpapokkal is, tehát az akkori esztergomi érsekkel, Várdai Pállal is levelezésben állt, és itt bizony ő egri püspökként mutatkozik be, méghozzá így, hogy választott egri püspök, sőt a pecsétjén is ez szerepel. Azonban a karrierje még tovább emelkedik, mert hogy Szapolyai kinevezi őt Magyarország kormányzójává. Viszont van neki két fia, és ezek közül az idősebbet, Antóniót, Antalt, nevezik ki helyette Szapolyai egri püspöknek. Tehát most két Gritti jön egymás után, akik igazából megint csak nem szerepelnek az egyházmegye püspökei.
1: Mert ők csak Szapolyai választja.
0: Tehát így van, csak ő nevezi ki. Ráadásul ez az Antónió, ez még fiatal, tehát kb. 16 éves lehetett, és éppen ezért egy Ágoston rendi szerzetest rendelnek mellé, Agostino Museót, aki tanítja őt. Tehát egyrészt az egyházjogra, meg minden olyan dologra, amire egy püspöknek a későbbiekben szüksége lesz. Azonban igazából nem lett rá soha szüksége, mert hogy az egész Gritti családot aztán eléri a végzet, tehát kiderülnek ezek a kettős játékok, és akkor aztán mindenkinek gyanúsá válik, úgyhogy Medgyesen Erdélybe 1534-ben kivégzik Luigit, tehát az apukát, a gyerekek pedig a román vajda kezére kerülnek, és ő is kivégezteti őket. Úgyhogy a Gritti családnak ez lesz a vége. Az egri püspökségben olyan sok mindent ők nem tudtak tenni. Ahogy mondtam, igazából presztízs kérdés volt számára, mármint Luigi Grittinek a számára, illetve hát az egyházmegye jövedelmét, már amennyit abból be tudott még szedni, az számított számára, mint anyagi forrás.
1: Kíváncsi leszek, hogy ki lesz a következő valós egri püspök, de ez már csak a következő adásból derül ki.
2: A mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
5: 21 óra.

0: tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek szombaton. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak, és elhelyezték a csontterekjéket a fogadalmi templomban. Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi megemlékezésen. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek az évforduló kapcsán pedig úgy fogalmazott: a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól. Az idei országos tanévnyitót augusztus 31-én Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg. Reggel 8 órakor kezdődik majd az esemény, melyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mond. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány helyszíni segítségnyújtással és adománygyűjtéssel is segít a nepáli katasztrófa túlélői javára. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérik a felajánlásokat. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna kifejtette, hogy a vizsgálati módszertan előkészítésében a majdani 4 elnök helyettes munkájára számít, továbbá arra a szakmai stábra, ami részben az elnök helyettesek alatt dolgozó szakemberekből, részben külső, részben civil szervezeti, részben a tudomány, részben a jogalkalmazás területén működő szakemberekből is áll. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a döntést azzal indokolta, bár az alapítványnak fontos feladata lett volna a daganatos betegségek megelőzésében és a betegek eredményesebb gyógyításában, működésének kézzelfogható eredményei nem állnak arányban a ráfordított közpénzzel. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be, majd a miniszter teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Derül ki a Magyar Közlönyből. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, tette hozzá Lovas Attila. Elmondta, a Kötivízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felsőn mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Nepálban a rossz idő miatt egyelőre felfüggesztették a mentést, a gleccser leszakadás okozta áradás után. A katasztrófának Nepálban és Tibetben már 633 halálos áldozata van, csak nem 3000 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyar állampolgárt. A nepáli hatóságok szombati közlése szerint a katasztrófa óta több mint 3700 embert mentettek ki. A természeti csapás több mint 90 000 embert érinthet. Évente csaknem 12 milliárd font, nagyjából 5000 milliárd forint exportkiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Egy másik elemzés megállapította, hogy a brit cégek 72,8%-ának üzletmenetére negatív hatást gyakorolt Nagy-Britannia 6 évvel ezelőtti kilépése az Európai Unióból. Végül az időjárásról. Derült fátyolfelhős időig érkezik csapadék nélkül. A légmozgás döntően gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: És én a zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Feldebrőn a Hárs ünnepet látogatjuk meg, majd egy debreceni kiállítás kapcsán a rovarevő növényekkel találkozhatunk. Elsőként Feldebrőn egy hagyományőrző díjlovaglóval beszélgetünk.
1: Eke Zoltán.
0: Titulus van-e csapatvezető? Vagy ilyenkor?
1: Hát végülis a hagyományőrző huszár, főhadnagy vagyok, az egyesület alelnöke.
0: És a társ?
1: Ő pedig Favori Vihar, ő egy 11 éves Favori törzsből származó lipicei herért, 10 hónapos kora óta a társam.
0: Gyönyörű, jó érzés, ugye?
1: Igen, igen. Hát minden, amit tud, azt együtt hoztunk össze. Az én belovaglásom, az én tanításom.
0: Szép szürke, ugye?
1: Igen, szürke.
0: Ahogy láttam, van itt egy pár fajta ló, de az mindenki más szép.
1: Igen,
0: minden ló?
1: Igen, igen, minden ló más, más típusú lovak, ő egy 11 éves lipicai.
0: Igen, hát gyönyörű szép.
1: A többi egy félvérló egyébként. Hát vannak elég sok helyről, mert istenmezeiről jöttek.
0: És hogy lehet összeállni egy csapatnak így?
1: Hát a lovas emberek ismerik egymást a környéken.
0: Tehát a bemutatónak a lényege az, hogy azokat a kunsztokat megoldják, fektetés, cserdítés,
1: igen,
0: mellette,
1: igen,
0: térdelés. Ilyeneket csinálnak, de hát azért a vágtából, stb. Majd meglátjuk, hogy miket csinálnak önök.
1: Hát a fiúk, ők csikós bemutatót fognak csinálni, én pedig huszárruhában egyébként egy díjlovas bemutatót fog csinálni a lóval.
0: Tehát a díjlovaglás az azt jelenti, hogy itt a mozgásra kell adni a hangsúlyt.
1: Igen, igen, igen.
0: Térdemelés, lábletétel.
1: Így van, itt a lónak az alkalmas mozgás koordinációját használjuk egyébként. Mindegyik ló nem alkalmas rá, ki kell válogatni.
0: Tehát egyébként azért ehhez 2-3-5 év is kell, ugye?
1: Igen, igen.
0: Mert
1: igen.
0: A 2-3 az már...
1: Hosszú éves munkát.
0: Az a kezdet, az 5 év az már, amikor már megszokta úgymond a gazdát vagy társat?
1: Hát inkább úgy mondanám egyébként, hogy 2-3 év alatt egy alapszinten lehet belovagolni egy lovat. Hát az azt jelenti, hogy bizalommal megy ilyen jobb kézre, bal kézre, lépés, ügetés, vágta. Mind a 3 járműben biztosan megy, és akkor utána kezdünk el a lóval úgy dolgozni, hogy kezdjük tovább idomítani.
0: Ugye a dolgozás az azt jelenti, hogy mind a két félnek oda kell figyelni.
1: Így van.
0: Tehát én, hogyha nem vagyok jó a lónak, nem szeret meg, akkor hiába kezdek bármit vele, ugye?
1: Igen, meg kell lenni, ugyanúgy, mint az emberek között a ló, meg a lovasok között is meg kell lenni a kémiának, mert egyébként van egyébként olyan lovas, akinek egyébként egyszerűen nem jön be a lónak a stílusa, vagy a lónak nem jön be a lovas stílusa. Igazából megvannak a kötött dolgok, amit belovaglásnál használunk, ami le van írva, hogy azt úgy kell csinálni, úgy kell idomítani egy lovat, de akkor is mindenkinek megvan a maga a stílusa, és nem minden jó lónak jön össze.
0: Fegyelmezni egyébként ilyenkor már nem kell, vagy azért van bizonyos jelzés, amivel lehet fegyelmezni?
1: Hát idomításnál egyébként a fegyelmezés az inkább a lónak a büntetés, a hátraléptetés. Úgyhogy a fegyelmezést így, legalábbis én így gondolom. Mások nem így gondolják, de mikor ront valamit, azt igazából tudni kell, hogy minden eredendő hiba egyébként a nagy százalékban a lovastól ered, nem a lótól.
0: A ló nem érzi a biztonságot.
1: Nem a lótól, ha megadjuk a lónak a megfelelő segítséget időbe, akkor általában szokott működni a dolog.
0: Egyébként mennyire szereti úgymond az idegeneket, akik oda mennek, vagy azért vigyázni kell egy kicsit rá, mert jobban lónak, hogyha békén hagyják.
1: Hát ő nekem igazából egy gazdás ló, úgyhogy igazából is mondták a bemondóba, hogy nélkülem ne jöjjön ide senki, mert egyébként ha rúgni nem rúg, de hajlamos harapni.
0: Akkor hátul rúg elő a harap, de természetesen attól is függ, hogy mennyire bizalmaskodik vele valaki. Hát így nem megyek oda hozzá.
1: Igen, a simogatást egy idő után megunja, az a lényeg.
0: Mert akkor nem kap kaját. Vagy nem ragaszkodik egyébként, nem azt szoktam meg, hogy simogatás után megdicsértem, és akkor enni kap, jutalmat kap, cukrot, vagy bármi.
1: Nekem megvan adva az, hogy mikor kap enni a ló egyébként, ez betartó tudom, az nem jutalmazás egyébként a lónak, hogy etetjük.
0: De én még nem voltam ló, de azért...
1: Lónak nem jutalmazás.
0: Láttam már, amikor úgy etetik a lovat, de lehet, hogy
1: igen, szoktak.
0: Úgy szoktatták.
1: Igen, úgy szoktatták. Úgy szoktatták.
0: A nyereg az rajta van szépen, ez egy sima...
1: Ez egy dílovagló nyereg. Ez egy angol dílovagló nyereg.
0: Hát nem a magyar nyereg, most nem a kurultájról jött, hanem...
1: Nem. Hát egyébként a huszárkodáshoz a hagyományos nyereg egyébként a boknyereg, de nem véletlenül találták ki dílovagláshoz ezt a típusú nyerget, szükséges egyébként hozzá.
0: Ez azt jelenti, hogy itt azért biztosan kell megülni a lovat?
1: Másképp ülteti a lovast, igen, könnyebben tudja segítségeket
0: tehát
1: adni neki.
0: Előre tolja egyébként egy kicsit a súlypontot, nem hátra?
1: Nem, hátul van. A díjlovas az mindig egyenes derékkel, egyenes háttal, inkább a függőleges mögött egy kicsikét a vállal, nem kikönnyített lovaglás, mint a díjúzatók
0: is. Már tudték lovagolni, de ön azért elég jó fel van öltözve, pedig beleg van.
1: Ez egy másik öltözet egyébként, ennél mindjárt melegebb ruhát veszek föl.
0: Igen?
1: Igen, hát igazán a főzőversenyen részt vettünk, és akkor igazán felkérés, hogy egy hortobágyis lambukot csináljak, és igazán ahhoz ez a ruházat az érdemes és a... Úgyhogy mindjárt átöltözök.
0: Hát, hogyha hagyom, csizma az van, sarkantyú?
1: Sarkantyút azt mindjárt fel
0: fogok venni. Ja, fel kell tenni, de ezt nem használja.
1: Hát,
0: úgy, csak bemutatóra.
1: Segítségadás az is egyébként, igen. Mert igazán a komoly lovasnál igazán szár segítség, tesú segítség, csizma segítség, pálca segítség, sarkantyú segítség. Ezek mind segítség a lónak egyébként.
0: Én földön már tudok mindent még felülni, nem ülnék rá. Egyébként a nadrág, az lovagló nadrág?
1: Az egy lovagló nadrág, így van, a felső része az a szilvásváradi csikós, a ménes gazdaságnak a csikós ruhája.
0: Hát, azt nagyjából lehet ismerni, és a kalap az nem hortobágyi, nem, hogy más, ez csikós kalap.
1: Ez csikós kalap, így van. Egyébként onnan származik, mert...
0: Hortobágyról?
1: Igen, Hortobágyról származik a kalap, mert hát igaz, a legjobb kalap készít az a hajdúságból.
0: Ha, persze, hát úgyhogy... párat ismernék, úgyhogy... úgy névről is, de most nem. Úgyhogy... Nem is kell reklámozni
1: így
0: őket.
1: Így van, nem kell reklám, nekik megvan a saját reklám.
0: Megbizony.
1: Így van, keresettek is nagyon.
0: Hát láttam párszor már ott, hát most is a vásáron is árultak egész biztos.
1: Igen.
0: De a bajusz a saját, azt nem kölcsönözte.
1: Azt nem kölcsönöztem, a saját, így van. Hát az a Huszár Egyesületünk van egyébként Ózon, ez a Huszár Virtushoz való.
0: És mióta van Huszár Egyesület?
1: Mi ezt 2 éve csináljuk. Baráti társasággal.
0: Ahhoz képest, hát a fiatalok akkor.
1: Igen.
0: Mondjuk 2 év alatt minden cuccot be lehet szerezni?
1: Nem. Hát azért. Még nagyon sok minden hiányzik, úgyhogy hát nagyon sok pénzbe kerül minden.
0: Még a levegő is lassan. Úgy,
1: igen.
0: És egyébként úgy akkor hányan vannak?
1: Hát mi az Ózdi Huszár Egyesületben 10 taggal vagyunk.
0: Nagyon szép szám, igen. Akkor már bármire mehetnek.
1: Igen.
0: Hívják is önöket, vagy még be kell futtatni magukat?
1: Amúgy vannak kötelező programok az önkormányzatnál, mert igazán mindenféle, igazán mind augusztus 20-ára is állami ünnepre díszergés van.
0: Akkor támogatás is van?
1: Így van. Apró pénztámogatás.
0: Ami kiesik az erdőből is szinte. Eke Zoltán, hagyományőrző, díjlovaglót hallották.

0: folytatjuk műsorunkat, mégpedig a szőlő szenteléssel, mely után Holló Gábor atyával beszélgetünk.
1: Ne félj ország, ujjongj és örvendj, mert nagy dolgokat vitt végbe az Úr. Ne féljetek, ti állatai a földnek, mert sarjadnak immár a puszta legelői. A fa megtermi gyümölcsét, a fügefa s a szőlő megadja termését. Sion fiai, ti is ujjongjatok és örvendezzetek az Úrban, a ti istenetekben, mert megadta nektek az igazság esőjét, és korai meg késői esőt hullat rátok, mint egykor. És megtelnek a szérük gabonával, és árad a sajtókból a bor, meg az olaj. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.
1: Joel próféta fölhívja a figyelmünket, hogy minden jó ajándék fölülről van, hogy az esőt az Isten hullatja, és ezért imádkozunk, ezért könyörgünk most, amikor megálljuk a szőlőt, akkor tulajdonképpen a saját erőfeszítésünket, munkánkat ajánljuk föl az Isten kegyelmébe, és kérjük, hogy szentelje meg, sokasítsa meg azt a gyümölcsöt, amit tőle kapunk. Ezért könyörögünk most, Istenünk, te a világ kezdetétől fogva gondviseléseddel meghagytad, hogy a föld zöldellő füvet és mindenféle gyümölcsöt teremjen. Te magot adsz a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Add kérünk, hogy ezt a szőlőt bőkezőséged és áldásod sokszorosan termővé tegye, emberkéz munkája művelje, és így gazdag termést hozzon, hogy néped adományaiddal eltelve itt és mindörökké szüntelenül dicsérjen téged Krisztus, ami Urunk által. És áldja meg termésünket, és áldjon meg bennünket is a bőkezőség Istene, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Ámen.
0: Olyan gyakran nem szokott szőlőt szentelni, ugye?
3: Nem volt még rá példa idáig.
0: Hát akkor erre készülés kellett valamilyen módon előkeresni, hogy mi lehet mondani.
3: Az áldások könyvében van egy szöveg, amit segítségül lehet hívni. Joel próféta könyvéből vett szentírási olvasmánnyal és egy könyörgéssel. Körülbelül két mondattal egészítettem még ki.
0: Gondolkodtam volna, hogy valahogy hol lehet találni, hát ezért csak megtalálta, hogy mivel lehet. Hát mit mondjak, kenyérszentelésen X-szer voltam.
3: Itt a szőlőszentelés, ez volt az első. Kenyérszentelés, az már egy pár alkalommal volt lehetőségem megtenni, szőlő ez volt az első.
0: Mióta van itt ezen a tájon?
3: Augusztus 1-ével kerültem ide Velperétre, mint plébániai kormányzó. Már összetett a feladat, mert van egy iskola lelkészi feladatköröm is, ami megmaradt. Ez továbbra is Egerhez köt, az Eszterházi Egyetem gyakorlóiskolájának vagyok a lelkipásztora, és emellett innentől ellátom Verpelét, plébánia és a hozzátartozó települések lelkipásztori szolgálatát. Ez Aldebrőt, Feldebrőt és Tarna Szent Máriát foglalja magában.
0: Azért nem maradt munka nélkül.
3: Ezután sem.
0: Természetesen még nem ismeri akkor a település lakóit, vagy előtte azért tájékozódott?
3: Olyan módon tájékozódtam, hogy ugye az előző plébánosnak a tragikus és sajnálatos halálát követően a bazilikából mi jártunk ki, mikor melyikünk az ott lévő atyák közül, Verpelétre és a hozzátartozó templomokba, miséket bemutatni, temetéseket elvégezni, keresztelni, és így tovább. És így azért alapvetően már volt ismeretségem, volt fogalmam, de nyilván ahhoz, hogy alaposabban megismerkedjünk itt a vidékkel, az emberekkel, ehhez majd több időre lesz még szükség.
0: Két lakiként azért először még nehezebb, de gondolom, hogy idővel azért csak kijön Plébániáról.
3: Itt lakom Verpeléten.
0: Ja, már itt, igen.
3: Augusztus eleje óta, illetve hát július utolsó napjaiban
0: le vagyok maradva.
3: Kiköltöztem és elfoglaltam, tehát ez előírás, hogy a plébánosnak helyben kell lakni.
0: Hát igen, hogyha úgy sikerül.
3: Igen, igen, igen, de hála Istennek olyan állapotban van a plébánia, amit rögtön el lehetett foglalni.
0: hát akkor megszerethetik a későbbiekben, bár a fiatalok, mint a kis macskát, úgy szeretik még. Utána egy picikét másképp foglalkoznak vele, megszokják, tehát olyan kevés már a plébános, hogy most már muszáj szeretniük, hogy megtartani őket.
3: Igen, ezt tapasztalom, hogy nagy-nagy szeretettel vártak és fogadtak az itteni hívek. Hát eleve már nagyon nagy ajándékként élik meg azt, hogy kaptak helyben lakó papot. Ugye mivel kevesen vagyunk, ahogyan azt említette is, nem jut mindenhová lelkipásztor, és hát azt gondolom, hogy ez egy tényleg nagyon örömteli dolog, hogy itt Perpeléten lehet helyben lakó pap.
0: Most mi lesz a nehezebb feladat, az iskolai problémákat megoldani, hogyha vannak, mert biztosan vannak, mert mindenütt vannak, vagy pedig hát ugye a híveket valamilyen módon oda szoktatni a plébániához, mert hát ugye közösség nélkül egy plébános nem érzi jól magát, nem érezheti jól magát.
3: Hát alapvetően az iskolával kapcsolatban sem probléma megoldásban gondolkodok, hanem építkezni szeretnék, és ott is leginkább a közösséget, a hívő közösséget, az egyházat építeni. Nehézségek meg egy plébániának a hívő közösségében is felütik a fejüket időről időre, megoldandó problémák, feladatok, de én azt gondolom, hogy ezt is, azt is szeretném a jövőben szeretettel folytatni.
0: Azért mondom, mert pár évet tanítottam, azért én is pedagógus vagyok, de mellette volt pár dolgom már az egyházközségünkkel is mezőkövezem. Hát nem olyan könnyű az, mint ahogy kívülről meg lehet úgy szatszolni, hogy mi lesz. Tehát ehhez kell egy bizonyos fajta olyan hozzáállás, meg affinitás is, ami rádióban néha viszén hallgattam, mint hogyha meg lenne. Nem akarok így kedveskedni, illetve, de végül is úgy érzem, hogy megvan hozzá a képessége. Úgy érzi, vagy csak én érzem így?
3: Én is úgy érzem, hogy megvan a képességem hozzá, az biztos, hogy nagyfokú rugalmasság kell. Az iskola lelkészséghez biztosan, és gondolom, hogy a plébánia vezetéshez is, mert káplánként is ez volt a tapasztalatom. Én azt gondolom, hogy az én adottságaim megvannak azokhoz a feladatokhoz, szolgálatokhoz, amiket a diszpozíciómban kaptam.
0: Nem úgy jöttem ide, mint hogy a teljesen ismeretlen lennék. A családot nagyjából azért házas hétvégés koromból ismerem. Tehát azért ilyen nagyon-nagyon szolgálatkész volt a család is, illetve hát önt is úgy ismertem. Még akkor gyerekként azért nem tegezzem le, mert nem találkoztunk azóta. Tehát szolgálatkész a család is. Anyukája is.
3: Igen, igen, igen. Édesapám is. Egy segítőkész, jó szívű ember volt, édesanyám is az. Azt gondolom, hogy a mi családunkban ez mindig fontos érték volt. Ne csak a magunk érdekét tartsuk szem előtt, hanem legyünk ott. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk, amikor nehezebb időszakot éltünk meg a családomban, ugye édesapám elvesztése utáni időszakban, hogy egy rengeteg önzetlen segítőkészséggel, szeretettel találkoztunk. Ezt én nagyon fontosnak tartom.
0: Tudom, hogy ilyenkor nehéz, mert hát én is nagyon jól ismertem, és hát sokszor találkoztunk, nagyon-nagyon fájt nekünk is. Tehát fel tudtak állni arra a szintre, hogy azért végül is képesek arra, hogy levessenek valamit, mégpedig azt a községet, itt községet most, illetve hát tulajdonképpen egy beilleszkedik ebbe a fajta úgymond közösségbe. És ez a közösség, hát az önök.
3: Így van.
0: Köszönöm, hogy egy kicsit zavaró, gondolom önnek is a zene, de hát legalább a hangulat
3: ilyen. Ezt most így tudtuk megoldani, de köszönöm a lehetőséget.
0: A legjobbakat.
3: Isten áldja.
0: Dicsérhessék.
3: És ezt kívánom a kedves hallgatóknak is.
0: Holló Gábor atyát hallották a feldebrői szülőszentelésről.

0: a szép számú érdeklődő akár képregényeket nézegethetett, vagy lerajzoltathatta magát.
1: Mester Csaba vagyok, képregényrajzoló is, jelen esetben karikatúrista is.
0: A képregényeket régebben, valamikor a 20. század elején szerették, hát más nem volt, TV nem volt, mozi már,
1: igen,
0: már és nagyon-nagyon nagy volt akkor a népszerűsége.
1: Igen, hát ugye nagy nevek, Zórád Ernő, ugye Kocsmáros Pál, ők nagy képregényalkotók voltak, és ők mind a Fülesbe rajzoltak annó, és legendás történeteket jelenítettek meg így.
0: Megmondom őszintén, nem vagyok annyira gyerek, de azért még én is képregényeket olvasgattam, szerettem, mert hát jobban megértettem a képekről, meg csodáltam azért a rajzokat. Ahhoz azért gógy is kell.
1: Igen, főleg képzelőerő, és ugye az, hogy praktizálni kell igazából. Tehát én is voltam olyan szerencsés, hogy egy festőművészhez jártam rajzolni. Ő a Szerdahelyi István volt, már sajnos nem él, de nagyon sok dologra megtanított, ami ugye fontos ehhez a műfajhoz. Az arányok, ugye, hogy tudunk egy figurát élővé varázsolni, vagy mozgásban ábrázolni, tehát ez mind...
0: Egyébként kik veszik meg a képregényeket? Azok, akik olyan húrfangos eszűek, hogy szeretik azt, hogy mások fejezzék ki azt, amit szeretnének látni, vagy pedig olyanok, akik egyébként is már kicsit megöregedtek.
1: Nem feltétlenül egyébként, tehát érdekes, hogy nem annyira korhoz kötött, tehát nekünk ugyan, mivel mi zenei képregényekre fókuszálunk, tehát ezeket a típusú képregényeket én a Tóth Labancz Attilával csinálom, ő az írója. Ő egyébként a Tankcsapdának a basszusgitárosa volt annak idején, és most tanárbácsi, és írja ezeket a képregényeket. Vele dolgozom együtt, és azt vettük észre, ugye a bőrzéken, a képregény bőrzéken, amikor meglátogattunk egy-egy ilyen eseményt, hogy ez inkább a fiatalokat vonza. Hát persze nyilván az idősek is bejönnek, akik régóta gyűjtik ezeket a irodalmi, mondjuk azt, hogy a 9. művészetnek a termékeit, de igazából tehát az akcióképregények révén ez a műfaj, ez tulajdonképpen fiatal tudott maradni.
0: Ugye, hogyha a művészeteket nézzük, a 9-nek mondjuk, azért a művészetnek van egy bizonyos kritériuma. Tehát egyik az, hogy gyönyörködtessen, a másik az, hogy ide is szóljon, nem csak a szememnek, hanem a fejemhez is valamit. A harmadik meg kopogjon egy kicsit itt a szívemnél is. Tehát tulajdonképpen akkor emberközpontú kell, hogy legyen egy ilyen alkotás.
1: Igen, úgyhogy egy kicsit aggódunk is itt a, ugyan a mesterséges intelligencia térnyerését illetően. Tehát mi is azt vettük észre, hogy persze ugyanúgy, mint egy-egy muzsikánál, tehát óhatatlanul szükség van az emberre, tehát az emberi kreativitásra, és ez többnyire meg is látszik a végterméken. Tehát, hogy mi is erre fókuszálnánk igazából, hogy legyen karakteres a dolog, amit csinálunk. És egyrészt tanító jellegű, és másrészt pedig, hogy etikai nevelési szándék is legyen mögötte.
0: Tulajdonképpen akkor van egy réteg, aki ismeri és szereti ezt a fajta alkotást, illetve hát gyűjtés, mint ahogy mondta.
1: Így van.
0: Sörök érték lehet.
1: Igen, tehát meg vannak, akik kifejezetten a tréfás, hogy is mondjam, a humoros jellege miatt preferálják ezt a műfajt. Tehát mindenki más miatt keresgeti. Van, aki a vizuális látványa miatt, illetve hogyha megkedvel egy alkotót, akkor képes megvenni az összes alkotását. Tehát, hogyha ugyanúgy, mint egy zenénél, igazából, hogyha szeretünk egy előadót, ugye nyilván akkor megpróbáljuk megvásárolni az összes lemezét.
0: Hát a zeneit nem Tankcsapdás egy csepet sem, de hát, hogyha a másik oldalra, a humoros grafikára megyünk át, ahhoz mi kell, hogy az ember úgy fogjon meg egy arcot, egy mozdulatot, hogy humorosnak tűnjön, nem sértőnek.
1: Igen, mondjuk, amikor sokáig nézünk egy karaktert, akkor nyilván kilátjuk belőle azokat a kis részleteket, vagy eltúlozható dolgokat, ami miatt ugye azt felismerjük, tehát ez a karikatúrának is a, igen, az alapja, és akkor igyekszünk a képregények kapcsán is ezt átvinni, tehát hogy ezek a bizonyos karakterek, ugye ebbe főleg a Kocsmáros Pár volt jó a Piszkos Fred képregényei kapcsán, hogy nagyon jól elkülöníthetők voltak a figurái, tehát azonnal meg lehetett ismerni a stílusát is. És
0: a világ végén is megismerték, igen, amit igen. Úgy volt. Tehát tulajdonképpen, amikor leül ide, akkor...
1: Hát megnézem profilból, szemből, így van, és a karakterisztikus dolgokat kiemelem.
0: Riporterként én, hogyha elmegyek valaki mellett, ránézek, rá kell, hogy nézzek, akkor szinte látom, hogy mit tudok belőle kihúzni, vagy nem kihúzni, mi marad meg benne. De ugyanez van akkor egy karikaturistánál is akkor.
1: Így van. Egyébként minden ember izgalmas maga, és sokszor, hogy is mondjam, az emberek is megnyílnak, tehát mesélnek el olyan történeteket, vagy olyan dolgokat, amik én nem is kérdeztem, de nagyon jó szórakozást lett, és kölcsönösen megismerjük egymást lettünk.
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon közel áll a mi szakmánk egymáshoz.
1: Igen, igen, igen.
0: Ön hallgat, én meg beszélek közben. De nagyon-nagyon köszönöm, úgy látom megjöttek a felvonulók, úgyhogy most már lehet
1: dolgozni. És köszönjük szépen a riportot, és igen, a kedves hallgatók, hogyha tehetik, akkor nézzenek utána a Masterlap kiadó képregényeinek.
0: Hol lehet egyébként?
1: Hát többnyire képregénybőrzéken szoktunk jelen lenni, illetve a Facebookon.
0: Mester Csaba grafikus képregényalkotót hallották a felzebrői sokadalomból.

0: A faluban történő traktoros lovas felvonulás után Jakab Ernő polgármesterrel beszélgettünk.
1: Neki nem 10 órakor kezdődött, neki már tegnap reggel 6 órától
0: folyamatosan.
1: Hát én végül is igen, jó szervezés, de tegnap reggeltől mi folyamatosan állítottuk a sátrakat, készítünk vízt, ürítettünk, aludtunk egy pár órát, reggel 5-re jöttünk, így ment a főzés, amiben én is beszálltam, úgyhogy töltött káposztát készítettem.
0: Megkóstoltam, nem is olyan rossz az. Mert én Szabolcsi vagyok, és
1: az édesebb,
0: paradicsomosabbak, de jó volt ez.
1: Hát volt olyan, aki először azt hitte, hogy valami probléma van vele, mert hogy savanyú volt, de hát a káposzta miatt a haraszt is savanyú volt, a sima káposzta is, úgyhogy nem, nincs emberre gond. Meg azért, ha Szabolcs az másabb, mert abban nem daráljuk a húst, hanem vágjuk apróra.
0: Ja, köszönöm, hogy én jobban tudom egy kicsikét.
1: Én nekem szokás a szakmám, úgyhogy...
0: Jó, hát akkor tévedtem.
1: Nem,
0: nekem meg papírom van róla, hogy ott születtem.
1: Az erősebb, így van.
0: Egyébként polgármester úr, mióta van ez a típusú rendezvényük?
1: Régebben 2 olyan úgymond fesztivál ünnep volt Feldebrőn, volt egy a Ribizli fesztivál, ez nyár elején volt, és akkor utána volt a Szüreti. A Ribizli az nagyobb volt, a Szüreti az kisebb volt. És mind a kettő a templom körül volt. És 2019 októberre, tehát 2020-ban döntöttünk úgy, hogy akkor legyen egy nagyobb, és ez lett a Hárs Szüreti fesztivál, amit így megpróbálunk a nyár végére bezsúfolni, próbálunk igazodni a többi településhez is, hogy időbe szépen sorba jöjjünk, Aldebrő, Bécs, Feldebrő, sok lovasunk van, aki minden helyen fellép, és részt vettek a Szüreti felvonulásba, úgyhogy most egyetlen egy van is itt a focipályán, ahol látjuk ezt a környéket, hogy ez gyönyörű, hűvös, árnyékos, régi ősfák vannak, őszsebb, tehát ettől tökéletesek nekünk nem is lehetne.
0: Hárs, ugye a Debrőjét, aki nem ismerte, nem volt fiatal, szinte mindenki azt hívott annak idején Debrői házlevelűt, más itthoni minőség nem volt. A többit elvitték Szovjetunióba. Mellette ugye azt is tudjuk, hogy Tokajban is a házlevelű, az is fontos. De itt a Debrői, az Debrői.
1: Így van, az a Debrői ház, így van.
0: Tehát a házlevelűből lett ház itt a fesztivál.
1: Így van.
0: Ez a házfesztivál, ez tulajdonképpen a Ribizlit is takarja akkor egy picikét.
1: Hát már sajnos a Ribizli ezen a térségen kihalt.
0: Kifagyott.
1: Tehát annyira változott a klíma, hogy nem terem meg. Rásült idén is, nagyon sok kihalt, már nem éri meg be fogok. Sőt, nem csak nem éri meg be fogok, nincs is.
0: Nagyon kellemes helyen vagyunk, és azért nekem meglepő volt, hogy ló mindenütt.
1: Hagyom
0: aki meg. Szereti a lovat, az, hogyha ide jön, akkor boldog lesz.
1: Így van. Hát van egy egyesületünk, ez a Tarna Mente Hagyományozó és Sport Lovos Egyesület, ennek a székhelye Feldebrőn van, és akkor azért is a lovak. De a hagyományőrzés miatt is a Szüret, a lovasok nekünk egybefordnak.
0: Egyébként úgy a lakosság mennyire fogadja el, mert én nem látok senkit, akire rá lenne írva, hogy én Aldebrői, Feldebrői vagyok, vagy a szomszéd Verpeléti lennék, de azért itt vannak, gondolom, szinte mindenki, aki ide való.
1: Így van, és nagyon sokan a környező településekről is. Tehát. De jöttek Andornak tájáról, jöttek Egerből, látok itt káriakat, kompoltiakat, kápolnaiakat, hogy azért van híre, és azért vagyunk egy jó páran. Nagy a terület, és eloszlanak az emberek. Ha kicsibre tennénk, látszan, hogy mennyien vannak.
0: Fentről, hogyha megnéznénk, lefényképeznénk, hát akkor igen, lehetne rúgnal látni. Igazából bejárták a falut. Ugye ez le volt az rövid.
1: Így van.
0: Mindenki láthatta, illetve hát nem is tudom, hogy látta-e mindenki, mert itt van kint, vagy az úton. Egyébként ilyenkor már kezdődik a Szüret.
1: Sőt, már lassan majdnem vége. De most már ott vagyunk, hogy
0: szűzik. Szárazság miatt?
1: Így van. De ahogy beszéltem szőlészborászokkal, körülbelül egy hónappal előrébb vagyunk, mint az átlag, a régi időhöz képest. Tehát az, hogy már július végén elkezdődött a Szüret, ilyen nem nagyon volt. Általában szeptember elején kezdődött, mindig gyermekkoromban, hogy nem még szem rá. Első voltak mindig a pezsgő fajták, és akkor utána jött a többi. Most már furcsa, mert jövő héten szedik a kékfrankost. Jó rozénak szedik a kékfrankost, 2 hét múlva szedik rendesen, de most úgy néz, hogy szeptember közepére le is megy a Szüret. És ezért is kellett előrehozni. 2 éve volt azt hiszem körülbelül ugyanilyen időjárás, majdnem ilyen, amikor a Szüreti fesztivál nem tudtunk már szőlőt szerezni. Nem tudtunk dekorálni szőlővel, mert már lement a Szüret.
0: Szóval a ilyenkor van ez a fajta hektikusság, de hát azért egyik év hozza a másikat talán, nem hagyják abba a szőlészetet.
1: Hát nagyon remélem. Tehát azért itt mi tényleg a szőlőről vagyunk híresek, mert tényleg, hogyha valaki azt mondja, hogy debrüj hársat, feldebrüj, aldebrüj jut az eszébe. Tehát ez az év, ez biztos, hogy megviselte őket. Minőségben mi nem tudjuk, hogy milyen lesz a szőlő. Ahogy hallom, hogy az UV miatt is nem olyan lesz a beltartalma a bornak. Töppettek a szemek, nincs olyan nektartalma, a felvásárlási árak azok nem nőttek, de elvileg nem kellett annyit permetezni, hogy nem volt annyira esős idő, a Rizharmat peronoszpóra nem támadta úgy a szőlőt, viszont bejött ez az újfajta betegség.
0: A másik pedig az, hogy igazából azért a szőlőművelés képiesített lett. Van-e még kézi?
1: Van. Tehát én azt mondom, a mecést azt nem tudják helyettesíteni. Most már utána végül is mindent lehet. De a meccés, a kötés sem. Kötést annyit tudnak segíteni, sőt a meccésnél is, hogy beletesznek gépet, tehát, hogy motoros meccióló rásegítéssel, de a tudás az nem tudja helyettesíteni. Ugyanígy a kötözőgép, amit lehajt az ember, tehát az még emberi erő, hála Istennek, tehát azért még oda kell. Nem tudja teljesen gépesíteni, reméljük, hogy nem is fogja tudni.
0: Csak én arra gondoltam, hogy van-e még fiatal?
1: Szőlő?
0: De
1: vagy
0: szőlőművelő? Ember, a szőlőművelő.
1: Van. Vannak még egy páran, nem ment el a kedvük tőle. Annyi, hogy hát napszámosokat nehéz találni. Olyat is, aki ért hozzá, azt még nehezebb szerintem találni. Nagyon messziről hordják ide az embereket, tehát pedig szőlő, úgymond területen vagyunk, itt az egri borvidéknél. Azért ide most lenne, de messziről jönnek sokszor. Látom őket reggelente, jönnek buszokkal, kis buszokkal hozzák őket a szőlészek. Nem egy kerendő szakma, hogy mondjam. Miket azért még szüleink tanítottak, nagyszüleink, dédszüleink, én egri származású vagyok, felnémeti. Engem édesapám, nagyapám tanított medszeni, anyum szőrészborász, vagyis az eredeti szakmai után ő egészségügybe ment. Nekem a szőlőben ment el a gyerekkorom. Tehát nekünk az megszokott volt kisgyerekkoromtól, hogy én a szőlőben nővérem otthon takarít, én a szüleimmel a szőlőbe, a meccéstől kezdve, a vennyige hordás, a kötés, minden. És mi még kézzel csináltunk, tehát kézzel kapáltunk, kézzel permeteztünk, hajnakba mentünk kémporozni, 3-4-kor keltünk. Tehát ez bennünk van. Az, hogy a mostani fiatalok, hát nem nagyon látok úgymond a szőlőbe fiatal srácok, gyerekeket ilyen családi gazdaságba. Sőt, nem is nagyon van, nem tudom, van egy még egyáltalán ilyen családi gazdaság, hogy mit tudom, egy családnak 4-5-6 hektár, az már sok, inkább legyen 1-2 hektár, mi egy 2 hektár körül mentünk.
0: Azon mosolygok, hogy én szabolcsi vagyok, nálunk a dohány volt. Ugyanolyan nehéz minden munkája, mint a szőlőnek. Meg kell kezdeni, ugye, korán a melegágy rakással, palánta nevelés, dugdosás, utána ajdohányt leszedni, tetejét, felfűzni, szárítani és csomózni. És amire vége van, akkorára már kezdődik az újabb. Ugyanez a szőlőnél is.
1: Így van, sőt, nekünk nem csak szőlő, még kukorica is volt, tehát annak is.
0: Ja, hát az is együtt kapál. Jár.
1: Bizony. Hát meg akkor az állattenyésztés, sertés, volt nekünk szarvas, marha, volt fejüstehenünk, kisbikánk, nekünk minden volt gyerekkoromban. Szoktam mondani viccesen, hogy a tehén bonyolult állat, én mégis megfejtem.
0: Keresztrejtvénybe.
1: Igen, én is olyan megtanított fejni, mert mindig azt mondták, úgy kell fejni, hogy habozzon a tej, hogyha még kézzel fejtünk. Utána jött a gépesítés, de hát már annak is vége.
0: Akkor polgármester úr sok mindenhez ért. Melyik a nehezebb, az emberekkel bánni, vagy pedig hát megfőzni?
1: Emberekkel bánni mindig nehéz. Ott van mindenfajta köztük. Lehet őket szeretni, lehet kedvelni, lehet őket, bocsánat, így mondom, gyűlölni is. Van minden. Nagyon nehéz az emberekkel bánni.
0: Te vállalta?
1: Így van. Nem bántam meg, nem is bántam meg soha.
0: Jakab Ernőt, Feldebrő polgármesterét hallhatták.

0: végezetül akkor jöjjenek a rovarevő növények.
1: Kovács Kálmán vagyok.
0: Mondta, hogy Balmazújváros környékéről jöttek, vagyis honnan?
1: Konkrétan Balmazújvárosról jöttünk, innen Debrecen mellől.
0: Hát mondjuk nagyjából azért Balmazújváros elég sokan ismerik, volt NB1-es foci csapat, Kamilla,
1: Szati. Így van, Veres Péter, ugye Sós Imre híres színészünk volt, így van.
0: Úgyhogy nem kell sok mindenkinek bemutatni, de azért mégis a alás körzetünkben van, akit nem tudja. Ami csábító volt, hogy majdnem meg lehetne nem enni, hanem etetni az ujjamat, mondjuk ez egy kicsit nagy trükk, de nem igaz, mert ezek rovarokat esznek csak, ugye?
1: Így van, a rovarokat fognak meg, valamilyen illatot csalogatnak ki, ugye a rovar ezt megérzi, beleszáll, és például a Vénusz légycsapónál úgy működik a csapdának az aktiválása, hogy mind a két lebegyben 3-3 érzékelőször található, és kettő vagy több érintésre, tehát kombinációra becsukódik a csapda. Ilyenkor a rovar a mozgásból, a szőrszálon keresztül felveszi a mozgást, a csapda pedig úgy fog összehúzódni, ha érzi, hogy nagyobb rovar van benne, tehát nagyobb az ellenállás magában a csapdában, akkor a csapda egyre jobban fog szorosan összezáródni. Ha egy kisebb rovar van benne és nem mutat ellenállást, akkor a csapda ki fog nyílni és kiengedi a rovart, ugyanis sokkal több energiát veszít azzal a növény, hogy becsukódik, mint hogy a rovarból fel tudna szívni.
0: Hány fajta van itt most? Mert gondolom, hogy nem csak egy fajta rovaremű növény van.
1: Nagyon sok fajta van egyébként, most jelenleg Vénusz légycsapó, kürtvirág, harmadfű és kancsókák vannak, ugye azokon belül is több fajta található, például a Vénusz légycsapónál már azt lehet mondani, hogy megszámlálhatatlan, már legalább több mint 300 változat található, ugye itt arra kell gondolni, hogy fűrészes, esetleg a fogazata, a színe, hogy vörös, hosszabb a levélszára, rövidebb a levélszára, esetleg itt van olyan, hogy mutáns csapdákat hoz, tehát már a csapdának az alakja is egy nem szokványos formát vesz fel, a kürtvirágoknál is nagyon fontos az, hogy egy magasabbra növő fajról beszélünk, vagy egy bokros odóról, ugye, és ráluk pedig a színek, amik a legszembetűnőbbek.
0: Tehát a rovarokat oda kell csalogatni illattal, színnel?
1: Illattal, színnel. Olyan illatokat árasztanak, amit emberi orr nem érez, tehát csak a rovarok tudják megérezni, kivéve a harmadfűnél, és a harmadfői ragacsos harmadcseppeket termel a levelén. Ugye ez a rovar egy vízimitációnak hiszi, azt hiszi, hogy víz, rá akar szállni, inni, de beleragad, tehát igazából úgy működik, mint egy légypapír.
0: Az ember azt gondolná, hogy csak a trópusokon vannak rovar evő növények. Ez igaz, vagy nem teljesen?
1: Hát igen, a legtöbben azt hiszik, hogy trópusi növények meg ilyen dzsungelekben élnek, ilyen esőerdőben, egyébként nem így van. Például pont a legnépszerűbb a Vénusz légycsapó vagy a kürtvirág, ők észak-amerikai növények. A Vénusz légycsapó konkrétan csak Karolina államban ő terem meg, Észak-Amerikában, és a kürtvirág is csak Észak-Amerika, csak ők már esetleg teljesen egész észak, tehát Kanadáig is fel vannak szaporodva. A harmafüveket meg azt szoktuk mondani, hogy Antarktiszon kívül az egész világon megtalálhatóak, tehát Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában is, vagy akár Ausztráliában.
0: És mégsem igazából terjedtek el úgy a köztudatban, meg a valóságban sem, azért, mert nem ismerjük, vagy azért, mert hát az emberek félnek egy kicsit tőle.
1: Ismerik az emberek, mert nagyon sokan megismerik, inkább az a sok teória, ami leeng a növény körül, tehát ez a leharapja az ujjunkat, igen, tehát
0: azért jöttem ide.
1: Igen, a gyerkőcök nagyon sokszor félnek, hogy úristen, megharap, ugye mi próbáljuk őt, a mi országos szinten járunk rendezvényekre, és mindig mondjuk úgymond az igét hirdetjük, ahogy az elnökünk mondja, hogy nem ártalmasak emberre, állatra, tehát méreganyagot, toxint ezek a növények nem termelnek, hogy ártalmas legyen mondjuk egy emberre vagy egy gyermekre, illetve ugye sokan hiszik azt, hogy a fogazata a Vénusz légycsapónak az szúr, de egyébként nem olyan, mint a kaktusztüske, hanem azért hívjuk pillának, olyan, mint az emberi szempilla. Szóval ez, meg a másik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az etetés, ez kötelező náluk, mint egy kutyánál, macskánál, mindig elmondjuk, hogy nincs szó kötelező etetésről, amit megfog magának a növény, azt el tudja fogyasztani, de ha ők soha az életben nem ennének egy rovart se, akkor se halnának éhen. Tehát ők is minden növény fotoszintetizálással élnek, és azzal fejlődnek tovább.
0: Tehát táplálékot a földből is tud magához vonzani, tehát felszívni, vagy pedig csak a fotoszintetizálás élteti egy darabig, de nem fejlődik, így gondolom, hogyha nem eszik.
1: Lassú ütemű fejlődésük van egyébként, mert gyenge gyökérrendszerrel rendelkeznek, illetve ahol ők élnek, ugye alacsony nitrogén tartalmú tartalmú mocsaras tőzeg lápokban élnek, és mivel olyan kevés tápanyagot tudnak felszívni, ezért nekik már kialakult az evolúcióval évszázadok során, hogy nincs is szüksége sok tápanyagra. Ezért nagyon fontos például, arra térünk az öntözésére, hogy például őket csak lágy vízzel, tehát esővízzel vagy desztillált vízzel tudjuk itatni. A csapvíz, kútvíz, ásványvíz, ezek például nagyon rövid idő alatt elpusztítják a növényeinket.
0: Hogyan élnek telepekben, vagy egyénileg külön-külön?
1: Telepekben élnek egyébként, nagyon sok bennük az önporzó, vagy illetve a egyszerű szél vagy a rovarporzással nagyon könnyen tudnak szaporodni. Igazából el tudják maguk körül szórni a magjaikat, például a kürtvirágnak kell a hideg kezelés, a magnak. A kürtvirág például ilyen márciusban levirágzik, be van porozva, a rovarok esetleg beporozzák, vagy ha valamennyire magát be tudja a szél által porozni. Október vége, novemberre fognak a magtokok beérni, akkor kiszórja a magjait, kap télen egy hidegkezelés, és tavasszal már a magok elkezdenek kikelni. A Vénusznál ugyanígy van, náluk nincs hidegkezelés, ugyanúgy elszórja a magjait, és szépen évközben folyamatosan nőnek kifele. Tehát telepekben egyről a kancsóka az, amelyek úgymond, mint az orchideák, ilyen fánfutó, ilyen félfás növények, ők úgy élnek telepekben, hogy nem együtt, hanem így szépen egymás mellett növögetnek felfele, és ugye az ágai ágazódnak elfele, és akkor úgy futnak be fákat.
0: Kaktuszos sokat, egy csomót lehet látni, tehát hegyek vannak belőle, de rovarevő növényeket, úgymond ápolgatókat nem nagyon láttam még. Nem sokan vannak akkor az országban.
1: Kevesen vagyunk, de azt merem mondani, hogy egyre népszerűbbé tudjuk tenni a különböző rendezvényekkel. Ugye mi járjuk az országot, Szeged, Pécs, Debrecen, ugye Budapest, és egyre népszerűbbek. Azt veszük észre, hogy a csoportjaimban, amik ugye a közösség oldalon megtalálható csoportjaimban, egyre többen szállnak be, lépnek be hozzánk. Általában azt lehet mondani, hogy most ilyen körülbelül, akiket itt tudunk, ilyen 3000 ember az országban, ami azért nem egy nagy szám, de azt mondom, hogy ha csak ezt a tematikát nézzük, a ragadozó növényeket, akkor viszont ez egy szép szám. Sajnos az a probléma, hogy olyan helyen is beszerezhető ez a növény, ahol már nem jól tartják őket, illetve nem tudnak szakszerű tájékoztatást adni a vásárlóknak. Hazaviszik, tegyük fel például a csapvízzel, megölik egy-két hét után, amikor nálunk nagyon sokszor van, hogy jönnek, és akkor mondják, ó, nekem volt, én elpusztítottam. Mindig mondjuk, hogy a csapvíz, és mondja, igen, azt kapott, hát, ja, azt nem kell kapni. Szóval az a probléma, hogy sajnos tesznek bizonyos emberek, meg bizonyos üzletek azért, hogy az emberek ne akarnak utána újból ilyen növényeket tartani.
0: Vagy pedig újat vegyenek, és akkor többet fizetnek.
1: Nagyon kevesen vannak, általában mi azért próbáljuk magunkat jobban reklámozni, hogy ezek hazai termesztésű növények, ezeket mi termeljük, ezek nem import növények, nem külföldről vannak behozva, ezért mi tudjuk garantálni, hogy ez tényleg ez itthon, ez magról nevelkedett, ez saját növényünk, és mi adunk azért szakszerű tájékoztatást, papírformában, internet elérhetőséget adunk, tehát igazából minket csúnyán mondva lehet zaklatni egész nap kérdésekkel.
0: Ki lehet a csoport tagja, az is, aki nem fog növényt termeszteni, beléphet, csak aztán nézelődik, vagy tanulgat, vagy pedig mindenki, aki vett növényt.
1: Aki vett növényt, aki már vesz csak egy Vénusz légycsapót, az is beléphet hozzánk. Nyilván a hobbi az ugye úgy indul, hogy egy darab terméket vagy tárgyat veszünk valamiből, itt is úgy, hogy valaki megveszi az első növényt, ha tetszik neki, akkor elkezdi gazdagítani. Én is úgy indítottam, hogy volt két darab növényem, és most körülbelül olyan 1500-1600 növényem van otthon, amivel foglalkozok.
0: Akkor van mivel foglalkozni?
1: Hát van, így munka mellett van, hogy így főállásban dolgozunk, és akkor mellette nekünk ez ilyen hobbi is, de igazából már ilyen második munkahely is igazából, igen. Azt is merném mondani.
0: Iskolákban mennek, gondolom, iskolák nézik általában. Iskolákban
1: nem nagyon szoktunk igazából menni. Terveztük már, de az a baj, annyira kevés az időnk már arra is, hogy még járjunk ilyen tematikus előadásokat tartani, hogy általában azt szoktam mondani, hogy aki szeretne csoport, akkor az jöjjön ki hozzánk személyesen, és akkor ott esetleg szét tud nézni nálunk ott a telepén a fóliákat, és akkor láthatják, hogy mi milyen körülmények között tartjuk a növényeket, meg hogy miért mekkora kínálattal büszkélkedhetünk itt Magyarországon.
0: Elérhetőség internet?
1: Internet, így van. Közösségi oldal, saját weboldalunk van, webshopunk van, szóval lehet nálunk rendelni egész évben egyébként a növényeket is.
0: Mit üssek be?
1: ez a cserepes ragadozók, tehát Facebookon is hívunk a cserepes ragadozók, és a weboldalunk is a www.cserepesragadozók.hu, illetve az egyesületünk a Maron, ugye ez a Magyar Rovaremésztő Növénytársaság, saját videó megosztó portálon van csatornánk, ott is töltünk fel videókat, ugyanúgy külön témára bontjuk, hogy februári, március, áprilisi teendők, milyen rendezvényeken fogunk részt venni esetleg, vagy tartási segítséget nyújtunk az embereknek.
0: Köszönöm szépen, jó étvágyat a növényeknek is.
1: Köszönjük szépen, további szép napot.
0: Kovács Kálmánt hallották a rovarevő növényekről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: 22 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt az idén nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet. Mint írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyermek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára

kezdődik majd az esemény, melyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mond. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány helyszíni segítségnyújtással és adománygyűjtéssel is segít a nepáli katasztrófa túlélői javára. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene. Ehhez kérik a felajánlásokat. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna kifejtette, hogy a vizsgálati módszertan előkészítésében a majdani 4 elnök helyettes munkájára számít, továbbá arra a szakmai stábra, ami részben az elnök helyettesek alatt dolgozó szakemberekből, részben külső, részben civil szervezeti, részben a tudomány, részben a jogalkalmazás területén működő szakemberekből is áll. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a döntést azzal indokolta, bár az alapítványnak fontos feladata lett volna a daganatos betegségek megelőzésében és a betegek eredményesebb gyógyításában, működésének kézzelfogható eredményei nem állnak arányban a ráfordított közpénzzel. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be, majd a miniszter teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Derül ki a Magyar Közlönyből. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, tette hozzá Lovas Attila. Elmondta, a Kötivízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felsőn mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Nepálban a rossz idő miatt egyelőre felfüggesztették a mentést, a gleccser leszakadás okozta áradás után. A katasztrófának Nepálban és Tibetben már 633 halálos áldozata van, csak nem 3000 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyar állampolgárt. A nepáli hatóságok szombati közlése szerint a katasztrófa óta több mint 3700 embert mentettek ki. A természeti csapás több mint 90 000 embert érinthet. Évente csaknem 12 milliárd font, nagyjából 5000 milliárd forint exportkiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Egy másik elemzés megállapította, hogy a brit cégek 72,8%-ának üzletmenetére negatív hatást gyakorolt Nagy-Britannia 6 évvel ezelőtti kilépése az Európai Unióból. Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős idő ígérkezik csapadék nélkül. A légmozgás döntően gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergomvári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékes Egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház az eukarisztiából él. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
2: Vágjunk bele, egy kis előjátékkal kezdeném, mielőtt a témánkhoz hozzászólnék. Az első nagy kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen mi is a tanítás lényege. A dogmánál persze elméletileg megtanultuk, hogy ez tantételt jelent, és innentől kezdve bizony megélhet a fejünkben egy olyan elképzelés, hogy az egyház dogmatikus rendszere az egy listázható kijelentés sor, amiben a legszentebb igazságaink vannak rögzítve. Azonban talán jogos föltenni a kérdést, hogy valóban csak ennyiről lenne szó? Gondoljunk a Szent Háromságra, egy Isten három személyben. Tételmondatról beszélünk, vagy valami másról? A Szent Háromságról kimondunk egy igazságot, vagy esetleg megérthetjük, hogy a Szent Háromság titka, mint a modell stílus gondolkodási keret, mindegy, hogy hogy ragadom meg, de egy mód arra, ahogyan létezni kell. Válasz arra, hogy mit jelent szeretni, mit jelent egyáltalán ez a szó, hogy szeretet. A Szent Háromság nem egyszerűen egy elvont absztrakt igazságnak a kijelentése, hanem mintaadás, modelladás arra, hogy hogyan kell közösségben létezni. Minden egyes dogmánknál ugyanezt a játékot végigjátszhatjuk, és ez a kérdés nagyon fontos, mert így fogjuk apránként megérteni, hogy a hit nem absztrakt igazságok hálózata, hanem a teljes ember teljes létezését érintő kérdés. Ugye a Lumen Fidei enciklikát, hogy ki a szerzője, Ferenc vagy Benedek, ezen most ne vitatkozzunk, négykezesnek szokták hívni. Tehát az enciklikát pontosan ez a fölvetés és belátás indítja meg. Ha a hitünk csak értelmi, intellektuális, absztrakt tartalmakat hordoz, akkor valami nincs a helyén. Itt az életünkről van szó. A Szent Háromság az nem filozófia könyvi betanulandó anyag, hanem egy mód, ahogy nekem emberként léteznem kell. Hiszen ennek az Istennek a képére vagyok megteremtve, és ennek az Istennek a modellje szerint válok teljessé. Így jutunk el egy olyan fogalomhoz, amely a természettudományok körében nagyon sokszor előfordul, ez pedig a paradigma. Miről van szó? A témát fölvető Thomas Kuhn így definiálja a paradigmát: általánosan elismert tudományos teljesítmények, vagyis olyan tudományos eredmények, amelyeket a tudományos közélet döntő többsége mainstream igazságként vagy tudományos kijelentésként elfogad, amelyek egy bizonyos időre a szakemberek közössége számára modelleket és megoldásokat nyújtanak. Hát ilyen volt a newtoni fizika, a mozgástörvényekkel, gimnáziumból talán még rémlik valami. Einstein ezért esett annyira kétségbe, amikor az általános relativitás elmélet következményeivel foglalkozva ráébredt arra, hogy megbuktatja előbb-utóbb a newtoni fizikát. Mi csináljunk? Nem ez volt a cél. Viszont nem is fönntartható tovább, ami volt. Hogy megyünk át akkor egy új világképbe, a kvantumfizika korába? De most itt ne vesszünk el ezekben a kérdésekben. Tehát a paradigma a gondolkodás számára egy keret, egy mestermodell, ami segít értelmezni, működtetni, vagy esetleg kitalálni az újabb modelleket. Egy olyan nagy mátrixa a létezésünknek, a gondolkodásunknak, ami elrendezi a konkrét kérdések, a részlet problémák apró felületeit. Világos, ez zárójeles megjegyzés, mindig az adott kornak, az adott társadalomnak, az adott emberi élethelyzetnek az összefüggés rendszerében. A Kuhn-féle idézetben szerepel az a meghatározás, hogy egy időre szól a paradigma. Vagyis a tudomány, hát ezt tanultuk a középiskolában, 50-szer megbuktatja, újraírja önmagát. Valószínűleg mindannyian tudnánk sorolni olyan hipotéziseket, amelyeket egykor igaznak tartottak, aztán rájöttek, hogy mégsem igaz. És apránként ezek a változások magát a nagy keretet, a nagy mátrixot is átalakíthatják. Ez mindig akkor kezd el aggasztóvá válni, amikor felszaporodnak a gondolkodásunkban megoldhatatlan problémák, amikor nem tudunk már minden kihívással szembenézni, amikor azt érezzük, hogy ugyan megvan a keret, amiben mozgunk, de valahogy, mintha a valóság már elbúcsúzott volna ettől a kerettől. Van ilyenkor egy természetesen ösztönös magatartás, hogy besöpörjük a szőnyeg alá a problémát, nem baj. A valóság a rossz. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos igazságot azonban szeretnék közölni. A valóság az mindig a valóság, pont. Ennek nincsenek alfejezetei, lábjegyzetei, ez van. A kérdés az az, hogy mihez kezdjünk ezzel, ami van. És a paradigmák éppen ezért, hogyha már túl sok mindent söpörtek a szőnyeg alá, csúnya szóval egyre több az anomália a rendszerben, ami kezelhetetlenné válik, akkor jön a robbanás. A régi már nem áll, az új azonban még talán nem elég erős, nem elég körvonalas. Egyesek úgy is hívják, hogy beáll az anarchia. Hát ilyet a tudományokban megélünk időszakonként, de uram, bocsá, még az Anya Szent Egyházban is, hogyha átvetítjük ezt a természettudományos modellt az egyházra. Természetesen az emberek rettegnek attól, hogyha anarchikussá válik körülöttük a közeg. Mi szeretjük az egyszer-egyes mátrixokat, azokban könnyű tájékozódni. Igen, nem, dur. Ki van adva a szabály, meg kell csinálni, én megcsináltam, jó pap vagyok, ámen. Ki van adva a szabály, én betartottam, jó hitoktató vagyok, ámen. Szeretjük az életet, ha ilyen egyszerű. Nem az. Nem az. És szerintem az nem kérdés, hogy az anomáliák igencsak felszaporodnak a körülöttünk lévő egyházi létezés tereiben. Itt van egy szép ábra a tudományos változásnak az anatómiájáról. Ez azért is érdemes ezeket a kulcsszavakat ízlelgetni, mert ezektől iszonyú frászt szoktunk kapni, és megijedünk, ha ezekkel. Ettől nem kell megijedni, hát ez teljesen normális, nem kell félni. Van a normális állapot, aztán beköszöntenek az anomáliák. Amikor az anomáliák már elviselhetetlen méretűek, jön a krízis, a válság. Ez nem egy rossz szó, egyszerűen csak egy átmeneti fázis. Ekkor bekövetkezik a változás a világnézetben, és egy preparadigmatikus fázis, ami azt jelenti, hogy konkuráló paradigmák küzdenek azért, hogy ki legyen az új és nyerő keret. Hát uram, bocsá, középkorban is milyen szépen szívódtak ferencesek és domonkosok, hogy kié legyen az új teológiai paradigma. Míg nem az összesnek a fejére borította az asztalt, az újkor beköszönte a humanizmussal. Aztán a nagy kegyelemtani vitát a barokkban ismerjük. Jezsuiták, domonkosok. Már mindenki eretnek volt az egyházban, mert már mindenkiről a másik megmondta, hogy eretnek. Mit csinált a szentszék? Nem borította rájuk az asztalt, rájuk zárta a szobát, és azt mondta, hogy ne gyertek ki többet. Kérdés megválaszolhatatlan, viszont eretneknek senkit sem szabad hívni emiatt a kérdés miatt. Tehát azért mondom, hogy ilyenek vannak. Így köszönt be az új paradigma, az általánosan bevet, és megint jöhet a békés, normál időszak, amikor csak úgy üzemelünk szépen, nyugodtan. Na most hát mindenki ebben szeret lenni, ami itt a karika tetején van. A gond az, hogy általában úgy érezzük, hogy itt a, hogy is mondjam, a délkeleti sarokba szorulunk be. Tehát itt valahol anomália, krízis, változás hármasában veszünk el. Ezzel kapcsolatban azonban szeretnék egy pontot még idehozni, ahol a mi kis életünk az egyházban talán nem egészen olyan, mint a természettudományok. Van itt ugyanis még egy érdekes szempont, amivel foglalkoznunk kell. Van egy katolikus csavar a kérdésben. Mi a helyzet akkor, ha vannak olyan paradigmatikus oszlopaink, ha úgy tetszik, amelyek nem változhatnak? Ha az Isten adta őket, így adta őket, mégis anomáliák hemzsegnek körülöttünk. Hát józan ésszel, akkor ez valószínűleg azt jelenti, hogy valamit mi nem csinálunk jól. Valamit mi nem teszünk helyre. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de nem valósítjuk meg. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de alapvetően absztrakt igazságnak tekintjük, nem pedig életmódi elemnek, gondolkodást meghatározó stílusnak. Beszélünk a Szent Háromságról, de igazából közösséget nem akarunk senkivel megélni, mert posztmodern született individualisták vagyunk. Hát itt a probléma, ez már egy anomália. Folyton a Szent Háromságról beszélsz, de aglegény egyházi plébolyként élsz. Ez így nem megy. Világos, hogy anomália lesz a rendszerben. Ugyanígy az Eukarisztiánál majd látunk egy-két példát. Vagy esetleg a megváltozott körülmények között mi magunk megelégszünk az, hogy csak tételmondatként elsütjük, egyébként meg teljesen elélünk és elgondolkodunk a hitünk kijelentései mellett. Hát igen, a katolikus egyház egysége szent és fontos dolog, érsek atya is érintette a homiliában, úgyhogy az egység ápolása érdekében kirúgok mindenkit az egyházból, aki nem úgy gondolkodik, mint én. Ez is egy jó megoldás, ugye? Kicsit protestáns a metodika, ezzel kapcsolatban csak eszembe jut, hogy amikor kint voltunk Genfben az Egyházak Világtanácsában, beszélgettünk ott a helyiekkel, és mondták, hogy ugye 38 tagszervezet alapította meg 48-ban Amsterdamban az intézmény, de ma már több mint 400 tagja van. És ugye első olvasatra az ember fölbuzdult, hogy úgy látszik az egyház egységének az ügye tombol a világban, az ökumenikus hullám elárasztott mindenkit, de aztán közölték, hogy ez nem egészen így van, a tagok osztódással szaporodnak. Tehát világos, hogy nagyon könnyen előfordul, hogy mi mondunk dolgokat, de igazából semmi se látszik abból, hogy mi ezt komolyan is vennénk. És ez adott esetben katolikus csavarként azt jelenti, hogy esetleg nem a paradigmát magát kell kicserélni, hanem minket, magunkat. Nem az eukarisztiát kell lecserélni, nem is tudom, hamburger zsömlére, vagy nem tudom, mit mondjak, hogy termék megjelenítés ne legyen az előadásban. Vagy nem a bort kell lecserélni, nem tudom, valamilyen típusú közkedvelt üdítőit arra, és az eukarisztikus imádság helyére kell kortárs irodalmi szemelvényeket beemelni. Hanem lehet egyszerűen, hogy magunkban kell a váltást létrehozni, hogy tényleg a paradigma váltás ne az igazság lecserélése legyen, hanem egy olyan furcsa pillanat, amit egy francia teológus a II. Vatikáni zsinatot követő kor kapcsán így fogalmazott meg, Ricard Rage, új keretbe foglalás. A kép, a vászon, a festmény ugyanaz, de új keretbe kell tenni. Új helyen kell kiakasztani a falra. Talán ti is átéltetek már ilyet, hogy másik szobába tették le a képet, és mintha a kép is megváltozott volna. Mert az előző helyén sötét háttér előtt két ódon bútor között lógott, a másik szobába meg egy hófehér falon jól megvilágítva. Kaptál ajándékba egy új képet? Nem. Csak megvalósítottad a csavart. És innentől kezdve kezd izgalmassá válni a játék. Mit jelenthet számunkra az, hogyha az eukarisztiára nem tételmondatszerűen, nem tanrendszerűen tekintünk csupán, hanem elkezdünk paradigmatikusan gondolkodni vele? Mit jelent eukarisztikusan gondolkodni? Mit jelent eukarisztikusan élni? Világos, hogy amikor a Szentmisében elhangzik ez a mondat, misztérium fidei, ott jóval többről van szó, mint hogy az átlényegülés hitvallását tesszük meg. Sajnos a magyar fordítás itt kifejezetten lelhangoló, mert a latinban eleve nem szerepel az, hogy hék, ezt a magyarok beletették, és nem tudom miért, mert lerombolták az eredeti latin szöveget, mert ez a magyarban azt jelenti, hogy mutogatok, ez. A latin nem mutogat. A liturgikus történés szívében hangzik el a misztérium fidei, a hit misztériuma fölkiáltás, aminek a szívében valóban ott van a kenyér és a bolt titka, de a misztérium túlnő a konkrét, reál prezencia dogmatikus állításán. Hát itt Krisztus keresztáldozata vált nyilvánvalóvá, és jelenvaló számunkra az ő feltámadása. Itt nem pusztán oda mondok bárkinek, hogy már pedig itt jelen van, nem. Itt a Szent Háromnap totális misztériuma realizálódik a szemeim előtt. Ez a hit misztériuma, amely a kenyérben és a borban számomra hozzáférhető, mint hívő ember számára. És ez azt is jelenti, hogy igen, az eukarisztia mindig az eleven hitnek a keretében mutatja meg az igazi teljességét. Annak az eleven hitnek a keretében, amelyről már mindannyian tanultunk, itt most nem akarok elveszni nagyon a hittanórás részletekben, hogy van mindig egy objektív és szubjektív oldala, egy fides qua és egy fides qua. A hit, amit hiszek, a hitnek a tartalmi magva, és a hit, mint magatartás, a hit, mint hívő életvitel, a hit, mint az Istenbe vetett radikális bizalom, a hit, mint megvallás. Hál' Istennek nekünk Rómában egy olyan ausztrál tanárunk volt, akinek az olasz kiejtése nyomán soha nem tudtuk, hogy a kettő közül melyikről beszél, mert angolos olaszsal mind a kettő ugyanúgy hangzott, úgyhogy emiatt mi igen hamar megtanultuk, hogy a kontextus alapján elemezzük, hogy éppen vajon ez most az objektív vagy a szubjektív vetület, de viccet félretéve. A kettőnek egységben kell állni, mert hogy csak is így fogja megmutatni az erejét az, hogy itt a remélt dolgok biztosítékáról, a nem látható bizonyítékáról van szó, vagyis van valóban egy objektív tárgyi mag, de elnézést, a reményemről van szó, ami biztos. A meggyőződésemről van szó, ami ehhez engem odaköt. Bocsánat, a Pitagorasz tételt igaznak tartom, és ettől még semmi remény nincs bennem. Nagyon sokszor az életben pedig kedves jó barátokban reménykedem, és utólag kiderül, hogy semmilyen objektív alapja nem volt ennek az érzelmi motiváltságomnak. A hit ezt a kettőt össze kell, hogy kapcsolja, elkerülve a két nagy eltévejedést. Ugye az első az, amikor csak az objektívvel akarunk számolni. Ez van. A hit, mint valamilyen izmus. Hát nézzétek meg, mennyi izmusunk van. Liturgicizmus, dogmatizmus, moralizmus, tradicionalizmus, progresszivizmus, liberalizmus, konzervativizmus. Eleve ezeknek az izmusoknak egy jelentős része nem is teológiai, hanem a politikai filozófiából innen-onnan átvett kifejezés, tehát idegen a teológia berkeitől. Nem értelmezhető jól a teológia berkein belül. Csak hát ebből látszik, hogy a közbeszéd alapján beszélnek már a katolikusok is a saját hitükről, nem veszik észre, hogy rossz nyelvet használnak. Ez nem így működik. Az egyházban nem működnek ezek a kategóriák, mint teológiai fogalmak egyébként. Vagy a hit, mint egyházfegyelem. Kérném tisztelette, itt a kánonjogi kódex, hajrá! Ami benne van, az le van rendezve, ami nincs benne, az lényegtelen. Ugye, egy kedves jogász barátom meg is mondta, mit izgulsz te itt a Szentírással, az úgyis csak lábjegyzet a kódexhez. Hát mondom, nuzákson, de tekintve, hogy én már elég sokszor beszélgettem egyházjogászokkal, azért némi szkepszis megfogalmazódott bennem, hogy ez így kielégítő-e, mert én még olyan egyházjogász nem láttam, aki egy esetet ne tudott volna pro és kontra ugyanúgy megvilágítani. Vagy pedig megjelenik az a magatartás, amikor a hit átalakul egy teljesen formális vallásgyakorlattá. Egyébként ez minden vallásnak egy rákfenéje, tehát ugyanez a jelenség az iszlámban, a buddhizmusban bárhol megvan. Ez valószínűleg egy kulturális antropológiai vetülete a vallásosságnak. Pörgetem az imamalmot, az jó, imádkozik helyettem. Elmondattam három misét Miska bácsiért, most már csak följutott a mennybe, negyediket már nem akarok mondatni, mert az drága lesz. Tehát világos, hogy kialakul ez a magatartás. A másik oldalon pedig, amikor a szubjektív oldal lesz kizárólagos vagy túlzó hangsúlyú. Hát a hit az egy érzelem, az egy lelki állapot, ugye? Lelki vezetésben ez egy nagyon drámai helyzet, mert atya, én nem tudok imádkozni, én csak mondom és nem érzek semmit. Hát most erre mit mondjak én a szegény párának? Nem én szeretnék lenni az, aki az önszuggesziós technikákat megtanulja. Tehát nem pszichopatákat szeretnénk nevelni az egyháznak, akik bemagyaráznak önmaguknak olyan érzelmeket, amiket nem éreznek. Honnan vettük ezt, hogy ahhoz, hogy imádkozom, éreznem kell valamit? Hát mi vagyok én? Pszichésen labilis kiszolgáltatott kis nyomorult lélek. Nagyon érdekes, egy rabbi barátom mondta, hogy egy fiatal zsidóval beszélgetett. Tehát mondom, a vallásossággal kapcsolatos problémáink ugyanazok, bár a tételmondataink néha mások. És azt mondja, rabbi, én csak akkor imádkozom, amikor úgy érzem, hogy a lelkem abban az állapotban van. Hát nekem ez, hogy naponta ötször, hát ez nem. Mert hát ha a lelkem nem úgy van, akkor minek? És akkor a rabbi mondta, hogy te mondd már, hetente mennyit imádkozol? Hát szerintem úgy egy negyed órát, akkor csiripel úgy a lélek. Na. És akkor a rabbi mondta, nézd, én naponta ötször imádkozom, negyed órát, 20 percet. Ha mindegyikben csak egyetlen egy olyan perc van, amikor az Isten engem megérint, megindít, hát már mennyivel többet imádkoztam egy hét alatt, mint te. Néha matematika kell, egy kicsit úgy egyszerűbben átláthatók a viszonyok. Vagy pedig a hit, mint egy ilyen egyházi anarchizmus. Mint nem is tudom, mint egy nagy hippi tábor. Nem kell struktúra, nem kell rendszer, nem kell nekünk semmi, mi keresztények vagyunk. Ha megnézzük, hogy a hit, az eukarisztia vagy az egyház ezen a két szélsőséges tengelyen hogyan változik meg és veszti el a jelentőségét, mit látunk? A hit tételrendszer lesz az objektív végponton, fegyelmi törvénysor. Az eukarisztia a tökéletesek jutalma, vagyis akik a legjobb farizeusok, vagyis a legjobban teljesítették a törvénytisztelet szabályait, azok kimennek áldozni, és aztán természetesen egy olyan fontos dogma, amit mindenkivel szemben megvédünk, és maga az egyház pedig egy hatalmi fegyelmi rendszer, ahol az uniformisba bebújtatott egyedek lesznek szívesek tartani a lépés tempót, mert különben ugye nincsen rétes estére, ahogy ezt Magyarországon mi már igen korán gyermekkorunkban megtanultuk. A másik végleten pedig ott van ugye az, amikor a hitünk egy érzelmi állapot, az eukarisztiát pedig egye mindenki, nem baj, gyertek, ettől lesz majd egység az egyházban. Nevezzük nevén, az eukarisztia eszköz lesz az én szubjektív érzelmeimnek és egyéni céljaimnak a kiszolgálására. Az egyház pedig egy ilyen, na valami. Tehát úgy kicsit folyik, kicsit nincsen határa, kicsit nincsen profilja, de azért mindenkivel jóba van. Na most e között, a kettő között kéne egy egészséges szemléletet kialakítani, ahol az eukarisztiával kapcsolatban megértjük a tanítást, de nem csak tudati tanításként viszonyulunk hozzá, hanem mint egy élhető és megélhető valóságként.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Török Csaba atya elmélkedését hallják.
1: Az eukarisztia létmód, a modellje az élésnek ebben a világban. Egy eukarisztikus életstílusban, ugye ennek kapcsán II. János Pál pápa már többször beszélt az eukarisztikus stílusról. Akár Szűz Mária példáján keresztül, mint konkrét személy, akár az egyház közösségi életében. Zárójel ezt azért is lenne érdemes jobban elmélyíteni, mert ez egy kicsit föltérképezetlen terület maradt aztán, mert hát Szent Pálnál magánál is ott van, hogy az egyik legcudarabb jelző, amit egy emberre lehet mondani, hogy acharisztos, nem hálás, az eucharisztosnak az ellentéte. Hiányzik belőle az a szíve léte gyökeréig lehatoló hálásság, ami megnyitja őt az Isten minden ajándéka felé. És hálátlan a szíve. És hányszor vesszük azt észre, hogy ha farizeusok kenyere az eukarisztia, a kutyát nem érdekli, hogy esetleg acharisztos ember veszi azt az eukarisztiát. Nem baj, csak pénteken ne egyen téli szalámit. Az nem baj, hogyha a lelke tökéletesen idegen az Istentől, csak nem tudom én, milyen szabályt mondjunk. Választhatok egy szabályt, na azt tartsa be. Nem baj, ha a lelke tökéletesen idegen az Istentől. Hadd menjen. 6. Pál a misztérium fideiben ezt írja, egyébként itt hadd jegyezzem meg, hogy olvassuk a misztérium fideit. 6. Pál a nekem döbbenetes élményem egyetemista korom óta, hogy ő az egyetlen egy pápa, akit ismerek, akinek nem öregszenek meg 20-30 év után a szövegei. Tehát annyira erősek és frissek ma is a szövegei, zárójel, alig van bármi lefordítva, tehát ez is hozzátartozik talán 6. Pál cudar sorsához, hogy nagyon sok minden nincs lefordítva tőle magyarra, de zseniálisan jó szövegek. A 3. pontban ezt írja, az eukarisztia misztériuma olyan, mint a szent liturgiának a szíve és középpontja, mert hiszen ez az élet forrása, amelyben megtisztulva és megerősödve már nem önmagunknak, hanem Istennek élünk, és a szeretet legszorosabb kötelékével kapcsolódunk egymáshoz. Vagyis az eukarisztia hat ránk. Az eukarisztia nem arról szól, hogy veszem, és utána szép csöndes imában az Úr elé borulok, és akkor ez nekem jó. Az eukarisztia, mint szentség és mint valós jelenlét, belülről átalakítja ember mi voltomat. Beteljesít az egységben, amelynek ősmintája a Szent Háromság, az Atya és a Fiú egysége a lélekben. Zárójel, az utolsó vacsorán mit mond Jézus? Legyenek egyek, mint ahogyan te és atyám egy vagyunk. Eleve a magyar fordítás vicces, mert a magyarban mit jelent az, hogy legyenek egyek? Ő is legyen egy, meg az is legyen egy, meg a harmadik is legyen. Nem tudom, hogy magyar nyelvileg ez helyese, de legyenek egy. Tehát a sok darabka legyen, vagy a sok személyke legyen egy, ne pedig egyek legyenek az az individuális egységek. De ahogyan mi, vagyis a Szent Háromság misztériuma az egy módot ad, ahogyan mi, úgy legyenek egyek. Nem elég azt vallani, hogy a három isteni személy egy, nekem egyé kell válnom a többi emberrel, aki ugyanabból a kenyérből vesz, hogy a Szent Háromság eukarisztiában közölt misztériuma beteljesüljön az életemben. Ilyenkor elgondolkodom egyébként liturgikus vonatkozásban, például milyen érdekes, hogy pont a szent áldozás pillanata után mindenki térdre borult, begubózik, még testtartásban is, és elkezdjük a privát individuális imádásainkat egymás mellett. Nem tudom, hogy milyen módon és miként és honnan lehet érdemes ezen gondolkodni, hogy hogyan válik például az eukarisztikus imádás a közösség ünneplésévé, nem pedig egy térben és egy időben végzett individuálisan megszaporított imádságok sorává. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezekkel például egyetemista hittanosokkal sokat próbálkoztunk, és egyébként rengeteg dolog született spontán kreatív módon. Nagyon érdekes, hogy amikor úgy döntöttük, hogy kinyitjuk az egyetemista ima alkalmaknál a templomajtot, akkor hirtelen elkezdtek jönni az emberek. Nagyon érdekes volt. A nyugdíjas nénik jobban szerettek járni az egyetemisták imáira, mint azokra az imákra, amiket nekik szerveztek a papok. Szegények lehet, hogy végre emberszámba vették őket, és nem nyugdíjasok lettek etikettel ellátva, és emiatt berakva egy olyan kosárba, ahol egyébként magától senki sem akar lenni. Mert unalmas, kifárasztó, semmit mondó. A 80 évesnek is épp úgy, mint a 20 évesnek. A Szentlélek erejében történik meg mindez velünk az eukarisztia vételekor. Az epiklézis, amelyet a papa liturgiában végez, az kulcsmomentum, mert gyakorlatilag így kapcsolódik bele a krisztusi vérkeringésbe a misztérium. Krisztus a Szentlélek árnyékozása által testesül meg Szűz Mária méhében, a keresztelkedéskor a lélek nyugszik rajta, és ezzel a kenettel fölkenve indul meg, názáreti zsinagógában fölolvassa, ugye Izajást, az Úr lelke van rajtam, és ez a lélekáradás lesz a beteljesülés az utolsó vacsora ígérete szerint pünköstkor. És ennek a lélekmozgásnak, lélekdinamikának a szentsége maga az eukarisztia is. A lélek, aki Krisztust Mária méhében ember testbe öltöztette, az eukarisztia kenyerére és borára lehívást nyer, hogy legyen ez számunkra Krisztus teste és vére. Ezt mi kérjük, nem csináljuk. A lélek cselekszik, és a megtestesülés dinamikájába kapcsolja az eukarisztiát, és innentől kezdve elgondolni is döbbenetes, hogy micsoda erőnek az áradása csatornája a lélek által az eukarisztikus kenyér, amelyet magamhoz veszek a szent áldozásban. Itt Názárettől az oltáron át az én szívemig egy szent lelkes út vezet. És ennek hatalmas súlya van. És ez a hatása az eukarisztiának föltépi előttem a távlatokat. Ugye sokszor éri az a vallásokat, hogy elfordítják a valóságtól az embert, és akik ilyen álomvilágba befordulnak. Ugye Marx ópiumos hasonlatánál ott azért nem a, hogy is mondjam, a kábítószerélvezetre utal Marx, hanem annyira nyomorult volt az élet, hogy az ópium, mint fájdalomcsillapítószer, az elnyomást és a kizsákmányolást ideológiaként lehetővé tevő vallás hasonlata. Mert hogy elviselhetővé teszi az egyébként emberileg elfogadhatatlant. Nem. Ha az eukarisztiának ezt a dinamizmusát megértjük, ami az igét bevezette az emberi valóságba, és odahorgonyozta, hiszen Krisztus valós jelenléte ezt jelenti, akkor itt igen távlatokat föltépő Szentlélek dolgozik, aki a valóság felé és nem onnan elfele fordít bennünket. Az Ecclesia de Eucharistia 18. pontban írja, már itt a földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár az, aki az eukarisztiát veszi. Gyakorlatilag itt nem csak az igaz, hogy ugye az első eukarisztikus, ami a szép szavaival, oltárunkon menny és föld összeér, az angyalok által közlekedik az imádság a földi régióból az isteni régióba, de ez a lelkünkbe bevonódó titok, ahol a remény valósággá válik. A Spe Salvi 7. pontjában Benedek pápa ezt nagyon hangsúlyosan mondja, vigyázzunk, a remény nem azt jelenti, hogy jaj, de jó lesz majd valamikor. A remény azt jelenti, hogy most már jó, mert ad valóságosan valamit nekem itt és most. Zárójel, kérdezzük már meg magunktól, hogy a vallásgyakorlatunkkal nem az-e esetleg az egyik legsúlyosabb probléma, hogy valóságosan nem ad semmit. Érzelmeket ad, hangulatokat ad, lelki állapotokat ad, szép szavakat ad, de a valóságos életem valóságos szövetében nem ad semmit. Hát bocsánat, de ha valami hatást vált ki, az csak valós hatás lehet, az nem hatás, hogy jól érzem magam. Az nem hatás, hogy az ima 20 percére egy kicsit megvigasztalódom, de utána ugyanolyan nyomorult maradok. Az nem hatás, az csak látszat. A valódi hatás itt kezdődik el. Ezért, amikor Antiochiai Ignác azt mondja, hogy ez egy olyan orvosság, ami halhatatlanságot ad, olyan gyógyszer, ami legyőzi a halált, akkor ez nem valamiféle felhők között futkórázó lelkek álmodozása, hanem gondoljunk bele, ezt egy vértanú halálra készülő ember mondja, aki addigra már évtizedek óta ünnepli az eukarisztiát, veszi magához az eukarisztiát. Ő tényleg meggyógyult a halálból, már a földi életében. Ezért számára nincs fizikai halál. Micsoda hatás ez? Mennyire két kézzel fogható hatás ez? Hogy már nem fél. Túllépett az árnyékon, túllépett a félelmen, túllépett a sötétségen. Nincs visszaút Rómából. Hát azért könyörök, hogy a kedves, túlbuzgó katolikus testvérek nehogy már kivesztegessék őt a börtönből, hogy ne kelljen vértanúnak lennie. És itt nyilvánvalóvá válik, hogy az egyház is a leggyönyörűbb arcát fogja megmutatni, ami mindig tágasabb, mint a kis látható közegünk. Eleve én szeretem hangsúlyozni, hogy mennyire csodálatos érzés egy kenyérben részesedni a világ minden táján élő testvérekkel, és ez egy valódi kötődés, és egy valódi családosság, vagy otthonosság a világban, de ez az ég felé, az Isten országa felé kitároló kapu. A bárány lakomája van az oltáron. A másik neuralgikus pontom a magyar misefordításban, ez az áldozás előtti ima. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus. Se az asztal, se a Jézus nincs a latinban. Itt a bárány vacsorája, a bárány lakomája van. Quiat cœna magnivocati sunt. Ez a jelenések könyve a bárány menyegzője, nem pedig az utolsó vacsora asztala. És nem azt mondom, hogy hibás teológiailag a fordítás, de hogy nincs a helyén, az biztos. Mert Jézus asztaláról én innen garantálom, hogy a hívek zöme az utolsó vacsorára gondol. De ez a jelenések könyve, a nagy csodája a világnak, amikor a harcok, a küzdelmek, az üldöztetések után beteljesül az Isten akarata. És allelujját énekel az egész mennyei és földi egyház, mert most van a mennyegzője, mert győzött a bárány. És ehhez az asztalhoz hív meg a szent áldozás. Mennyire más vízió ez? Az oltár előtt már átlépsz a jelenések könyvébe. Ez az apokalipszis maga, a nagy föltárulkozás, a titok leleplezése, ami meg fogja értetni velem, hogy gyakorlatilag húzom magammal az egész világot, az embereket, a kapcsolatokat, a viszonyokat, az anyagot. Nagyon érdekes, hogy egy római tanárunk az eszkatológia kapcsán azt mondta, hogy ezt tényleg úgy kell elképzelnünk, mint egy hatalmas méretű abroszt lepedőt, aminek ha egyetlen egy pontja megindul fölfelé, akkor az egész abrosz, az egész lepedő mozdul vele. Aki odalép az oltárhoz, az nem elveszíti a világra az érzékenységét, hanem odafordul a legnagyobb érzékenységgel a világhoz. Annak a másik embernek ott a helye, az Isten országában. Az az ellenségem, az az üldözőm, az a gonosz, az a nem tudom milyen, az a lakomára mellettem kell, hogy leüljön. Akkor lesz kerek a világ. És ha nem fog mellettem ülni, akkor lesz egy csorba a szívemen, amit az Isten jósága meggyógyít az üdvösségben, de nem felettetheti el, hogy az a másik nincs ott velem. És ugyanez átterjed apránként. Hogy eszed meg a kenyeret anélkül, hogy eszedbe ne jutna most túl a klasszikusokon, a munkán, a fáradáson, a természeti áldáson, a természeti tragédia. Amikor esetleg egy olyan világ felé menetelünk, ahol nem lehet már a kenyeret olyan könnyen magunkhoz venni. Ha már nehéz lesz megművelni, vagy lehetetlenné válik a szőlőt, honnan lesz borunk? Létkérdés a világ egészsége. A teljes teremtés egészsége az eukarisztia ünnepléséhez és fogadásához.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Török Csaba az eukarisztiáról elmélkedik az egyház vonatkozásában.
1: Most vázlatpontokban haladok, nem kifejtős pontokban, de talán most így már a nagy lelki löketek után már mindenki maga elé tudja képzelni a tartalmat. 6. Pál misztérium fidei 36. pontjában egy egész új fejezetet ezzel a kijelentéssel vezet be. Mindannyian tudjuk, hogy nem egyetlen módon van jelen Krisztus az egyháza számára. Hát én remélem, hogy tényleg mindannyian tudjuk, mert ha elolvassuk ezt a fejezetet, gyönyörű eukarisztikus utazásra hív meg minket a pápa. Megmutatja, hogy hogyan van jelen az egyház profétai szolgálatában az eukarisztia által Krisztus. Az egyház annak a Krisztusnak az evangéliumát hirdeti, aki az eukarisztiában jelen van. A királyi szolgálatban. Ő a pásztorok pásztora, aki minden szent hatalomnak a forrása. Ő a papi szolgálat forrása, hiszen minden szentségben Krisztus cselekszik. De az eukarisztia, mint egy betetőzése a lelki életnek, és minden más szentségnek a célja. Ez a megfogalmazás, hogy minden más szentségnek a célja, ez Aquinói Tamásnál lett talán a legszebben kidolgozva. Ez rengeteg kérdést földob nekünk. A profétai küldetés kapcsán hogyan érjük el, hogy Jézus ne a tárgya legyen az evangelizációnak, hanem az alanya? Jézus nem egy ügy, amiért síkra szállunk. Jézus maga a nagy evangelizátor, akinek én vagy gátja vagyok, vagy hasznos szolgája. Ugye, ha megtettetek mindent, ami tőletek telet, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. A királyi hatalomnál biztos, hogy tényleg annyira szent ez a hatalom az egyházban. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy ez ne emberi hatalomgyakorlás legyen? Zárójel, csak egy fél megjegyzés. Ugye a zsinat fölvetette a bűn és szentség problémáját az egyházban. Hogy a kettő egyszerre hogy van jelen. És Rahner nagyon éleslátóan mondta, hogy ha mélyre ásunk a dolgoknak, ez olyan, mint a megtestesülés misztérium, az isteni és az emberi természet elválaszthatatlansága. Ezzel együtt azonban mégis vannak az egyháznak teljesen emberi cselekedetei. Ezek az egyház bűnei, amelyeket nem így kell mondani teológiailag, teológiai pontossággal ez úgy hangzik, hogy az egyház tagjai által elkövetett bűnök. De hál' Istennek vannak az egyháznak teljesen szent cselekedetei is, például amikor a szentségeket szolgáltatja ki. Mert ott Krisztus fog cselekedni minden emberi fogyatkozás mellett is. És természetesen a papi szolgálat kapcsán ez fölveti a kérdést, hogyan válik a teljes szentségi életünk Krisztus cselekvésévé. És tudom, hogy ez egy kicsit elvonnak tűnik, mert dogmatikailag ez így van. Paskai Biboros úrnál tudtuk, hogy minden papszentelésen ez lesz a kulcsmondat. Jézus Krisztus itt van most közöttünk, ő szenteli föl ezeket a testvéreinket a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra. Pont. Tehát ezt pedig tudtuk, ez fixen jön június 15-éhez legközelebbi szombaton. Mert ez így van. De azért ne legyünk már huncutak. Tudjuk nagyon jól, hogy egy pap milyen könnyen használja a saját homokozójának a liturgiát. És persze leönthetem azzal a sziruppal, hogy Krisztus cselekszik. Na de hát erősen kétlem, hogy Krisztus tükör előtt próbálgatott volna 23 miseruhát, mielőtt kiment volna az utolsó vacsorára. És hogy az Úr Krisztusnak a legnagyobb problémái olyan jellegűek lettek volna, mint nekünk a liturgiával kapcsolatban. Tehát azért mondom, hogy óvatosan. Ahogy egy nagy esztergomi klasszikusunk ilyenkor mondaná, szicsász, szicsász, nyugalom, nyugalom, nem kell elkapkodni, majd rökvest, csak apránként előbb még fújjunk egyet. Jelen van a hívő életben Krisztus az eukarisztia által, az imádságban, és az eukarisztikus lelkiség két oszlopában, a szünet nélküli hálaadásban, ezt nem szabad elfelejteni, és abban a tapasztalatban, amit a közbenjáró imádság kapcsán megszerzünk, hogy végül maga a lélek jár közben, mert még miértünk is közben kell járni, hogy egyáltalán imádkozni tudjunk. Jelen van az irgalmasságban. Nagyon érdekes, hogy ezt már Pál pápa mennyire hangsúlyosan írja az eukarisztikus enciklikájában, több mint 50 évvel ezelőtt. Két ok miatt. Az egyiket közismertnek tekintjük, amit legyel is tettetek, a legkisebb testvéreim közül velem tettétek. A másik azonban, hogy az eukarisztia Krisztus ember szeretetének a misztériuma. Az a szentség, amelyben Isten szeretete szüntelenül segítségére siet az embereknek. Lehet-e eukarisztiát ünnepelni agapé nélkül? És itt most nem arra gondolok, hogy pogácsparti a mise után, hanem az irgalmasság testi cselekedeteinek a keresztény közösségben való gyakorlása nélkül. Csak egy páli problematika, ugye, első korintusi levél. Amikor egybegyűltök, már nem, nem az úrvacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza. És az egyik éhen marad, a másik meg dőzsül. Milyen szép agapé. Elmentünk buszos kilándulásra, az egyik nem hozott semmit, mert nem tellett rá, mert a buszköltség minden erejét fölélte, a másik meg 6 hátizsák kaját hozott. És ugyanígy föltehetnénk akkor radikálisabb kérdéseket. Vasárnap a misére ki az, aki fűtetlen lakásból jött télen, és ki az, aki egy luxus villából? Ki az az öreg, aki járni is alig tud, de fél órát, háromnegyed órát csoszogott a templomig, és ki az, aki luxus terepjáróval jött? Ki az, aki egy olyan lakásból jött, ahol a szegénység már rég megette a bútorokat, és ki az, akinek a házimozi rendszertől az infraszaunáig mindene megvan, és onnan kiugrott egy reggeli kis fitness fölfrissülés után, hogy benézzen a templomba az Úr Jézushoz? Ezekből könnyen lehet ilyen moralizáló közhelyeket felszínre dobni, de ez akkor is kulcskérdés. Jelenlét az egységben. Vagyis gyakorlatilag az eukarisztia az egyház egységének a jele, minden keresztény összekapcsolása, ez Trient nagyon erősen vallja. Gyönyörű ez a része a trienti zsinatnak, ahol erről beszélnek az atyák. Ahol egyértelművé válik, hogy ez azonban kihívás is. Mert nem automatikus, hogy egy testként létezünk, egy testé válunk. Ahogyan ez a megtört kenyér szét volt szórva a hegyeken, és összegyűjtve egy élet, úgy lesz összegyűjtve az egyház is a föld határairól a te országodba. Második század Didaché. Gyönyörű. Mert az egység az eukarisztia egyik legfontosabb küldetése és a feladata az egyházi létezésünk felé. Valami, amiért még önmagamnak is személyes áldozatot kell hozni. Végtelenül fölháborít, és ez a fölháborít szó még mindig enyhe ahhoz, amit érzek, amikor itt katolikusok kergetik egymást az egyházba, hogy ki az eretnek. Hát mit képzeltek ti, gazemberek? És akkor ebben már én is bűnös vagyok, hogy ennyire fölháborodok, mert nekem se lenne szabad. Csak hogy jusson eszünkbe nagy csütörtök. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk, lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk. Szűnjenek a rútviszályok, megszólások, és ott lakozzék mi közöttünk Krisztus Isten. Ugye a lábmosás közben az Isten, ahol szeretet és jóság, ott az Isten, refrénre énekeljük ezt. És jelenlét a misszióban, ez is csak egy vázlatpont lesz, ahol világos, hogy azt soha ne felejtsük el egyrészt, hogy a vezető alany Krisztus, másrészt mi a cél? Nem a klubtagság létszámának a növelése. Tehát attól, hogy a római statisztik, egy január vége felé, bocsánat, ha valakit fölzaklatok, mert még nem készítette el. Tehát a római statisztika csodálatos dolog, de amikor egy kenyérből eszünk és egy kehelyből iszunk, akkor értünk oda, ahol lennünk kell. Ez a misszió célja, mese nincs. És ezt azért tartom nagyon fontosnak hangsúlyozni, mert itt néha, mintha kicsit megint nem katolikus módon gondolkodnánk a misszióról. Tehát az ismeretterjesztés, bibliaosztás, ezek fontosak, kell tudni, olvasd a Bibliát, ez az, de katolikus vagy. A cél végül az egy kenyér és egy kehely közössége. Oda kell végül elvezetni az embert. Gondoljatok bele, iskolai hitoktatás. Milyen hatalmas kérdéseket vetesz föl? Hogyan tudom én ezt katolikus és nem másfajta módra csinálni? És zárszó gyanánt egy idézetet engedjetek meg újból 6. Páltól. Szubjektív eltfogultságomért elnézést kérek, ez van. Az eukarisztia azokban, akik lángolóbb szeretettel tisztelik, úgynevezett egyházias cselekvő lelkületet éleszt. Ezért soha ne szűnjetek meg meggyőzni a híveket, hogy az eukarisztia misztériumához járulva tanulják meg úgy fölkarolni az egyháznak az ügyét, mint a saját magukét. Az egyház minden gyermeke egy legyen, és ugyanaz az érzület éljen bennük. Ne legyenek közöttük szakadások, hanem legyenek tökéletesek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban, miként az apostol tanítja.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergomvári nagyboldogasszonyi Szent Adalbert Főszékes Egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallották. Elmélkedésének címe Az egyház az eukarisztiából él, melyet az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon rögzítettünk 2020-ban Egerben. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt az idén nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet. Mint írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyermek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek szombaton. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak, és elhelyezték a csonterekjéket a fogadalmi templomban. Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi megemlékezésen. Erdő Péter bíboros, prímás esztergom budapestiesek az évforduló kapcsán pedig úgy fogalmazott: a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól. Az idei országos tanévnyitót augusztus 31-én Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg. Reggel 8 órakor kezdődik majd az esemény, melyen ünnepi beszédet Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mond. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány helyszíni segítségnyújtással és adománygyűjtéssel is segít a nepáli katasztrófa túlélői javára. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene. Ehhez kérik a felajánlásokat.

0: működésének kézzelfogható eredményei nem állnak arányban a ráfordított közpénzzel. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be, majd a miniszter teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Derül ki a Magyar Közlönyből. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, tette hozzá Lovas Attila. Elmondta, a Kötivízik honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felsőn mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Nepálban a rossz idő miatt egyelőre felfüggesztették a mentést, a gleccser leszakadás okozta áradás után. A katasztrófának Nepálban és Tibetben már 633 halálos áldozata van, csak nem 3000 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük három magyar állampolgárt. A nepáli hatóságok szombati közlése szerint a katasztrófa óta több mint 3700 embert mentettek ki. A természeti csapás több mint 90 ezer embert érinthet. Évente csaknem 12 milliárd font, nagyjából 5000 milliárd forint exportkiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Egy másik elemzés megállapította, hogy a brit cégek 72,8%-ának üzletmenetére negatív hatást gyakorolt Nagy-Britannia 6 évvel ezelőtti kilépése az Európai Unióból. Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős időig érkezik csapadék nélkül. A légmozgás döntően gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái... A Szentatya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavi zizanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenelt végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szentatya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi zizanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be az Albanói tópartján épült Madonna del Lago, tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van,

0: az ő segítségével minden lehetséges.
1: Sono lieto di celebrare con voi.
0: Örömmel ünneplen veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriánok szentélt templom felépítését, és fel is szentelte azt. Valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét. Kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
1: Mi hai sedotto, Signore, dice.
0: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam megfékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretette szereti népét.
1: E di amare il suo popolo di amore eterno.
0: Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyerrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyerrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiási jelentését.
1: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
0: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja a küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk. És erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően. Ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
1: Dimostra l'intenzione del seminatore.
0: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mértét nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a Teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A határtalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda. Még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad. Csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz. Csak pusztítást és halált, mindig, még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt. a családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy színteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szent Atya.
1: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
0: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássunk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kényekedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert, ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberélet fiát méhébe és názáreti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: Di devozione Mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendetett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr szentséges anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk nem csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján, Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homíliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a Tavi Boldogasszony szobrát, és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szűzanya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. kisebb hajók és sok kenú követte a pápai körmenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szentatya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szentatya imája a körmenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: Ó Maria Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio!
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyat. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védj mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian reált tekintve megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A Szentatya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Filio, Espirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a szarézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrlangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrlangyalai imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore. Questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva a hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit.
1: E di non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Lassan benépesül a terem. A gyerekek zsivaja azonban nehezen halkul. Attól is függ persze, hogy melyik terembe nyitunk be. Ha az óvodások kis csoportjához kukkantunk, akkor azt látjuk, hogy némelyik gyerkőc nyugodtan játszik már, van, amelyik éppen pityereg és könnyeit majszolja, mert nem tudja, mi ez az egész. Van, aki egy babát tépked éppen, és olyan is, aki az óvónéni köpenye szélét markolászva egyensúlyozgat. A színes falakon körbe mindenféle ábrák, rajzok, kivágott állat és mesefigurák. Alapszín többnyire a derűs sárga. Az első önálló lépések itt kezdődnek, az óvoda falai között. Első órák és napok a szülőtől távol még nehezen mennek, gyereknek is, szülőnek is. Az óvónénék biztató ölelései azonban előbb-utóbb mindenkinél eredményt hoznak. A középső és felső csoportokban már könnyebb, ők tudják, mire számítsanak, és már jó ismerősként ülik körbe az asztalt, egy kicsit lögdösődve a legjobb helyekre pályáznak, ami minden esetben az óvónénik mellett van, kerek asztal mellett, az apró székeken. Ha az iskola osztálytermeibe nyitunk be, akkor egészen más látvány fogad. Itt is az elsősöknél érdemes kezdeni. Tétova, de már nem az az aprócska, csetlőbotló gyermekdet kép fogad. Kíváncsi érdeklődéssel várják, hogy mi fog történni. Azt, hogy ki fogja őket tanítani, már tudják. Túlzottan nem fognak meglepődni, mert a legtöbb gyereknek nem is annyira iskolát, hanem tanító nénit választanak a szülők. Nagy verseny ez, szűkül a paletta, hiszen a legjobb tanító nénik hamar elkelnek, és a csoport létszám hamar betelik. Van persze, ahol létszám gondokkal küzdenek, főleg kisebb településeken a csökkenő születések száma miatt, vagy egyéb ok miatt. Lehet ez a városi közelség, a szülők munkahelye, vagy akár a tanulók számára helyzeténél fogva többet nyújtó iskola. A nagyobb osztályok zsivaja azt jelzi, újra belakták, visszajöttek, megérkeztek a gyerekek a nyári vakációról. Keresik egymást, tanító és tanár néniüket, érdeklődve figyelik, megvan-e mindenki, tanár és diák egyaránt. Keresik egymást a pattársak is, és rosszul esik, ha valami új szempont miatt más lesz az ültetési rend. Ha nem ugyanaz lesz a pattárs, egyiknek másiknak, mint az előző esztendőben volt. Megindul a hely és társkeresés. A legjobb helyek éppen fordítva lesznek. Első osztályban és alsóban az első padok a kapósak és keresettek, később a felsősök körében a hátsó helyekért és az utolsó padokért folyik a küzdelem. Míg nem az osztályfőnök egyéb szempontokat is figyelembe véve beosztja, hogy ki mellett és hányadik sorban üljön. Innen indul aztán a helyezkedés, az új pozíciók átformálása. Ha okos és tapasztalt pedagógusról van szó, akkor a mérlegelésnél már a szimpátia szempontokat is engedi érvényesülni, de nem kizárólagosan. Ha középiskola aulájából találomra benyitunk egy osztályterembe, ami azért nem gyakran fordul elő, egészen mást tapasztalunk. Az órán folyó munkáról, mint amit eddig gondoltunk arról. Van olyan, hogy körben ülnek. Van olyan, hogy hagyományos, poroszos elrendezésben. Van olyan, hogy alig vannak padok, azok is középre tolva. Van olyan is, hogy a padokon ülnek, és mindenki alkata, érdeklődése és választott szaktárgya szerint könyököl, hasal vagy éppen a széken térdel. Persze vannak itt is egymás között csak így titulált stréberek, akik nehezen tudják eldönteni, hogy elől üljenek-e, ahol több tudást kapnak, vagy hátrébb, ahol több csoportinformációt. A tanár megpróbál kezdetben valamiféle ülésrendet behozni, hogy legalább ennyivel is könnyebb legyen megjegyezni a diákok neveit, ám ha okos, akkor nem feszíti túl, mert a középiskolában a kialakuló személyiségjegyek már erősebb kötődést, vonzást és taszítást jelentenek egymásnak. A kreditpontokkal operáló egyetemek és egyetemisták számára teljesen indiferens, hogy hol ülnek. Ha ott vannak abban a térben, ahol az előadás történik, és a jelenlétük igazolható, de adott esetben, ha kivetítőn nézik egy zsúfolt előadó folyosójáról, ami odabent történik, az is teljesen normális. Sőt, zsúfolódni, egymás hegyén hátán ülni egyfajta elismerés az előadónak, akinek legtöbbje szereti ezt a fajta tömeges érdeklődést. Minden eseménynek, helynek és helyszínnek megvan a maga ülés és ültetés rendje. A legzártabb rendet a színház és a templom követeli meg, itt is előfordul azonban, hogy még a csilláron is lógnak. Hasonló tömegek szorongtak Jézus körül is, egy idő után bárhova ment. Most azt látjuk, hogy egy vezető farizeus házába tér be, és annak asztalánál foglal helyet, elindul a könyöklés, mindenki a főhelyeket keresi, az vesse rájuk az első követ, aki maga nem így tenne, ha Jézus közelébe juthat. A legjobb helyek válogatása gyakran attól is függ, hogy mi fog történni, miért megyünk oda. Én megértem, hogy nagy a tolongás, amikor Jézus betér egy házba, például Simon farizeus házába. Amit Jézus itt ajánl, az utolsó helyet, arra csak az igazán kivételesek képesek, mint például Pilinszky János a Bár színen fekete című versében, idézem: végül mindig Isten útját követem, bár színen fekete. Ezért, ha egyszer elfogadtatom, úgy leszek az üdvözültek sorában, mint leeresztett sötét zászló, becsavart lobogó, szótlanul és jelentés nélkül, és mindeneknél boldogabban.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolcvasgyári plébánia plébánosával hivatásának bontakozásáról beszélgetünk. Majd az ökumené testvéregyházaink fél órája szól. Hajnali egy óra után a híreket követően Cseperedő című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről és az érzelemszabályozásról. Majd Sziluett női magazinunkban Plank Judit vállalkozó életvezetési tanácsadó a hivatásáról mesél. Hajnali két óra után a híreket követően a Lélek útjain című műsorunkban a Familiaris konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László családteológust hallják. Majd Közelkép című műsorunkban tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjává válni. Hajnali három óra után a híreket követően a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk szól. Ebben két augusztus 20-a alkalmából állított kettős kereszt történetét ismerhetik meg, melyek Egerben és a Badacsony hegyén állnak. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

egynek bűnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és megigazulás bőséges ajándékát kapják, olvasom a rómaiaknak írt levélben. Sokan, be nem vallottan, cinkos társai a halálnak. A halállal minden véget ér, mondják, ebbe bele kell nyugodnunk. Isten azonban nem nyugodott ebbe bele. Ő fölvette a harcot a halállal, és győzelmet aratott. Meglepő, de érthető, hogy sokan sokkot kapnak ettől, hiszen a feltámadással a mi világunk törvényei fejtetőre állítottak. Az életé és nem a halálé lett az utolsó szó. Ez a fejtetőre állítás azonban egyúttal és elsősorban az öröm létalapja, reményt teremt, a sírt is túlélő reményt. Jákob álmában a más világot látta. Íme egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte, s lám, Isten angyalai le és feljártak rajta, ahogy a Teremtés könyvében áll. Általában úgy szoktunk beszélni, mintha a más világ most még nem lenne jelen való, hanem csak a halál után. De ez nem igaz. Már most itt van, csak most még nem látjuk. Köztünk van és körül ölel minket. A lelkek világa jelenlevő, nem jövőbeli, nem távoli, nem az égbolton túli, jelen van itt és most, Isten országa köztetek van. A látható világ elmúlása a láthatatlan világ megjelenését jelenti. Amit jelenleg látunk, olyan, mint egy válaszfal, mely elfedi előlünk Isten és a lelkek világát. Ezért komolyan és mélyen vágyódunk és fohászkodunk azután, hogy az érzékelhető világ fájtla félrehúzódjék, mivel kívánságunk a láthatatlan világ felé szárnyal. Uram Jézus, hozzád megyek, mert megígérted, kérjetek és megadatik nektek. Hozzád megyek, mert te magad vagy az élet. Jézus, te elvetted a haláltól a hatalmat, s hatálytalanítottad a lelkem fölötti uralmát. Harcba szálltál a halállal, kiszolgáltattad magad, és a halálból hoztad elő az életet. Így hát, Jézusom, győztes vagy a halálnak, lelkemben működő erői felett is, s kereszteden számomra is megszerezted az életet, azt az életet, amely szeretet és odaadás irántad, és országod iránt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, Esztergom budapesti érsek, ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazta,

0: miniszter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A Magyar Vörös Kereszt, a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepált sújtó villámárvízkárosultjainak. A szervezet közleményében emlékeztetett, helyi idő szerint szerdán pusztító erejű villámárvíz sújtotta Nepál északi részét, Rasuva körzetét. A jelenlegi nepáli információk szerint a katasztrófa során több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem 1000 eltűntként vannak nyilvántartva. Az eltűntek között 3 magyar állampolgár is van. A tájékoztatás szerint a nepáli Vöröskereszt aktiválta sürgősségi reagáló csapatait, mozgósította önkénteseit, és segélyszállítmányokat juttatott el a legsúlyosabban érintett közösségekhez. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodai kibúcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, Ercsi a jegyesek, a Vértes Somló a gyermekre várók, Bodajk a családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Jelezte, hogy a jövőben mindig másik kegyhelyen rendezik majd meg az eseményt, mert a fő cél, hogy ezáltal a családok és a közösségek megerősödjenek. Végül a hétfői időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
1: Szerzetesek félórája.
2: Műsorunkban Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásáról. A riporter Papildikó.
3: Magadat néhány perccel ezelőtt reformerként tituláltad. Hogy van az, hogy reformerként egy 2000 éves hagyományokkal rendelkező rendszernek a tagjává szerettél volna mégis válni?
4: Tehát itt a Ferences...
3: Nem,
4: lelki, én vagy mire gondolsz?
3: Ja,
4: a katolikus egyházra, a papságra.
3: Katolikus egyház a papságra gondolok, hogy ennek azért van egy, még akár hívőként is, azt mondhatjuk, hogy egy ilyen nagyon megújulásra folyamatosan törekvő és ennek érdekében mindent megtevő rendszer. Nem egy ilyen rendszerről beszélünk, hogyha az egyházról meg a papságról beszélünk.
4: Na, nagyon jó kérdés.
3: Reformerként tituláltad magad, és mégis vágytál ehhez a közösséghez tartozni. Nekem egy pici ellentmondás ebben van.
4: Van is benne, sőt, ezt meg is éltem annak idején, amikor ennek a hivatásnak így a bizonyosságát átéltem, ott és akkor a döntést követően, akkor én nem mindenestől azt a képet, amit láttam a papságról és az egyházról, tettem magamé,

0: ami így látszott. Tehát ott kezdtem el megérezni azt is, hogy ez a Ecclesia Semper Reformanda, ez még akkor nem volt a fejemben. Tehát az egyház állandó megújulásra szorul. Valahol az volt az érzésem, hogy ebben is van dolgom, nekem is, nem kizárólag, nekem is, hogy itt valami az egyháznak a lényegéből úgy legyen láthatóvá, érezhetővé és tapasztalhatóvá, ahogyan nekem is, meg a többi kortársamnak is érezhetővé vált, egy olyan külső mögött, ami nekem sem volt szimpatikus sok esetben. Mondok egy példát. Én már kispap voltam, és Egri Bazilikában a testvérekkel együtt ott voltunk a misén. És akkor egy idős, nagytekintélyű kanonok atya prédikált. És rendkívül hazafiasra sikerült a prédikáció. Csak az volt a gondom vele, hogy hol van ebben az evangélium. És úgy felhúztam magam, hogy bementem a sekrestyébe mise után, és akkor a kanonok bácsinak, jó, hát így kérdés formájában, de eléggé határozottan, azért udvarjasan, de elég határozottan értésére adtam, hogy ebbe aztán semmi evangélium nem volt. Na, ennek meg is lett a következménye, ez a főpásztorig eljutott ez a hír. Aztán utána kaptam is a fejemre, nem ártott, hogy kaptam a fejemre, de talán szemlélteti azt, hogy valahogyan ez a kritikai szellem, ami nyilván korrekcióra szorult, meg alakulásra szorult, meg alakították is rendesen, ha kellett, ha nem, ezt is hozzáteszem, de ez ugye azt mutatja, hogy nem az aktuális, az akkori egyházképpel azonosultam, se én, se a többiek, hanem volt egy egyház élmény, tehát egy új Isten élmény, az magával hozott valami új egyház élményt is.
1: Ott, bocsánat, hogy félbeszakítalak, van bennem egy párhuzamosság ezzel kapcsolatban. Az egyik oldalról az jelenik meg, hogy valahol természetes is az, hogy van, amivel tudunk azonosulni, van, amivel nem tudunk azonosulni, és majd nyilván a saját hivatásomban én majd gyakorlom azt, ahogyan abban a közegben, ahová majd helyez a főpásztor, vagy szólít a Jóisten, ott meg tudom szólítani az embereket az adott kor kihívásainak megfelelően. Ugyanakkor meg ott van bennem az a szintén provokatív megjegyzés, hogy ez olyan, mintha így csipegetnék, vagy szemezgetnék a egyháznak, fogalmazok így, az egyháznak a sajátosságaiból, hogy ez szimpatikus, ez nem, ezt félre tudom tenni, ezzel tudok azonosulni, és akkor ez marad. Bennem ez a párhuzamosság jelent meg. Nem biztos, hogy ez így van, és helyes ez a, uh-huh. ez a meglátásom, de éreztél ilyet? Vagy egyetértesz ezzel, hogy
0: igen, mindenkinek? Ilyennel találkoztam én is, de azt, ami bennem meg bennünk volt, azt nem ezzel a válogatással kapcsolnám össze. Mert ugye, ha a lényeget sikerült megérteni, bár ez sosem befejezett, tehát ugye a lényeget megragadni, és a most az egyház esetében a lényegét megélni és megtapasztalni, az kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy ez a reform, ez az átalakulás, ez a folyamatos megújulás, ez történhessen. Mert ugye, amikor fejlődésről, meg kibontakozásról beszélünk, akkor a lényegnek maradnia kell, de új köntösben. És a lényeget valahogyan korszerűen megjeleníteni. Tehát a korszerű az itt számomra egyet jelent, azt, hogy az emberek érthessék és érezhessék, hogy mi ennek az egésznek a lényege. És ne azt érezzék, hogy régmúlt hagyományokhoz kéne, idejét múlt intézményhez kéne ragaszkodni. És ez a keresgélés, ez mindvégig ott volt bennünk. Tehát mi nem voltunk ilyen magabiztosak abban, hogy mi a lényeg és mi a lényegtelen. Tehát azért, amikor ilyenkor megszólaltunk, azért utólag lelkismeretfordulás is volt bennünk, hogy hoppá, ez nem biztos, hogy így kellett volna. Tehát egy ilyen folyamatos keresgélés, és nem csak személyesen, hanem közösségileg is. És számtanszor elhibáztuk. Én személyesen is, meg közösségileg is, mert tapasztalat hiányában lényegesnek tartottam olyat, ami nem volt lényeges, és lényegtelennek tartottam olyat, ami lényeges volt. És ezért úgy talán egy ilyen folyamatos személyes fejlődésnek az útja is. Ugye az ember ezt keresi, és nagyot tud hibázni időnként. Csak valahogyan a ferences hagyományból nekünk, Szent Ferencen keresztül, a bűnbánatnak a szelleme jött át. A karizmatikus megújulás ez a dicsőséges egyházképet hozta. Kérünk és kapunk. Dicsőítünk és szimpatikusak vagyunk. Tehát, hogy ez igenis van vonzerő és a többi. Hát fiatalon igen, ez működik. De ebben nem volt meg az a fajta, a bűnbánatnak az a szelleme, ami viszont Assisi Szent Ferencben ott van. Végig ott volt. És ugye neki is valószínűleg ezt a bűnbánatnak a szellemét azt táplálta, hogy tagadhatatlanul súlyos bűnök voltak az életében. Nem részletezi, hogy még, de lehet sejteni. És aztán valahogyan rájött arra, hogy itt nem lehet ott megállni, hogy ő megtisztul, ő megváltozik, hanem ott van a közössége, az egyház, és az egyházzal együtt a többiekért, és a többiek helyett is valamilyen módon a bűnbánatot éli. Ugye neki nagyon fontos volt, amikor 1215-ben részt vett a negyedik lateráni zsinaton. És akkor ott egy évvel a halál előtt harmadik Ince pápa ennek a zsinatnak a bevezetőjeként egy nagyon hatékony prédikációt mondott. És ebben többek között beszélt Ezekiel a próféta 9. fejezetéről, hogy van egy ilyen szimbolikus látomása Ezekielnek, és ott jelenik meg a Tau jel is, ami aztán annyira fontos lesz Ferencnek, hogy ott van az a fehér gyorcs ruhába öltözött férfiú, akinek az Úr azt a feladatot adja, hogy mielőtt elpusztul Jeruzsálem, járja végig a templomot, a várost, és a Tau jelével jelölje meg azokat, akik sírtak Jeruzsálem bűnei felett. És ugye Ferenc ilyen értelemben nem akart reformer lenni. Mondjuk én sem, senki közülünk sem, tehát ez egy ilyen tudatos egyházreformáló akció volt, de mégis azzal, hogy megértette ennek az üzenetét, sírni Jeruzsálem bűnei felett, sírni az egyház bűnei felett, bűnbánatot tartani. És akkor az ember nem vádló lesz, nem egy ilyen diabolikus rendrakásra érez majd kényszert, mert az ördög az vádol folyamatosan, hanem akkor valahogyan úgy szolgálja megújulást, hogy tisztában van, hogy rászól az Isten irgalmára, ő maga is, és mások is. És ez egy teljesen új szellem. Na ez például, ez Assisi Szent Ferenctől jött át. És ilyen módon, amikor valahogy nem szorul háttérbe a bűnbánatnak ez a szelleme, hogy én nem az igazaknak a magasságából igazítgatom itt a dolgokat, hogy jobb legyen. Én nem egy ilyen bűntelen reformer vagyok, aki úgy csinál, mintha, hanem én is rászorulok, és ezért valamilyen módon közben járok a többiekért, és valahogyan ilyen módon hordozom. Talán ezt kellett leginkább megtanulni, meg kell most is.
1: Tehát az arányok a fontosak, hogy milyen istenképet tud az egyház, vagy akar az egyház közvetíteni. A büntető istenkép, és folyamatosan a bűnbánatra szólítás, mennyire van jelen a dicsőítés. Tehát itt én az arányokat tartom nagyon fontosnak, hogy jelen legyen mind a kettő, de lehet, hogy ez még az én generációmban sokkal hangsúlyosabban jelen volt, hogy egy ilyen nagyon erőteljes büntető istenképpel nőttünk fel, és aztán ezen kellett már felnőtt megtérőként formában változtatnunk.
0: Az istenkép az állandóan megújulásra szorul, de talán nem is itt a büntetés a lényeg, hanem a büntetésről alkotott képünk. Mert mondjuk, hogyha most visszatérek a szüleimre, annak idején, amikor megbüntettek, nem emlékszem, hogy lett volna olyan élményem, hogy a büntetés, amivel engem helyreigazítottak, az szemben állt volna az irántam való szeretetükkel. Tehát ott tudtam azt, vagy éreztem azt, hogy nem azért büntetnek, mert nem szeretnek, hanem azért büntetnek, mert szeretnek. Valahogyan a probléma az ott van, amikor emberek azt élték meg, hogy nem azért büntették őket, mert szeretik, hanem az valami bosszú, vagy valami más volt. És manapság már az az érzésem, hogy nem is ez a kérdés, hogy a büntető istenkép. Tehát manapság a legveszélyesebb istenképnek azt tartom, amikor Isten az, aki nem számít. A jelentéktelen. Aki van, de élhetünk nyugodtan egymástól függetlenül párhuzamosan. De egy biztos, hogy amit mondasz, hogy a dicsőítés és az Istennek az irgalma, inkább így fogalmaznék, az ajándék és a feladat, az ajándék és a kihívásnak az arányairól van itt szó valószínűleg. Mert ugye Istennek mindenek előtt az irgalmas szeretete, azaz az anyai arca, aminek elsődlegessége van az evangéliumban. És ebből következik a feladat. Nem maradhatsz olyan, amilyen vagy. Változni tudsz, és változnod kell. Ez az atyai arca. Így ránéz, és a tekintetéből sugárzik az, hogy meg tudod csinálni, bármennyire is nem tudod elképzelni. Tehát amikor ez a kettő így arányban van, és a sorrend világos, hogy először ez a feltétlen szeretet. Mert az Isten szeretet egyszerre feltétlen és feltételes. De a kiinduló pont ez az anyai szeretet, mint a mi életünkben is. Tehát az anyukánkkal egyek voltunk, az apukánk a külvilágot képviseli, az első idegen. Nem mindegy, hogy hogyan nézett ránk, és később is. Hogyha tekintetében ott volt, hogy meg tudod csinálni, akkor a feladat nem volt olyan szörnyű, bármennyire is félelmetesnek tűnt.
1: Órákig tudnék ilyen filozófiai kérdésekről is veled beszélgetni, de a műsorunk alapvető célja nem ez, hanem egy portré műsorban beszélgetünk. És kanyarodjunk vissza oda, hogy szemináriumról beszéltünk. A szemináriumban már foglalkoztatott az, hogy nem a egyházmegyés papság, hanem a szerzetesi hivatás az, ami a te utad? Mikor találkoztál a ferencesekkel, ferences lelkiséggel?
0: Ugye ez történetileg úgy volt, hogy amikor a kérdés világossá, vagy eldőlt, a kérdés eldőlt, és világossá vált, hogy a papi hivatás, akkor én jelentkeztem a Szombathely Egyházmegyébe, és mint Szombathely Egyházmegyés kispap, Győrben kezdtem el a teológiai tanulmányaimat, és már ott kezdett így körvonalazódni, hogy tulajdonképpen itt a közösségben megélt cölibátus és papi szolgálat az, ami igazán hatékony és működőképes. Tehát, hogy mennyire rászorulok egy közösségre, az már ott kezdett körvonalazódni. De még nem öltött formát, mert Konkoly püspök atya úgy döntött, hogy kiküld Rómába. És azt mondta, hogy kezd el tanulni a nyelvet. Jó, egész nyáron végig tanultam a nyelvet, és ez még a rendszerváltás előtt jócskán volt. És akkor a nyár végén közölték, hogy nem mész Rómába. Nem tudtam, hogy miért, mentem a központi szemináriumba Budapestre. Na most ez is gondviselésszerű volt, mert ott még inkább olyan kispapokkal sikerült megismerkedni, meg összebarátkozni, akik valami hasonlót, ők is a karizmatikus megújulásból jöttek, és hogy a közösség az micsoda védelmet jelent, meg mennyivel hatékonyabban lehet lelkipásztorkodni és közösségi keretek között. De még itt sem ütött formát, bár aztán amikor megismerkedtünk a Szőlősi Júlia Krisztofora nővére, keresztes nővérként ő még hazalátogatott Ausztriából, és valahogyan ez egy nagyon érdekes jelenség volt, benne volt meg az a bátorság, amit itt akkor a rendszerváltás előtti Magyarországon senki másban nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt, lehet, hogy a püspökeinkben is, papjainkban is, biztos, hogy voltak, de ő valamilyen módon ezt a bátorságot képviselte, és elkezdte így maga köré gyűlt fiatalokat valahogyan így, nem tudom én, pátyolgatni. Na ott már kezdett körvonalazni, hogy is lehetne ez, és akkor egy fél év után Budapestről a Konkoly püspök atya Innsbruckba küldött, hogy ott folytassam a teológiát. Na és akkor ott Innsbruckban már több lehetőségem volt, ott Ausztriába egy kicsit így mozogni, Krisztofora nővérrel is a kapcsolat intenzívebbé vált, ő egyébként most lesz 100 éves, Grazban él. És akkor úgy kezdett körvonalazódni egy közösség, és ugye kicsit bonyolult, de ezt most leegyszerűsítem, ott már nem csak ez a lehetőség, vagy ez az ötlet jelent meg, hogy közösségben lelkipásztorkodni, ahol mindenkinek a sajátos karizmái sokkal inkább működőképesek, meg egymást kiegészítik, ez sokkal hatékonyabb, hanem ott már formát kezdett szépen lassan ölteni. Keresgéltük, hogy hogyan lehet. És tulajdonképpen a ferencesség és a szerzetesség itt jött, amikor látva hasonló kezdeményezéseket, mert itt Magyarországon is voltak ilyen lelkipásztorokodó papi közösségek, de valahogy mindig szétestek, mi meglátásunk szerint azért, mert ugye vagyonközösségben és a cölibátusban és az engedelmességben lehet csak egy ilyet megélni. De csak ott jött a szerzetesség kérdése, meg a ferences regula szerinti életmód. És tulajdonképpen itt ez volt az a pont, ahol aztán keresni kezdtük azt az egyházmegyét, ami befogad minket, akik ott már így összegyűltünk, és ez a lelkipásztorkodó papi közösséghez, aminek Ferences a lelkiség alapvetően, ehhez az áldását adja. Na, ő volt Seregi érsekatya. És akkor így jöttünk az Egri Egyház megyébe.
1: Ez volt 1991-2 környékén?
0: Így van.
1: 93-ban szenteltek pappá.
0: Igen.
1: És az első szolgálati helyed Miskolc Diósgyőr.
0: Úgy van.
1: Ide kerültél káplánként, akkor nem véletlen, hogy itt kezdted meg a kápláni szolgálatodat.
0: Igen, érsekatya, Seregi érsekatya azt mondta, hogy ide a Vasgyári Egyházközségbe szán minket. De nyilván azonnal nem önállósított, hanem ugye a közösség első tagja gyakorlatilag Diósgyőrbe voltak káplánok, és akkor utána jött el az a pillanat, amikor egyszer csak Róma után, meg már Rómából hazajöttem, akkor mondta azt, hogy akkor itt önállósít minket. Ez egy nagyon okos gondolat volt, mert itt nem sok mindent lehetett elrontani. Tehát esélyt adott nekünk, de az egyházközség itt az évek, évtizedek során annyira leépült, hogy tulajdonképpen nem volt nagy kockázat részéről, de így is kockázatot vállalt velünk, hogy felvállalt mint egy ilyen kis fiatal lelkes közösséget, akikről nem lehet tudni, hogy milyen irányba fognak fejlődni, úgyhogy nagyon hálásak voltunk neki. Bár azt mondta, Seregi érsekatya azt mondta, a létjogosultságotokat bizonyítanotok kell. Világosan kimondta. 10 év múlva azt mondta, hogy bizonyítottátok.

0: Kedves hallgatóink, Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával Papildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
4: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről, vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
5: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig Önöket?
4: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete. Meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
5: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
4: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
5: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
4: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorálpszichológia, pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó. Tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán, rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
5: Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
4: Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amikor hetekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korba vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
5: De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
4: Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most úgy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
5: Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
4: Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
5: Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
4: Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárándósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek, anyagcserezavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki, azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
5: Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
4: Ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórházlelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán, és akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velke Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást, tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy tér meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget át törő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
5: A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
4: Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén, módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt így igyekszem észrevenni. Nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kálvin téren ugye mindig úgy bíztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
5: Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
4: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás az egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog. Tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb. Tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy. Aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát abban, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
5: És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
4: Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyenesen abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem visszanyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy azt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
3: Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből, és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke szombaton. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervez tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló KEKVÁK alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek. Több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza, ismertették. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és KEKVA státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a Magyar Távirati Irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 21-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai álmokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt, közölte Vitézy Dávid miniszter. A tárca szerint a korábbi miniszter Lázár János a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 év alatt több mint 100 milliárd forinttal drágább ajánlatot fogadott el. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki, 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. A Sándor Palota honlapján megjelent a trónörökösnek címzett részvét nyilvánításában az államfő azt írta, Magyarország együtt érez államfő azt írta,

0: Időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
1: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelemszabályozásról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek, Eszter, itt a stúdióban, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A mai témánk az érzelemszabályozás és az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lehetőségei. Köszönöm, hogy eljöttél, és erről beszélgethetünk egy kicsit.
3: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, meg téged is szeretettel.
2: Mi is tulajdonképpen az érzelmi intelligencia? Kezdjük talán innen, hiszen egy bizonyos intelligencia hányadosan mindenki rendelkezik, amit számokban lehet mérni, de hát, hogy az érzelmi intelligencia, az tulajdonképpen, én azt gondolom, hogy csak nemrég jött elő ez a fogalom, amivel kezdtünk foglalkozni.
3: Igen, valóban azért ez az elmúlt szerintem ilyen 10-20 évben vált a köztudatban, tehát ugye az átlag embernél így jobban mondjuk köznyelv tárgyává, de hát korábban is foglalkoztam már ezzel azért pszichológusok, kutatópszichológusok. Alapvetően az érzelmi intelligencia nagyon egyszerű, abból áll, hogy felismerjük, megértsük és kezeljük a saját és mások érzéseit, tehát hogy igazából annyira egyszerűen hangzik, hogy azt gondolnánk, hogy ez velünk születik és megvan oldva, de azért el kell keserítsem a hallgatókat, hogy ennyire nem egyszerű, mert nagyon sokat jelent az alakulásában, fejlődésében az, hogy a környezet hogyan, miként reagál ránk. Ugye hát itt gondolom mondanom sem kell, hogy főként az elsődleges gondozók, mint édesanya, édesapa, és utána persze természetesen az életünk során fontos személyek, mint pedagógusok és nagyszülők, barátok és egyéb fontos szerettek.
2: Igen, ahogy mondod személye. Is, hogy ezek a tények nyilván előkerültek korábban, de hogy nem a köztudatban foglalkoztunk ezzel napi szinten, hogy én hogyan tudom fejleszteni akár saját magamat, vagy hogyan tudok jó példát átadni a gyereknek, és azért ez most már tényleg előtérbe került, azt gondolom, de nyilván ezt te jobban látod a munkád során.
3: Igen, most már úgy egyre több, csak úgy, ahogy az ember nyitott szemmel jár, akár iskolákban, óvodákban is egyre több olyan vizuális megsegítőt látok a falon, most mondjuk azt így szép magyar szóval, hogy ilyen kis feliratok, plakátok, és egyéb mindenféle ilyen kis kép, festmény, rajz, ami segíti a szülőket, akár a diákokat abban, hogy hogyan kezeljék az érzelmeiket, illetve arra biztatja a gyermekeket, hogy ne csak a teljesítményükkel foglalkozzanak, hanem azzal is, hogy hogyan fordulnak a társaik felé, ami szerintem nagyon fontos, és talán ezért is volt az, hogy korábban nem kapott ekkora szerepet, mert valahogy régebben a jó tanuló az majdhogy nem egyenlő volt a jó gyermekkel, és hogy ezért most már úgy közben rájöttünk, hogy nem teljesen így van ez, tehát hogy ez ugyancsak nagyon fontos az életünkben.
2: Na de mikortól kezd fontos lenni, vagy mikortól kezdhetünk el foglalkozni a gyerekkel, hogy mondjuk tényleg a jó példákat adjuk át neki?
3: Tehát alapvetően az, hogy mikortól, most ha nagyon, nagyon drasztikusan akarnék fogalmazni, de való igaznak tartom, nulladik naptól az utolsó napjáig az életünknek ezzel szerintem érdemes foglalkozni, és ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor az ember felkészül egy vizsgára, hogy állandóan bújjuk a könyveket, és görnyedünk fölöttük, és gyakorlunk, és tanulunk, hanem egész egyszerűen nagyon nyitott szemmel járunk, és odafigyelünk a saját érzéseinkre, és nyilván ugye aztán később a másokével is foglalkozunk, de hogy miért fontos ez annyira, az igazából szerintem elsősorban az életminőségünkre van óriási hatással az, hogy mennyire fejlett az érzelmi intelligenciánk, és milyen módon tudjuk kezelni a saját érzelmeinket, és ezen belül nagyon-nagyon sok mindenre. Tehát, hogy az, hogy

0: Valaki tisztában van magával, és van egy stabil önismerete, ami azt adja, hogy ő eleve egy magabiztosabb ember lesz, azt gondolom nem is kell nagyon ragozni, hogy ez mennyire fontos az életünkben, de az, hogy a társas kapcsolatai például hogy alakulnak, megint csak egy nagyon kardinális kérdés, tehát az, hogyha valakiről azt tapasztalják a társai, hogy ő egy jó hallgatóság, hogy ő egy olyan ember, akihez lehet kapcsolódni, lehet hozzá fordulni, és ami még fontosabb, illetve ugyanennyire fontos, hogy ő maga is ki tudja jelölni a határait, és tud arról kommunikálni, hogy számára mi az, ami már megterhelő, mi az, ami sok, mi az, ami neki jól esik, mi az, amitől boldog lesz. Ezeket akármennyire is tűnnek bagatell dolgoknak, ez nagyon fontos mozgatórugója az életnek.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon egyszerű dolgokról beszélgetünk tulajdonképpen, ami a mindennapjainkban jelen lehet, de hogy előfordulhat az, hogy valaki szülősége, anyasága, apai léte során döbben rá arra, hogy van még hova ugye fejlődni, és hogy lehet, hogy eddig rossz mintákat, példákat adott át. Honnan ismerhető fel? Tehát mi az, amit mondjuk szülőként akár ebben rossz mintát tudunk átadni?
0: Hát alapvetően nagyon jó a kérdés, és hogy kezdjem egy könyvajánlóval, mert hogy van a nem régiben született az Otthon hidege című, egyébként magyar szerzőktorából nagyon fantasztikus könyv, ami igazából olyan, a bántalmazásnak olyan formáiról is ír, ami nem annyira egyértelmű, és nem annyira egyértelműen detektálható az ember gyermekkorában, fiatalkorában, és segíti abban esetleg a mostani szülőket, hogy megértsék azt, hogy nekik mi bizonyos dolgok miért jelentenek nehézséget, meg miért annak ellenére, hogy mondjuk úgy emlékeznek vissza, hogy nekik egy boldog gyermekkoruk volt, meg idézőjelesen mindent megkaptak, miért van mégis bizonyos területeken hiányérzetük. Szerintem ez egy ilyen nagyon párját ritkító mű, és nagyon sok felismerést hozhat a szülők számára. Tehát ha valakinek van ilyen elakadás, akkor nagyon meleg szívvel ajánlom. Tehát igazából, igen, hát most így pont a hibákkal kezdtük, de szerintem alapvetően pár lényeges eleme van annak, hogy hogyan tudjuk a gyermekeinknek az érzelmeit fejleszteni, és akkor erre próbálom a hangsúlyt fektetni, hogy ez maradjon meg mindenképp a szülőkben. Az első az, hogy egyrészt, hogy elismerjük a gyermek érzelmeit, tehát hogy felismerjük, hogy ő most milyen szituációban van, elfogadjuk, és akár a lehetőséget is megláthatjuk abban, hogy hát ez most egy kapcsolódási pont, hogyha én jól tudom lereagálni az ő bármilyen nemű megnyilatkozását. Most nyilván szerintem legtöbbünknek mindig a negatív dolgok jutnak eszünkbe, hogy hisztizik, kiabál a gyermek, valamit nem szeretne, ez ugye elég gyakori, főleg ugye a korai életkorokban, de hát később is. Viszont ugyanide tartozik a pozitív érzelmeknek is az egyfajta elfogadása, meg jól reagálása. Tehát a lényeg az, hogy először el kell tudni fogadni a helyzetet, hogy mondjuk teszem azt, indulnék, sietnék, mennék valahova, és ő még nem készült el, nem akar elindulni velem, vagy nem akarja megenni az ebédet, más szeretne enni, vagy meg kell állni az 500. kiskavicsnál és az úton. Most alapvetően kisgyerekkel kapcsolatos dolgokat mondtam, de lehet ez kamasznál is, tehát mondjuk kamaszoknál is azért elég nagy kihívás jelent a szülők számára szerintem az, hogy valamit ők terveznek, és kitalálnak, hogy majd milyen nagy boldogságot jelent a családnak, és egy kamasz gyermek nem biztos, hogy mindig ugyanazzal az örömmel reagál, akár egy ilyen, most, hogy nyár van még, egy picit, hogy olyan példát hozza, egy külföldi nyaralás, amire ugye sokan azt gondoljuk, hogy álmaink ne továbbja, egy-egy kamasznak jelentheti azt, hogy egy hétre össze vagyok zárva a családommal, esetleg most jöttem össze valakivel a nyáron, és nem fogom egy hétig látni, és a szívemet kitép a testemből, és nem biztos, hogy ugyanazzal a túláradó örömmel reagál, amiből egyből mire gondolunk sokszor, kikényeztette ennyire ezt a gyereket, holott azért az, hogy megjelennek bizonyos érzelmek, az nem biztos, hogy egyből ezt jelenti, tehát azért ez az elfogadás, meg a kapcsolatépítésre való lehetőség, az egy nagyon fontos lépése annak, hogy hogyan fejlesszük őket érzelmileg, és ha ez már megtörtént, tehát hogyha meglátom azt a azt a lehetőséget, mondjuk most maradni a kamaszos példán, hogy azt mondom, hogy tehát nem úgy kezdem, hogy mi bajod van, fiam, hát egész évben erre raktunk félre, és egyébként is örüljél, mert tenger, mi nagyon örülünk, de azért ez nyilván változó szokott lenni, hanem azt mondom, hogy úgy látom, hogy mintha valami bántana, és akkor már nyitok egy ilyen kis csapot e felé, és nem utasítom előtt, meg nem zárom gyorsan így le ezt az egész témát, és akkor utána van egy olyan pont, amikor már ezt így felismertük, és megkezdtük a beszélgetést erről, hogy elismerjük a jogosságát. Tehát az, hogy valaki örülhet egy nyaralásnak úgy, hogy közben nagyon hiányzik a szerelme.
1: Például,
0: tehát az, hogy valakit, mert most beleszerettünk, és hiányzik, és ezt elismerem, vagy az, hogy valakinek nincs kedve menni óvodába, vagy az, hogy valaki imádja a kavicsokat, mert most én is a negatívakkal kezdtem, ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, tehát nagyon sokkal hamarabb előhívhatóak egyébként a negatív dolgok, de hogy valaki nagyon örül a kis őt körülvevő világnak, és minden virágot meg akar szagolni, ezt el kell fogadni, hogy és elismerni, mivel ő mondjuk még egy, teszem azt, 3 éves gyerek, és neki tényleg hatalmas öröm az, hogy elkezdtek nyílni tavasszal virágok, és az, hogy különböző illatok van. És ha már az jogosságát elismerem ennek, hogy azt mondom például neki, hogy biztosan nagyon tetszik neked az, hogy milyen finom illata van a virágoknak, vagy milyen szép a szirmuk, vagy bármi ilyesmi, azzal már megint csak egy kapocst erősítek, mert azt fogja gondolni a gyermek, akárhány éves is, már a kamaszoknál ez nehéz kimondani, esetleg később, na hát, engem megértenek. De hogyha azt mondom, hogy hagyjad már azt a virágot, nem érted, hogy el fogunk késni? Akkor nyilván megint ugye egy kicsit nő közöttünk a távolság. És ha ez megvan, akkor ugye jó, hogyha segítünk megnevezni, tehát a kicsinek, most a nagyobbaknak már nem kell nagyon nevezgetni, de a kisebbeknek azért jó, hogyha ezt be tudjuk azonosítani. Még óvodáskorban is, meg kisiskoláskor elején is javaslom azt, hogy úgy látom, tehát hogy látom, hogy ez elszomorít téged, látom, hogy ennek most nagyon örülsz, látom, hogy ez számodra különleges, és ez megint csak segít őket abban, hogy legközelebb, ha ugyanezt az érzést élik át, akkor már ők maguknak meg tudják ezt nevezni, és a legutolsó, ami nem szokott annyira tetszeni, viszont ki kell jelölni a határokat. Tehát, hogyha én kések, és a gyermek minden virágot már akar szagolni, és tudom, hogy akkor mindannyian elkéstünk, és mindenki idegrohamat kap a nap végére, akkor bár megértem, bár oké, meg nagyon szépek, most akkor, vagy azt mondjuk, hogy csináljuk azt, hogy csak minden tizediket szagolom meg, vagy azt mondjuk, hogy most nagyon sietnem kell, most oda kell érnünk, és akkor nézzük az órát, hogy akkorra, amikor a nagymutató a 12-esre ér például, de visszafelé jövet, lesz időnk, és akkor megszagoljuk mondjuk az összes virágot.

0: Ez egy alternatíva volt tulajdonképpen a megoldásra, de hogy azért ez nem ilyen egyszerű a mindennapokban is, hogy az egy dolog, hogy a gyerek érzelmeit felismerjük, ha már idáig eljutottunk, de hát, hogy ugye az érzelem szabályozás itt jön elő a szülőben is, hogy a saját érzelmeit megtanulja szabályozni, ha még eddig mondjuk nem sikerült, vagy akkor éppen nem sikerült. Tudunk-e ezzel egyébként kárt okozni? Tehát, hogyha egy-egy alkalommal mondjuk nem sikerül úgy.
1: Egy-egy alkalom, azt gondolom, hogy nem, azért nem, mert hogyha, tehát akkor nem, abban az esetben, ha utána tudunk róla beszélni. Tehát, hogy szerintem nincs olyan ember a Földön, aki nem robbant volna még, meg nem lett volna nehéz napja, ezzel sincs semmi gond, hiszen ezek is ugyanen érzelmek, és hogyha azt tudom mondani, hogy ne haragudj, hogy kiabáltam, nem ezt érdemelted, most nagyon dühösnek éreztem magam, és kétségbe voltam esve, és legközelebb jobban oda fogok figyelni, az ezerszer többet ér annál, és most egy picit próbálom megnyugtatni a kiabáló szülőket, mint az, hogy elfojtom magamba, összeszorítom a fogam, a gyerek látja, hogy mindjárt felrobbanok, de úgy teszek, mintha jó kedvem lenne, és műmosolyal próbálom őt biztatni. Egyébként a gyerekek ezt nagyon-nagyon hamar kiszúrják. Nagyon hamar kiszúrják, és akkor szoktak ilyeneket mondani, hogy a műkedves, meg olyan szépen megfogalmazza.
0: Anya, miért nézel így?
1: Sokkal jobb, hogyha ezt le tudjuk kommunikálni. Akár már az elején is, tehát ezt akartam is mondani, és olyan jó, hogy felhoztad ezt a témát, hogy addig nem tudunk a gyerekeknek segíteni a saját érzelmeikkel kapcsolatban, amíg saját magunkon nem tudunk. Tehát mindenképpen foglalkozni kell azzal, és én azt gondolom, hogy csak hogy saját példát mondjak, hiába vagyok én pszichológus, nekem minden egyes nap ez ugyanúgy egy feladatom, hogy megvizsgáljam azt, hogy na most ezt hogy sikerült, és hogy mivel lehetne még segíteni, és hogy egyáltalán kívülről lássam egy picit magam, hogy ezek bizonyos helyzetekben, akár a család életemben, akár a munkám során nyilván, mennyire tudok jelen lenni, meg mennyire tudok jól reagálni. Szerintem ez mindenki így van, nyilván ez változó, hogy mennyi energia jut rá, de nagyon fontos, hogy ne hagyjuk elburjánzani magunkat. Tehát, hogyha mindig szerintem ez egy nagy kulcsszó a szülőknek, hogy adjon időt mindenki magának. Ha érzi, hogy kettőnél több, akkor inkább várjon még egy picit, és ezt megint csak lehet jelezni. Úgy érzem, most kezdek nagyon ideges lenni. Szükségem van arra, hogy kimenjek egy picit levegőt venni, szükségem van arra, hogy most egy picit csöndben tudjak gondolkodni, kérlek addig ne beszélgessünk például. Tehát, hogy ezek még mindig nem olyan bántó szavak, mint amilyeneket akkor tudunk mondani, amikor betelik a pohár, illetve mondom, tehát, hogy félre ne értsék, és ne tévesszék a szülők azt az érzelmi fejlesztéssel azt, hogy nekik nem lehetnek igényeik, nem lehetnek nehézségeik, akadályaik, mert a kettő nem ugyanaz. Pont inkább arról szól, hogy azokat is tudják jól kommunikálni, természetesen a gyermek életkorának megfelelően, meg olyan mennyiségben. Tehát azért ne árasszák el a problémáikkal a gyermeket, de egy-egy pillanatban, mikor ez a gyermek számára is jól érzékelhető, akkor negatívat és pozitívat is ugyanúgy meg lehet osztani, és fontos is, hogy megosztják. Ez az egyik alapköve egyébként az, hogy milyen mintát adunk a gyerekeknek.
0: Említetted korábban, hogy az elkényeztetett gyerek esete, hogy kikényeztette el ezt a gyereket ennyire. Na most ebben tudunk-e túlzóak lenni ebben a kérdéskörben, az érzelemszabályozás, hogy mennyire próbálunk neki segíteni, mennyire próbáljuk ezt a helyzetet megoldani, nagyon jól csinálni, ebben lehet-e túlzás?
1: Igen. Abszolút. Hát nagyon sok ilyen, most meg nem tudnám nevezni a címét, de sok ilyen amerikai, hát kicsit ilyen kevésbé mély végjátékot lát az ember, ahol ilyen kicsit kikarikírozva mutatják be az anyukákat, és láttam egyet, nem fog eszembe jutni, hogy mi, amikor a kisgyermek sír a játszótéren, mert elesik, és az anyuka elkezd vele sírni együtt, hogy ő átérezze a fájdalmát. Na, az pont nem az. Tehát, hogyha ő neki baja van, akkor nem nekem van bajom például. Tehát az, hogy megint csak egy elkerülendő, meg nem összetévesztendő dolog, hogy attól én nem leszek együttérzőbb, hogyha ő neki fájdalma van, az nekem fáj. Mert akkor ő azt fogja megtanulni, hogy neki nem fájhat, mert én azt nem fogom tudni elviselni. Tehát, hogy inkább elfogadom az ő fájdalmát, és már el tudom fogadni azt, hogy neki most rossz, és ez is egy természetes érzés, és tudunk ezzel menni tovább, mert hogy nem áll meg az élet. Tehát ez is igen nyilván egy meg, amikor mondjuk egy-egy örömöt, sikert túlzottan értékelünk, tehát nem a maga megfelelő medrében mondjuk az, hogy mondjuk hazahoz egy ötöst, és akkor elmondjuk minden nap, hogy te vagy a legokosabb. Ezzel óriási terhet pakolunk egyébként egy gyermekre. Tehát, hogy az sem egy... Azok a gyerekek, akik ilyen nagyon tökéletesnek voltak beállítva, el is tudják mondani, hogy nehogy azt higgyétek, hogy nekünk könnyű volt, mert egyáltalán nem. Tehát, hogy ez sem egy jó út. Tehát el lehet bizony túlozni. Meg hogyha nem a saját szavainkkal, nem a saját mozdulatainkkal reagálunk. Tehát nyilván kell ezt szabályozni, tehát most, hogy jó ízűt káromkodnál legszívesebben, akkor nem mondom azt, hogy nem lehet azt egy kicsit gyermekiesebb formába átfogalmazni, hiszen azért a mesék segítenek nekünk, és egy egész repertoárra előállnak, hogy hogyan lehet káromkodni gyereknyelven. De hogy nagyon idegen tőlünk, akkor az sem jó. Tehát, hogy mindenképp az önazonosság is nagyon fontos.
0: Ha már az érzelem szabályozás, most eszembe jutott, hogy szabad-e sírni például a gyerek előtt? Mennyire szabad megélnünk a saját érzelmeinket, a saját szomorúságunkat akár a gyerekek előtt?
1: Természetesen azt gondolom, hogy szabad. Nyilván azért fontos tudni, hogy milyen mélységű érzelmekről van szó, tehát hogyha valaki egy nagyon aktív, megrendült időszakban van, akár egy gyászidőszak például, természetes, hogy sír a gyerek előtt, de azt gondolom, hogy a legnehezebb pillanatait jó, hogyha talál magának felnőtt segítséget is, és velük osztja meg. Ez nem azt jelenti, hogy elrejti az érzelmeit, csak esetleg időt kér, tehát elmondja, hogy ő most nagyon szomorú, és hogy most szeretne félrevonulni, vagy szeretne találkozni egy jó barátjával, tehát hogy valahogy ebben is azt tudom, hogy az egyensúlyt kell valahogy megtalálni és megtartani, hogy igen, persze, tehát hogyha nekem valami nagyon fáj, vagy rosszul esik, vagy csak rossz napom van és fáradt vagyok, lehet sírni, mert azzal is azt mutatom neki, hogy ez egy létező dolog, és szabad, és jogos, és van mikor segít, mert azért egy jó sírás azért sokat tud dobni a hangulatunkon, akárhogy is van. Tehát ez is a mintakövetésben, ez is csak egy ilyen pozitívum lehet. Ha túlzásba visszük, tehát ha elárasztjuk a problémával, az, ami a veszélyes ugyancsak itt is, mint ahogy máshogy is. Ezeket nagyon könnyű mondani, az biztos. Tehát azért ez a beszélgetés önmagában biztos kevés arra, hogy valakit teljesen felkészítsen, de gondolatébresztőnek mindenképp jól lehet. Akinek ebben nehézségei vannak, azért én azt javaslom mindig, hogy keressen egy kis külső segítséget terápiás formában.
0: Eszter, nagyon szépen köszönjük a gondolataidat ismét, és várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelemszabályozásról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval a hivatásáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet újra, azért újra, mert tavaly te voltál már vendégem itt a Siluett című műsorban. Akkor a családi vállalkozásotokról beszéltünk, az indulási folyamatokról, és arról, hogy milyen sok terméket készítetek. Azóta viszont bővült egy kicsit a paletta, főként a gyógynövényekre gondolok most. Mit lehet erről tudni, és mi az, amivel most kiegészítettétek a tevékenységeteket?
1: Először is köszönöm szépen, hogy újra találkozhatunk, és üdvözlök mindenkit. Hát igen, a gyógynövények most már intenzíven kibővítésre kerültek. Tavaly is volt egy-kettő gyógynövény, amivel már foglalkoztunk, termesztettük. Aztán hozta az élet, hogy egyre többféle gyógynövényt gyűjtünk, termesztünk és feldolgozzuk.
0: A kezembe adtál egy prospektust, amit én itt olvasgatok most magam előtt, és az az első pont, hogy női-férfi egészség. És itt látom magam előtt a cickafark tintúrát. Beszéljünk inkább arról először, hogy milyen problémákra és milyen gyógynövények azok, amelyeket ti javasoltok, vagy készítetek. Női problémákra, női egészségre fókuszálva egy kicsit.
1: Minden gyógynövény, de nem csak egyféle problémára lehet használni, hanem ugye ők nagyon sokféle megoldásokat kínálnak. Inkább kiemeltem úgy, ami általánosságban elmondható, hogy nagyon sok embert érinthetnek ezek a tünetek. Ugye leginkább, ugye, hogyha női-férfi vonalon megyünk, akkor általában ugye felfázás, nőknél a petefészek, vérzéssel, menstruációs görcsökkel való problémák, vagy éppen a változókori hőhullámok, ingerlékenység menstruáció előtt, de ugyanúgy a férfiaknál is a prostata problémái, vizelési problémák, vesegondok, de hogyha most kimondottan ugye visszatérünk a cickafarkra, akkor az nagyon jó görcsoldó, és az nem csak a menstruációs görcsökre hat, hanem ugyanúgy gyomorgörcsökre is nagyon jó. Hát rengetegféle dologra lehet használni egy-egy gyógynövényt.
0: Hogyan készülnek ezek? Hogyan lesz ezekbe a kis üvegcsékbe ez a végeredmény, amit most itt látok nálatok? A gyűjtési folyamattól egészen a lepárlásig, mert azt hiszem, hogy már lepárlótok is van, tehát teljes mértékben ugye rendelkeztek mindenféle eszközzel ehhez.
1: Igen, a gyűjtés megelőzően azt azért megemlíteném, hogy csodálatos a természet, és nagyon sokféle, tehát mondhatom azt, hogy a gyógynövényeink 98%-a saját udvarunkon, saját földjeinken terem, tehát nem nagyon kell elmenni messzebbre gyűjteni. Így ugye saját termesztésű gyógynövényekről beszélünk, ugye ők lábon virágzanak, ugye megvan, hogy melyik gyógynövény milyen állapotában célszerű begyűjteni, mi begyűjtjük, van egy gyógynövényszárítónk, és akkor mi ott szépen megszárítjuk, és amikor megszáradtak, akkor pedig készítünk belőle többféle terméket, ugye amit az üvegcséről mondtál, ők ugye a gyógynövényes tinktúrák, ugye ők alkoholos kivonattal kivonatoljuk a hatóanyagot a gyógynövényekből, és ez a különbség egyébként a gyógynövény tea és az alkoholos tinktúra között, hogy a tinktúrák erősebbek, erősebb hatóanyaggal rendelkeznek, mint a teák. Egyébként terve van már évek óta az is, hogy papírtasakoljuk, vagy celofántasakba beletesszük a szárított gyógynövényeket. Igazából még nem jutott idő rá, hogy mindezt megtegyük, és szerintem egyébként hatékonyabb az alkoholos tinktúra. A teában csak azért gondolkozunk, mert vannak olyanok, akik ugye egyáltalán nem fogyaszthatnak alkoholt, így nekik tudnánk alternatívaként adni a tea verziót. És igen, van a gyógynövény illóolaj lepárlónk is, őt leginkább a levendulához használjuk. A levendula ültetvényünk, a levendulánk az, ami a lehető legnagyobb mennyiségben rendelkezésünkre áll, saját termesztésben. Őt nagyon sokféleképpen feldolgozzuk, szörpnek, lekvárnak, tinktúrának, fürdőteának, sült teának, és a kimaradhatatlan levendulavíz és illóolaj. Lepárlás az egyébként úgy működik, hogy van egy rész illóolaj lepárlunk, és vízgőzdesztillációval lepároljuk a gyógynövényt, tehát ugye ott kicsapódik a vízgőz által a levendula növényből a hatóanyag, amiből lesz levendula víz, és lesz egy minimális levendula olaj belőle, és ezt utána szétválasztjuk olajra és vízre.
0: Mennyi időt vesz igénybe ez a folyamat?
1: Több óra hossza egy-egy lepárlás.
0: Ha szezonálisan gondolkodunk, akkor mi az a gyógynövény most, ami terem, és amiből rögtön készíteni tudtok ilyen cseppeket?
1: Most nyáron cickafark, levendula, citromfű, menta, zsája, de éppen a bíborkasvirág, a szurokfű, csalán, nagyon sokféle gyógynövény alkalmas nyáron a begyűjtésre. Mert ugye nekünk az is fontos, hogy melyik gyógynövényt melyik évszakban szedjük. Nyilván nyáron csipkét nem tudunk szedni, ugye az télen van, vagy ősz, késő ősszel, ugye most ezek vannak.
0: Hogyan alkalmazok ezeket? Tehát ha nekem például alhasi görcsön van, vagy gyógyászati probléma akár, akkor mibe teszem bele, és hogyan fogyaszthatom ezeket a cseppeket?
1: De mivel ők alkoholos kivonat, így mindig az az első kérdés, hogy szoktál-e vezetni. Tehát ugye ez azért attól függetlenül egy igencsak mérvadó dolog, hogyha valaki nem tervezetten vezet. Tehát az, amikor valaki fixen tudja, hogy ő 8 órakor és 4 órakor vezet, akkor tervezhető, hogy napközben is tud inni alkoholos tinktúrát. Ha ez nem tervezhető, hanem bármikor volán mögé kell ülnie, akkor azt szoktuk javasolni. Jobb lenne a hatékonyság szempontjából a rendszeresség, de akkor csúsztassuk át estére a tinktúra fogyasztását, vízben vagy teában, gyümölcslébe belecsepegtetve, legszívesebben a vizet ajánlom, amiben belecsepegtetjük. Ez alól egyedül a fokhagyma kivétel, mert őt szoktuk javasolni tejbe. Az pedig azért, hogy a gyomornyák a hártyáját ne bántsa.
0: Most ugye a gyógynövény cseppeken kívül vannak virág eszenciák is, és ehhez kapcsolódik az a tanfolyam, amit te nemrég elvégeztél. Mit lehet erről tudni?
1: Igen, tehát ugye a gyógynövények azok nagyon közel állnak hozzám, és ezek a gyógynövény tinktúrák a fizikai tünetekre hatnak, míg a bach virág eszenciák, ők pedig a lelki tünetekre. Tehát gondolok itt arra a stresszre, kialvatlanságra. Lehet használni ugyanúgy az alkoholos kivonatokat is, de hogyha lelki oka van annak, hogy valaki nem jól tud aludni, akkor ott nem elég csak a fizikai tünetet megoldani, hanem hogyha hosszan maradandó megoldást szeretnénk, akkor a lelki tüneteket is ugyanúgy orvosolni célszerű, és akkor szoktunk összeállítani ilyen bachvirág eszenciát. A bachvirág eszenciát dr. Edward Bach fejlesztette ki, ő egy neves brit orvos volt, felfedezte azt, hogy a növényeknek nem csak a hatóanyaga segíti az embereknek a gyógyulását, hanem lélekszinten is ugyanúgy tudnak hatni, úgy, hogy megfigyelte azt, hogy a növények milyen körülmények között élnek. Ami azt jelenti, hogy védett természeti közegben hónapokat, éveket töltött el a növények megfigyelésével, megfigyelte azt, hogy például katán kórónak milyen a levele, milyen a virágzása, melyik évszakban nyílik, hogy bújik ki a földből, minek a közelében él, és ezekből ő lelki gyógyulásokkal kötötte össze, és ezt tudjuk felhasználni. És ezek a Bach cseppek, ők úgy vonódnak ki, és igazából nem is a hatóanyaga vonódik ki, hanem a rezgését adja át ugye a növény. Őket az anya eszenciákat úgy készítik, hogy ahol él a növény, és ugye itt azért nem az számít, hogy itthon a kertben, hanem tényleg egy olyan védett környezetben, ahol semmilyen más zajok, semmilyen más emberek nem élnek, hanem ez tényleg nemzeti parkok területén legtöbbször, ott, ahol él az az adott növény, ott leszedik a virágot, és egy tál vízbe beleteszik. És akkor ott tűző napon ott tárolják, és átveszi a víz annak a növénynek a rezgését, és ezáltal a tulajdonságait is. Ez az anyaeszencia, és ezekből az anyaeszenciából készítik azokat a bázis cseppeket, amiket utána mi bachvirág tanácsadók ezek után felhasználunk. És attól függően, hogy milyen problémák vannak, többféle eszenciát szoktunk összekeverni. Tehát nem úgy, mint az alkoholos tinktúráknál, hogy egy félét használunk legtöbbször, hanem itt minimum, hát átlagban 5-6 féle eszenciát keverünk össze.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval, a hivatásáról beszélgetünk.
1: Ma szerintem elég gyakori a stresszes állapot kollektíven. Kik azok, akiknek az életét és hogyan tudja ez a tanácsadás gyógyítani vagy segíteni, amit te csinálsz?
2: Igazából bárkinek, akár a gyerekektől egészen az időskorig, bárkinek. Ugye, ha megnézzük, akkor már az iskola is stresszessé teszi a gyerekeket. Tehát ugye nem kizárók, tehát, sőt, nagyon jól reagálnak ugyanúgy a gyerekek is a bakterápiára. Iskolában is lehetnek stresszesek, vagy egy beszoktatás bárhová, felnőtteknél munkahelyváltás, költözés, bármi olyan élethelyzet, ami stresszel járhat. Ugye ez manapság rengetegféle lehet igazából, itt nincs különbség a gyerek, felnőtt öregkor között, vagy férfi és nő között, igazából bárkinek tudunk ebben segíteni.
1: A képzésen mit sajátítottál el? Mi volt, ami számodra nagyon érdekes volt, és nagyon nagy újdonságot adott?
2: Nagyon tetszett az, hogy az embereknek a lelkével is tudunk foglalkozni. Tehát nem csak azokkal tudok most már segíteni, akiknek előtte is a gyógynövényekkel. Görcsre a gyomrom, szeretnék rá valamit, és mondom, hogy jó, ott van a mentacsepp. Hanem megnézzük azt, hogy oké, de mi okozza azt a gyomorgörcsöt? Mi miatt stresszelsz? Mert ugye a stressz is okozhat gyomorgörcsöt. Milyen olyan élethelyzetváltozásod volt? És nekem ez, hogy több rétűen, több oldalon tudok neki segíteni, nem csak az adott éppen aktuális fizikai tünetére tudok megoldást kínálni, vagy segítséget, hanem meg tudjuk keresni az okát annak, ami a kiinduló pont volt. És ezzel úgy tudok neki segíteni, hogy megoldódnak a gondjai. De ez átlagban ugye egy alkalommal nem lehet megoldani. Még ugye időt kell adni a bakcseppeknek is, hogy hatni tudjanak.
1: Ez mennyi idő?
2: Már egyébként a elkezdéstől számítva első-második nap is már pozitív kimenetele van egyébként a bakcseppeknek. Az első hét után van mindig egy találkozó, amikor megnézzük azt, hogy kell-e még finomítani, kell-e még plusz csepp, vagy módosítsunk valamit, az adott problémái, lelki állapotai hogy van, és utána átlagban olyan két hetente, és az emberen múlik az mindig, hogy ő hogy halad. Teljesen egyedi egyébként, mindig a kliensen múlik, hogy éppen mit alkalmazunk, de igen, van olyan, amikor házi feladatot kell a következő alkalomra csinálni, meg kell magát figyelnie, vagy le kell írni, vagy éppen attól függ, hogy milyen a párkapcsolati probléma, akkor mit írna a párjának.
1: Mennyiben különbözik ez, mint mondjuk egy coach, vagy egy pszichológus, ha összehasonlítanánk ezt, amit te csinálsz, akkor mit tudnánk mondani?
2: A különbség az, hogy a coach, ő mindig a jövőre fókuszál. A meglévő gondokból, problémákból indulnak ki, és mindig az, hogy mit szeretne elérni. És igazából nem is a pszichológust említeném, hanem inkább a mentálhigiénés, mert a pszichológus ugye az már egy picikét más képzési kategóriába tartozik. A mentálhigiénés is még szintén mentálisan épelmélyű emberekkel foglalkozik, ugye a pszichológus ott ugye már ott már egy picit másabb határvonal van, meg a coach is, és ugye mi tanácsadók is egészséges emberekkel foglalkozhatunk, tehát ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. A mentálhigiénéssel hasonlítanám még össze, ő pedig mindig leás a gyökerek mélyére, tehát mindennel vissza kell menni, teljesen le kell lásni, mi pedig életvezetési tanácsadók addig ásunk, ameddig szükséges. Tehát nem biztos, hogy minden embernek arra van szüksége, hogy fölbolygassuk az egész gyermekkorát akár, vagy annyira mélyen a traumák legmélyébe ásunk le ahhoz, hogy ő haladni és fejlődni tudjon.
1: Riporton kívül beszéltünk erről, hogy a jövőben is vannak ilyen terveid, hogy további képzéseket szeretnél elvégezni. Ez egyébként honnan jött ez az indítatás neked, hogy a segítő szakmában ennyire beleásd magad?
2: Nekem a segítés az már gyerekkorom óta ugye megvolt a gyógynövényekkel, és akkor adta magát, hogy amikor jöttek, és akkor ide jönnek be hozzánk az üzletbe, és kiönti a lelki terheit, a lelki problémáit, akkor oké, nagyon szívesen végighallgatom. Talán tudok rá neki gyógynövényt adni, de azzal még mindig csak a felületi tünetét oldom meg. Tehát nem egy ember, nagyon sokan jöttek így, és akkor nekem hiányérzetem volt, hogy még valahogy szeretnék máshogy is segíteni. És akkor elkezdtem keresgetni tanfolyamokat, és akkor találtam meg ezt a tanfolyamot, és így végeztem el. És amikor ott voltam, akkor rájöttem, hogy ez még nem lesz elég, még szeretnék tovább tanulni.
1: És akkor a következő az mi lesz, amit elkezdesz?
2: Hát ezek még nagyon nagy távlati tervek, de a mentálhigiéni irányába szeretnék tovább tanulni. De azt azért tudni kell, hogy minden ilyen tanfolyam, ez egy óriási önismereti út is. Tehát akkor tudok jól segíteni valakinek, hogyha én is végigrágom magamat a saját önismereti utamon. És nem mondom azt, hogy én most készen vagyok, mert én sem vagyok kész, tehát mindenki halad, mint egy vörös hagyma igazából, mindig úgy szoktam jellemezni, hogy olyanok vagyunk, mint egy vörös hagyma, hántoljuk lefelé magunkról a problémáinkat, és egyre inkább ugye oldjuk meg, és ugye minden ilyen képzés egy nagyon-nagyon mély önismerettel kezdődik, és nyilván, mivel ugye családpár kapcsolatban élünk, ahogy én változom, hogy változik a körülöttem lévő család is. És ez mindig igaz, hogy ha én pozitív irányban változok, akkor én is húzom őket pozitív irányba. Az, hogy a nagylányunk pszichológiát, most alapképzést megcsinálta, biztos, hogy valahol a zsigerekben mélyen ott volt benne is ez a segítő szakma. Nagyon érdekelte, nagyon az útján van, most éppen majd az oklevelei pszichológiára felvételizett, tehát bízunk benne, hogy föl is veszik, és akkor el tud menni majd a klinikum irányába, neki a végcélja a klinikai szakpszichológus. Ez is egy csodálatos szakma, de ez teljesen más jellegű segítő szakma, mint amit én csinálok, vagy amilyen irányba én indulok. Mert én ugye a mentálhigiéni irányába csak az egészséges emberekkel tudok majd így foglalkozni, ő pedig a mentálisan sérülteknek is tudnak segíteni, és vissza tudják integrálni a hétköznapokban ezeket az embereket.
1: A férjed is hasonló irányultságú?
2: Egyébként igen. A férjem most már főállásban itthon vállalkozó, hogy a varrás mellé befigyelt neki a masszírozás is. És nem csak egyféle masszírozás, hanem ő is jó mélyre ásolt, rengetegféle masszázsal foglalkozik, és nyitott is Egerbe masszázsszalont. Barni is nagyon szeret, soha nem is szeretni abba hagyni, ezt ugye gyerekkora óta űzi, viszont szüksége volt neki is arra, hogy segítsen az embereknek.
1: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és én kívánok mindenhez, főleg majd a tanulmányokhoz neked nagyon sok kitartást és sikert, és az egész családnak minden jót.
2: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval, a hivatásáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, esztergom budapesti érsek, ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazott, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el, elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. Idézte fel. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem maradhatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Erdő Péter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A Magyar Vöröskereszt, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepált sújtó villámárvíz károsultjainak. A szervezet közleményében emlékeztetett, helyi idő szerint szerdán pusztító erejű villámárvíz sújtotta Nepál északi részét, Rasova körzetét. A jelenlegi nepáli információk szerint a katasztrófa során több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem 1000 eltűntként vannak nyilvántartva. Az eltűntek között 3 magyar állampolgár is van. A tájékoztatás szerint a nepáli Vöröskereszt aktiválta sürgősségi reagáló csapatait, mozgósította önkénteseit és segélyszállítmányokat juttatott el a legsúlyosabban érintett közösségekhez. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van. Ercsi a jegyesek, a vértes somló a gyermekre várók, Bodajk a családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Jelezte, hogy a jövőben mindig másik kegyhelyen rendezik majd meg az eseményt, mert a fő cél, hogy ezáltal a családok és a közösségek megerősödjenek. Végül a hétfői időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok.